Semmit se lát, ha táncol fényes vizek varázsa. Len nyög, batol a lánctól, kesztyűje, mint a mázsa. Fontoskodó komoly fagydagat üveg szemébe. Minden búvárnak oly nagy. Jaj, mi sekély, és mi hő a sekénység, és mi tömör a hígság, és mi komor a vígság. Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet nevessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halálarc rémétől elföd egy víg állarc. Ó, jó zene, a hörgő kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úgy csitít el, tréfázva mímel, s a jajra csap a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel ismersz-e még felettest. Az únt anyag meretres csúlyán nevetve lögdel, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felett. Hát légy ürestes, könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva szászó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben, s éj addig, míg a lélek szépség vagy a szeszélyek, mert Isten engem, én is csak adom. Menj mély fölé derengni, burkolva játszi színben. Légy, mint a semmi, de mindent.

0: Húzd át. Megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyőre nőtt víze? Tölts hozzá bortaridet kupába. Mindig így volt a világ élet. Egyszer fázott, másszor lángal égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondra. Éret forjon, mint az örvény állja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajadban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbú bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt az engő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embertől. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bat, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Ki volt ez elfolytott csóhajtás? Mi üvölt sír evad rohanatban? Kidörömböl az égboltozatján, mizakog, mint malom a pokolban. Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométeusz hallhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétül tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd! De mégse, hagyj békét a hangnak. Lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha elfárad a vészharagja, a viszály elvérzik a csatában, akkor kor húz meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod. Szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
1: Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá a bort a rigyott kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod,
2: mikor lesz a nyűjt vonalból bot, szív és pohár, tölöbb.

házigazda. Költők, a végzet ellen ám zúgolódjatok. Én nem panaszkodom már, én házi úr vagyok. Bizúgy, barátim, Isten fölvitte dolgomat, hiába sárpadoztok irigykedés miatt. Szegény, szegény csavargók, tudjátok-e mi a valakinek tulajdonlakházzal bírnia? Hogyan tudnátok, hiszti más ember tűzhelyén hányódtok? Én is voltam olyan szegény legény. Mit nem szenvedtem én is, mióta elhagyám boldogságom bölcsőjét, szerény, csöndes tanyám. Midőn a hű komondor, mely gazdátlan maradt, olyan keservesen nyílt idegen ház alatt. Ki tudja, mennyi földet betüslött béfuta, míg volt urát föllelte a jó öreg kutya. És én a viszontlátáskor be nem fogadhatám, nem volt számára egy zug a gazda udvarán. Most itt van ő is, a hűbodré együtt velem, mintha magáé volna, úgy őrzi tűzhelyem, s fenntartja a tekintét, mint házi úr ebbe. Szeretném látni kedve ellen, ki jönne be. De ti, költőbarátim, ha erre vét a hab, csak jöjjetek be bátran, bodré meg nem harap. Csak jöjjetek be, nálam lehet nyugodnotok. Fölösleg ágy van, a ház sem mindenütt csorog, és kertem is van. Ó, ez valóságos liget. Hűs árnyat benne fél száz gyümölcsfa hinteget. Itten merengek én el olykor, s szemem ragyog, könyvtől-e, vagy örömtől, hogy házi úr vagyok? Sőt, ami több, lakóm is van, egy kis föcskepár, mely sárfalamra sárból szerény fészket csinál, mely nékem hajnalonként friss dallal fizeti le a lakbért, s a szállást igen szeretheti. Három fészkét veré már le csintalan gyerek, most a csüggethetetlen negyedszer rakta meg. Aj, kezdem én is, melyet vészek ledúltanak, reményim föcskefészkét építni újulnak. Megérem-e, hogy benne nyugtot s békét nyerek? Vagy majd leszúrja a sors az a bajkos gyerek? Mi a kő jutott hozzám, hogy nem megy az irka-firka. Hiába van toll kezemben, csak bámulok, mint a birka. Gondolatim, mint a túzok, melynek összefagyott szárnya, gyalog mennek a földszínén, egy sincs, aki fentebb járna. Olyan próza minden része, mint egy kalmár, aki számol. De hisz én is azt teszem most. Lám hol a bibéje, lám hol. Úgy bizony nagy számvetésbe merülék, tudnélik ebbe. Egy dolog két vége közül, melyik kerül kevesebbe? Egyenesen dobni tűzre, mihelyt megvevén papírom? Vagy akkor tüzelni fel, ha költeménnyel teleírom? Letészem alatt. Letészem alantot, nyugodjék, tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor, belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él, csak mint reves fájé világa. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Más ég hintette rám mosolyát. Bársony palásban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a rétvirága. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Nem így magánosan dalultam, versenyben égtek húrjaim, baráti szem művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Láng gyúlt a lángerjelminél, s egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Zengettük a jövő reményit, elsírtuk a múlt panaszát, dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát. Minden dalunk friss, zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél?
lettél? Hová levél, ó lelkemi fiúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki osszon. Mint hiába. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Most árva éneked mi vagy te? Elhunyt daloknak lelketán, mely temetőből, mint kísértet járni föl a halál után. Hímzett virágos szenvedély, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Retészem a lantot, nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök ki. Ha a fa élte megszakad, egy percig éri túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy, ó lelkem ifjúság.

megfelel Stanley-nek. Volt idő, mikor tagadták a futamló csillagot. Semmi az, csak földi pára, lobban és fut és elég. Most a szellemet tagadják. Semmi az, csupán anyag. Agyvelő, vér és ideg összhatása, mely azonnal véget ér, ha szétbomol agyvelő, vér és ideg. Az anyaga halhatatlan, hűben, fában újra éled, összetársul, meg elszéled, mindörökké szakadatlan, hanem e feltámadást a szellem nem éri meg. Ez üres hang, nincs sehol. Puszta réme ferde agynak, miért századok ránk hagynak, csak zavarja a tudást. Ó, ti, akik jobb felemnek már e földön mély sírt ástok. Oly bizonyos hát tudástok, hogy helye sincs védelemnek. Nem mond ellen az a szellem, mely kutat, hogy támaszt lejjen, megtagadni önmagát. S nem rettegné, ha meglelte, mit tudása így teremte, azt az örök éjszakát. Ó, jobb volna kissé várni. Nehogy úgy találjon járni az a híres tudomány, mint ama gyors fénnyel jár, mit csillagnak vélt a golyhó, ő azt mondá, csak gyúlt pára, s ím ma áll, hogy égi bolygó. Mi lehet még ezután? Ami annyi szívbe oltva élt világ kezdete olta, mit remélt a hindú tárz, amiért lángolt annyi oltár, zengett Szionon a zsoltár, hogy nem addig tart az élet, míg alant a testbe jársz, hanem egykor újra éled, s költözzék bár fűbe, fába vagy keresztül állaton, lesz idő, hogy visszatérhet régi nemes alakjába, megtisztulva, szabadon, vagy a boldogok szigetjén, mint hívja a boldog Hellén, vagy az üdvözültek helyén, mint reméli a keresztjén, lesz dicsőebb folytatása. Én ezt meg nem tagadom. Mit hisz a tudós? Ős. Földi pályám, ami nézi, annak immár vége lesz. Vissza senki nem idézi, s rövid foglalatja ez. Mély homályban, éjféltájban, kis fény is, ha nagynak tetszik, hogy a föld körén bolyongtam, egy barázdát én is vontam. Az emberek ráveték pillantásukat egy percig, és egy tudóstán megfigyelt, és lapjára sok száz jelhez, ahogy csillagfutást felvesz, könnyed, vékony karcolással rólam is tűn némi jelt. Mire reggel, ő sem is. S összevéti annyi mással a jövendő nemzedék, mely se kérditán, se tudja, nem is igen lesz rá gondja, hogy itt éltem, s a tömegben én is lantott pengeték. A régi panasz. Mi gondod a jövőre? A múltad mi közöd? Könnyel a múlt sírja dombját, s a reménynek száraz lombját, hasztalan mit öntözöd. Századoknak bűne, átka, mind csak téged terhele. Nem talán még sokkal érzőbb, nem talán még sokkal vérzőbb, honfitárs hitke bele? Ó, tudom, de bánatomban meg nem enyhít társaság. Mint szülétlen több gyerekre, osztatlan szál, s mindegyikre az egész nagy árvaság. Sőt, azáltal súlyos brészem, hogy míg a tett melege más sebét enyhőbbé tészi, ő szegény csak kínját érzi, a lant méla gyermeke. Hogy reméltünk, mind csalódnánk, és magunkban mekkorát, hisz csak egy pontot kerestünk, megtalálva onnan estünk, így bukásunk lelkivád. Mennyi seprő a pesgésben, s mi kevés bor.
Volt elég, kit nagy honszerelme vonzott megragadni minden koncot, nehogy más elkapja még. Mennyi szájhős, mennyi lárma, és egyre süllyedt a naszál. Nem elég csak emlegetni, tudni is kell jól szeretni, tudni bölcsen a hazát. Vagy nekünk már így is, úgy is, minden módon veszni kell? Egy világ, hogy ránk omoljon, kül erőszak elsodorjon? Vagy itt benn rohadni el? Mindvégig. A lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a hal. Újjod valamíg azt tengetheti, vigaszt bús elme talál. Bár a szerelem s bor ereidben nem forr, ne tedd le azért. Hát nincs örömed, hát nincs bánat, amit rád balsors kezem ért. Hisz szép ez az élet fogytig, ha kiméled azt, ami marad. Csak az ősz fordultán, leveleit hultán, ne kívánj nyarat. Bár füstbe reményid, s egeden felényid sincs már fel a nap. Ami derűs, élvezd, borúját meg szélezd, légy te vidorabb. S ne hidd, hogy a lantnak ereje meglankadt. Csak hangköre más. Ezzel, ha elégszel, még várhat elégszer dalban vidul. Tárgy künn, s te magadban, és érzelem az van, míg dobban a szív. S új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a lant hív. Van hallgató? Nincsen? Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. Bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron, vész is kidob. Meddő úrán. Belenézek a nagy éjszakába, alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy, amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek-mennek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja. Mind szétpattan, mielőtt megfutja. Mi vagyok én? Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Dalfogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Újam nehéz a húron, a verset únva írom, ez tán utolsó. Mi hasznak él egy hangú panaszra belőlem a dal? Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van, az orvosod. Szenvedek én egyben másban, vénhurutban, fulladásban, rokkant ideggyengeségben, félvakságban, sikettségben, és impertinens dicsőségben. Epilógus. Az életet már megjárt. Többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony. Legfőlebb, ha omnibusz. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengelyt, cifrabakot. És egy a lelkem soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifranővel, hogy áll orra az útszéli baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem.
hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. Az életet ím megjártam. Nem azt adott, amit vártam. Néha többet, kérve, kelve, kevesebben. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva bételt volna keblem vágy. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irigy nélkül még kilát. Bár ha engem titkos métej fölemészt, az örök kétej, s pályán bére égető, mint Nessus vér. Mítem érdek munka várt még, mi kevés, amit beválték félbe, szerve, s hány reményem hagyott cserbe. Az életet már megjártam, mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta. Attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztál évről évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, hova múzsám elelvárnám, de sajátom, benne én és kis család. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban vége. Ennyi volt csak. S hogy megint ültessek, olcsak. Most, ha adná is már késő, egy nyugalom vár a végső. Mert hogy szálljon, bár kalitja már kinyitva, rabmadár is szeget száll. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hagyom, rározni a semmit. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgysudarát megmásztam, hol seregé költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársa. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam szintén. Gyermeki önző korom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre járt, szülőhonomat csak is ott talált. S hol tengve tunyán halt, s nem villató, volt bár Kanaán, nem lett honom a föl. A tölgyek alatt még most is elülök, bűvkép csalogat, ábránba merül, hajókerekek zubogását hall. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkon, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejem.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Sevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik az

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül. Képtelen eldönteni, mit vigyen, mit adjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga leföl rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz?
2: Én teljes szívemből.
1: Na látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgyis átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojásizévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog, nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valahogy is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegfőzzek egy kis tésztát, az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Ciscohoz.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hangos az arca, mint az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasabancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg, mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a verseimben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot. De nincs zsebkendőm! A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madárijesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem, 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit. Lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnékeny is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen
1: voltál. Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre. A tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél, most meg csak úgy, fenemúgy hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehénbőr csizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsikolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának, Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen. A választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban ki merészel költészetről álmodozni?
0: Csengetnek!
3: Na, ezt nem hiszem el!
0: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
4: Kell hinnie.
3: Pont most?
0: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz?
4: Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
4: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
4: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, jó, de mikor volt az már?
4: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
4: Hisz ön a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
4: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco!
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem! Nem!
0: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?
3: Tudom is én. Tudom én.
1: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
3: Nem lehet.
1: Nem lehet? Talán oda rakja a lábát?
3: Olvasott valami verset.
1: Tőled?
3: Ja.
1: Ez csodálatos.
3: Az.
1: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
3: Muszáj.
4: Muszáj, kérem, muszáj.
1: Javaslom, menjünk beljebb a dolgok sűrűjébe.
4: Micsoda palota?
5: Valaha istálló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én, Pepito, a szolga érzem.
1: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta? Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben.
4: Már napok óta nem alszom.
3: Teli hold.
4: Bámulom a hold aranyképét.
3: Mondtam.
1: Nincs vas hiánya? Vérszegénység, egyéb kólika.
3: Ha jobban megnézzük, akkor ez mind helyén valónak tűnik.
4: Ó, Donna Anna. Én éjjel gyakran felébredek. Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi ég alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
1: Hogyne, egy Don Ciscónak ez igazán semmiség.
3: Az.
1: És?
4: Kérem, még nincs vége.
3: Elég volt ennyi is.
1: Hadd fejezze be!
3: De mi lesz a hétsorossal?
4: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túladagoltam, mert akire csak ránéztem, az nyomban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam, A kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
3: Sem.
4: És akkor...
3: Akkor...
4: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban láng gyúlt a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán. És körülöttünk senki. Hiába jaj veszélykeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jóisten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet. A gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Ciscók oly gyakran mesélnek?
4: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
4: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
4: Folyton azt csúgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
4: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: lehet, lehet, lehet, hogy mégis érte. Nem is olyan bonyolult, ugye?
1: Egy cseppet sem.
2: Azért nem ilyen egyszerű.
0: Neked nem. Te voltál az Don Cisco, az Don Cisco.
2: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek

0: Jön Pepito.
1: Asszonyom, a tojásvágó, mondom én, Pepito a szolgál.
2: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
1: A szűrőt még nem átmódom ma kipróbálni.
2: Majd Sevillában lesz rá időnk.
1: Időnk? Az sosincs.
0: Pepito fejcsóválva elandalok.
2: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül.
3: Áll, asszonyom, áll.
2: Akkor üljön le. Ez nem az inkvizíció előszobája.
4: Micsoda színjáték.
2: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
1: Ott tartok, hogy
4: aki bontakozzás még oly messze.
2: Igyekezzen!
1: Kedves úrnőm, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákjafényben.
2: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb, szerelmetes ömlet.
1: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
2: Úgy legyen.
4: Most én vagyok a soron, igaz?
2: Ha nem tévedek.
3: Mindenkivel előfordul.
2: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
0: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
4: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint megannyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk. Titok! Mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába akar, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő. Ha józan, akkor is részeg. Ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
3: Uram teremtőm, Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ez csak ön tudja így megfogalmazni. Micsoda fennköltség?
2: Perköltség inkább.
1: Mikor indulunk, asszonyom?
2: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
1: El fogunk késni.
2: Már régen elkéstünk.
1: Ennyi hagymázas dolog.
3: Én is szeretnék mondani valamit magának.
4: Itt már minden elmondható.
2: Úgy legyen.
3: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
2: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
1: Ezt már annyiszor mondta.
3: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. Szó szerint ezt mondta, amit most.
2: Micsoda förtelmes alak.
3: Mert nem értem magát, Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
2: Micsoda?
4: Jó, majd később elmagyarázom.
3: Öleljen meg, kérem.
4: Hogy szabadulhatnék már végre?
3: Magának többet ér a szabadság.
2: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
3: Újabbat?
4: Ez csak egy eszme.
2: Mindig ilyen elvont.
3: Én értem.
2: Akkor mondja meg neki.
4: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai. Bölcs értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben?

0: Poézi is sem fogalmazványok, összefoglaló példázata. Nincs semmi rénykényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
1: Értem, hogy de csak hát...
2: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
1: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
3: Miért is mondaná igazat?
1: Mi az oka, Don Cisco?
2: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
3: Ó, Sevilla! Narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
1: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentett a combomról a fátlat.
0: A függönyt.
1: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
3: Borzalom.
2: Ez már mindennél több.
3: Asszonyom, én már úton vagyok.
2: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik messze az a nap, mely a békét hirdeti.
3: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
2: Szerencsétlenség.
3: Egy újabb, mindig a régi.
2: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
3: Csak.
4: Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
3: Hát lássva.
4: Fogja be.
3: Ezt még nem mondta.
2: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen, ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvényt bont. Nélküle zörög tovább a falusi haraszt. Nélküle virágzik a rododendron.
5: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
1: Hát így vagyunk.
0: Nincs holnap.
1: És még nincs vége.
0: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet. Illúzió.
1: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel, hadd pusztuljon, ami férges.
0: Mit akar ezzel mondani?
1: Vegye feleségül.
0: Mit mond?
1: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
0: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök jegyzetelgetni? Maga meg a frászt hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztat. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
1: Miért van más?
0: Tudom is én, ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellengzős beszédeket mondjon.
1: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
0: Hogy én? Hát nem maga utogatta a lábszárát egészen a felső combig.
1: Értse meg, Don Cisco, olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
0: Még asztronómia is. Kiszülte magát.
4: Talán csak nem árva.
1: A legárvább lény a földkerekségben.
0: Az nem lehet.
1: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
0: Malvinka, most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
1: Régóta vártam ezt a percet.
0: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
1: Örök hűséget esküdve hallgatom magát, Don Cisco.
0: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, talán sohasem sajnálja meg ez a szemlélet.
1: Az én életem tel is tele van csodákkal.
0: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
6: Felhörpint egy pohár ital.
0: Ezt muszáj volt.
1: Jó, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
0: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsi süteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
5: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
1: A viszontlátása, Don Cisco!
0: Bár sose látnám Malvinka.
3: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülökné pékné múlva.
1: Igazán könnyű veled el.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárduc, mit sem ér nélküled az élet. Ki meddő sivatagba tervez élni, annak jobb, ha talál egy kóbor vadmacskát. Aztán együtt húzz annak a drága mancsára. De még biztos nem állíthatom a sikerült, mit ésszel elterveztem.
1: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a kérdést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra. Bejárod a kék tengereket. Ha kell, marhát filézel, halad a pénz. Édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom én ezt megállni?
2: A törlesztő idő majd igen hosszúra nő. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ezt teljesen hülyének néz.
3: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
2: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
2: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhával.
1: Fő az magától is.
2: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. Vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogodom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióba.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
2: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
2: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
2: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
2: Na ne.
1: De.
2: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
2: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, milyen tisztelt Pablos úr. Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
2: Nem.
1: Biztos?
2: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
2: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
2: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát. Én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt a pompás lovag aláírása díszeleg. Ezt mondta Don Miguel.
1: Te hisz, ezt te másoltad bele? Az egy desszertnek a neve.
2: Jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
1: Te becsaptad Don Miguelt?
2: Neki tetszett ez a felfedezés.
1: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
2: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
1: Na hát.
2: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
1: De hát mit?
2: Elveszlek feleségül.
1: Megőrült?
2: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
1: És én? Engem meg sem kérdez?
2: Én jót akarok.
1: Nem kérek én az ilyen jóságból.
2: akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
1: Várjon egy kicsit.
2: Holnapig. De egy perccel se tovább.
0: Pablos kimegy egy pillanatra.
1: Don Miguel már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
0: Pablos jön vissza.
2: Jövök, már jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az étel.
1: Egy szavát sem hiszem. Jól van, már meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos fonalát?
2: Valakik jönnek. Dehogy is valakik. Vendégek.
1: A vatkan fő, az italok behűtve.
2: José Manuel atya érkezik segédletével.
0: Érkezik José atya és két apáca.
2: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
4: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel uraságé.
2: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
4: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
1: Gazdag akar lenni.
4: Ki?
1: Pablos! Az előbb mondta.
4: De miért? Bátorkodjon csak már részlet álmodni, de nem fog könnyen menni.
2: Hogy én?
4: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
1: Több a titka, mint sem gondol.
4: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
2: Rosalina, nem is értem.
4: A két nővér. Két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadette.
0: A két nővérnek rezzen istenem az arca.
2: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
1: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
4: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége. Nélkülük semmire sem lenne az egyház. Pláne az őserdei kanibálokkal. Szégyes időkben, amin őt talán még nem is látott ez a viharos időkben időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beteg esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amadou de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
2: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
4: Azt én nem tudhatom.
1: Maga csak Istennel társadok?
4: Ahogy mondja.
1: És a két nővér?
4: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem

0: az új hullám.
1: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
0: Dehogy is, drága Rozalina. Ez a cég neve.
2: Ablosz kibontja a levelet. Olvassa.
1: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot?
3: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
0: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
3: A mindenségét.
1: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
3: Keres.
1: Oly forgandó a szerencse.
0: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
2: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
3: Nem igaz. Rozalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
1: Ki vele?
0: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
3: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
2: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
1: Ne hülyéskedj már, Pablos!
3: Mindenki figyeljen!
2: A légcsapóval leüt néhány legyet.
3: A fenébe is ezzel a sivataggal ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! Elevélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Querioz úr sem készített testamentumot, a szevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Querioz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt és megjelölt berendezése. 16 WC kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsír. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alakja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
1: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre két napot várni?
3: Istennek szeme van. Drága atyám! Isten lát!
0: Lát, fiam! Lát! Hogy ne látnak? Hát persze!
3: Nem akarok én már vizet fakasztani, dehogy is. Bort ide, Rozalina! Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
0: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott beléd, te néked már ez a meddő sivatag is a paradicsom boldog képét sugározza. Most itt az alkalom, hogy végre megkérj szűkös otthonodból a gazdag városba, hol lelked nyugalomra és kedves házastársa várhat.
3: Mi van, atyám? Már is megházasítottad?
0: Minek késlekedni?

0: én örökre magányos maradok. Don Miguel öreg és aszok, mint a kecske. Fiatal testem nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
1: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bárha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom e széles tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele tiéd.
0: Add írásba.
1: Mi a baj, Rosalina?
0: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
1: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
0: De engem igen.
1: Elpazarolnád ifjúságod legszebb éveit? Folyjon át a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal? Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
2: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
3: Tisztán szappanyóka van! Elmérjük a terepet!
1: Micsoda szava! Nem éppen őrülnek kezünkbe. Mi ez az illat? Ez nem levendula. Sem tömjé. Ettől szikrázik az orr.
3: A legújabb gyártmány. Majd Sevillában megmutatjuk. Hatásos, mint láthatja.
2: Rosalina leült Hozé atya mellé.
4: Drága atyám.
5: Slendriánul fogalmaz.
4: Közvetlenségemnek oka van.
5: Akkor.
4: Ülhetek az ölébe?
2: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rosalina felé fordult.
4: Jó, csak vicceltem.
5: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
4: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
5: Ah, igen, maga is sokat profitálhatna belőle.
4: Oly titokzatos.
5: Egy cseppet sem.
4: Mi ez a parfüm illat?
1: Semmi. Csak a Rózsa meg Bernadett.
5: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Sevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudniillik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
4: Szegények.
5: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászó. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én. Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
0: Atyám, magányos vagyok nagyon.
5: Ó, te kis eltévedt juhom.
0: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
5: Ha netán mégis Sevillába látogat. Jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
0: Ez az új hullám?
5: Mi csak így hívjuk magunkat.
2: Mindenki kocint, isznak, a nővérek köhög.
1: Hazai!
0: Meg sem kérdezed őket?
1: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
5: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
1: Úgy hiszem.
0: Miért is ne?
1: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kissé szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
4: Pénztől.
1: Nem hittem volna.
4: Milyen könnyű megvilágosodni.
1: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
5: Majd meglátja.
1: Majd Sevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
5: Megtér.
1: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
4: Ki lesz a boldog feleség?
5: Imádkozik is minden este?
1: Hogyan is felejthetném el az Urat?
4: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
5: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
1: La vida es sueno.
5: Pontosan.
4: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
1: Megyek is, szedelőcködöm.
4: Hova, hova olyan sietőse? Juan Pablos.
1: Estére Sevillába kell lenne, nem hallottad?
4: Te hallasz engem, Pablos.
1: Én? Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
4: És? Két kiválasztott nem lehet?
1: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban, nem henceg, nem tajtékzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
4: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszhet a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
6: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
7: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
5: Szó mi szó, az is lehetne.
1: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
7: Nem, magához jöttem.
1: Isteni szerencse.
4: Mindjárt kész a vatkon.
7: A köszvényemnek nem tenne jót.
4: Ne igyon annyit.
7: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
4: Segítsen magán.
5: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
7: Éppen ez az. Rájöttem.
1: Rájött. Csak nem most.
4: Mondtam az előbb. A megvilágosodás az elég egy perc. Egy másodperc.
1: Éppen itt. Nem látja, hogy csomagoló?
4: Inkább fejvesztve menekül.
1: Az örök boldogságban.
4: Nem bolondság ez?
5: Az ígéretét ne felejtse.
4: Az Úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
1: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
4: Mire?
1: Már nem is tudom, mit mondtam.
7: Pablos úr, várjon!
1: Ne! Don Tabasco! Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kőkövön nem marad.
7: Én sem maradok? Akarom mondani, sokáig?
4: Atyám, tárolnék.
5: Csak egy pár jó falat.
4: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
7: Éppen pásztorjátékra készülök.
4: Éppen?
7: Éppen, hogy kisütött reggel a nap, és én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
1: Rendezven csak, de otthon.
7: Otthon? Maga megőrült? Közönség nélkül?
1: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
4: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
1: Azt majd eldönti más. Bernadett, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom a küldetést. Aztán, Rosalina, nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintéznivalód Don Miguellel.
4: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magam.
1: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
4: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
6: Pablos elviharzik.
7: Ez meg hova?
4: Meghalt valami rokon.
7: Ebben a melegben?
4: Könnyen megromolhat.
7: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Sevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
5: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
7: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szálkás, de az csak örömöm növeli.
4: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord magad?
5: Önt óvja egy láthatatlan szellem.
7: Bizony, de nem is látom.
5: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
7: Atyám, ön oly irgalmas.
5: Ha önt látom valahogy, mindig vidám leszek. Olyan, ahogy az Krisztus szeretné.
4: Én kevésbé.
5: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
4: Atyám, elment az esze.
5: Dehogy is, lányom. Most jött meg. Az új idők szellemétől nem áll távol az eféle bolondos kísérletezés.
4: De hisz ez... lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
5: Nyugodjon meg. Amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
4: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én. De hova?
5: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
4: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
5: Akkor ne késlek egyen.
7: Uram! Ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
5: Micsoda idél. Hol lakik maga?
7: Vegye csak kézbe.
5: Mi antik bölcs szöveg.
7: Az! Atyám, nézze a rajzot! Arkádiában vagyunk, aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok, szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
5: Megtanulta már a szöveget?
7: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
5: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy... senki nem díjazza őket. Mert az ízlés oly egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
7: Remélem jó lesz.
5: Sose adja fel.
7: Már nem?
5: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
7: Megőrülök, annyi a hitem.
5: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
7: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
6: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísér részeg.
4: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
5: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
4: Csak ez a bor teszi nehézzé.
5: Majd Sevillában kihúzódik.
4: És a birtok? Hagyja mit ezt az egészet? Talán észre sem veszi. Don Miguel, ha kirúg...
5: Akkor a sors akarja így. legyen mély hite, higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
4: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem, és itt repülök.
5: Bízzon Istenre!
4: Szédülök, Istenem!
6: Rosalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát. Hú.
5: Mennyi az idő?
3: Nálam 9:30. Nálam 10 perccel múlt.
5: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
3: 9:50, mint minden reggel. Túl sok a beteg? Ott ül fél Sevilla. A bíró, az elnök, a kufár. Emlékszel az udvari szakácsra? Rosszul ment neki. A főzés. Megegyemek. Aztán jött a felesége.
5: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
6: A nővérekhez.
5: Fújják be magukat rendesen?
3: Ízzik bennük a tűz, a lélek, akárha mindig másra vágyna. Oly szörtelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk.
6: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
1: A Sevillai Örökség című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péro, Malvinka, Vicei Zsolt, Don Sziszku. Limai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Don Pablo's fast song. Kezdi László, Rosalina felszolgáló, Laboda Kornél.

még nem mondtam néhány szerepet, de mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Basi és Boti olvasott le, ez Pepito és José Manuel atya. Tehát Csillagboton volt Pepito. Még egyszer, Vice Zsolt, Péró, Évike, Bazsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második része majd a

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: tulajdonképpen azt hiszem verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a Hadak útját Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fássúfniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoroknál voltam illegalitásban, és ott egy, mondom, fáspincében tanulgattam a Vörösjelek a Hadak útján. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött Major elvtárs egy katonai dzsippen, Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alattára ezt a betanult, először elmondható verset elmondtam.
1: Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre, a fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk, élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartuk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjai. De élni kellett, és így készültünk a szabadság napjára. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtönöztünk egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet, egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Bobby Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Faioni, megérkeztek a zenészek, Faioni dirigálta először az Internacionálét 1919 óta Magyarországon. Furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakállasan érkezett, a kispesti plébános bújtatta.
0: Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem, Boris Godunov köpenyét. És amikor megismételtük ezt a matinét a 25 éves évforduló alkalmából, Székely Mihály már nem lehetett ott, így hát csak egy zongora állt, egy szék, és ez a bizonyos köppeny volt rávetve.

és február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamaraszínházát, a Népköztársaság útján, az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget. Jöttek szakálasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan, hátizsákkal a színházba, és mi Csokonai Mihály özvegy Karnyóné című darabját játszottuk. Persze az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése. Szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott. Szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek, viola szagot, midőn felröppentek őt dicsért.

Én nem is tudom, hol szavartunk mi. Kisöpertek egy helyiséget a Dohány utcában. Hol találtak meg minket? Szinte nem is tudom elgondolni. Söpörtük a Nemzeti Színház romjait, vagy éppen egy ilyen strávkocsit, amit húztunk a Rákóczit, onnan behívtak minket. Bementünk. Összejöttek az emberek, ez alig volt újság, az újságban, amiket itt láttok, hát lelehoztak egy-egy hirdetést, de az emberek annyira a saját bajukkal, a saját életükkel, megmentett életükkel voltak elfoglalva, hogy persze ez azért az élethez szervesen hozzátartozott, mint a kenyér. Például ilyen hirdetések voltak az újságban. Március 10. Halott és betegszállítást, fuvarozást kézi kocsival vállalunk. No, ehhez hozzáfűznék én valamit. A Nemzeti Színház takarítása közben a Corvin áruház alsó részében hullahekatombák álltak, és hát bizony veszélyeztették Budapest egészségi állapotát, úgyhogy ló nem volt természetesen, strávkocsival húzták ki az emberek ezeket a hullákat, akik úgy voltak rakva, mint a hasábfa. Egy ilyen fuvarral én is kimentem a kerepesi temetőbe, ahol valami olyan bizarr látvány volt az, hogy ott állt még Gömbös Gyulának a szobra, nagyobb volt, mint életnagyságú, és ilyen sárga bronzból volt, a nap rásütött, és önként az embernek az agyába az volt, hogy seregszemlét tart a népe felett. Vagy például március 13. Azt a nemes szívű urat, akinek december 24-én fehér kiskutyámat átadtam, kérem adjon hírt, dr. Telekiné. Végül pedig a legtragikomikusabb. Március 2. A budapesti mentők betegszállítást jelenleg csak kétkerekű tolókocsin tudnak végezni. Tegnap egy ilyen betegszállítás alkalmával ismeretlen tettes a tolókocsit ellopta. Kérik a mentők, hogy aki hordágy nélküli tolókocsit lát, azonnal adja át a legközelebbi hatósági személynek. Tehát így indult ilyen bizarrul furcsán, de mégis az élet indult. A mi munkánk ebben természetesen a színház volt. Rengeteg volt akkoriban az úgynevezett díszelőadás, de hát hogy ne lett volna díszelőadás? Elsősorban azért volt díszelőadás, mert éltünk. Azért volt díszelőadás, mert mindenki fel akart lépni. Aki életben maradt, és aki színpad után vágyott. Tehát jöttek Székely Mihály, és énekelt, végre énekelhetett. És ugyanígy sokan, százan és százan előbújtak. Én komolyan mondom, nem tudom honnan. Egyszerűen nem tudom honnan. Nem volt se posta, se telefon, se semmi, és egyszer csak mindenki ott volt, ahol éppen fölléptünk, a ház tömegbizottak javára. Valami elképesztő műsorokat olvasott az ember így az újságokban. Az összetétele elképesztő. Mert ma van egy konstrukció egy műsornak, akkor nem volt csak aki élt és aki jött. Aki játszani akart, és élni természetesen. Aztán egy nagy ünnepünk volt az első szabad május elseje. Valóban meg kell mondanom, ilyen, alig lehet rá visszaemlékezni, mert olyan tajtékos nap volt. Mert én már láttam azóta sok felvonulást, én láttam hömpölygő tömegeket, de azt a spontán, váratlan, frenetikus, örjöngő emberséget az utcán én még soha nem láttam. Mi is olyanok voltunk, mint a megszállottak. Hát mi feldíszített kocsival, strávkocs, akkor már volt ló kettő, hogy honnan nem tudom, de mindesetre két lóval kivonultunk jelmezbe, karnyónét játszani a Népligetbe, onnan lerángattak a színpadról, és ilyen kisebb trambulinokra felálltunk, kiszavalt mindenki, amit bírt, amit tudott, amit lehetett már.

Gábor Andor, Ének a naphoz. 1945. május 1. Onsd május napja ránk a sugarat, minden más évnél százszor gazdagabb. Nagy éj terpett a magyar ég alatt. Rapságban éltünk, s hultunk csúnya hadban. Szükségünk van rád, május drága napja. Erőt ad nékünk, lángra szítsd erünk, hogy megmutassuk, most már észbe kapva, hogy küzdeni a jóért is merünk.

0: Igen, ez nagyon érdekes dolog volt, hogy is kezdődött. Tehát itt még romokban volt minden akkor. És hát az utolsó közös szereplésünk Tolnai Klárival a Francia Szobalány című darabban volt, a Víg Színházban. És hát ezt nagyon sokan akarták volna még egyszer látni. Ez egyébként érdekes volt, mert a háború alatt azt mondták, jaj, ha én még egyszer láthatnám magukat a Francia Szobalányban, és akkor én mindig azt válaszoltam, hogy persze annak örülne, mert akkor maga is élne, meg én is. Mondtam, háború alatt. Na, szóval, amikor vége lett, akkor összekerültünk Klárival, és jöttek, hogy hát csináljuk meg ezt a Francia Szobalányt. Akkor elmentem, valamilyen hatósághoz kellett mennem, és elkérni a Zeneakadémia kamaratermét. Hát zsúfolt ház volt. Kim voltak a plakátok, akkor már 3 vagy 4 napja. És a 3. vagy 4. előadáson történt, hogy eljött hozzánk egy Somogyi Kálmán nevű színházigazgató, és azt mondta, hogy nagyon szeretné, az ő színházába játszanánk ezt a darabot tovább. Ez az ő színháza, ez a, azt hiszem, ott van most a Báb Színház. Aztán ott játszottuk úgy, hogy ő fizette az úgynevezett dologi kiadásokat, tehát plakátot, világítást, egyebeket. Hát akkor még korán délután kezdődtek az előadások napfényben. És ami ezen felül maradt, azon osztoztunk. Tehát voltak éppen egy ilyen konzorcionális társaság volt ez. Senkinek se volt fix fizetése. Ennek aztán nagyon nagy sikere volt annyira, hogy utána aztán eljátszottuk a Megsértették a Minisztériumot című zenés vígjátékot. Ez egy kis francia darab volt. És azt akkor Fényes Alizzal és Gócz Sándorral játszottuk. Megint csak ilyen alapon. Hát így kezdődött voltak éppen a mi visszatérésünk a színpadra.
1: 1945. január 18. A szovjet tájékoztató iroda jelenti. Budapesten a 2. ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték Pest megtisztítását az ellenségtől és elérték a Duna partját. Ilyen módon csupán a város kisebbik, budai része maradt az ellenség kezén.
2: 1945. január vége, február eleje.
1: Európa jelentős része még lángokban áll, de a fasiszta fenevad már saját barlangjának határain védekezik.
2: Február 2. A szovjet csapatok Berlintől 60 kilométerre elérik az Oderát.
1: Február 8. Az angol-amerikai erők új offenzívába kezdenek Hollandiában.
2: E napokban Jaltában a szövetséges államfők Németország összeomlás utáni ellenőrzéséről és az Egyesült Nemzetek létrehozásáról tárgyalnak. Magyarországon a Dunától keletre már béke honol. Az ideiglenes nemzeti kormány Debrecenben az újjáépítés tervein dolgozik.
1: De a Dunántúlon még heves harcok folynak. Csodafegyverekben reménykedve tombol a nyilas terror. Ketté szakadt a főváros, a hidak a Dunába hultak. Pesten már elkezdődik a romeltakarítás, de Budán, a Gellért-hegyen, a Várban, a Sashegyen minden háztömbért heves harcot folytatnak a szovjet csapatok.
2: A harci zaj gyakorta elnyomja a pesti oldal újjászületésének himnuszát. A végvonaglásban harcoló német csapatok gyilkos lövedékei olykor lecsapnak a békére rácsodálkozó pesti emberek közé.

0: Kovács Imre Romain Rolland halálára című versét.
1: Gépfegyverek, ágyúk, repülőgépek kattogása, vadbömbölése hull ránk, szétomlik a ház új esztendő napján, s romja alatt vigyorog véres hullám. Új esztendő, mit hoztál a világ? Meguntad-e e roppant szörnyűséget? Füst és korom szaga eléget hullám bűze fertőz, e köves vidék. Eljött az est, lángnyaldossa a tájat, görös körül él még az őrület, s a láthatár mögött már más világot valónak kájákban a kis üzem. Ostromlott várban élünk, s együtt érzünk az ostromlókkal, s e halvány remény dobog szívünkben, oltalmaz a pince, s szabad leszek tán holnap reggel.

0: A hosszú, sötét éjszaka után ébredeznek a hallgatásra ítélt múzsák.
1: A színészi munka újjászületésének felemelő napjaira és a január 28-án délelőtt megtartott első művész matinéra így emlékezik az egykori közreműködők közül Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán és Major Tamás.

Tulajdonképpen aztán verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a hadakutyát Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fás sufniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoréknál voltam illegalitásban, és ott egy mondom fás pincében tanulgattam a Vörösjelek a hadakutyát. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött major elvtárs egy katonai dzsippen Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alatt ára ezt a betanult, először elmondható verset elmondta.

A felszabadulás nagyszerű pillanata engem a Víg Színházban ért. Utolsó két hónapomat, ezelőtt a nagy ünnep előtt, egy Víg Színházi pinceódúban töltöttem, és az utolsó napon már ebből az odúból távoznunk kellett, mert még mindig Keresztülkasul járkáltak a színház pincében az esesek. Lejutottam a két műszaki dolgozó barátunknak a segítségével, akiknek a nevét el kell, hogy mondjam, Sindelár színpadmester és Hricu Béla műszaki, akik ott jó néhányunkat rejtegettek, és levittek a Víg Színháznak egy olyan pince részébe, amely fölött egy vasrács volt, a Víg Színház kocsi feljárójának a vasrácsa, innen már láttuk az eget. És akkor láttam, meglepődve, hogy hányan voltak még ebben az épületben, amely közben az ott bujkálók fejére omlott egy bombázás után. Egy reggel aztán, ahol fűszőnyegekbe burkolva és királyi palástokkal takarózva feküdtünk valamennyien, megjelent az egyik műszaki, kora hajnalban azt mondta, na, itt vannak az oroszaid. Óriási boldogsággal, urrázva, éhenezve rohantunk föl a pincéből a legális óvóhelyre, ahol pattogott a tűz a kályhában, és alig értünk be, megjelent az első szovjet katona, akit életemben láthattam. Innen aztán, mert nem tudtam semmit, sem a szüleimről, sem a mennyasszonyomról, elindultam, hogy megkeressem őket. A Barát utca sarkán, amely a ellenállás időszakában híres utca volt a számunkra, hiszen ott lakott Somogyi Bogyó, ami felejthetetlen kolléganőnk, akinek a lakásán gyakorta voltak illegális találkozók. És ebben az utcában lakott a mennyasszonyom is, Szemere Vera, most a feleségem. Az utca sarkon egy sovány emberbe botlottam, Major Tamás volt. Egymásra néztünk, és rögtön elkezdtünk játszani. Azt játszottuk, hogy nem történt itt semmi. Nem igaz, hogy mi már egy éve nem is láttuk egymást, azt se tudjuk, hogy él-e a másik, vagy nem. Csak annyi volt, hogy szervusz, szervusz. De hogy vagy? Jól, köszönöm. Nem jössz a pártközpontba? Kérdezte Major. Na, de, kérlek, gyerünk. És ebben valami olyan gyönyörű volt ezt kimondani és elmenni. Ennyi keserves hónap, év és idő után. Mint a legmagától értetődőbb dolog lett volna, elindultunk, elmentünk a köztársaság térre. Megettem életem első lópörköltjét, és azonnal elkezdődött az izgatott rohangálás. Szedjük össze a kollégákat. Ki hol lakik, hol található. Hogy tudnánk valamit csinálni itt előadást? És a nagy rohangászásban megszületett január 18-ára, ami első matinénk az akkori Magyar Színházban, amelynek a tetején beesett a hó, ahol az előadás alatt még belövést kapott a színház, hiszen Budán még harcok voltak. Ezt a matinét aztán február 24-én megismételtük.

örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán ott találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Azután lassanként megnyílt a színház, nem emlékszem próbákra, hogy történt. Március 15-én azután megnyitotta a színház a kapuit a Bánkban előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bánkban, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborc, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség, magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára, ahol töltöttem a napjaimat. Csak azt tudom mondani, hogy amint megnyitott az operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, elég nagy, nehéz szerepeim voltak, amit látja a naplomból, és hát igazán boldogan folytattam az éneklést tovább, amennyire bírtam. De ez a legemlékezetesebb mégis, a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben, tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legénykék valahol Óbuda fele különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek voltak, nekem se liszt, se zsír, se pét, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkányok. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, nagy könyörgésre fölvettek, azzal, hogy megírtük, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze, voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az operai kis szobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy gyerünk és élünk, és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam, azzal a székesfehérvári zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amelyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán letiltott zeneszerzők, már azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán akármilyen címen is le lehettek tiltva. Bach Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit hát az ember elmesél létező vagy nem létező unokáinak, akkor azt tátott szájjal hallgatják, és csúválják a fejüket, hogy ez itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen. Megható vagy legemlékezetesebb az az első rádió adás volt, amelyen mi, mint szabadságnak a szimfonikus himnuszát, a harmadik Leonórát adtuk elő, azzal a rádiózenekarral, amely akkor állt össze, szintén a Szélrózsa minden tájáról összegyűlve. Ismerősök is voltak közötte. Elég talán, ha annyit mondok, hogy a hangversenymester Tátrai Vilmos volt. És olyan izgalommal és olyan, hogy is mondjam, a gonddal és szeretettel készültünk mi erre a május 1-i harmadik Leonórára, amit nagyon nehéz elfelejteni. Ez már a diadalmas életnek volt a megnyilvánulása, a szabad életé. És ezt most már nem egy zárt terem közönségének játszottuk el, hanem az utcának, tehát a városnak hirdettük hangszórókon keresztül, és a városnak jelentettük a zene hangjaival azt, hogy az új élet megkezdődött.

Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre, a fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk, élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartunk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjaik, de élni kellett, és így készültünk a szabadság napjára. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtön ösztünk egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet. Egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Faioni, megérkeztek a zenészek, Faioni dirigált az Internacionálét, furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakálasan érkezett, a kispesti plébános bújtatta.

Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűjt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem Boris Godunov köpenyét.

0: Március 17-én Ortutai Gyula és Barsi Ödön főrendező Debrecenbe utazik az ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány székhelyére. Itt megállapodás jött létre a kormány és Puskin szovjet követ között. A Szovjetunió tekintet nélkül a fegyverszüneti szerződés korlátozó rendelkezéseire hozzájárult, hogy a műszaki előfeltételek megteremtése után a Magyar Rádió műsorszolgálata megindulhasson. Az indulás időpontja május 1-e. Tekintettel arra, hogy rádiókészülékek a hallgatóknál akkoriban még nem voltak, a műszaki osztály dolgozói utcai hangszórókat szereltek fel. Ilyen hangszórók közvetítették műsorainkat a Nemzeti Múzeum kertjében, az Erzsébet téren, a mai Engels tér, a Liszt-Ferenc téren, a Blaha-Lujza téren, a Ferenc téren és a Szent István téren. A régi bemondók közül május 1-jéig csak Skoffelza jelentkezett. Az újakat hirdetés útján toborozta a rádió. Hogy hányan jelentkeztek pontosan, azt ma már nem tudom. Van, aki 760-ra, olyan is, aki 900-ra emlékszik. Tény, hogy a rádió udvara tele volt bemondó jelöltekkel. Hetekig tartó selejtezés után heten maradtunk. Köztük én is. Műsorunk a mártír halált halt Bajcsi Zsilinszky Endre kívánságára e szavakkal kezdődött. A Magyar Rádió végre magyar. És ezt Skoffelza, az akkori rangidős bemondó mondotta el.
1: február 13. A szovjet tájékoztatási iroda éjszakai jelentése. A második és harmadik ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték a Budapesten körülzárt ellenséges erők felszámolását, és teljesen megtisztították Magyarország fővárosát a német hódítóktól.
2: A fővárosban elhallgattak a fegyverek. Megindult és egyre pezsgőbbé vált az újjáéledés.
1: Idézet az egyik legelső budapesti sajtótermék az Új Hang riportfüzetéből.
2: Megnyílt az első pesti kávéház. Az emberek téli kabátban ülnek. A menü egységes. Egy pohár fekete kávé, kis üvegtányér dzsem. A New York barokk pompája, a centrál irodalmi gőze, a Victoria üzleti zsivaja, a sok-sok pesti kávéház még a hó alatt téli álmát alussza. De a hóvirág már kidugta fejét. Még kisé zöldecske, de hírt hoz a pesti életről. Emberek, már van hóvirág! Emberek, lesz élet Pesten!
1: Február 15. A Magyar Kommunista Párt rendezésében lelkes közönség előtt adta első hangversenyét az újjászervezett Székes Fővárosi Zenekar. Beethoven, Bartók, Kodály és Csajkovszki egy-egy művének előadása mellett különös lelkesedéssel fogadott produkció volt az évek óta mellőzött Weiner Leo divertimentójának előadása.

0: Idézetek az 1945. február végén megjelent újságok hírrovataiból, művészek, írók, költők sorsáról.
1: A Latabár család épségben van. Az öreg Latyi karcsúvá fogyott. Az ifjú Kálmá ruháit elvitte a légnyomás, a téli kabátja alatt pizsamakabátot hord.
0: Várnai Zseni hírt adott magáról. Budán van, ahogy lehet, átjön Pestre.
1: Szerb Antalt és Sárközi Györgyöt elhurcolták.
0: Bulla Elma halálhíréből szó sem igaz, budai villája azonban romhalmazzá vált.
1: A második kerületi elöljáróság lakásosztályát Tapolcai Gyula vezeti. Legalább olyan tehetséges lakáshivatali főnöknek, mint színésznek.
0: Bársony Rózsi a Veselényi utcai kórházban vöröskeresztes ápolónő. Ugyanott dolgozik Dénes Oszkár is a gyógyszertárban, mint laboráns.
1: Tolnai Klári villáját bombatalálat érte. Jelenleg a Sztár Filmtársaság légópincéjében lakik.
0: Hirdetések a Szabadság című napilapban 1945. február végén.
1: Dr. Janovics Jenő színigazgató és neje Pór Lili azonnal tudassák hollétüket.
0: A Beszkárt kőbányai járata a gőzmozdony hibája miatt további intézkedésig szünetel.
1: Gyújtómágnesért, varrógépszíjért lisztet adok.
0: Dupla pelenkát, elsőrendűt adok, élelmiszerért.
1: Megrongált gyógyszertárt veszek. Címet a kiadóban.

0: Február végén újból megjelenik a Népszava. Zenekritikusa Jemnitz Sándor cikket ír, Kóborlás az Operaház tetőpárkányán címmel.
1: Benfentes vezetőm lekísért az épület hatalmas óvóhelyére, írja Jemnitz. Mintaszerű szobarend uralkodik mindenfelé. Bekukkantok a bunker díszhelyére, Kodály Zoltán függönyökkel elzárt kis oldalfülkéjébe. A mester egy rögtönzött próbateremben karszerzeményére tanítja az összeverődött kamarakórust. Szimbolikusnak érezzük ezt a képet. Kodály Zoltán nem szavakkal, hanem cselekvéssel hirdeti napjaink első parancsát: dolgoznunk kell és meg nem állni. A testi munka mellett lássunk neki a szellemi romeltakarításnak is. A pince sötétjéből az operaház padlására megyünk, ahová bombatépte réseken át besüt a ragyogó februári nap. A legnagyobb kár az épület Dalszínház utcai felén keletkezett. Keskeny deszkákon járjuk be az operaház tetőpárkányát. Megcsodálom a vasöntvények és kőfaragványok aprólékos gondosságát. Szimbólumot látunk itt is a műhely munka következetes finomságában. Példát látunk benne, intő és serkentő példát. Fel a művészi munkára, a művészi munka legjavára.

0: Rádió Budapest 1 az 549,5 méteres hullámhosszon. Ismertetjük mai műsorunkat. Harangszó, himnusz, köszöntő 12 órakor. Dálnoki Miklós Béla, az ideiglenes nemzeti kormány miniszterelnöke beszél 12 óra 15 perckor. Hírek 12 óra 30 perckor. A munka ünnepe. A demokratikus pártok vezetőinek beszéde 12 óra 45 perckor. Bartók elmúlt időkből. Vásárhelyi Zoltán vezényli férfikar együttesét. Beethoven harmadik Leonóra nyitányát a rádiózenekar adja elő, vezényel Ferencsik János, körülbelül 13 óra 15 perckor. Mikor, mit, hol hallunk? A műsorszolgálat ismertetése 13 óra 45 perckor. Hírek 14 órakor. A Nemzeti Segély híradója és gyermekpostája 16 órakor. Hanglemez műsor 16 óra 10 perckor. Gobbi Hilda és Major Tamás verseket mond 16 óra 40 perckor. Hírek 17 órakor. A romok felett Zilahi Lajos beszél 17 óra 15 perckor. Májusfa, hangképek a szabad magyar májusról 17 óra 30 perckor. Hanglemez műsor 17 óra 45 perckor. Hírek 18 órakor. Hírek orosz nyelven 18 óra 5 perckor. Hírek angol nyelven 18 óra 10 perckor. Orosz műsor 18 óra 15 perckor. Hírek 19 órakor. Palló Imre doktor kuruc nótákat énekel, a rádiózenekart Polgár Tibor vezényli 19 óra 15 perckor. Liszt Mazeppa című szimfonikus költeménye és 12. magyar rapszódiája csendül fel 19 óra 30 perckor. A nap eseményeinek összefoglalása 20 órakor. Ez volt az első nap műsora. A következő napokban egyre több és több, szebb és szebb műsorral jelentkeztünk, és izgalmas hírekkel. Ilyen volt az európai háború végének bejelentése május 9-én, és május 10-én már a következőkkel jelentkezhettünk. Idézet. Érdeklődéssel várja Budapest egész lakossága a rendelkezést, amely az 1941 óta tartó elsötétítést megszünteti. A szövetséges államok fővárosaiban már hetekkel korábban megszűnt az elsötétítés. Most, hogy a háború Európában véget ért, remélhetjük, hogy Budapest rövidesen szintén kivilágosodik. És másnap már ezt olvashattuk. Bekapcsolták a közvilágítást Budapesten, a polgármester elrendelte, hogy ahol jó a vezeték, gyulladjanak ki a lámpák. Az elsötétítést megszüntették. A rádiókészülékek használatát a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szabaddá tette. Az illetékes hatóságok a zár alá vett rádiókészülékeket feloldják, és a közönségnek ismét rendelkezésére bocsátják. Ezeket a híreket én az újdonsült bemondó különös lelkesedéssel olvastam. A színházak, mozik műsorának ismertetése már 1-2 percet vett igénybe. Kedvezőbbek lettek a közellátásról szóló közlemények. Az új élet kezdetének izgalmas lüktetését mi a mikrofon előtt elsőként éreztük, és bíztató hírek formájában továbbadhattuk az egész országnak.
1: Az első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadítása Pecsen fejlődött. A különböző muzsikusokból Brunovszi Károly, a Filharmonia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt 2010-ben szerepeltek a Magyar Színházban Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas rés tátongott. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galléllal, kalapban, kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték, és itt találkoztak először egymással. A hangverseny Beethoven Egmont nyitányával kezdődött. karmester és muzsikus szinte átszellemültek a boldogságtól, hogy megint hangszert lehet a kezükbe. Bach, Weiner, C-dur, tokkáta és fuga következett. Aztán Mendelssohn hegedű verseny, mert Lengyel Gabriella játszott, soha ennyi könnyes semmi ember tangverseny még nem látta. Goldmark falusi lakodalma, Bartók parasdalai, majd Stravinsky Petruska szüccet tette teljesi a hangversenyt. A délelőtti idő ellenére is bámulatos ünnepélyes volt a hangulat. Hozzátartozik ennek a matinénak a krónikájához, hogy Ortutai Gyula írt

Február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamara Színházát, a Népköztársaság útján az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget, jöttek szakállasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan, hátizsákkal a színházba, és mi, Csokonai Mihály özvegy Karnyóné című darabját játszott. Persze, az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése. Szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott. Szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek, viola szagot, midőn felröppentek őt is.

0: Március elején a Kisgazdapárt a Zeneakadémia nagytermében megrendezte a fasiszta cenzúra által elnémított szerzők és zeneművek zenekari hangversenyét. Vezényelt Ferencsik János.
1: Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben. Tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legényké különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek voltak, nekem se liszt, se zsír, se pét, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkányok. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, azzal, hogy megértük, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze, voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az operai kisszobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy élünk és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam, azzal a székesfehérvári zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amellyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán le lehettek tiltva. Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit az ember elmesél unokáinak, akkor azt tátott szájjal hallgatják, és úgy csúválják a fejüket, itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen.
2: Kedves Ivan Cserenkevics, még bizonyára jól emlékszik a kulturális élet első jeleire, az operai, a hangverseny és a színházi előadásokra, a felszabadulás utáni első napokban.
3: Bizony az ilyesmit nem felejti el az ember. Mindenek előtt a színházat kellett lábra állítani, de ezzel párhuzamosan már hangversenyeket is szerveztünk. Különösen a legelső koncert emléke eleven bennem, Fischer Anni játsz

0: Az említett hangverseny megszervezése Kuhn Imre érdeme.
1: A felszabadulás utáni első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadítása Pécsen fejeződött. Brunovszi Károly, a Filharmonia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt két ízben szerepeltek a Magyar Színházban, Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas rés tátongott. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galléllal, kalapban, kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték, és itt találkoztak először egymással. Hozzátartozik ennek a matinénak a krónikájához, hogy Ortutai Gyula írt hozzá bevezető beszédet. Az eredeti tervek szerint neki kellett volna felolvasnia, de nem tudott megérkezni a hangverseny időpontjára. Más olvasta fel a beszédét, amelyben visszahívta Bartók Bélát Magyar hazájába.

1944. szeptemberében éppen illegális rendezvúra mentem, és Budán, a Kavics utcának a lejtőjén találkoztam Illyés Gyulával. A párt megbízásából megkértem, írjon nekünk forradalmi verset, amelyet talán meg tudunk zenésíteni, hiszen abban reménykedtünk, hogy fegyveres felkelés lesz, ez még a Horthy-féle proklamáció előtt volt. Illyés Gyula rendezvút adott nekem, és egy hét múlva átnyújtotta a verset. A vers első ízben, akkor még névtelenül, a Szabad Szó 1945. május 1-jei számában jelent meg. Rendet. Rendet, rendet, rendet végre. Ki a szennyet a szemétre? Házat tája ez az ország, takarítsuk ki a mocskát. Hol a rend, hol egyre lába kél annak, mint nekünk járnak? Oda minden, ide semmi? Itt kell mindent helyre tenni. Mit tirtúr az ügyeinkben? Told a tőkést félre innen. Húst a tálba, kézbe fegyvert. Földjére a szegény embert. Ócska odu maga a ház, nem menti meg a vakolás. Rakjunk újat, meglakhatót, egy egész nemzetnek való. Rongyos ez a ruha rajtunk, ideje, hogy újat kapjunk, szabjunk, jobbat, varjunk, másat. Csináljunk egy szövőgyárat, acélgyárat, kenyérgyárat, mutassuk meg a világnak, mi lesz itt, ha kedve támad a parasztnak, a munkásnak. Sötét sarok Magyarország, elhozzuk a napot hozzád, a ragyogó rendet föléd, árva nemzet, elárvult nép. Nem lehet a légkorommal, tele romlott gondolattal, húzatot rá, tégy egy próbát, szellőztest ki Európát.

0: A hadihelyzet 1945. március elején.
1: A szovjet csapatok az Odera keleti partjánál törnek előre. Magyarországon pedig a Balatontól északkeletre és délre visszaverték az ellenség nagy gyalogos és páncélos erőkkel végrehajtott támadásait. A második bielorusz hadsereg csapatai 20 kilométernyire közelítették meg Danzigot. Az angol-amerikai csapatok Remagen közelében átkeltek a Rajnán, Köln elesett, Tetten tábornok Koblenz felé közeledik.
0: Belföldi hírek.
1: Megnyíltak az IBUSZ menetjegyirodái. Egyelőre csupán utazási felvilágosításokat adnak.
0: Nagy-Budapest területén megindult a közönséges és ajánlott levélforgalom.
1: A Hősök terére március 15-e alkalmából tervezett ünnepség, amely előreláthatóan 100 000-es tömeget vonzott volna, elmarad, mivel a Dunántúlon még heves harcok folynak. Illetékes körök nem tartják helyesnek, hogy a szabad ég alatt ilyen óriási tömeg gyűjjön össze, így kerületenként fedett helyiségekben rendezik meg az ünnepségeket.
0: 1945. március 15-e. Az Operaház megnyitja kapuit. A nagy eseményről a Népszavában Jemnitz Sándor így emlékezik meg.
1: Ezúttal kétszer is kaput nyitott az Operaház, ősszel és tavasszal. Először a Ború meg az Alkony őszével, és másodszor az újonnan ébredő remények, az újrakezdés jegyében frissen serkenő erők tavaszával. Az első félidőnek épp oly rövid, mint dicstelen története, lezárult. Megilletődve foglaljuk el régi helyünket a földszinti sorok egyik sarokülésén. A műsor Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusával kezdődik. A szerző személyesen vezényel, és a közönség forrón ünnepli. Erkel Bánkbányának első két felvonásával végződik az emlékezetes kapunyító előadás. Nem forgatjuk a kritika hegyes tollát. Érjük be azzal, hogy az Operaház rövid heteken belül felvehette művészi munkáját. Úgy találkoztunk most vele, mint sok jó baráttal, aki megfogyva bár, de egészségesen vetődött utunkba. Itt is, ott is felharsan az öröm kiáltása. Megvagy, s ez a lényeg, a többi majd adódik. Minden közreműködő remekelt, Osváth Júlia az előadás költői Melindája egyik legszebb alakításával gyönyörködtetett minket.
2: Örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Március 15-én azután megnyitotta a színház a kapuit a Bánkbán előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bánkbán, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborc, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség, magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára. Amint megnyitott az Operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, és hát igazán boldogan folytattam az éneklést tovább, amennyire bírtam. De ez a legemlékezetesebb mégis a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

megtekintés, hogy nyugatról segítségi érkezésnek. Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóvetés. Figyelem, figyelem!

0: hogy az Egyesült Államok azonnal befogad és új hazához juttat 40 ezer magyar menekültet, akiknek ide szállítása napokon belül megkezdődik az amerikai hadsereg légihídján. A menekülteknek azonban még a túlzsúfolt ausztriai táborokban azonnali segélyre, pénzre, ruhaneműre, gyógyszerre, takarókra, élelmiszerre volt szüksége. És ekkor a 22 éves Elvis Presley megkérte Ed Sullivant, hogy az egész ország TV közönsége előtt jelentse be a kaliforniai Hollywoodban, még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket, meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segély alapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in the Valley, a Béke a Völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's gonna do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. And now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

0: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
1: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsak. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok között 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta, a köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb időt elvesztett hangos nevetéseiből. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülírni. De mert valóban ez az, amit Szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak vidámra rajzolódásának. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fátyolozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilveszteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. és hogy végül egy szép magyar költemény szavait idéztem. Szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem hozzá kell tenni, és ezt soha, soha el nem felejteni, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó mindnyájunknak önzetlenül, sőt áldozatok árán egy második új életet, szabadságot, polgárjogot és kenyeret adott és ad a világtörténelmi nagy menekülések éveibe. Reményteljes boldog új évet mindnyájuknak!

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszemben.
1: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból Nagykanizsáról elfelt Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizonton, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, Nyugatkörrel, és azután Hatvani Lajos, mondjuk, aki fölfedezett, aki íróvá szentelt, az mellesleg egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egyik cikkemet, nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam, tapasztalatlan és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészabó, az Ignótusz Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még kik voltak ottan, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejövöd, akkor a 60 mutat be mindenkinek, mondtam, hogy Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve Hatvani Lajosnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, mikor valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írása még tetszik valakinek, ugye akkor mindent elkövet érte, hogy azt segítse, hogy mellé álljon. Ez volt 60 számomra, de akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát aminél jobbat tulajdonképpen hol találhattam volna az egész világon, mert kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és a Tépernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra életemnek tulajdonképpen a legszebb évei volt, tehát szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is, egyebet is nehezen változtattam az életben, az mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, voltak is vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne, az felmélet, amit később az IJ-ben fedeztem fel. Szóval láttam, hogy milyen rajongásig, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongásig szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között volt sok paraszt gyerek, eléggé jól ismertem ezt a dunantúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Böcseiben, stb. Akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magamat, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökeretverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy versre emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, ilyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IJ-s iránti szimpátiám, és az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótusz Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta, és nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története miatt annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországba. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó, egy teljes paraszt közönség előtt, akik a gazdakört a teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal. És ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okossága, bölcsessége, ahogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom, mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatást, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, csak internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmenjek be. Szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Zatáranak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától ideológiailag egyébként is. Vihar Sarokról én írtam a kritikát a Szép Szóval, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a Szép Szóban az eljárás ellen.

Tilos Rádió. A Kert a Karót hallottátok. És benne kultúrtörténeti szövegeket, a pontos tracklistát és a forrásokat.

0: Kert, mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

actuel que Delta Big. Nagy messziről ködölt a bükk, gőzölt a sík, áradt az ér, s fáradt testemben hirtelen ott a záporverte mezőn. Piros dalra gyújtott a vér, piros dalra gyújtott a vér. Szinte sercent, úgy nőtt a fű, zengett a fény, tüzelt a nap, szökkent a lomb, virult a föld, táncolt a föld, táncolt az ég, és csókolt minden az ég alatt, és csókolt minden az ég alatt. Káprázó városi szemem behúnyom ennyi csókele. Rebegőn és nyugtalanul és halkan kérem az urat. Áld meg ezt a csókos mezőt. Áld meg ezt a csókos mezőt. Itt is, ott is asszonycsapat kapál, hol majd életterem. Ó, mégis, mégis élni jó. Erősek és fiatalok. A lábuk térdig mesztelen, és a lábuk térdig mesztelen.

újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogságszínház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok necessitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok, talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkukat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonnak. Az őzek szomorú ifjú hősök. A bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf Dalibon viván. Soha nem tudtam emberszámba venni, elnézést, angol kóros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők. Háziasszonyok otthon főznek. Az elefántok deklasszált portások. A gnú 19. századi hős. A zebra gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervezőnek. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak. Szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rákcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcs tanítóbácsik elemi iskolai fokon. A juhok telekitéri árusok. Az oroszlán kiöregedett hős szerep, csak nagy egyéniség játszhatja, csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, Mediciek. Karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök, harmadik riad, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalista. A drága pulik, lihegő, kedves, ifjú Rómeó kalitka. Agárok, szigorú, lojális lakák. A kuvasz igazi nem felejthete meg. A fókák ügyelők, jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincérek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház, paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaikban, öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzett és képzelet, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb. Emlékek, kis fehér sónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolyák a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

Milyen is volt a debreceni színház, ez a furcsa és rejtélyes sziget, annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye, Csokonai és Móricz városában. Furcsa nagy család, céh, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benne a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroga. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel mereztik szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valamely régi operetben, amelyet túlhaladt ma már az idő. Nem halljuk a régi dalokat, nem látjuk, hogyan gyulladtak ki a vágyak a szívisek páholyában, hogyan fonódtak egymásba a kezek, testek, szemek valahol fent a kakasüllőn, a régi kollégiumi diákok között. Száz éves színház és falaiban, mint a szúrágnak elröppent dalok, elsüllyedt szavak, híres tirádák, régen kihunytak, a gyertyafények és a reflektorok. Száz éve hányan hevültek még régebbi szavaktól, vagy dühöngtek paradicsomot dobálva, mert nem tetszett. Nem tetszett a Bon Vivant vagy a Primadonna. Komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek. Hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból. Hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak. A szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, a régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhansztanoncok a műhelyekből. Máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márvány intarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapéta maradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakolat is meséket tud mondani a múltból. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlótereknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a bukás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejem. Jó világ, emberi világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk mennyasszony, próbálom magamra húzni, milyen is az a nászi ruha, milyen is a nász, amitől annyira óvott anya. És milyen utána a reggel? És hogy esik utána az étel? Milyen lesz, Istenem? Milyen is? Csodálkozó őszi gyerek, ma találkozó. Ez a vár, amit be kell venni. Itt nem használ semmi.
nem segít senki. Egyedül állok majd annyi fölényes bíráló Mennyire féltem a vizsgáktól, mennyire féltem a versenyektől. Itt minden este vizsgázni kell, emberségből, őszinteségből. Minden este le kell vetkőzni, nem segít a hazugság, a rutina, ravaszkodás. Mesztelen lélekkel játszunk. Hölgyeim, uraim, csak tessék, tessék, elvtársak! Ilyen vagyok, ilyen, ilyenek vagyunk. Ilyenek voltak a színészek, a nemzet napszámosai.

felé három újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerek, gyerek! Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek.

7 órakor ugyanabban a kávéházban, ugyanott percnyi pontossággal, mint tegnap, megindulnak a vonatok. Most már nem fordulok az ablak felé, tudom, hogy belül zakatol valami a dobhártyámon. Ahogy azt a délutánt felidézem, csodálkozva kérdem magamtól, hogy lehet az, hogy a délutáni mozi emléke nem társult bennem a furcsa új tünettel, aminek oka ma már tudom a Karotis nevű ütőér izgalma volt. Eszembe se jutott párhuzamra gyanakodni. Kicsit bosszankodtam, és rögtön elhatároztam, hogy a fülemmel van valami baj. Így hát másnap beállítottam a klinikára a jó nevű fülspecialista tanárhoz. Orromba kedélyes csevegés közben hosszú drótot dugott vattával, ami az Eustach csövön át fülembe szaladt. Fogamat csikert.

Ténynek állítom, amit csak szeretnék, hogy én például, ha figyelem magam, körülbelül meg tudom határozni, hogy az aktuális gondolat agyamnak melyik részén keletkezik. Mikor számolok, szójátékokat csinálok, szétbontok, analizálok valamit, elől, a homlokom alatt történik valami. Érzelmek, muzsika, indulatok a koponya hátsó részében keletkeznek. Évek óta áltatom magam, hogy kitartó gyakorlattal irányítani lehetne a gondolatokat belülről, mint az atléta az izmait, vagy zongoraművész az ujjait. Ezt az álmatlanság ellen eszeltem ki évekkel ezelőtt, hogy el lehetne aludni minden külső szer nélkül, ha rátalálnék valahol a nyúlt agy felé arra a pontra, ahonnan GPS-en el lehet zsibbasztani az egész központot. Futóan eszembe jutnak a délutáni vonatok, de rögtön elfelejtem. Másnap délután egy amatőr filmegyesület előadására ígérkeztem, ahol pompás keskeny filmet mutatnak be zárt körben. Rajongok ezért a műfajért, a jövő filmjét látom benne, igazi egyéni művészet lehetőségét, a jövő zenéjét. Néhány pályadíjnyertes keskenyfilm kerül a vászonra, gyönyörű felvételek. Nini, ez nagyon érdekes lesz. Orvosi film, amerikai amatőr vette föl. Cushing professzor bostoni műtőjében koponya műtétet végez. Az asztalra szíjazott betegnek csak a fejét látni, a tanár neki megy, elegáns mozdulatokkal előbb megskalpolja, a fejbőrt hátrahajtja, aztán egy perforáló nagy fúróval körbejukasztja a koponyát, majd leemeli a fejről, mint valami sapkát. Az agyhártyát olyan, mint egy hajlekötő háló, tisztán, gusztusosan szétvágja, az agyvelő pocsonyáját látni, ahogy remeg és lökök a csontjait.

Őről álmodtak szegény kopott költők, midőn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő könyökölt ki a magas ablakon, midőn az őszi bortól boldoggá, és boldogtalanná lett fiatal emberek éjszaka énekeltek a mély utcában.

0: Ő jutott eszükbe a köszvényes öreg uraknak, a császárfürdő aranyárnyékos platányai alatt.
1: Már régtől, nagyon régtől fogva ismer.
2: A nagyanyját? Az anyját?
3: Tessék, parancsolni, Rezetau! Sört vagy piros bort
1: tett? Őt kereste a határszéli algimnázium kisdiákja, a Kárpát alatt, a híd kőpárkányára könyökölve, a kőszent mellett, alul a barna híd ódon ívei alatt színes kavicsok felett láttató paprát folyó. Őt látta a podolini kolostor fölött a messziségben alvó kék erdőkben.
2: Anyja? Nagyanyja?
1: Őt kerestem a vidéki udvarház őszi bolthajtásai alatt.

0: alkonyattal megállapítja magában, hogy mégiscsak egyedül kell tovább élni, s a nappali sugár lopva elhúzódik a messzi jegenye fasor mögött, mint egy jó kedves, aki még a távolból is visszatekinthet.
1: Nagyságos uram!
0: Hozzáindultam egykor 25 éve Budapestre.
2: Antóniához.
0: És a régi Pest, ami mind messzebb tűnt az utcákról, és amiért mindig úgy éreztem, hogy megcsaltak.
3: Itt van! Itt megtalált!
4: Vajon van-e még nagyobb az a csontosokból, amelyeket legutoljára itt? Fagyos káposztát ennék, olajjal...
1: Hozhatom a velős csontot?
0: Csak arra akarom figyelmeztetni, barátom, hogy a velős konchoz kenyérszeleteket pirítsanak, mert ilyesmihez a zsemje nem egészen alkal. És forró legyen, mint a babám szíve!
1: Nagyságos úr, tessék a sör.
0: Ezt nem sörnek híják, barát.
1: Van nem?
0: Ser. Mintha a komló virágozna ki benne. Van valami rejtély a ser körül, amely rejtélyre sohasem jő rá ember. A teremtési csak nem elfelejtettem. Mondja, volna odakünn a konyhán egy kis darab csontos vagy csont nélküli marha hús. Nem bánom, ha bordás is, de a gerincet jobban szeret. Tudja, ezt tenném én paradicsom mártással, fiatal hagymával, melyet minden jobb vendéglőben termesztenek a pincében. Ha a vendéglős ád magára valamit, van fiatal hagymája, különben várjon. Maradjunk inkább a jó, könnyű, rántott csirkénél, de olyan ízes legyen, mintha nem is korcsmában készült volna, hanem... Olyan ez, mint azoknak az asszonyságoknak az elemózsiás kosarából lenne, akik egykor háznépükkel kirándultak a budai hegyek közé. És a frissen csapolt sárga serhagja úgy megy fel és alá a füles poharakban, mint a harmonikát húzzák boldog népies mulatságokban.
5: De Rezeva úr, nem szabad, ne tessék harapni.
0: Retkek, vöröslenek, mint falusi kisasszony.
5: Ó, Kázmi, maga itt?
0: Fagylaltok illatoznak, mint ifjú delnők.
6: Nem kell sietni, kérem. Egyszer úgy is meghalunk.
0: A sajt, mint elővigyázatos öregember cúgos cipőben, meggondoltam ballag mindenféle ennivalót.
5: Rezeda úr bonviván hangulatokban rémlatózott, egyedül maradván a tornácon egy sajt héjjal és egy kiürített seres kriglivel. Egyszerre csak ibolya illat jött egy nagy nyitott ablakon át az erdő mélyéről. Valaki hátulról befogta Rezeda úr szemét, és gyorsan megcsókolta bal oldalról az arcát. Édes kis csókolt, melegebb, mint a filevele fészek, és mohó, amint a kis hal ugrik fel a folyóból a napsugár után.
0: Antónia,

Metti lo shadow. A keltakarót hallgatjátok. És ha meglepő, ha nem, ismét évfordulók. A napokban ünnepli valamiféle évfordulóját az eddig hallott Latinovics Zoltán, aztán jön még Béres Ilona, egy kis Kafka, Allen Ginsberg, a zenészek közül pedig Hamis. És programajánló egészen jövő hét péntektől az utána következő szombatig Tilos Rádió Maraton. A vasárnapi műsoraink éppen a stúdióból lesznek, de a mainstream show-k két hétig átadják helyüket a maratonnak majd. Szóval gyertek a Dürer kertbe. Én jövő hét pénteken játszom. Zocskával, Adam Salmonnal és Zalánnal. Gyertek enni, inni, adakozni, bulizni, összeismerkedni. Na, tovább utazunk Béres Ilonára. Jó hallgatást!

A hóba fagyba dermedt ország 4 éve nem látott napot. A korom sötét éjszakában fáznak az árva csillagok. Didergő tájak csontkeményen derengenek a holdsütésben, s az éjszakai ég alatt sötéten világít a fagy. Ember csak néha-néha mozdul, gyereknép csúszkál a havon. Kóborkutyák árnyéka surran, kering, megáll, továbboson. Meggyújtják oda benne a gyertyát, remeg a gyenge világosság. Nagyokat pislogat a láng, sehogy se látja a szobát. Öreg király a palotában, 1000-nyi ránca homloka. Mécse mellett ül egymagában, hideg verem a trónszoba. Csak rá se érez illatára, belefagy kanala a tálba, befagy a zsíros, fűszeres, aranyszegélyű tyúkleves. Pedig valaha dőlt a napfény, rég volt, igaz se volt talán, hogy itthon élt a palotában a szépséges királyleány. A várfalat szapora repkény, melegen lepte be a napfény, királyleánya, amikor végig sétált az udvaron, gyönyörű volt a királylánya, hosszú a haja, lobogó, amerre ment, úszott utána örökös aranyfolyósó. Akadt is kérője, temérdek, elébe mind, oda se fértek, távol hazából érkezett poros cipőjű hercegek. Aztán egy forró délutánon az árnyas kerti fák alatt pihentek épp a fáradt kérők, mikor heves zajt hallanak. Beront a kertkaput kitárván, bezúg egy óriási sárkány, s kérői közt a zöldgyepen a királylány előtt terem. Vasveretű markába kapja, és már is száguld el vele. Sokáig zúg villámló szárnya, mint távozó viharszem. Éjfél borult akkor a földre, veszve a királylány örökre, elszállt vele, eltűnt a nap, hó fedi az országodat. Stán még ma is éjszaka volna, örökös tél, hó és sötét, ha erre nem veti a sorsa Áront, a vándorló legényt. Ez, mikor hallja a királynak búbánatát, okát bajának, percig se búsuljon tovább, visszaszerzi ő a leányt. Azzal megy is a tengerpartra, nézi Áron a nagy vizet, holmi kis palló, azt kutatja, hajlik-e át a mély felett. S íme, nem messze a homokban, egy alvó óriásra bukkan, mint mozdulatlan kőhalom hever a puha homokon. E fiú éppen arra termet, hogy átvigyen a tengeren, s már rázza is, nógatja Áron, hogy kellene, hogy támadna fel. Akár a városháza tornya oly árnyékot dob a habokra, midőn haraggal homlokán az álmos óriás talpra áll. És odaüt, azaz csak ütne, ahol a legény állt elébb. Akkorra már elkapja Áron, a földre is teremti rég. Majd szolgálatába fogadja, vinni által a túlsó partra a mérhetetlen vizen át, mint paripája a huszár. Fölzúg a víz, fölcsap a tenger az óriás térdeit veri, mély álmából, hogy fölzavarják a roppant szolgálatot. Álmodva sok furcsaságon, így ér a túlsó partra Áron. Álmodja csak, nincs is talán olyan különös az a táj. Feneketlen gödörrel elnek. Von az óriás egy kosarat, sodor hozzá embernyi nádból, kötöz rá erős fonalat. Beül nyakig a kosárba, indul Áron az alvilágba. S hogy épp kifogyna a fonál, földet ér íme a kosár. Ballakhat most már egymagában, mérföldes itt a némaság. Magányosan suhog a lépte a szótalan mezőkön át. Majd meg egy aranyerdőn által, részszínű lombok árnyékában vezet az útja, amikor feltűnik egy aranytorony. Aranytornya az aranyvárnak, hol a királylány fogva van. Mindenik szeglete a várnak, minden téglája színarany. Arany a pincéje, padlása, ablakain az ablakráma. Arany a rács az ablakon, hol a királylány fogva.
Belül is csupa aranytermek, aranyfolyósók és szobák. Siet Áron a folyosókon, a lángarany szobákon át. Arancsiga lépcsőn kopogva szaladt föltele a toronyba. 4 éve ide zárva már rabként a szép királyán. Rányit Áron a bús fogolyra, ágyán ül az és sírdogál. Megáll a legény szeme rajta. Percre a szava is eláll. Aztán előadja Sietre, miért is jött, vetődött erre, s már szöktetné is a leányt, mikor zajt hall a kerten át. Féltékenyen a szárnyas sárkány sétáját vágtat a torony tetejébe, remeg belé a palota, de föl se érkezhet lihegve, föl se az első emeletre, állván a lépcső tetején, derékon kapja a legény, megdönti, mint hatalmas sziklát, mintha fatörzset döntene. Inog a roppant sárkány törzse, a torony is inog vele. Reszketnek a picinke hangok toronyhegyében a harangok, midőn a sárkány súlyosan a lenti mélységbe zuhan. Szabad az út, szabad hazáig. A dermet alvilágon át sietve menti hozza Áron karján a szép királyleányt. S már szállnának is a kosárba, de szűkös nagyon a kosárka. Annyi annak a belseje, elébb a lány fér csak bele. Vigyázva húzza föl az óriás a kis kosárban, és midőn megpillantja a szép királylányt, Áront dehogy segíti föl. Akár a nap, haja a lánynak gondolja, megtartja magának. Pusztuljon oda a legény Gödörországnak legfenekén. S bizony hiába topog Áron, szabadulást hiába vár, tüzesegével rásötétül lassan az alvilági táj. Haragos felhők magasából meredeken csap le a zápor, mérkőzik a nehéz vihar zúgó erdő lombjaival. Lombok között fedetlen fészek, hányódva rínak, inganak, áznak benne a kis fiókák, a pejhedző griffmadarak. Áron, hogy szél, eső ne érje, köpenyét borítja fölébe, fészek fölébe köpenyét, ne ázzanak a csempék. De nem is marad el a hála, hogy megjön a nagy griffmadár. Készséggel tüstént fölajánlja, segít ő a fiú baján. Csak üljön hátára nyugodtan, hazaviszi ő akárhonnan, s már indul is, röpül vele a sárkány gödrön fölfele. Villámként szeli át a tengert, a mélység fölött biztosan röpül a kék színű magasban a szárnyas griff a fiúval. S már látni is a túlsó partot, karéban a hazai halmok, föltűnik az otthoni táj. Földre lép akkor a madár. Mindenfelé jó szagú nyár van. Itthon a szép királyleány meghozta a napot magával, megérkezett vele a nyár. Könnyeit mégis egyre ontja, ma is fogoly, az óriás fogja. Ma is csak szótlan rabmadár a nappali királyán. De mikor híre fut, hogy Áron a város felé közeleg, szökik az óriás, szepegve pucol akár egy kisgyerek, szalad mezitláb, szívszakadva, tolvaj zsivány, midőn a gazda hazatalál, fut így a házból, fut az óriás a palotából. Király leánya akkor sírva a legény vállára omol. Szól a madár, azt mondja, nyár van, nyár a fákon, a pázsiton, hogy süt a nap, süt földön égen, minden és mindenki szívében, s nem is válnak el soha már Áron s a szép királynő.

Élt egyszer egy indiai faluban három kereskedő. Ősszakálú, szakáltalan és kopasz. Áruikat egy raktárba rejtették. Szőnyegeket, sejmet és drága ruhákat. A tolvajoktól nagyon féltek. Ezért felfogadtak egy embert, Anit, hogy őrizze a raktárt. De nem tolvajok jöttek, hanem egerek szaporodtak el a raktárban, és rágcsálni kezdték az árut. Ekkor a kereskedők megparancsolták az őrnek, hogy vegyen egy macskát. Otthon van nekem egy jó macskám. Eladom nektek. Mennyit kérsz érte? Kérdezték a kereskedők. Nem sokat. A macska négy lábáért, egy-egy krajcárt. Erre a legfösvényebb, ősszakállú azt mondta. Nekünk elég három is. Jó macska három lábon is kergetheti az egereket. Itt van neked három krajcára három lábért. A negyedik lába az enyém marad? Kérdezte Anna. Legyen úgy! Helyeseltek a kapzsi kereskedők. Első éjszaka, ahogy a macska kergette az egereket a raktárban, ráesett egy magas polc, és eltörte a jobb első lábát. Amikor a kereskedők ezt megtudták, egyhangúan kiáltották. Gyorsan hívd az orvost! Teljesítem a parancsotokat, mondta Anna, de kiáld nekem pénzt, hogy megfizessem az orvos fáradozását. Én nem, jelentette ki sietve ősszakálló. Én tőled csak a bal hátsó lábát vettem meg. Én meg a jobb hátsóért fizettem, mondta szakáltalan. Én meg a bal elsőért, kiáltotta a kopasz. Tehát az eltört láb Anié, jelentette ki ősszakálló. Aninak kell megfizetni az orvost. Ani egy zsákba rakta a macskát és elment a városba. Az orvos bekötözte a macska lábát. Egy hét múlva a macska jól lesz, mondta. Addig három lábon is ugrálhat. Ani kifizette a három krajcárt az orvosnak. Azt a három krajcárt, amit a macskáért kapott a fösvénykereskedőktől, és hazament. A raktárban ismét elengedte a macskát. Ezen az éjszakán különösen sok egér volt. Észrevették, hogy a macska eltörte a lábát, és nem féltek tőle. Szegény macska, kergetve az egereket, folytonosan egyik polcról a másikra ugrált, és lám, amikor a legarcátlanabb egeret kergette, véletlenül hozzáírt farkával az égő mécseshez is felborította. Tűz keletkezett, és rövidesen nem maradt más raktárból, árukból, mint hamu. Amint a kereskedők értesültek erről, kijelentették. A bűnös a macska. A macska négyünké. Ez annyit jelent, hogy Ani fizessen nekünk 250 rupiát, a veszteség negyed részét. Tőlem semmit sem kaphattok, tiszteletre méltó uraságok, mondta Ani. Egész vagyonom ez, a foltozott nadrág. Ha nem fizetsz, kiabált az ősszakálló. A bíró rabságba vett téged, és életed végéig ingyen dolgozhatsz neki. És a kereskedők elhurcolták Anit a bíróhoz. A bíró előtt ősszakálú felmutatta az átkötözött lábú macskát, és azt mondta. Ó, igazságos bíró! Ez a macska tüzet okozott. Minden árunk oda veszett. Mondd, ó bölcs! Vajon a macska tulajdonosa nem kötelese bennünket kártalanítani? De köteles, mondta a bíró. Hallod, te ostoba, mit mond a tiszteletre méltó bíró? Kiáltották a kereskedők. Fizess 250 rupiát! Ekkor a bíró megkérdezte. Miért van bekötve az állat jobb első lába? Eltörte, amikor az egereket kergette, magyarázták a kereskedők. És az orvos bekötözte a lábát. Mondd, ősszakálló, mennyit fizettél az orvosnak a macska gyógyításáért? Kérdezte ismét a bíró. Ó, a macska nem azt a lábát törte el, amelyik az én tulajdonom volt, így én semmit sem fizettem. Mennyit fizetett a kopasz? Kérdezte tovább a bíró. Ó, jó uram, a macska azt a lábát törte el, amelyet én nem vettem meg. Te fizetted az orvost, szakáltalan? Ó, nem, a macska azt a lábát törte el, amelyik Anié volt, Ani fizette meg az orvost. Tehát a macska eltört lába
Az ő tulajdona, kérdezte ismét a bíró. Az övé, kiáltották a fösvények. És a megmaradt három láb? A miénk, kiáltották egyetértésben a kereskedők. A bíró elgondolkodott, majd ismét így szólt. Vagyis a macska akkor borította fel a mécsest, amikor a három egészséges lábán ugrált. Igen, úgy volt, helyeseltek buzgón a vádlók. Akkor nektek az őr semmivel sem tartozik, jelentette ki a bíró. A baleset azért történt, mert a macska kergette az egereket. És azokon a lábakon kergette, amelyek a tiétek. A negyedik lába be volt kötve, és nem vett részt az egérvadászatban. Menjetek el békében, és többé ne háborgassatok. Meghallva ezt a beszédet, ősszakálú lehajította a macskát a földre, dühében a szakállát tépdest, és elrohant. Utána baktatott a kopasz és a szakálltalan. Ani pedig fogta a macskáját, és az igazságos beszéd miatt elégedetten hazatért a kunyhójába.

0: a brémai muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara, mely régóta hordta már a malomból a zsákokat. De a szegény jószág ereje egyre fogyott, mind kevesebb hasznát lehetett venni, a gazda elhatározta, hogy lebunkózza. Azonban a szamár megneszelte, hogy készül ellene valami, és egy óvatlan pillanatban megszökött. Úgy tervezte, hogy eljut Brémába, és ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és úgy lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
1: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
2: Hagyd le, öreg vagyok. Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám nagyon akar ütni, alig tudta megér utat nyerni. Az irhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel, mihez kezdjek? Miből éljek?
1: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem. Majd beszegülsz te is a zenekarba. Én majd a laddot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Hanem egyszer csak...
2: De! Szűrni komád! Macska illatot hord felém a szél!
3: Ha én rátelek! Biztosan kilázom a bundájából!
2: Erre szürke koma! Itt van ez a bajszos cirmas!
4: Ne bántsatok, van én, nekem elég bajom!
1: Mit keseregsz, bajszos?
4: Oké, meg van jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél. Megvénültem, a körmeim már megkoptak, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek én már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni, de az emberek hálátlanok. A gazdaasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen tudtam csak eliszkolni, hanem ezután mihez kezdjek, miből éljek?
1: Gyere velünk Brémába! Felcsapad városi muzsikusnak!
2: Szegődjél te is a zenekarunkba! Úgyis jól értesz az éjjeli zenéről.
0: A macskának megtetszett a tanács, és velük tartott. Így most már hármasban mentek céljuk felé. Útjuk közben egy major mellett haladtak el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és rikoltozott.
1: Hát tégetek, Filer! Mit rikoltozom olyan irgalmatlanul?
5: Hiába jósoltam jó időt holnapra. A gazdaasszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, hogy levest főzzön belőlem. Estére elvágják a nyakamat. Hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Úgy sem tehetem már sokáig.
1: Ne jajhass, Arajoskova! Inkább gyere velünk! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lelhetsz magadnak.
2: Brémába megyünk, városi muzsikusnak. Szegődj te is a zenekarba.
4: Tarts velünk, neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
0: A kakasnak víz nem kellett kétszer mondani a dolgot. Így hát négyesben igyekeztek most már tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig lemenőben már. Estére egy erdőhöz érkeztek. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig a fára telepedett. A kakas egészen fölröpült a tetejéig, onnan szemlélgette a környéket, meg hát biztonságosabb is volt ott a magasban. Ahogy így körülnézett elalvás előtt, egyszer csak világosságot látott, nem messzire tőlük.
6: Fény csillog a marra. Házanak kell ott lennie.
1: Szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez bizony nem valami kényelmes szállás.
2: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont.
4: Én is szívesebben tölteném az éjszaka át a kemence patkán, mint itt a fa.
6: Akkor induljunk hát!
5: Mit látsz, szürke?
7: Mikor mit látok? Te nincs egy asztal! Rakva minden jóval! Körülötte ülnek és kalatoznak a pegyár!
5: Terített asztal! Ez kellene nekünk!
4: Mozám, én is szívesebben ülnék a helyükben, de hát mit tegyünk?
3: Gyertek csak közelebb. Elmondom én nektek, azt kell tennünk, hogy...
0: A betyárok a szobában először nagyon megijedtek ettől a váratlan koncerttől, azt hitték kísértet ront közébük, ijedtükben hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz, és magukba tömték a maradékot. Azután elpihentek, kiki szokása szerint. A nagy úttól elfáradva hamarosan el is aludtak, és a gyertya is csonkigyék. Éjfél táján a betyárok, látván, hogy minden csendes a ház körül, egyiküket a banda vezér tanácsára elküldték, hogy kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan lopóckodott a konyhajtóig, de mivel semmi gyanúsat nem talált, bemerészkedett a konyhába. Ott a macska szeme parázslott csak a sötétben, a betyár pedig azt hitte, hogy igazi parázs, és világosságot akarván gyújtani, oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot. Fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marton a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, de a küszöbön a kutyába botlott. Az fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Betyár most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Kivergődött a házból, elloholt a szemétdomb mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábába. A jajgatása fölriadt a kakas, és lekiáltott. A betyár lélekszakadva szaladt vissza a sűrűbe, és halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
2: A házban egy borzalmas boszorkány ült. Rám fújt és összekarmolt az arcomat. Az ajtónál az ördög áll. Kés van a kezében, azzal szúrt a lábamba. Az udvaron pedig egy fekete szörnyeteg. Majd agyonvert a furkosával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz virraszt.
0: A betyárok ettől úgy megijedtek, hogy még a környék tájékára sem merészkedtek többé. Jó messzire költöztek. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették a házat. És még ma is ott laknak, ha azóta meg nem hatott.

0: Aprók lettünk, mint a sakfigurák.
1: Talán mert megérintettük a virágokat.
0: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
1: Remélem.
2: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
1: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirályt?
2: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
1: Igen. A nővérem is mindig ezt mondja.
2: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
1: Hát,
2: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
1: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre.
2: Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
1: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
2: A kertünk valójában óriási sakktábla.
1: Felmehetünk a domboldalra?
2: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
3: A domboldal tulajdonképpen völgy?
2: Hozzátartozik ez a neveletlen macska.
1: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
2: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
1: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
2: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakjáték szabályait?
1: Igen. A gyalog az egyenesen lép, a futár...
2: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
1: A nővérem is ezt mondja.
2: Indulás! Utánam!
1: Ne olyan sebesen! Álljunk már meg!
2: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! Egy, kettő, három! Utánam!

0: Καλησπέρα.
1: Κέρτο κορούλα. Κέρτο κορούλα.
2: Σόνι, ότες εις βορέκ.
1: Κέρτο κορούλα. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

és bezártuk a padlást, és szótlanul mentünk vissza a pályaudvarra. Az a mi utolsó vacsoránk szinte hajszára olyan volt, mint a Párizs szállóban rendezett lakodalmak. Én felmentem Prágába, ahol a szobámban ott lógott az új frakkom, de főleg a rendjelet meg a díszszalagot vittem magammal, amit az abesszín császártól kaptam. Vettünk virágot meg aszparágusz ágacskákat az asztal felkészítésére. És Róbert meg Brandeis urak egész délután az asztalokat csinosították a pap étkezdében. Brandeis úr azon sopánkodott, hogy nem keríthet az arany erőeszközével. És meghívtuk az összes milicistát, de még a tábor parancsnokot is, aki amolyan jóságos bácsika volt. Este belénk botlott a falu szélén, és mikor megkérdezte, hova megyünk, Brandeis úr azt mondta, tartson velünk, parancsnok úr, megyünk táncolni. De ő nem jött, csak a fejét csóválta, és elballagott a puskájával, úgy vitte azt a fegyvert, mint valami horgászbotot. Iszonyúan zavarta ez a katonai karabé, annyira nem illett hozzá. Most is arról álmodozott, hogy amint átadta a felszámolásra ezt a mi milliómos táborunkat, azonnyomban visszamegy bányásznak. És én újra pincérrettem, frakkot öltöttem, de már másként bújtam bele, mint régen. Valahogy úgy, mintha jelmez volna. Alig, ha nem lélekben, már máshol jártam. És így tűztem ki a kitüntetést. Így igazítottam a mellemre a kék díszszallagot is. Nem kérkedtem, a fejemet sem szegtem fel, hogy néhány centiméterrel magasabbnak tűnjek. Mindegy volt már ez nekem. A milliómos szállodásokkal sem akartam egyenlővé válni. Valahogy lekúkadtam. Már ezt a lakomát is a túloldalról néztem. Közönösen hordtam ki a fogásokat, jól lehet a placon ott dolgozott velem Schróbeck úr, meg Brandeis úr, ők is frakban. És amikor a szállodámra, a kőtörőre gondoltam, már nem sajnáltam, hogy nem az enyém, mint azt az értesítésben tudották velem. Egyáltalán szomorú vacsora volt ez az utolsó vacsora. Mindnyájan szomorúak és méltóságteljesek voltunk, mint az igazi utolsó vacsorán, ahogyan a képekről ismertem, és itt a refektóriumban is láttam az egész falat beborító festményen. Előételnek szalpikont ettünk, és délmorva fehérrel öblítettük le. És szép lassan, először csak én, majd a többiek is, tekintetünket az utolsó vacsorát ábrázoló festményre emeltük, és egyre jobban hasonlítottunk azokhoz az apostolokhoz. Így aztán, miközben a Stroganov módra elkészített májat ettük, egyre mélylabúsabbak voltunk. Lakománk egyre hasonlatosabbá vált a Galilea-béli kánai mennyegzőhöz. Minél többet ittak a milliómosok, annál józanabbak lettek. A kávét és a konyakot szótlanul fogyasztották el. A milicisták is hallgattak, külön asztalnál ültek, annál, ahol azelőtt a papi szeminárium tanárai és professzorai étkeztek. Már a milicistáknak is elborult a kedvük, mert tudták, hogy éjfélig vagyunk együtt utoljára, és hogy ezek az idők számukra is szépek voltak. Némelyikük azt szerette volna, hogy maradjunk együtt az idők végezetéig. És ekkor a kolostorból, ahol a 30 szerzetesből csak egy sánta barátot tűrtek meg, fölhangzott az éjféli misére hívó harangszó. A sánta barát misét mondott a katolikus milliómosoknak, néhányan voltak csak a kápolnában, már összepakolták a bőröngyeiket, meg hátizsákjaikat, és a sánta barát, amikor a kehellyel megáldotta a hívőket, váratlanul letette a kelyhet, felemelte a kezét, és felzúgott az orgonaszó, és a barát énekelni kezdte a Szent Vencel a cseh haza fejedelmét. A refektóriumig hallatszott a hangja meg az orgonazengése, és mi az utolsó vacsorára pillantottunk, és mindez valahogy úgy egybecsengett a mi szomorkás és szorongó hangulatunkkal, hogy akár katolikusok voltunk, akár nem, fölálltunk egyik ember a másik után, aztán már csoportosan, és futottunk át az udvaron, és a nyitott ajtón beszaladtunk a sárga gyertyafényben úszó kápolnába, és nem térdeltünk le, hanem térdre rogytunk. Nem is rogytunk le, hanem valami térdre kényszerített bennünket, valami, ami erősebb volt nálunk, milliómosoknál, valami, ami erősebb volt bennünk, mint a pénz, valami, ami itt lebeg körülöttünk, és már ezer éve vár. Ne hagyj pusztulni minket, sem sarjainkat, énekeltük térden állva. Volt, aki arccal a padlóra borult,
érdepeltem, és láttam ezeket az arcokat, ezek itt egészen más emberek voltak, már meg sem ismertem volna őket. Egyikük arcán sem volt ott a milliók nyoma, mintha minden arcot valami magasztosabb, szebb érzés ragyogott volna be, a legszebb, ami az ember belép. És mintha az a Sánta barát sem sántított volna többé. Olyan volt attól a sántítástól, mintha nehéz szárnyakat húzna maga után. Olyan volt abban a fehér csuhában, mint az ólomtollak súlyától sántító angyal. És ez a barát, ahogyan ott térdeltünk, vagy az arcunkra borultunk, fölemelte a kelyhet, és megáldott vele minket. És utána végigment a térdeplők között az aranykehellyel, és átvágott az udvaron, és csuhája úgy világított a sötétben, mint annak az artistának a foszforos ruhája, aki billent egyet, és legurult a görgőn, a szikláról, a bányatóba, hogy aztán, miként a megszentelt ostját a fráter, elnyelje a tó. És aztán éjfélt ütött az óra, és kezdetét vett a búcsúzkodás. Sorra kimentünk a nyitott kapun, a milicisták meg a parancsokuk kezet fogtak velünk, mindenkivel szívélyesen kezet ráztak, Kladno vidékéről származó bányászok voltak mindnyájan. És mi eltűntünk a sötétben, és a pályaudvarra mentünk, mert a tábort feloszlatták, bennünket pedig felszólítottak, hogy menjünk haza, tekintet nélkül arra, hogy 10 évet kaptunk, vagy csak 2, hogy 10 milliónk volt, vagy csak 2. Egész úton arra a 200 pár galambra gondoltam, hogy 2 órakor ott fognak majd várni, és én nem jövök. Úgy mentem haza, hogy a fejem tele volt galambokkal. De nem Prágába mentem, hanem a kőtörőbe. Baktattam fölfelé az ösvényen, az erdőből kiútva meg kellett volna pillantanom a kivilágított szállodát, de minden sötét volt. Mikor a szobrokhoz és a kőőrlő malomhoz értem, meg sem értem. A kőtörőt bezárták. A bejárati kapuk zárva voltak, és a deszkákból összetákult új kapun nagy lakat lógott. Megkerültem a kerítést, és a nyíló seprővilággal borított dombon leereszkedtem a kőtörő közepébe. Mindenütt rendetlenség. A székek összepiszkolva, fölborítva, megfogtam a kovácsműhely kilincsét, nyitva volt. Az étteremnek hűlt helye, bizonyosan valahová, máshová szállítottak mindent. Csak a kovács tűzhelyben pislákolt még a láng. A konyha felszerelés eltűnt, helyette csak pár közönséges kávésbögre állt a patkán. Szinte gyönyörködve nyugtáztam lépésről lépésre, hogy ez a szép kőtörő, amiért maga Steinbeck is kiállított volna nekem egy 50, 60, 70, 80 ezer dollárról szóló csekket, a múlté. És hogy jól tettem, hogy nem adtam el neki. Mint ahogy az is úgy van rendjén, hogy ha nem lehetek itt szálloda tulajdonos, akkor velem együtt tűnjön el a hotel is, amiből valószínűleg strandot csináltak, mert a konyharuhák helyén törölközők, és a két sarok között kifeszített dróton fürdőruhák lógtak. Egy valamit láttam, ami azelőtt nem volt itt, és amit szépnek találtam. A plafon alatt vízszintesen egy mezítelen nő szobra függött, biztos valami konfekcióáruház kirakati babája. Végigmentem a folyosón, szőnyeg sehol, minden ajtó elől eltűnt a kis üvegcsillár. A kilincs után nyúltam, nyitva volt, benéztem, villanygyújtottam, és beleborzadtam, hogy minden úgy lesz, ahogy itt hagytam, de a szobácska üres volt. És így volt ez jól, hogy velem együtt tulajdonképpen eltűnt az egész kőtörő, és már senkinek sem lesz ereje hozzá, hogy ugyanúgy megcsinálja, ahogyan én. Bárki, aki látta a szállodámat emlékezetből, amikor csak kedve szottyan, vagy a pillanat hatása alatt fölidézheti, milyen is volt itt. Ábrándozásaiban helyet találhat az én kőtörőnek is. És ha úgy kívánja, álmaiban a legszebb lányokkal találkozhat a szállodám. Vagy minden hajdani vendégem nappali álmodozása során legurulhat a görgőn, a 70 méteres magasságból, és a tó közepe fölött elengedheti a rudat, egy kicsit még ott maradhat, aztán fejest ugorhat a vízbe. Vagy pedig, miként az minden álmodozásban megengedett, elrugaszkodhat, és ott maradhat a levegőben lógva a tó felett,
úgy tekinthet körül, mint a szárnyával csapkodó madár, mint ahogyan azt a pacsirta tudja, csak a szellőbe kapaszkodva. És utána akár vissza is gördülhet a kötélen, mint egy visszafelé pergő filmben a sziklához, oda, ahonnan a rúdba kapaszkodva az imént vágott neki, a víztükör alatt tátongó mélységnek. Így aztán elégedetten távoztam, és amikor Prágába értem, ott várt a felszólítás, vagy jelentkezem a pankráci börtönben a büntetésem letöltésére, vagy önkéntes erdei munkára megyek kedvem és gusztusom szerint, azzal a kikötéssel, hogy csak a német határvidéken dolgozhatom. Délután elmentem a hivatalba, és elfogadtam az első felkínált munkát, és boldognak éreztem magam, és boldogságom csak tovább fokozódott, mikor észrevettem, hogy valahol elhagytam a cipősarkamat, hogy elkopkattam azt a bőrdarabot, ami alá az utolsó két bélyeget rejtettem, az utolsó nagy pénzt, amely Líza, a feleségem után maradt rám, mert ő hozta nekem ezeket a bélyegeket Lembergből, Lvovból, a gettó felégetése és a zsidók kiirtása után. Ahogy Prága utcáit jártam, már nyakkendőm sem volt. Már egy hajszálnyival sem szerettem volna nagyobb lenni. Már nem válogattam a Przsikopi és Venceltéri szállók között, hogy melyiket venném meg. Sőt, kedvem leltem az önmagammal szembeni káröröm. Magam kívántam magamnak, hogy úgy járjak, ahogy jártam, hogy az út, ami előttem áll, immár csak az én utam legyen. Nem kellett többé hajlonganom és ügyelnem arra, hogy mindenkinek jó napot, jó estét, kezicsókolomat köszönjek. Nem kellett már vigyáznom a személyzetre, és amikor én voltam a személyzet, akkor arra, hogy a főnök ne lássa, hogy leültem, hogy rágyújtottam, hogy elvettem egy darabka főtt húst. Már csak annak örültem, hogy holnap elmegyek valahova messzire, messze az emberektől, hogy ott is lesznek ugyan emberek, de megtalálom azt is, amiről, mint minden villanyfényben dolgozó alkalmazott, én is álmodoztam, hogy egyszer majd nekivágok a természetnek, hogy ha majd egyszer nyugdíjas leszek, megnézem, milyen is az erdő, milyen a nap, ami egy életen át egész nap úgy süt az arcomba, hogy kalap alá vagy árnyékba kell menekülnöm előre. Pincérkoromban imádtam a portásokat, házmestereket és a kazánfűtőket, akik naponta legalább egyszer kiszaladtak a ház elé, és fejüket hátraszegve kémlelték a prágai utcák árkából az ég keskeny sávját, a felhőket, és hogy hány óra van, már nem az óraállása, hanem a természet szerint. És a valósággá vált hihetetlen nem hagyott el. Én hittem a hihetetlenben, a meglepő meglepetésben, a döbbenetben. Ez volt a vezérlő csillagom, ami tán csak azért kísért végig az életemen, hogy önmagának bizonyítsa, hogy mindig vár rá valahol valami meglepő, és én, kinek szeme előtt mindig ott volt ennek a csillagnak a vízfénye, egyre jobban hittem benne, mert ahogy egykor felemelt a milliomosok közé, úgy most, mikor letaszítattam az égből, mikor négy kézlábra rogytam, láttam, hogy az én csillagom fényesebben ragyog, mint bármikor annak előtte, hogy csak most látok majd bele a közepébe, a szívébe, hogy a szememnek mindattól, amit eddig átéltem, meg kellett gyengülnie ahhoz, hogy többet bírjon, hogy többet éljen meg. Úgy látszik, ahhoz, hogy többet lássak és többet tanuljak, le kellett gyengülni. Így volt ez. Mert mikor megérkeztem új munkahelyemre, 10 kilométer gyalogoltam az erdőben, messze túl Kreslicén. És mikor már-már kétségbe estem, hát egyszerre csak ott állt előttem egy omladozó erdészház. De én, ahogy ezt az erdészházat megláttam, azt hittem megőrülök a boldogságtól, annyira meghatott. Német erdész volt a házgazdája, amit ki nem telepítették, és olyan volt, amilyennek egy városban felnőtt városi ember elképzeli, amikor az erdészház szót hallja. És leültem egy kis padra, egy elvagyult szőlőtőke hajtásai alá. Neki támaszkodtam a fából ácsolt falnak, és a ház belsejéből valódi kakukkos óra kegyegését hallottam. Hallottam a fa szerkezetek, a fogaskerek súrogását, a súlyok terhelte lánc zörgését, és két domb között kiláttam a tájra, amelyből eltűntek a szántóföldek. Már útközben találgattam, hogy hol termesztettek annak idején krumplit, hol zabot és hol rost, de már mindent benőtt a gaz,
akárcsak a falukat, melyeken úgy haladtam át, mintha a túlvilágon mennék, mint ahogyan láttam is az útelágazásnál, hogy az egyik falunak ez volt a neve. És a düledező épületekből meg a kerítések mögül hatalmas, elvadult ágak és érő, ribizlitől terhes gallyak meredeztek, és én összeszedtem a bátorságomat, hogy benézzek némelyik épületbe, de nem mentem be. Mindenütt szent borzadálytól eltelve megtorpantam, nem tudtam átlépni a küszöböt ott, ahol mindent izzé porrá törtek. A bútort felborogatták, a székeket, mintha két várra fektették volna, mintha dupla Nelsonnal terítették volna a padlóra. Valaki fejszével esett neki a gerendának, másutta lelakatolt ládának. És az egyik faluban tehenek legeltek. Dél volt, és a tehenek nyilván hazafelé mentek, ezért aztán velük tartottam. És a tehenek felballagtak egy öreg hársfasoron, amelyből kivillant egy barokk kastély tornya, és ahogy véget ért a fasor, egy gyönyörű kastély állt előttem. Szöggel a nyers malterba karcolt kváderkövekkel. Bizonyosan reneszánsz volt, legalábbis úgy gondoltam. És a tehenek bementek a kidőlt kapun a kastélyba, és én a nyomukba szegődtem, ezek a tehenek biztosan eltévedtek, gondoltam, de nem. Ezeknek a teheneknek ott volt az istállójuk. Egy nagy lovagterem, amelybe széles lépcső vitt föl, és az első emeleten, ebben a lovagteremben, ott álltak a tehenek. A kristálycsillárok és pásztor jelenetek alatt, de itt mindent úgy festettek meg, mintha a szereplők valahol Görögországban élnének. Azokat a női és férfi testecskéket nem az itteni időjárásnak megfelelő ruhák fették, valahol Európa déli részén, vagy még lejjebb az ígéret földjén lehettek, mert mindnyájan olyan ruhát viseltek, mint a festményeken Krisztus úrunk, meg azok az emberek, akik annak idején éltek. És az ablakok között nagy tükrök voltak, és a tehenek kectelve és hosszan bámulták magukat, és én lábújhegyen kisettenkedtem a tehénlepény szőnyegen. Lementem a lépcsőn, és úgy találtam, hogy ez minden bizonnyal egy újabb eset kezdete, hogy miként lesz valósággá a hihetet. És kiválasztottnak éreztem magam. Tudtam, hogy ha valaki más volna itt a helyemben, hát bizonyosan semmit se látna, de nekem kedvem telt abban, amit láttam, sőt, még örültem is neki, hogy olyan pusztítást látok, amitől iszonyat fog el. Olyasmi volt ez, mint amikor az ember fél a büntettől, kerüli a szerencsétlenséget, de amint valahol történik valami, hát mindenki, aki csak teheti, oda megy és nézi, bámulja a fejből kiálló baltát, az öregasszonyt, ahogy összeroncsolva fekszik a villamos alatt. Csak hogy én most nyugodtan távoztam, és nem menekültem, mint a szerencsétlenségek színhelyéről az emberek. Én örültem, hogy így történt. Sőt, úgy találtam, hogy a szerencsétlenségből, szenvedésből és förtelemből még nem elég nekem. Hogy zúdulhatna rám, és nem csak rám, de magára, a világra több is. Így aztán ott ültem az erdészház előtt, és jött két ember, és én láttam, hogy ők azok, akik itt laknak, akikkel itt fogok tölteni egy évet, vagy talán többet is. Megmondtam, ki vagyok, és hogy hová küldtek. És az ősszakálú félszemű férfi azt mondta, de inkább mormolta, hogy ő francia irodalom tanár. És a szép lányra mutatott, és én rögtön láttam azon a lányon, hogy vagy javítóintézeti, vagy azok közül való, akik ott áldogáltak a prágai lőportoron körül, akik eljártak hozzánk tőzsdezárás után, sőt, a mozgásából kikövetkeztettem, hogy milyen lehet mezítelenül, hogy milyen a szőrzete a hónaljában, meg a hasa alatt, mi több. Elképzeltem magamat is. És jó jelként vettem, hogy ez a vöröshajú lány annyi év után újra felkelti bennem a vágyat, hogyha igazából nem is, de legalább tekintetemmel szép lassan levetkőztessem. És a lány azt mondta, büntetésből van itt, mert szeretett éjszaka táncolni. Hogy Marcellának hívják, és hogy a Marsnerék csokoládégyárában, az Orionban szabadult. És férfi nadrág volt rajta, tele gyantafolttal, meg tűlevéllel, a hajában is tűlevél volt, az egész lányra mindenütt tűlevél volt. És a francia tanáron akárcsak a lányon gumicsizma volt, a csizmából kikandikált a kapca, őt is tetőtől talpig beborította a fenyőgyanta, meg a tűlevél, és mindketten illatosak voltak, mint a fenyőforgács, mint a fenyőfa hasáb.
és bementek az erdészházba, én meg utánok. Ekkora kupit még a szétrombolt épületekben sem láttam, ahonnan a németeket űzték el, ahol valaki baltával kereste a kincset, baltával verte le a lakatokat, zárakat, hogy ki tudja nyitni a szekrényt, a ládát. Az asztalt csikkek meg gyufaszálak borították, és így festett a padló is, mintha valaki könyökével söpörte volna le az asztalról a maradék szemetet. A tanár úr azt mondta, az első emeleten fogok lakni, és rögtön föl is vezetett, és úgy nyitott ajtót, hogy a kilincset a gumicsizma sarkával, a lábával nyomta le. És egy gyönyörű szobában találtam magam. Itt minden fából volt. Két kis ablak, körülöttük elvadult szőlőhajtások és kacsok dörgölőztek egymáshoz, és amikor kinyitottam az ajtót, egy körbefutó erkélyre léptem ki, az is fából volt, kilátással mind a négy égtáj felé, és itt is a vadszőlő ágacskái csapdosták az arcomat. Letelepettem a feltört ládára, és összekulcsoltam ölemben a kezem, és újonghatnékom támadt. Szerettem volna tenni valamit. Kinyitottam a bőröndömet, és annak tiszteletére, amit láttam, és ami még várt rám, föltűztem azt a kék díszszalagot, és a zakóm oldalára az aranyozott csillagot. És így mentem le a nappaliba. A francia tanár dohányzott, és lábát az asztalon nyugtatta, a lány fésülködött, és hallgatta, amit a tanár úr magyaráz. Kisasszonynak szólította, minden második szava a kisasszony volt, míg végül bele nem remegett abba, amit a kisasszony szó takar. Úgy láttam, dorgálja valamiért. És aztán bementem, és mert nekem minden mindegy volt, és így minden becses is, teátrálisan végigvonultam a szobán, felemelt karral, mint egy divatbemutatón, minden oldalról megmutatva magam. És aztán leültem, és megkérdeztem, hogy menjek-e velük délután munkába. És a professzor felkacagott, szép szeme volt, és így szólt, gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mint aki észesen vette az érdemrendet, kijelentette, hogy egy óra múlva indulunk. És folytatta a beszélgetést a kisasszonnyal, és én nem csodálkoztam, hogy francia szavakat mond neki. La table, un cher, maison. És a lány ismételte a szavakat, és rossz helyre tette a hangsúlyt, és a tanár nagy nyájasan azt mondta, hogy te tyúkeszű panna, lecsatolom a szíjam, és képen töröllek, de nem a bőrös, hanem a csatos végivel. És újra gyengéden ismételte a lánynak a francia szavakat. Türelmesen. És mintha tekintetével, hangjával símogatná azt a lányt a Marschner cég Orion csokoládégyárából, aki minden bizonnyal megint rosszul ejtette ki a szavakat, úgy láttam, ez a Marcella truccol. Nem akar tanulni. Hogy tudja ő azt, csak kész akarva mondja rosszul, hogy a tanár úr gyengéden megdorgálhassa, hogy gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mikor becsuktam magam mögött az ajtót, a tanár úr azt mondta, köszönöm. És én bedugtam a fejem az ajtónyíláson, és így szólottam, én az Abesszín császárpincére voltam. És végig simítottam a kék díszszalagot. Kölcsön kellett kérnem a tartalék gumicsizmát, mert ez a vidék rendkívül nedves volt. Reggelente annyi harmat esett, hogy függönyszerűen szakadt le az ágakról, és rózsafűzérként telepedett meg minden fűszálon, minden levélen. Elég volt hozzáérni egy ágacskához, és pergett a harmat, mint az elszakadt nyaklánc. Már első nap nagyszerű munkát kaptam. Egy fenyőhöz tértünk vissza, egy szép szál fenyőhöz, amit már félig körbebugyaláltak boróka és fenyőgajakkal, és újabb ágakat vágtunk, és egyre följebb és följebb bugyaláltuk körül a törzset, végül aztán jött két munkás kézifűrésszel, és a tanár úr elmondta, hogy ez nem közönséges fenyőfa, hanem zengőfa. És bizonyítékképpen elővett az aktatáskájából egy hangvillát, a fa törzséhez ütötte, majd a fülemhez tartotta. És a villa szépen csengett. Világos hangon szólt, mely tele volt koncentrikus színes körökkel. Aztán azt ajánlotta, hogy szorítsam a fülem a fatörzséhez, és hallgassam a mennyei hangokat. Eképpen álltunk ott, a fatörzset ölelgetve, a lány egy tuskón ült és dohányzott, és még csak közömbös sem volt, inkább az volt az arcára írva, hogy mennyire untatja, mennyire dühíti ez az egész. Szemét az égre emelte, mintha ott tenne panaszt, hogy kikkel kell neki itt a földön unatkoznia. Én meg lecsúsztam,
és térdelve öleltem át azt a törzset, amiben nagyobb volt a csengésbongás, mint egy távíró póznában. Amikor aztán a munkások térdre ereszkedtek, hogy kivágják a fát, felkapaszkodtam a fenyőtest feléig tornyozott ágakra, és hallgattam, hogyan harap a fába a fűrész, hogyan száll följebb a fenyőben a hangos jajszó, hogyan folytja el a fűrész hangja újra és újra az imént hallott csodálatos zengést, hogyan jajgat a törzs, mert a testébe vágnak. Aztán a tanár úr rám kiáltott, hogy másszak le. Lecsúsztam az ágakon, és a fenyő nem sokára megdőlt, mintha habozott volna. Kis ideig megdőlve állt, aztán gyökere fájában jajdulva gyorsan zuhanni kezdett, és a feltornyozott ágak, mint kitárt karok fékezték és lassították a zuhanását, és ezzel, mint a tanár úr mondta, megakadályozták, hogy összetörjön, hogy elszálljon belőle a fenyőfaszférák zenéje, mert az olyan fenyő, mint ez, nagy ritkaság, és most rajtunk a sor, hogy óvatosan legaljazzuk, és a terv szerint, amely ott van nála, szétfűrészeljük, és aztán megint csak óvatosan, s még a széltől is óva a gyárba szállítsuk, ahol a fenyőt deszkákra, lapokra, vékony lemezekre vágják, amelyekből aztán a gyárban hegedűt, csellót, vonós hangszereket készítenek. De főleg azokat a falapocskákat keresik, amelyek örökre megóvják magukban a zenét. És már egy hónapja itt voltam, aztán már két hónapja. Forgáccsal, hulladékgalyacskákkal készítettük elő a talajt, hogy a zengőfenyők, mint ahogy az anya fekteti dunnába a gyermekét, úgy feküdjenek le, és ne szakadjon meg bennük az akusztikus törzsükbe zárt hang. És minden este hallgattam, hogyan pocskondiáz bennünket a tanár úr, hogyan illeti a legközönségesebb szitkokkal, nem csak a lányt, hanem engem is, hülyék meg dinkák voltunk neki, foltos hiénák és üvöltő bűzös borzok, hogy aztán francia szavakat tanítson nekünk. És miközben vacsorát főztem a hegyi lak cserépkályháján, és sorra gyújtottam a petróleumlámpákat, azokat a szép szavakat hallgattam, melyeket rendületlenül rosszul ejtett ki a lány, akit azért helyeztek ide a csokoládégyárból, mert szeretett szórakozni, szeretett minden alkalommal más-más fiúval lefeküdni, így mesélte, és különben is, ballomása alig különbözött attól, amit a hozzá hasonló utcalányoktól hallottam. A különbség csak az volt, hogy ez a lány szívesen, ingyen és szerelemből szeretkezett, csak a pillanatnyi örömért. Hogy valaki néhány percig, talán egy egész éjszakán át szereti őt, és neki ez elég is volt a boldogsághoz. Itt viszont dolgoznia kellett, és ráadásul esténként francia szavakat magolt, nem mintha tanulni akart volna, de mert unatkozott, mert nem tudta, mivel üsse el ezeket a hosszú estéket, ha egyszer nem volt kivel. És egy hónap elteltével a tanár úr nekilátott a 20. század francia irodalmának. És ekkor olyan változás történt, ami a tanár urat meg engem is megörvendeztetett. Marcellában ugyanis felébredt az érdeklődés. A tanár úr egész estéken át magyarázott neki a szürrealistákról, és Robert Desnosról, Alfred Jarryról és Raymond Desaignről, a párizsi széplányokról és szépfiúkról, és egyszer hozott egy eredeti francia könyvet. Mindenki rózsája volt a címe, és minden este felolvasott és lefordított egy verset, amit aztán munka közben elemeztünk. Egyik képet a másik után. Minden olyan ködös volt, de az elemzés során a tanár úr és Marcella eljutottak a tartalomig. És én hallgattam őket, és magam is olvasni kezdtem nehéz verseket, amiket sosem szerettem. Olvastam és értettem őket. Olyannyira, hogy gyakran elemeztem is, amit elolvastam, és a tanár úr azt mondta, hogy maga marha, maga dinka, honnan tudja ezt ilyen jól? És én úgy éreztem magam, mintha kandúr volnék, és valaki az államot vakargatná. Olyan nagy elismerés volt, ha a tanár úr valakire szitkokat szúrt. Bizonyára kezdett megkedvelni, mert ugyanúgy lepocskondiázott, mint Marcellát, akivel munka közben már csak is franciául beszélt. És egyszer elmentem azzal a zenefával a gyárba, és miután átadtam az anyagot, fölvettem a munkabérünket, vettem ételt és főznivalót, és vettem egy üveg konyakot, meg egy csokor szegfűt is,
de a gyárkerítés sarkánál elerett az eső, és egy fa alá húzódtam. Aztán egy ócska nyilvános vécébe menekültem a felhőszakadás elől, és a vécét fedő falakokon dobolt az eső, de nem is vécé volt az, hanem valami őrbúdi, egy házikó, ahová a járőr behúzódhatott, és észrevettem, hogy a búdi oldalán lévő hasadékok falapocskákkal voltak kifoltozva, hogy ne legyen húzat, és ahogy ott ültem abban a bódéban, körülnéztem, és megkocogtattam az őrház tetejét és oldalát borító falapocskákat, és mikor elállt az eső, visszamentem a hangszergyárba. Kétszer is kidobtak, de végül mégiscsak bejutottam az igazgatóhoz, akit elvezettem a gyár végébe, a romos raktár mögé, és úgy volt, ahogyan láttam, valaki 10 értékes, több évtizedes lapocskával borította be az őrbúdét, hogy védekezzen a húzat ellen. Hogy jött rá, hogy ez zengőfa? Álmélkodott a direktor. Én kérem, felszolgáltam az abesszin császárnak, mondottam, de az igazgató nevetett és hátamat veregette, szinte fuldoklott a nevetéstől, és azt mondta, ezt jól csinálta. És én is mosolyogtam, mert bizonyára már úgy megváltoztam, hogy senki sem mondta volna rólam, hogy valóban felszolgáltam az abesszin császárnak. Csak hogy én ezt már egészen másként gondoltam, már gúnyt űztem magamból, már elég voltam önmagamnak. Az emberek jelenléte mindinkább a terhemre volt. Éreztem, hogy végül csak önmagammal fogok beszélgetni, hogy a legkedvesebb és legkellemesebb beszélgetőtársam az én másik énem lesz. A bennem lévő ösztökélőm és nevelőm, akivel egyre nagyobb kedvel elegyedtem szóba. Talán attól a sok bölcsességtől is volt ez az egész, amit a tanár úrtól hallottam, aki önmagát felülmúlva káromkodott. Nem volt az a kocsis, aki úgy legorombította volna a lovát vagy az embereket, mint a tanár úr, a francia irodalom és az esztétika professzora. És közben mindenről beszélt nekünk, ami őt is érdekelte. Minden este magyarázott. Attól kezdve, hogy kinyitottam az ajtót, egészen addig, míg el nem aludtunk, az utolsó pillanatig magyarázta, hogy mi az esztétika, hogy mi az etika, beszélt a filozófiáról és a filozófusokról, úgy beszélt róluk, Krisztus Urunkat is beleértve, mint paraziták, csavargók és gyilkosok bandájáról. És hogy az emberiségnek is jobban menne a sora, ha nem volnának filozófusok. De az egész emberiség gonosz, hülye és bűnös nemzedék. És így talán a tanár úr erősített meg abban a hitemben, hogy egyedül kell lenni. Hogy a csillagok este láthatók, délben viszont csak egy mély kútból. Így aztán elszántam magam, egy szép napon fölálltam, mindkettőjükkel kezet fogtam, mindent megköszöntem, és visszamentem Prágába. Itt már úgyis majdnem fél évvel tovább dolgoztam, és a tanár úr meg a lány már csak is franciául beszélgetett, és mindig volt valami mondani valójuk egymásnak, sőt, a tanár úr még álmában is beszélt, bármerre járt, csak azon törte a fejét, hogyan tudná a legjobban lehordani azt a megszépült leányt. Miként tudná meglepni további apró részletekkel, melyeket gondosan előkészített. Mert, amint láttam, itt, a világ végén, életre halálra beleszeretett ebbe a lányba. És mert egykoron az abesszin császárnak is felszolgáltam, láttam, hogy ez a lány lesz a tanár úr végzete. Mert amikor már mindazt tudni fogja, amit tudott és akarata ellenére megtanult, és ami egyszeriben megszentelte és széppé tette, akkor egy szép napon elhagyja a tanár urat. Egyszer egészen más értelmezésben, vagy tán a helyes magyarázatot adva, Marcella el is mondta a tanár úrtól hallott idézetet, amely Arisztotelésztől származott, akinek azt vetették a szemére, hogy meglopta Plátont. És Arisztotelész erre azt mondta, hogy a kis csikó is belerúg a kancába, miután kiszívta a tejét. És úgy is volt. Amikor elintéztem utolsó munkahelyem utolsó formalitásait, mert úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó munkahelyem, ismertem immáron magamat, hiszen az abesszin császárnak szolgáltam föl, és megyek egyszer az állomás mellett, velem szemben közeledik Marcella. Mélyen elgondolkodva.
Haját egy szóba fogta össze, és azt a kis varkocsot lilamasnival kötötte át. Csak ment, a gondolataiba merülve, és én néztem őt, de úgy haladt el mellettem, mint aki lélekben máshol jár. A járókelők ugyanúgy utána fordultak, mint én, s a hóna alatt könyvet vitt ez a lány, aki egykor a Marsnerék Orion csokoládégyárában dolgozott, és nyakamat nyújtogatva sikerült elolvasnom a könyv címét, Histoire du Surréalisme, és ő ment tovább, én meg elnevettem magam, jókedvűen indultam utamra, láttam magam előtt ezt a dacos, közönséges lányt, aki úgy beszélt a tanárúrral, ahogyan otthon, Kosirzsében megszokta, és akit a jóságos tanárúr mindenre megtanított, amit egy művelt hölgynek tudnia illik. Most itt ment el mellettem, és én pontosan tudtam, hogy ez a lány nem lesz boldog, de az élete szomorúan szép lesz. Hogy vele élni a férfinak szenvedés és beteljesülés lesz egyszerre. Ez a Marcella, ez a lány az Orion csokoládégyárból gyakran jelent meg nekem, így, ahogyan viszont láttam, könyvvel a hóna alatt. Gyakran gondoltam arra, vajon mi folyhatott át a könyv lapjairól abba a töprengő és dacos fejecskébe, és egyáltalán mindig csak a fejét láttam, meg a két szép szemét, amely egy éve még nem volt szép, de mindez a tanár úr műve volt. Ő csinált belőle szép lányt könyvvel. Láttam, ahogyan ujjai kegyelettel, tisztelettel nyitják fel a könyvet, és mint az ostját, úgy fogták tiszta ujjai egyik oldalt a másik után. És láttam, hogy mielőtt megfogná a könyvet, ez a kéz megmosakszik. Mert már az, ahogyan a könyvet vitte, már maga a módja is szembeszökő volt a tiszteletteljes, udvarias szakrálisságával. Ahogyan akkor eltöprengve ment, az engőfenyőhöz volt hasonlatos, minden bája belül volt a lánynak, és belülről áradt ki a pillantás hangvillájának ütésére a szembe. De csak abba, amelyik képes volt őt olyannak látni, amilyenné váratlanul lett, amilyenné változott. Mintha egy üveg nyakán a másik oldalra azon dolgok túloldalára folyt volna át, amelyek szépnek mondhatók. És én minden emlékemet, amely ennek a csokoládés lánynak a mozgó mellszobrát idézte, bazsarózsaszirmokkal meg virágokkal díszítettem fel. A fejét fenyőgalyakkal meg fagyöngyel öveztem, és ha tehettem volna, a valóságban is ekképpen cselekedtem volna én. Aki a nőt mindig csak deréktől lefelé láttam, a lábát meg a hasát, ezáltal a lány által felemeltem a tekintetem és a vágyam, fel a szép nyakszirtre, a könyvet lapozó szép kézre, a szemre, amiből az átváltozás adta szépség sugárzott, és ez az átváltozás teljes őszinteséggel áradt szét a leányarcon. Ott volt minden kis ráncban, hunyorításban, átsuhanó mosolyban, a kecses mutató új mozgatta orr balról jobbra mozdulásában. És ez az arc, aminek minden részletét a francia szavak és mondatok, majd a francia beszéd és végül az emberi csodát felfedező költők, e szép fiatal férfiak bonyolult, ám szép szövegeinek felfejtése tette emberivé, ez volt számomra a valódi bizonyítéka annak, hogy miként válik valósággá a hihetetlen. Az Orion Marsner gyár csokoládés lánya által, kinek fejecskéjét minden olyan világgal megkozultam, amit neki találtam ki, hogy feldíszíthessem. A vonaton végig erre a lányra gondoltam. Mosolyogtam, Marcellává változtam, minden pályaudvaron, minden álló vagy szomszéd vágányon átrobogó vagon mozgó falára az ő plakátját ragasztottam, sőt, kézen fogtam magam, és közelebb simultam önmagamhoz. Mintha az ő kezét fognám. Néztem az utastársaim arcát, senki sem vehette észre, mit hoztam én magammal és magamban. Senki sem olvashatta le arcomról, mit viszek magammal. És amikor a végállomáson kiszálltam, és autóbusszal mentem tovább a gyönyörű tájon, mely erősen emlékeztetett arra a vidékre, ahol a zengőfenyőket vágtuk, minek előtte a törzsüket kiegyengetett ágakkal, mint valami paplannal jó magasan körülbugyoláltuk, még többet töprengtem.
és kiegészítettem az Orion Marschner lány portréját. Láttam magam előtt, amint az ismerősei utána kiáltanak, amint úgy viselkednek, vagy próbálnak viselkedni vele, mint az erdei száműzetése előtt, amint csalogatják, hogy miként annak előtte csak a hasával, lábával beszéljen velük, csak az altestével, amit bugyijának finom gumia választ el a felsőtől, és senki sem érti, hogy ő a gumitól fölfelé eső résznek adta immár az elsőbséget. A buszból Schneeben szálltam ki. Megkérdeztem, hol van az útfelügyelőség, és jelentkeztem, hogy én vagyok az, aki egy évig útkaparó lesz valahol messze, szinte már a hegyekben, ahol senki sem vállalja ezt a munkát. És délután vételeztem egy lovacskát, meg egy szekeret, azt tanácsolták, vegyek egy kecskét, s ajándékba adtak egy farkaskutyát. És aztán nekivágtam a lovacskával az útnak. A holmim a kocsin volt, a kocsi mögött egy pórázon a kecske ballagott, a kutya összebarátkozott velem, vettem neki szalámit, és mentem a folyvást enyhén emelkedő úton. A tájban egyre hatalmasabb fenyők és magasabb borókák tárultak elém, melyeket sarj erdő váltott fel, meg a düledező kerítések közt növekvő bozót és cserje. Mint a morzsolódó mézes kalács, úgy estek szét a léckerítések. A törmelék lassan humusszá rohadt, melyből málna és a ragadozón burjánzó szedernő. Ott lépdeltem a paci bólogató feje mellett. Olyan volt ez a lovacska, mint egy bányaló. Arra gondoltam, biztosan valahol a föld alatt dolgoztatták, mert pont olyan szép szeme volt, mint a fűtőknek, vagy mint azoknak az embereknek, akik napközben villanyfénynél vagy lámpás mellett dolgoznak. Olyan szeme volt, mint a bányásznak, mikor följön a mélyből, vagy mint a fűtőnek, aki kiszalad az utcára, hogy megnézze, milyen szép az ég, mert az ilyen szemnek minden ég szép. És ahogy mentem az egyre elhagyatottabb vidéken, német erdei munkások házai mellett haladtam el, akiket kitelepítettek. Elidőztem minden háznál, ott álltam a küszöbön, a csalán meg az elvadult málna a mellemig ért, a gaz fölött benéztem a fűvel már benőtt konyhába, szobába. Szinte minden házban villanykörtét láttam, a vezetéket követve egy patakhoz értem, és ott egy romos kis villanytelepet találtam, amit miniatűr turbina hajtott. A telepet ugyanazok a munkáskezek építették, amelyek a fát vágták a környéken, ugyanazok az erdei munkások, akik itt éltek, és akiknek el kellett menniük. Hogy el kellett menniük, hogy eltávolították azokat a gazdagokat, akik a politikát csinálták, akiket én olyan jól ismertem, akik dőfösek és gorombák és kérkedők és durvák és felfuvalkodottak voltak, és ez végül a vesztüket okozta, azt még értettem. De azt már sehogyan sem tudtam felfogni, miért kellett elmenniük ezeknek a munkás embereknek, akik helyett itt most senki sem dolgozik. Kár volt ezekért az emberekért, akiknek nem jutott az életből más, mint a gürcölés az erdőben és egy kis parcella a hegyoldalon. Akiknek nem volt rá idejük, hogy döjfösek és felfuvalkodottak legyenek, akik bizonyára alázatosak voltak, mert erre tanította őket az itteni élet, amiben én is belepillantottam, és aminek most elébe megyek. És támadt egy ötletem. Kinyitottam a bőröndömet, elővettem az aranycsillagomat tartalmazó dobozt, és kortbársony kabátomra feltűztem a világos kék díszszalagot, és újra elindultam. A csillag ott szikrázott az oldalamon, és én olyan ritmusban szedtem a lábam, ahogyan a lovacska bólogatott. Az állat vissza-vissza nézett, a jelvényemre pillantott, és fölnyerített, és a kecske fölmekegett, és a farkaskutya jókedvűen megugatott. Majd, hogy nem a jelvényre vetette magát. És ekkor ismét megálltam. Eloldoztam a kecskét, és megnéztem egy újabb épületet. Valami kocsmaféle volt. Egy hajdani erdei fogadó, benne kis ablakos, hatalmas terem, ami csodával határos módon száraz maradt. Úgy állt itt minden, ahogyan régen is állhatott. A poros korsók a polcokon, a hordó a padlón, csapostul, mellette a súlyok, amivel a hordót csapra verik. És ahogy kifelé indultam, egy tekintetet éreztem magamon. Egy itt maradt macska volt az. Hívtam, a macska nyávogott, visszamentem a szekérhez egy kis szalámiért, és guggolva csalogattam magamhoz. A macska szerette volna, hogy megsimogassam, de az elhagyatottság meg a szokatlan emberszag újra és újra elriasztotta tőlem.
Leraktam a szalámit, és az állat mohó nevett. Kinyújtottam a kezem, de félreugrott. Fölborzolta a szőrét, és fújt. Kimentem a nap

Nekeltem. Egész életem során nem jutott eszembe. Évtizedekig föl sem ötlött bennem, hogy jó volna énekelni. És most énekeltem. Szavakat, mondatokat találtam ki, azokkal egészítettem ki a dal szövegében támadt lyukakat. A farkaskutya vonítani kezdett, leült és hosszan vonított. Adtam neki egy darab szalámit, ő meg a lábamhoz dörgölőzött. Én csak énekeltem tovább, mintha ezzel az énekléssel nem dallal, mert már csak kornyikálás jött ki a torkomon, amiről azt hittem, hogy dal, holott semmiben sem különbözött a farkaskutya vonításától. Éreztem, hogy ezzel a dalolással, érvénytelen váltókkal, feleslegessé vált levelekkel és képeslapokkal teli skatujákat, fiókokat borítok ki magamból, hogy ajkamról régi, széttépet, egymásra ragasztott plakátok foszlányai szállnak tova, melyek tépettségükben képtelen szövegeket alkotnak, foci meccs plakátok, koncertplakátokkal keveredve, kiállítások hirdetései, a rezes bandák farragaszaival, mindaz, ami úgy ülepedik le az emberben, mint dohányos tüdejében a füst. Énekeltem hát, és úgy éreztem magam, mint aki hurutus gégéjéből, garattyából mindent kiharákol és kiköpköd. Olyan volt ez, mint mikor a kocsmáros kiforrázza és vízsugárral kimossa a sört, továbbító bronzcsövet. Mint mikor a szoba falairól, melyek között több nemzedék élt, leszaggatják a több rétegben felragasztott tapétát. És így mentem tovább a vidéken, ahol már senki sem hallhatott. Amerre néztem, a dombokról mindenütt csak a természetet láttam. Erdőket, s megint csak erdőket, s ami az emberből meg a munkájából maradt, azt lassan és szívósan szintén az erdő nyelte el. A parcellákból csak a kőfal maradt meg, az épületekbe benyomult a fű és a bozót, a fekete bodza ágai megemelték a cementpadlókat és a kőlapokat, arrébb hengerítették őket és szétterítették felettük leveleiket és frissen sarjat lombjukat. A fekete bodza nagyobb erővel dolgozik, mint a kocsi emelő, mint a hidraulikus daru vagy a prés. És az úton kavicskupacok sorjáztak, s azok mentén megérkeztem egy nagy épülethez. Körbejártam, és láttam, hogy itt ennek az útnak a mentén jó dolgom lesz. Mondták ugyan, hogy kőtörmelékkel kell majd foltoznom és karban tartanom az utat, de egyelőre ezen az úton senki sem jár, és nem is fog, és csak azért kell rendbe tartanom, mert hát ha történik valami, és mert nyáron erre szállítják a fát. És aztán emberi jajszót és hegedű hangját hallottam, majd ismét azt a dallamos zokogást, és elindultam az úton a hang irányába, és észre sem vettem, hogy a lovacska, melyet már kifogtam a kocsiból, s az istrángot a hámra vetettem, szóval, hogy a paci, meg a kecske, meg a kutya jönnek utána. És ekkor egy három fős csoporthoz értem. Cigányok voltak, azok, akiket föl kellett váltanom. És amit láttam, az varázslatos volt, mint mikor a hihetetlen valósággá válik. Öreg cigányasszony guggolt a tűznél, mint általában a nomádok, és bottal kavargatott valamit a fülénél két kőre támasztott lábasban. Egyik kezével kavart, a másikkal a térdére könyökölt, homlokát a tenyerébe temette, keze fejét a fekete hajából font tincs verdeste. Az öreg cigány pedig szétterpesztett lábban ült az úton, és hatalmas kalapácsütésekkel püfölte a földbe az elegyengetett kavicsot, s fölé hajolva, csípőben szűk, trapézszárú nadrágban egy fiatalember szenvedélyes, panaszos dalt hegedült. Egy cigány nótát játszott, ami aligha nem kifejezte, sőt fokozta a társa lelki állapotát, mert az öreg elnyújtott, panaszos sírással jajgatott és nyűszített, és a zene hatására két kézzel tépte a haját, és a kitépett csimbókokat a tűzre dobta, aztán megint a kavicsot püfölte, miközben a fia vagy unokaöccse hegedült, és az öreg asszony valami ételt főzött. És én ott láttam magam előtt, mi vár rám, hogy egyedül leszek itt. Senki sem fog főzni nekem, de hegedülni sem. Csak a lovacska, a kecske meg a kutya lesz velem, és a macska, mely tisztes távolból mindenhová követhet bennünket. És aztán köhintettem, az öregasszony megfordult, és úgy nézett rám, mintha napba nézne. És az öreg abba hagyta a munkát, és a fiatal cigány letette a hegedűjét, és meghajolt előttem. És én megmondtam, hogy dolgozni jöttem ide.
de az öreg ember meg az öreg

Asszony fölállt, és hajlongott előttem. A kezüket nyújtogatták, és azt mondták, igen, ők már mindent előkészítettek. És csak most vettem észre, hogy a bozótosban ott áll a kordé, a könnyű cigánykocsi nagy hátsó kerékkel, és azt mondták, hogy ebben a hónapban én vagyok az első ember, akit látnak. Kérdeztem komolyan, de nem hittem nekik. És a fiatalember leemelte a kordéról a hegedűtokot, kinyitotta, és mint gyermeket a bölcsőbe, olyan óvatosan helyezte bele a hangszert, és még nagyobb elővigyázatossággal takarta be a bársonyterítővel, melyet hímzett iniciálékkal gazdagított kotta, és valami nóta hímzett szöveget díszített. Ránézett a hegedűre, megsimogatta a takarót, és bezárta a tokot, majd fölugrott a kordéra, fogta a gyeplőt, az öreg útkaparó is fölült, maguk mellé vették az öregasszonyt, és elindultak a kátyús és tódozott-fódozott úton. Megálltak az épület előtt, ahonnan kihozták a takarókat meg a dunyhát, néhány edényt és az üstöt, és én marasztaltam őket, hogy legalább az éjszakát töltsék még itt, de siettek. Már alig bírták kivárni, mondták, hogy megint embert lássanak, hogy emberek között lehessenek. És mondom, milyen volt itt télen? Ajajajajajaj, jajgatott az öreg cigány. Rossz. Megettük a kecskét, aztán a kutyát, meg a macskát is, és kezét felemelve három ujjával esküdött, hogy három hónapig nem járt erre egy árva lélek sem. És betemetett minket, uram, a hó! Az öregasszony sírva fakadt, és ismételte. És betemetett minket a hó! És zokogni kezdtek, és a fiatal cigány elővette a hegedűjét, és egy búsnótába fogott. Az öreg cigány meg rántott egyet a gyeplőn, és a lovacskájuk nekifeszült az istránnak, és a fiatal cigány terpezben állva lendületes mozdulatokkal és szomorú arccal játszotta a cigány románcot. És a cigány öreganyó meg a cigány öregapó halkan sírdogált, jajgatott. Arcuk tele volt szenvedéssel és ránccal. Integettek nekem, s kézmozdulataikkal adták értésemre, hogy sajnálnak engem, sőt, halálra ítélnek, két kézzel löktek el, nem is maguktól, de az élettől, mintha integető kezükkel elkaparnának, eltemetnének. És a dombtetőn az öreg még egyszer fölegyenesedett, és újra kitépett egy csomót a hajából, és a kordé eltűnt a domb mögött, s csak a hajat eldobó kéz látszott. Az öreg cigány nagy kétségbeesése és felettem való sajnálkozása bizonyítékául. Beléptem az elhagyott fogadó nagyszobájába, hogy körülnézzek, hol is fogok lakni, és bejártam az egész épületet, körüljártam az ólakat, a fáskamrát, a szénapajtát, és észre sem vettem, hogy ahogy mentem, ott lépdelt mögöttem a lovacska, a kecske, a kutya és végül a macska is. Mikor a kúthoz indultam, hogy megmosakodjak, ott jött mögöttem nagy komolyan a lovacska, a kecske, a farkaskutya és a macska. Megfordultam és néztem őket. Ők meg engem néztek, és láttam, hogy félnek, hogy itt ne hagyjam őket. Elmosolyodtam, és sorra megsímogattam a fejüket. A macska is szerette volna, hogy megsímogassam, de a félénkség erősebb volt benne, úgy ugrott el, mintha puskából lőtték volna. Az utat, amit karban tartottam és kőzúzalékkal foltoztam, a kőzúzalékot is nekem kellett törnöm, az utat, ami az életemhez volt hasonlatos, folyvást belepte a fű és a gyom, előttem csak úgy, mint mögöttem. Csak azon a szakaszon, amin épp dolgoztam, csak azon látszott a kezem nyoma. A felhőszakadások és a kitartó esők gyakran elmosták a talajt, és homokkal meg apró kövekkel borították be az úton elvégzett munkámat, de én nem voltam dühös, nem szitkozódtam és nem átkoztam a sorsomat, hanem türelmesen munkához láttam. És napokig hordtam talicskával meg lapáttal a homokot és hordalékot, de nem azért, hogy utat javítsak, hanem hogy megint végigmenjek rajta a lovacskával meg a kocsival. Egyszer eső után egy egész földnyelv ondott az útra, és egy heti munkámba került, míg újra eljutottam arra a helyre, ahol egy héttel ezelőtt abba hagytam a javítást. De erőmet még jobban összeszedve már kora reggel munkához láttam, és a magam elé tűzött cél, hogy eljussak az út túloldalára, csökkentette fáradtságomat. És amikor egy hét elteltével már a kocsival is végig tudtam menni az úton, büszke voltam, és elnéztem a munkámat, amit mintha el sem végeztem volna, mert az országút olyan volt, mint azelőtt.
Senki sem hitte volna el nekem, senki sem dicsért volna meg érte, senki sem ismerte volna el azt a 60 órás munkát. Csak a kutya, a lovacska, a kecske meg a macska. De ők nem tanúskodhattak mellettem. De én már nem akartam, hogy emberi szemek lássanak, hogy megdicsérjenek. Mindez már távol volt én tőlem. Így aztán szinte egy hónapig más sem csináltam, csak robotoltam látástól vakulásig, hogy olyan állapotban tartsam az utat, ahogyan átvettem. Egyébként egyre inkább úgy éreztem, hogy ennek az útnak a karbantartása az életem karbantartása, mely visszapillantva olyannak tetszett, mintha valaki mással esett volna meg, mintha eddigi egész életem egy regény, egy könyv volna, amit valaki más írt. Csak hogy ehhez az életregényhez kizárólag nekem volt kulcsom. Életem egyetlen tanúja én magam voltam, még ha az én utam elejét és végét is újra meg újra benőtte a gaz. De akárcsak a csákánnyal és lapáttal, az emlékezéssel karban tartottam életem múltba vivő járható útját, hogy az elmélkedéssel visszajuthassak oda, ahonnan az emlékeket meríteni akartam. És amikor végeztem az útjavítással, kikalapáltam a kaszát, és füvet kaszáltam a lankákon, szárítottam a szénát, aztán a sarjú szénát, mikor jó idő volt, délutánonként behordtam a szénát a pajtába, és készültem a térre, amiről azt mondták, hogy itt majd 6 hónapig tart. Hetente egyszer befogtam a lovacskát, és vásárolni mentem. A visszaúton lekanyarodtam a karbantartott országútról, a dűlőre, ahol egy lélek sem járt. Olykor visszapillantottam, és láttam a kocsikerekek nyomát, eső után a pacipatkójának nyomát is, hogy aztán magam mögött hagyva 2 kihalt falut visszatérjek a rendes országútra, melynek arcát teherautó nyomok ráncolták, az útpatka porát pedig bicikli és motorkerékpár abroncsok mintái, az erdei munkások és katonák járműveinek nyomai, akik erre jártak munkába vagy szolgálatba, és ezen az úton tértek haza. Amikor megvettem a boltban a konzerveket, a szalámit, meg a nagyvekni kenyeret, betértem a kocsmába, és a kocsmáros meg a vendégek odaültek hozzám, és faggattak, hogy érzem magam a hegyekben, abban a nagy elhagyatottságban. És én el voltam bűvölve, és arról meséltem, amit emberfia még nem látott, de ami itt látható volt. Úgy meséltem, mint aki átutazóban van, mint aki csak 2-3 napra szállt meg itt. Úgy beszéltem, mint egy kiránduló, mint egy természetért lelkesedő ember, mint egy városlakó, aki valahányszor vidékre megy, romantikus ostobaságokat hord össze az erdő szépségeiről. Hogy milyen gyönyörűek a ködbevesző hegycsúcsok, és hogy legszívesebben örökre ide költözne, mert olyan szép itt. Ott a kocsmában zavarosan magyaráztam, hogy a szépségnek azért másik oldala is van. Hogy kapcsolatunk ezzel a szép tájjal, ezzel a szép veknivel azon is múlik, mennyire képes szeretni az ember azt is, ami kellemetlen, sivár. Mennyire képes szeretni ezt a tájat esős óráiban és napjaiban, amikor korán sötétedik, amikor az ember bent ül a kályhánál és azt hiszi 10 óra elmúlt, pedig még csak 7:30 van. Mennyire képes szeretni azt, hogy egyszerre csak önmagával beszél, hogy megszólítja a lovacskát, a kutyát, a macskát, meg a kecskét, hogy legszívesebben egyedül van és önmagával társalog. Először csak szép halkan, amolyan mozit játszik, hagyja leperegni a múlt képeit, de később, mint ahogy az velem is történt, megszólítja önmagát. Tanácsot ad önmagának, kérdezősködik és kérdéseket tesz fel, kihallgatja önmagát, hogy kiszedje magából a legmélyebb titkot, és mint az ügyész benyújtja maga ellen a vádiratot és védekezik, és eképpen az önmagával folytatott váltakozó párbeszéddel eljut az élet értelméig, nem ahhoz, ami volt és régen történt, hanem előre nézve, hogy milyen utat tett meg, és milyen az, ami előtte áll. És vajon jut-e még rá idő, hogy az elmélkedéssel olyan nyugalmat nyerjen, ami mentessé teszi a vágytól, hogy elmeneküljön a magány elől, a leglényegibb kérdések elől, amelyek feltevésére kell, hogy ereje és bátorsága legyen az embernek. Így aztán én, az útkaparó, aki minden szombaton estig a kocsmában ültem, minél tovább üldögéltem ott, annál jobban kiadtam magam az embereknek. Annál többet gondoltam a kocsma előtt áldogáló lovacskámra, a szikrázó magányra új otthonomban,
Láttam, hogyan árnyékolják be nekem az emberek azt, amit látni és tudni akartam. Hogy csak szórakoznak, ahogyan egykor én is szórakoztam. Hogy mindegyikük húzza, halasztja a kérdést, amit egyszer fel kell tennie, ha lesz olyan szerencsés, hogy halála előtt jut még rá ideje. Voltak épp abban a kocsmában jöttem rá, hogy az élet lényege a halálról való kérdezősködés. Hogy miként viselkedem majd, ha ütött az órám. Hogy valójában a halál, de nem is, inkább az önmagamtól való kérdezősködés nem más, mint a végtelenség és örökké valóság látószögéből folytatott beszéd. Mert az amúgy is idő előtti eltávozással véget érő utunk értelmetlensége felett érzett gyönyör, az önnön pusztulásunknak élménye és élvezete keserűséggel, tehát szépséggel tölti el az embert. Így aztán már mindenki csak nevetett rajtam a kocsmában. Megkérdeztem hát minden vendégtől, mit szeretne, hová temessék. És először mindenki megrémült, de aztán nevetni kezdtek, úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és visszakérdeztek, hogy én hová temettetném magam, ha lesz olyan szerencsém, hogy időben megtalálnak. Mert az utolsó előtti útkaparót csak tavasszal találták meg, de addigra már úgy eltakarították a cickányok, egerek meg rókák, hogy csak egy kis kötek csontot temettek el, mintha a friss párga vagy levesbe való marhacsont volna. És én élvezettel beszéltem a saját síromról. Ha itt halnék meg, és ha csak egyetlen le nem rágott csontot vagy a koponyámat temetnék is el belőlem, temessenek a dombon lévő temetőbe, a domb gerincén. Mert az a kívánságom, hogy azon a választó vonalon a koporsó egy idő után essen szét, hogy az, ami még megmaradt belőlem, folyjon szét az esővel két égtáj felé. Hogy egyik felemet vigye a víz a csehországi patakokba, a másikat pedig a patakok hullámain és a szöges dróton a határon át a Dunába. Hogy tehát világpolgár akarok lenni halálom után is, aképpen, hogy a Moldvából az Elvába, onnan meg az északi tengerbe jutok, a másik felem pedig a Duna vizével a fekete tengerbe majd, mindkét tenger segítségével az Atlanti óceánba kerül. És a kocsma vendégei elcsendesedtek, csak néztek rám. És én ilyenkor mindig fölálltam, ezeknek a kérdéseknek örült már előre az egész falu. Amikor megérkeztem, végül mindig ezt a kérdést szegezték nekem, és szinte mindig ugyanúgy válaszoltam. Valahányszor arról faggattak, hogy mi lenne, ha Prágában halna meg, és ha Brnóban, és ha Perzsimovban, és ha felfalnának a farkasok. És én mindig pontosan úgy agyaltam ki, hogy mi lenne, ahogyan arra a francia tanár okított. Hogy az ember lelkileg, testileg elpusztíthatatlan, csak átalakul, átváltozik. Egyszer egy verset elemeztek Marcellával. A költőt úgy hívták, hogy Sandberg. És a vers arról szólt, hogy miből is van az ember. Hogy van benne foszfor. Méghozzá annyi, hogy 10 doboz gyufát lehetne belőle gyártani. És annyi vas, amennyiből egy akkora szög kovácsolható, amekkorára egy ember felakaszthatja magát. És annyi víz, hogy abból 10 liter pacalleves főzhető. És ezt elmondtam a falusiaknak, ők meg féltek. Féltek tőlem is. És vigyorogtak mindazon dolgok felett, ami rájuk vár. Ezért aztán inkább arról meséltettek, mi lesz velük, ha itt halnak meg. Egyszer éjszaka felmentünk abba a dombon fekvő temetőbe, és én megmutattam nekik azokat az üres parcellákat, ahonnan, ha oda temetik őket, felerészt az északi tengerbe, felerészt a fekete tengerbe kerülnek. Csak az a fontos, hogy a koporsót keresztbe helyezzék a sírba, mintha egy háztető gerincére fektetnék. És aztán elindultam a bevásárolt holmival haza. Egész úton töprengtem, egész úton beszélgettem magammal. Újra elmeséltem, miket mondtam, és cselekedtem aznap, és feltettem a kérdést, vajon jól mondtam-e mindent? Vajon helyesen cselekedtem-e? És csak azt ismertem el helyesnek, ami szórakoztatott. Nem úgy, mint a gyermeket vagy a részeget, hanem mint ahogyan arra a francia tanár tanított, a szórakozás, mint metafizikai szükséglet. Mert ami szórakoztatja az embert, az az igazi. Maguk idióták, átkozott, gonosz, hülye és bűnös nemzedék, mondta és szitkozódott, hogy elérje nálunk azt, amit akart. Hogy a mi szórakozásunk a költészet legyen, a szép dolgok és történések. Hogy a szépnek mindig a transzcendens felé mutató eredménye és hatása van, azaz a végtelen és az örök felé mutat. És azon az én szállásomon,
abba a söntésbe, ami egyúttal táncterem is volt, mikor már nem bírtam magammal, és arra vágytam, hogy jöjjön már egy ember, hogy legyen velem valaki, még a tél beállta előtt hatalmas régi tükröket vettem a faluban, néhányat ingyen is odaadtak, szíves örömes megszabadultak tőlük, mert azt mondták, hogy ha belenéznek a tükörbe, németek jelennek meg benne, így hát takarókba és újságpapírba bunyoláltam azokat a tükröket, és hazaszállítottam őket. Egész nap fatipliket vertem a falba, aztán fölcsavaroztam a tükröket azokra a tiplikre, az egész falat tükrökkel borítottam. És ezután már nem voltam egyedül. Mikor hazafelé mentem a munkából, már előre örültem, hogy hamarosan elébe jövök magamnak. Meghajolok a tükörben magam előtt, és jó estét kívánok. És amíg aludni nem térek, nem leszek egyedül. Ketten leszünk itt. Mit számít, hogy a mozdulataink egyformák lesznek? Ha önfaggatásomat nagyobb valószerűséggel folytathatom. Amikor elmegyek hazulról, az ott a tükörben, a hasonmásom, az is hátat fordít nekem. Mindegyikünk másfelé tart, és mégis a szobából csak én távozom. Ezt a jelenséget képtelen voltam megmagyarázni, hogy miért nem látom magam, amikor távozom. Hogy miért csak akkor látom ismét az arcomat, mikor visszafordítom a fejem. De a hátamhoz, ahhoz még egy tükör kéne. És így fejlődött ki bennem az érzék, hogy tapintási élményem volt a láthatatlan, ám de létező dolgokról. A hihetetlen valósággá lett. Valahányszor hazafelé tartottam a szombati bevásárlásaimból zsebemben a béremmel, mindig megálltam a dombtetőn lévő temető alatt. Leereszkedtem a patakhoz, amelybe a hegyoldalról források, csermelyei és még kisebb patakocskák ömlöttek. Itt ezen a vidéken még a sziklákból is víz fakadt, és én minden alkalommal megmosakodtam. Lemostam az arcomat, a víz tiszta volt és hideg, és láttam, miként folydogálnak szakadatlanul abból a temetőből az elföldeltek nedvei a patakba. Már biztosan lejutottak idáig, megszűrve és megpaszírozva a csodálatos föld által, mely a halottból képes szöget csinálni, amire fölköthetném magam, meg tiszta vizet, amiben az arcomat mosom, mint ahogy sok-sok év múltán valahol valaki az én metamorfózisomban mos majd arcot, az én testemből lett foszforral gyújtjufát. És sosem tudtam megállni, mindig beleittam abba a vízbe, a temető alatti patak vizébe. Először belekóstoltam, mint a borszakértő, és mint ahogyan a Badestube és a Bernkasteller Riesling szakértője fölismeri a szőlős kertek mellett százával elhúzó gőzmozdonyok illatát, vagy az apró tüzekét, amelyeket a szőlős gazdák raknak nap mint nap, hogy megmelegítsék ebédjüket, uzsonnájukat, s ez a füst egy korty Rieslingben is érezhető, így kóstolgattam én is a jobb létre szenderülteket, akiket valamikor ott temettek el a dombon lévő temetőben. Valahogy úgy ízlelgettem őket, mint ahogyan a tükröket is, csak azért kaptam, mert megőrizték az egykor beléjük néző németek nyomát, akik már jó pár éve elmentek innen, de illatuk még ott van a tükörben, amelyben minden nap hosszan belenézek, amelyben sétálok, és mint a megboldogultak vizében járkálok, és megérintem az alig látható portrékat, melyeket csak az lát, akinél a hihetetlen valósággá vált. Így aztán én is beleütközöm a Dirndlis leányportrékba, a háttérben meghúzódó bútorokba, meg a német családi idillembe. És azok az én falusi embereim, akik megajándékoztak a tükrökkel, és én viszonzásul tükröt állítottam eléjük, hogy mi várja őket a temetőben, közvetlenül halottak napja előtt lelőtték a farkaskutyámat. Én betanítottam, illetve a kutya maga tanulta meg, hogy pofájába veszi az egyik táskát, mint aki jön velem vásárolni, de láttam, hogy egymaga iramodott el a faluba vivő úton. Így aztán próbaképpen fölírtam neki egy papírra, mire van szükségem, ő meg szaladt, és két óra múlva megjött, és a lábam elé rakta a teleszatyrot. Így aztán ahelyett, hogy a lovacskával jártam volna a faluba, majd minden másnap a kutyát küldtem le vásárolni táskával a foga közt. És egyszer, amikor a falubeliek megint hiába vártak, és látták a kutyámat, ahogy helyettem viszi a bevásárolt holmit, hát lelőtték azt a kutyát, hogy lekényszerítsenek a kocsmába. És én sírtam.
Egy hétig sirattam a farkaskutyát, de aztán mégiscsak befogtam a lovacskát, ekkor már leesett az első hó, és elindultam a béremért meg a nagy téli bevásárlásra. És mindent megbocsátottam a falubélieknek, mert hiányoztam nekik. Már nem ugrattak engem, és ha mégis, hát másképp, magasabb szinten. Nem tudtak meglenni nélkülem a kocsmában. Nem volt minek előre örülniük, mesélték nekem. Azt sem kívánták, hogy meghalljak, csak azt akarták, hogy hetente egyszer lejöjjek hozzájuk, mert a templom messze van, és én még a plébános úrnál is szebben beszélek. A farkas kutyám még hazaszaladt. A tüdejét lőtték meg. A bevásárolt holmit is hazahozta, még megsimogattam, még hoztam neki dicséret és jutalomképpen egy kocka cukrot, de az már nem kellett neki. Ölembe hajtotta a fejét, és így haldoklott lassan. Mögöttem a paci hajolt fölénk, szaglázta a kutyát. Oda jött a kecske meg a cica is, amely mindig a kutyával aludt, de hogy megsimogassam, azt sosem hagyta, és ha mégis, hát csak messziről. Azt hiszem, ő szeretett engem a legjobban. Amikor beszéltem hozzá, a hátára feküdt, és tekergett, és vonaglott, és kieresztette a karmocskáit, és úgy nézett rám, mintha az állát vagy a bundáját vakargatnám, de ha kinyújtottam felé a kezem, akkor a félénkség vad ereje kilőtte a kezem ügyéből. És ez a macska odajött, és ahogy megszokta, odasimult a farkas kutya bundájához, aztán oda nyújtottam neki a tenyerem, de ő a kutya kihúnyó szemébe nézett, és én megsimogattam a cicát. Ő meg rám pillantott, és olyan iszonyú volt számára, hogy én simogatom, hogy a barátja halála elnyomta benne a rettegést, hogy inkább lehúnyta a szemét és fejecskét a kutya bundájába furta, hogy ne lássa azt, amitől irtózott, de ami után vágyakozott is. Egyszer, késő délután, mikor elgondolkozva vízért mentem a kúthoz, ahogy mentem fölfelé, először csak éreztem, majd láttam is, hogy az erdő szélén, kezével egy fának támaszkodva, ott áll Zdenyek. A hajdani híres pincér, az én volt kollégám a csendességszállóból, aki most meretten engem figyelt. És én, aki az abesszin császárnak szolgáltam fel, tudtam, hogy szándékosan jött ide, hogy megnézzen, és nem, hogy nem akar velem beszélni, hanem szüksége sincs rá. Mindössze csak látni szeretne, hogyan illeszkedtem bele ebbe a magányos életbe, mert nagy úr most Zdenyek a politikában, rengeteg ember veszi körül, de tudtam, hogy legalább olyan egyedül van, mint én. És pumpáltam a vizet, az állatkák nézték, hogyan dolgozom, és én továbbra is éreztem, hogy Zdenyek minden mozdulatomat figyeli, ezért aztán ügyeltem rá, hogy úgy nyomjam a pumpát, mintha senki sem látna, de jól tudtam, hogy Zdenyek tudja, hogy tudom, ott áll az erdő szélén. És aztán lehajoltam, és megfogtam a két csöbör fülét, vártam, hogy Zdenyek megmoccanjon, mert én több száz méterre is hallok minden rezdülést, minden nezt. Így kérdeztem meg Zdenyektől, akar-e mondani valamit. De neki nem volt erre szüksége. Megelégedett azzal, amit látott, hogy még élek, és hogy egyszerre csak hiányoztam neki, mint ahogyan én is gyakran gondoltam ő rá. És felemeltem a két csöbröt, és elindultam lefelé a házhoz. Mögöttem a lovacska, utána a kecske, meg a macska, óvatosan lépdeltem, a víz kikifröccsent a gumicsizmámra, és tudtam, hogy ha majd leteszem a csöbröket a küszöbre, és megfordulok, Zdenyek már nem lesz ott. Hogy elégedetten visszamegy az állami kocsijához, amely az erdő szélén várja, hogy visszamegy a munkájához, amely bizonyára nehezebb, mint az én magányba való menekülésem. A tanár úrra, a francia irodalom tanárára gondoltam, ahogyan azt mondta Marcellának, hogy igaz ember, világpolgár csak az lehet, aki képes névtelenségbe vonulni, aki meg tud szabadulni hamis énjétől. És amikor leraktam a csöbröket és megfordultam, Zdenyek már elment az erdőből. És úgy gondoltam, hogy ennek így kell lennie, mert bár mindketten máshol élünk, csak így módon tudtunk elbeszélgetni egymással. Így tudtuk a csenddel kimondani azt, ami a szívünket nyomja meg, hogy milyennek is látjuk a világot. Aznap havazott. Postabélyegnyi pelyhekben csendesen hullott a hó, de estére hófúvás lett belőle. A mindig egyformán hideg és kristálytiszta forrásvíz tovább csörgedezett a pincében a kőbe faragott vályúba,
Az ól a folyosón volt, a konyha mellett. És a lótrágya, amit a falusiak talácsára az istállóban hagyta, meleg volt. És úgy kifűtötte a konyhát, mintha csak központi fűtés volna. 3 napon át néztem a kavargó havat, amely úgy zizegett, mint sok kis lepke vagy kérész, mint az egymásra hulló virágok. Az utamat egyre több hó borította, 3. nap már annyira be volt havazva, hogy egybefolyt a tájjal, és senki sem mondta volna meg, merre is visz az út. Hanem azon a 3. napon elővettem a régi szánt, találtam csengettyűt is, amit minden órában megráztam, és mosolyogtam, mert a csengettyű csiringelése azt a képet idézte elém, hogy befogom a lovacskámat, odahajtok az utam fölé, és végig siklok az út felett, és a hóréteg, ez a hópárna, ez a dunyha, ez a vastag fehér szőnyeg, ez az egész tájat beborító felfújt takaró elválaszt minket egymástól. Javítgattam a szánt, és észesen vettem, hogy a hó az ablakomig ér. Később már az ablak közepeig tornyosult. Azokban a pillanatokban, amikor az ablakra néztem, és elfogott a félelem, hogy milyen magasra duzzadt a hóáradat, láttam a házamat. És ez a ház állatostól egy láncon lógott le egyenesen a mennyből. És láttam világtól elvágott kunyhókat, melyek akárcsak azok a tükrök, mégis csordultig tele voltak elfelejtett, eldugott, mindazonáltal egy vékony hártyával odaragasztott képekkel, melyeket csak annyira lehetett megidézni és előhívni, mint azokat a képeket, amikkel a tükröket kibéleltem. Pontosabban, amik bélelték és szegélyezték az idevezető utamat, amit már ellepett az elmúlt idők hava, míg az emlékezés, mint gyakorlott kéz, bármikor kitapinthatta a bőr alatt az ütőeret, és megállapíthatta, merre folyt, merre folyik, és merre fog a közeli jövőben folyni az élet. És megrémültem attól a pillanattól, amikor megtalálok halni. Mert akkor mindaz a hihetetlen, ami valóvá vált, elmegy. Hogy az az ember különb, aki jobban fejezi ki magát, mint azt a francia irodalom és esztétika tanára mondta. És hirtelen vágy fogott el, hogy leírjak mindent úgy, ahogyan történt, hogy mindezt más emberek is olvassassák. Hogy azáltal, amit elmondok, magam elé fessem az összes képet, mely sok-sok gyöngyként, rózsafűzérként fűződött életem hosszú fonalára, az életemére, amire hihetetlen módon itt találtam rá. A kunyhó körül derékig hullott hóra vetett, ámuló tekintetemmel. És így minden este, mikor ott ültem a tükör előtt, és hátam megett a macska, a söntéspulton ülve fejecskével a tükörképemet bögdöste, mintha én volnék az, én meg a kezemet nézegettem, és odakint árvízként zúgott a hóvihar. Hát minél tovább néztem a kezem, még föl is emeltem, mintha megadnám magam önmagamnak, és elnéztem a tükörben azt a két kezemet, a mozgó ujjaimat. Láttam magam előtt a telet, a havat. Láttam, hogy le fogom kaparni, el fogom dobálni a havat, és keresni fogom az utat, és minden nap tovább keresem majd a faluba vivő utat, s talán a falusiak is keresni fogják azt, ami hozzám visz. És elhatároztam, hogy nappal majd a faluba vezető utat keresem, este pedig írok, azaz a visszavezető utat kutatom, hogy megpróbálom a betűkkel, az írással is kikérdezni magam. És karácsony napján újra hullott a hó, és befújta az utat, amit sok munkával majd egy hónapig kerestem és tisztítottam. Amolyan hófalat építettem, majd a mellemig ért, olyan mély volt az árok. Már a félútnál tartottam a kocsmáig meg a boltig, ahol halottak napján voltam utoljára. Este úgy csillogott a porhó, mint a flitter a fali naptárokon, és én feldíszítettem a fát, megsütöttem a karácsonyi süteményt. Meggyújtottam a gyertyákat a fán, és az ólból elővezettem a lovacskát meg a kecskét. A macska az ónlemezes pulton a kályha mellett ült. Újra elővettem a frakkomat, öltözni kezdtem, de sehogy sem boldogultam, a manzsetta gombok kiestek eldurvult ujjaim közül. Kezem úgy elmerevedett a munkától, hogy a fehér csokornyakkendőt sem tudtam rendesen megkötni.
Elővettem a bőröndből a könnyű, lukacsos cipőmet, amit még akkor vettem, amikor a csendesség szállóban voltam pincér, és kisovickoltam. És amikor magamra kötöttem a díszszallagot, és kitűztem a csillagot, hát az a csillag még a karácsonyfánál is jobban ragyogott, és a lovacska meg a kecske csak néztek rám, és megrémültek, olyannyira, hogy csicsítgatnom kellett őket. Azután vacsorát készítettem, konzerv pörköltett krumplival. A kecskének is adtam ünnepi kóstolót, almát aprítottam az innivalójába. Almát kapott a lovacska is, mint minden vasárnap, most is velem ebédelt. Ott állt a hosszú tölgyfa asztalnál, kivette a tárból az almát, és elropogtatta. Ennek a lónak az volt a kényszerképzete, hogy elmegyek, és őt itt hagyom. Akárhová mentem, követett, és a kecske, amely ragaszkodott a lovacskához, elindult a nyomában, mögöttük meg a kecsketejhez szokott macska ment, bármerre mozdult a kecsketőgy, a macska arra iramodott. Így jártunk munkába, és a munkából haza. Mikor ősszel kijártam Sarjút kaszálni, az állatok ott mentek mögöttem, sőt, még vécére menet is a nyomomban voltak, és vigyáztak rám, hogy meg ne szökjek. Még az első héten, amikor megjelent nekem az a lány az Orion csokoládégyárból, és én annyira vágyakozni kezdtem utána, annyira szerettem volna látni, vajon most is könyvekkel a hóna alatt jár-e a csokoládégyárba, annyira elfogott a sóvárgás, hogy összecsomagoltam a legszükségesebbet, és még pirkadat előtt elindultam a faluba, és vártam a buszt. De mikor a busz megérkezett, és a lábam már az első lépcsőfokon volt, egyszerre csak látom, hogy azon az én utamon futva közeledik a lovacska, mögötte a kutya, s végül a dülöngélő kecske, és egyenesen hozzám futottak, és úgy néztek rám azok az állatok, úgy kértek csendesen, itt ne hagyjam őket. És amikor körülvettek, megjelent az elvadult macska is, és fölugrott a padra, ahová teljes kannákat szokták tenni. Hagytam, hadd menjen el a busz, és visszatértem az állatokkal. Azóta aztán rajtam tartották a szemüket. Ugyanakkor igyekeztek valamiképp felvidítani. A macska hancúrozott, mint egy kis cica, a kecske megpróbált öklelősdit játszani velem, és tréfából két lábra ágaskodott, és a homlokomba akart döfni. Csak a lovacska nem tudott semmit, de azért minduntalan bársonyos pofájába vette a kezem, és nézett rám, de a szeméből sütött a rémület. Vacsora után, akárcsak másnapokon, a lovacska a kályha mellé telepedett és békésen szuszogott, a kecske pedig melléje heveredett, én meg folytattam a képeim leírását. Elmerültem gondolataimban, és ezek a képek eleinte annyira homályosak voltak, hogy olyat is leírtam, ami felesleges volt. De egyszerre csak belelendültem, és egyik oldalt írtam tele a másik után. Mindig gyorsabban vonult el előttem a kép, mint ahogy le tudtam írni. És az elsuhanó képeknek ez az előnye elvette az álmomat. Azt se hallottam, hogy vihar van-e kint, vagy úgy süt a hold, hogy pattognak tőle az ablaktáblák. Én csak napról napra tisztítottam az utat, és hólapátolás közben az esti utazásomra gondoltam, hogy miről írok majd, ha tollat fogok. Napközben mindent már előre végig gondoltam, úgyhogy este csak azt másoltam le, amire nappal munka közben gondoltam. És az állatok is várták az estét, mert az állat szereti a nyugalmat. Békésen szuszogtak, és én is nagyokat sóhajtottam, és írtam tovább. Ráraktam a tűzre egy hasább fát, és a kályha halkan dorombolt, a viharos szél fügyült a kéményben, és befújt az ajtó alatt. Szent estén, éjfélkor fények bukkantak föl az ablak alatt. Letettem a tollam, és a hihetetlen valósággá vált. Kimentem az épület elé, és a túloldalról, ekés szánon néhány falubéli törtetett hozzám, néhány nyomorult, zátonyra futott életű ember, akik ott szoktak üldögélni a kocsmában, és akiknek annyira hiányoztam, hogy a farkaskutyámat is lelőtték. És most ekés szánnal idáig vergődtek. Behívtam őket a kocsmába, a jelenlegi otthonomba. Amikor rám néztek, jól láttam, mint csodálkoznak. Hát ezt hol szerezted, kitől kaptad, miért öltöztél így ki? Foglaljanak helyet, uraim, mondtam, most maguk a vendégeim, mert valamikor pincér voltam, és a falusiak megijedtek tőlem, mintha már sajnálták is volna, hogy idejöttek. És ez a szalag, az a kitüntetés?
Én meg elmondtam, hogy sok-sok évvel ezelőtt kaptam, mert én vagyok az, aki az abesszin császárnak szolgált fel. És kinek szolgálsz fel most? Rémüldöztek. Íme, mint látják, a vendégeimnek. És a lovacskára, a kecskére mutattam. De azok már felálltak, mentek volna kifelé, fejükkel bökötték az ajtót, és én kinyitottam nekik, ők pedig libasorban elindultak a folyósón az ól felé. Csak hogy a frakkom, a csillogó érdemrendem, meg a kék szalagom annyira megrémisztette a falubelieket, hogy inkább állva maradtak. Aztán minden jót és kellemes ünnepeket kívántak, és meghívtak, hogy ebédeljek velük karácsony másnapján. És elindultak kifelé. Láttam a tükörben a hátukat, és mikor már az ablakból is eltűntek a távolodó fények, mikor már a csengettyű szó és a hóeke surrogása sem hallatszott, ott álltam egyedül a tükör előtt, magamat néztem, és minél tovább néztem az arcomat, annál jobban megijedtem, mintha valaki idegennél volnék, valaki másnál, aki megbolondult. És magamra leheltem, szinte megcsókoltam magam abban a hideg üvegben, aztán felemeltem a könyökömet, és a frakkom könyökével tisztogattam magamról a homályos foltot, míg újra meg nem jelentem a tükörben, kezemben, mint kocintásra felkínált pohárral az égő lámpással. És mögöttem csendben kinyílt az ajtó, megmerevettem. És bejött a lovacska, s utána a kecske, a macska felugrott a kályha mellett álló ónlemezes kultra, és én örültem, hogy a falusiak átverekedték magukat hozzám, hogy felkerestek engem, hogy megijedtek tőlem, mert én minden bizonnyal különleges ember vagyok. Hiszen valóban Skrivánek főpincér úr tanítványa voltam, aki az angol királynak szolgált föl, engem viszont az a megtiszteltetés ért, hogy az abesszin császár pincére lehettem, s ő mindörökre kitüntetett azzal, hogy ezt az érdemrendet adományozta nekem, és ez a rendjel adott nekem erőt, hogy leírjam olvasóimnak ezt a történetet. Hogy miként vált valóvá a hihetetlen. Nos, elég lesz. Akkor most már tényleg abba hagyom.

0: adásból is adjatok.
1: Oké, sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on, adástelefonunk 215-37-73, a pultban Ozi, helyettesíti doktor át, vendégeink Szabán György, Müller Dóra, és exkluzív vendégünk egy másik műsorban, Dávid Fecó. Melyik nevedet szereted jobban?
2: Feri? Most én a Feri egy ideje.
1: Feri. Jó, tehát a kettárgyas Feri, az előbb láthattam őt, volt szerencsém, Francesco, hogy hívják a szakállasnőt?
2: Wurst.
1: Francesco Wurst vagy szerepében.
3: Mindig.
1: Látni.
2: Hát buziskodtunk itt a rádióban. Azt mondjuk
4: Wurst. De és tök jól áll a paróka.
3: A paróka jó műfaj.
1: És
3: arról beszéljünk.
4: Miért tabu a paróka?
3: Szerintem nem is annyira tabu, mint tabu.
2: Hát nagyon.
4: Hát figyelj, menj ki az utcára, és sétálj el a bláig, és mutass egy pasit, aki parókába tökül.
3: Hát a jó parókán nem látod, hogy paróka.
2: De akkor is...
4: Mindenkinek a fejét emeljük meg a haját.
2: Azt hinnék, hogy ciki, hogyha most parókáznék, vagy hogy bajom van.
3: Hát nem, igen, ez már ez egy mondás, hogy ugye összekötődött egy komoly betegséggel, meg az ahhoz kapcsolódott terápiával, a kopasság és arra paróka.
2: Pedig ez régen ment.
3: Abszolút, hát és a zsidónöknek meg igen. Ugye kötelező is.
2: Meg anyámnak volt, pedig megvan a hajnak minden.
3: Én anyámnak is.
2: De tényleg, és kajak volt, aki parókája.
4: Én azt mondtam, hogy a betegségre arra utaz, hogy bizonyos hajlamok a másik nem iránti tisztelet, vagy...
2: Nem, a medikalizáción túléptem. De egyébként emlékszem, uternak volt,
3: és más színű volt, mint a haja?
2: Igen, és sapkaként használtam.
3: Hát persze,
2: melegítésre.
3: De hát a karafiát például hord, tehát ott ugye az meg art.

0: ez tényleg ez a... Nekem van hangom?
1: Igen.
0: Putyin paróka.
2: Bőrparóka.
0: De ez tök, egyébként ez iszonyú perspektívát nyit előttem, mert én nyáron szeretem levágni a hajamat, mert az olyan jó, amikor süti a nap, meg fújja a szél, és akkor mindig ősszel meg szoktam növeszteni, hát hogy a hideg miatt, de hát hogyha van 6 parókám otthon, amit váltogatni tudok, és a sapka helyett hordom, akkor az tök oké, nem?
3: És akkor mostantól mindenki rakja el a levágott haját.
1: Hát, vagy
3: de a hosszú tincseket főképp.
1: Meg vegyen 2-3 parókát, mert jön a tél például, és akkor...
0: Füles nincs, parókát? Olyan nincs, hogy paróka kölcsönző?
2: De biztos, hogy van. Meg most már biztos, hogy a parókák nagyon jó minőségűek. Vagy így gondolatban is van valami paróka fejlődés.
3: Hát biztos, szeretnél. Hogy van prémium paróka, tehát hogy ez igen. Valami fejbarát. Már azért ezek elég kényelmetlenek, amiket itt kipróbáltunk, ja. Ezek a nylon harisnyaljú ilyen
0: azért egy furcsák. Doktori disszertáció címje az, hogy paróka fejlődés történet.
2: Hát meg ugye az, hogy valaki eladja a haját.
3: Simonovics biztos.
2: Hogy eladja a haját.
1: Tudom, hogy erről beszélünk, akkor behív a Mandy Vajnát, mert van nagy szakértője.
3: Parókának?
1: A parókáknak.
2: De ő hord is
1: benne? Nem, ő kereskedett.
0: Parókák. Hongkongból. Azzal alapozta meg a...
1: Ez a filmes vonatkozásunk volt.
0: Mert hogy egy filmes műsorban
2: szép átkötés, kétségkívül szép átkötés.
0: Figyelj, itt végtelen sok átkötés.
2: Ez éreztem.
0: Ugye a paróka az...
3: De is kötődik.
0: Halló.
4: Jó napot kívánok, a Golyos vagyok.
0: Hello.
2: Hi.
4: A parókákról van szó, tényleg?
0: Is. Nem, minden másról.
4: Képzeljétek el. Nekünk van ilyen vállalkozásunk, hogy ilyen üzletberendezéseket forgalmazunk, és van benne kiratati baba is, és van olyan is, amihez paróka kell.
3: Tadám.
4: Úgyhogy én, ha kell ilyen, akkor én tudok.
2: Ilyen bobberre is kéne.
4: De van olyan is, se.
3: De mi van egy paróka nagy kert?
4: Nem, hanem egyébként azt nem tudom, hogy van-e, de mindegy, de hogy az egy bibi van, hogy ezeknek a ilyen kisebb, általában a babáknak valahogy kisebb a fejük, vagy lehet, hogy az én fejem nagyobb, nem tudom.
0: Is.
4: És az emberre olyan furcsán megy rá az ember fejre, mert ott van olyan a...
3: Kis fejűek.
4: Na, kisebb fejűek, igen, és hogy van olyan egyébként paróka bőr is, tudod, amiből a haj kijön, és nem tudom máshogy nevezni. Ami ilyen fejformára van szabva, de van olyan is, ami ilyen netháló, ilyen netszerű, tehát ilyen hálószerű valami.
2: Én csak olyat láttam.
4: Idomul a fejhez, és akkor ráadásul van rajta ilyen gumi is, amivel meg tudod szorítani, fejedre tudod szorítani.
0: Figyelj, erre jársz, dobjál be néhányat.
4: Nem, csak az jutott eszembe, mert hát szoktak hozzánk vevők járni néha. Tehát kijönnek a bemutatóterembe.
1: Néha vevők kiszor.
4: És akkor van, tudod...
0: Jól megy a biznisz.
4: Na várjál, de olyan vicces, hogy tudod, ilyen komoly üzletemberek, hogy itt órákat ott tárgyalnak, hogy akkor kéne, nem tudom, üzlethálózata van, és akkor itt kéne 20 üzletben, nem tudom, hány baba. De hát a végén, mikor meglátja a parókát, hát akkor mindenkiből elszabadul a gyerek, és akkor jaj, még ezt is föl, jaj, de azt is, jaj, meg azt
0: és
4: is.
0: És szelfiznek?
4: Véletlenül nálunk van ilyen nagy tükör, tudod,
3: amivel
0: ha betéved néhány
4: szegény
0: kóbor.
4: Embereknek a lelki világát, és akkor ott el lehet, és akkor mondjuk, hogy jó, akkor mi már csinálnánk a dolgokat, de ti maradhattok persze nyugodtan. És akkor van még, mikor a tárgyalásnál rég véget ér, de még fél óra múlva is ott vannak, és akkor tényleg fényképezkednek meg, szóval... Ez nagyon érdekes. Szerintem ez ilyen szociológiai akármi is lehet.
0: Bővítsétek ez irányba az üzletet.
4: Aha. De
0: paróka,
4: egyébként
0: selfie,
4: az a baj,
0: kölcsönző.
4: Hogy nem nagyon ajánljuk senkinek, mert tudod, hogy ez nem emberfejre való, és úgy félünk, hogy valami olyan anyag kerül a fejre, meg tudod, hát ugye a másik az, hogy már mitől próbálgatták.
0: Néha hipózzátok ki.
3: Biztos van paróka fertőtlenítő spré.
4: Igen, persze, nyilván.
2: Hát ezek után el tudom képzelni, hogy a kirakati babák, amit műveltek.
0: Júj, ne! Ne, ez 18 ilyen felüli műsor.
2: Elhányom magam, lélekgolyós, elhányom magam.
0: Tényleg. Na ne vaduljunk.
4: Tavaly képzeljétek el, hogy én belőlem is kitört ez a dolog. És akkor
0: a babákkal kapcsolatos
4: a Facebookra is felraktam egy 5-6 ilyen fotót, hogy különböző paróka van rajtam, és különböző hülyebb arcot vágok hozzá.
0: Kiruzsoztad a szád?
4: Nem, azt nem bírtam. De van ilyen, hogy ilyen vörös, tudod, ilyen hullámos is, ami úgy néz ki, mint Lenke néni, vagy nem tudom kicsoda, amikor...
0: Műszempilla?
2: Nyugjön
4: valami. Mikor lemegy, az sincs. Na, szóval, hogyha ilyen kell valakinek, akkor...
0: Figyelj, indítsunk...
4: Téma szerkesztőségben.
0: Oké, indítsunk egy mozgalmat, hogy mindenki tegyen ki egy selfit a Facebookra, a parókába.
4: Hülye parókákból.
0: Ja, nem kell hülye, lehet jó is. El tudom képzelni.
4: Volt olyan is, hogy a kisebbik fia, amikor beszabadult pár éve, hátulról meg se ismertem, tehát fölrakott egy olyat, ami, tudod, van ez a, hogy a dán meg a svéd lányok hogy néznek ki, hogy ilyen ez a sztereotípia, hogy hosszú, egyenes szőke haj, és akkor topba vagy bepompa. És azt fölvette a fia, mert ilyen is van, piros izével, nem tudom én,
3: szalaggal,
4: és akkor... És hát hátulról én sem ismertem meg a gyereket.
2: Még egyszer a hátulról nem ismertem meg a gyereket.
0: Hagyjuk. Ne, ez tényleg.
1: Tényleg
0: ez gyerekek is hallgatják. Köszi, hello.
2: Na, nagyon mélyen szégyen magad.
0: Pedig olyan ismerős lehetett volna, ha...

0: Sziasztok!
1: Hello!
2: Hello!
0: Belga képek vendégeink Müller Dóra, Dávid Fecó, Feri! Szaván György, a pultban, Ózi,
3: az is te vagy.
2: Meg a Prezi Feri is.
3: Tényleg.
4: Prezi Feri.
2: Az most az új.
3: Az az új Feri. Jó ez a Feri.
0: Prezi Feri legyen parókás most már. Parókás Prezi.
4: Én nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy az Andy Warhol az parókába járt. Tehát az nem
3: az a fehér haj,
4: az, amiről ilyen? Is, amit is. Hát ilyen ezüst.
2: De ilyen menőségből, nem?
4: Igen, tehát ő nem volt kopasz, vagy ilyen, hanem ez mint ilyen dizájnelem, popkulturális dizájnelem. És arról jutott eszembe, hogy a popkultúra Jeff Koon.
0: Na.
4: Feri, ja. Mit csináltál? Feri, mit csináltál, mielőtt bejöttél az adásba?
2: Ja, így kötjük át.
3: Értem.
2: Igazából éppen repülőjegyet akartam levadászni, majdnem sikerült is, de még egy félbehagytam a regisztrációt. Majd lesz Jeff Koons kiállítás Párizsban, és lesz a megnyitója 25-én, és utána nem tudom, x ideig lehet majd nézni. És én mondjuk, én nem is van a munkásságát így test közelből, vagy bármi ilyesmi, a Jeff Koonsnak, csak legutóbb készítettünk egy iPrezit, egy új típusú bemutatkozási formát a Mikó Ivettel, és ott például Jeff Koonsnak a művén keresztül vittük a szálat, és hogy akkor került így közel hozzá.
4: Mert hogy most így, hát, hogy mondjam, felnőtt fejjel ismerkedsz a kortársként.
2: Én teljes egészében. Én nagyon távol
4: egyszer csak
2: voltam.
4: Arra ébredtél egy reggel.
2: Nem igazából, gondolom, hogy van ennek egy ilyen a fejlődés története, mert volt egy barátnőm, amikor 16-17 éves voltam, vagy már nem tudom, hát 15. Ilyen nagyjából, nem, 16. Hogy volt? Nem, ilyen 9,
4: mindegy,
2: ilyen 16-17 éves koromban, igen, hát már kirúgtak pont az elsőből. És neki a faterja grafikus művész volt, Hibó Tamás, egy nagyon, nagyon tehetséges, ugyanakkor nagyon tragikus sorsú művész. Mai képei azt gondolom, hogy ha tudnánk kiállítást szervezni számára, akkor nagyon erős társadalomkritikát fogalmazott meg mind az akkori államszocialista rendszerrel szemben, mind pedig az akkor kibontakozó fogyasztói világgal szemben. Nagyon éles, pontos vonalvezetéssel az a típusú művész volt, aki...
3: És nem didaktikus, hanem ilyen jó.
2: Jó, igen. De alapvetően az a típusú művész volt, aki azt mondta, hogy ha nem tudsz rajzolni, akkor ne vedd a kezedbe a cerkát.
3: Tehát neve, nagyon artisztikus is ebben.
2: Varsóban tanult, és hát ugyanakkor teljes egészében távol tartotta magát az akkori rendszertől, ami az alkoholizmust és az öngyilkosságot vázolja föl nagyjából a 60-as, 70-es években. Hiszen nem tudod a többiek szekerét, akkor nincsenek megbízások, ha nem rajzolsz úttörőket.
4: Ez a 60-as években így volt.
2: És hogyha nem rajzolsz úttörőket, akkor marad a többi. És nagyon nagy hatása volt a világlátásomra arra, hogy mit is jelent a szabadság. Emlékszem, azt magyarázta, hogy figyelj, ez a rendszer most leköszön. A Tavaresi Konyec MDF plakát korszakában járunk. És azt mondta, hogy meg fogod látni, hogy ami mögötte jön, az sokkal embertelenebb lesz.
3: Fú, de vidám.
2: És aztán évtizeddel később jöttem. És akkor utána tulajdonképpen az én életemben a művészet nem volt jelen semmilyen szinten. És
4: nem mondod, az egész életed, hát te is egy műalkotás vagy.
2: De úgy, hogy nem kapcsolódtam hozzá, nem akartam értelmezni. Mindig valamennyire...
0: Nem is tagadja egyébként.
4: Nem.
2: Tudatosan.
4: Látni, ha hallgatok, hogy milyen klasszebb az ezüst szőke paróka.
0: Szóval te is ott tartottunk, hogy te is egy műalkotás vagy, igen?
2: Hát nem, hogy annak tartom az életet igazából. Tehát az életművészt annak tartom, aki tudatosan formálja, néha rátekint messziről, néha elgondolkodik, megakad, inspirációt gyűjt, próbál megújulni, próbálja megérteni azt, ami mögötte van, akár kiradírozni, akár hozzátenni, de hogy formálni nagyon tudatosan az életet, tervezni ezzel az egésszel. És olyan értemben is művész, hogy megtanulni az eszközt, amiben formálható az élet.
4: És nyilván kortárs művész hisz, ma élhat.

0: Igen, szempontból mindenki az lehet, én azt gondolom, aki tudatosan formálja az életét, vagy próbál tudatosságra törekedni benne, akár annak tragédiájával, vagy veszteségeivel. És valamennyire mindig szerettem művészek környékén lógni, mint azt gondolom sokan, mert hogy nagyon inspirálóan.
1: Azok már jó fejek, meg bohémok.
0: Nem? Hát meg az egész olyan nagyon is. Nagyon
2: a furák, így hívja őket a Bereményi, a furák.
0: Nem, jó velük lógni igazából, mert hogy valahogy sok energiát adnak. És mindig volt valaki a környékemen, de az, hogy mondjuk tudatosan tekintsek mondjuk galériákra, vagy kezdjem ezeket kutatni, vagy megforduljon a fejem, hogyha lenne egyébként nagyobb összegem, akkor amúgy én vásárolnék, az mondjuk a 30-as éveim végén kezd először megérinteni, és a, mondjuk a Blue Noses Transition and Transition kiállítása az első, amire már úgy megyek el, hogy megnyitóra, nagyon későn, tavaly, sőt, akkor igen, és hát azóta törekszem arra, hogy próbáljam befogadni, és hogy keressek olyan embereket, akik képesek megfoghatóvá tenni számomra, aki képes végigvinni egy tárlaton, mert hogy az azt gondolom nem megy másként. Tehát elmehetek én egy kiállítás, egy hantaira, hogyha fogalmam nincs, hogy ez hogyan készült ez a kép, hogy milyen életút van mögötte. És valahogy azóta megtalálnak emberek, akár művészként, hogy egyébként van egy projektjük, amit szeretnének megvalósítani, főleg át ilyen végzős momi és diákok, nem tudom, valahogy az utóbbi ők bukannak fel, és hogy segítsek ebben vagy abban egy bizonyos ponton átbillenni. Általában persze drog felül érkeznek, hogy ők pályáztak valamire, és akkor hogy... Hát akár úgy érkeznek mondjuk, hogy valaki mondjuk anyagos volt, mint a szegény sorsú Kim, és ugye most kiállítás van éppen a Pepper Art Galériában, Dunaújvárosban, millió kötődéssel a rádiónkhoz. Nem titkolt dolgokról beszélek, jövő héten lesz egyébként vendégünk hétfőn a tárlatnak a vezetője, és a Kim után itt maradt egy videófelvétel, amit egy darabig le lehet tölteni, de mondjuk azt, hogy hogyan kezeljük a helyén valakit, aki nagyon fiatalon, kvázi junkiként egy nagyon nagyot alkot, majd ebbe belehal, és öngyilkos lesz, és hogyan tudjuk ezt kontextusba helyezni a lakosság számára, mondjuk Dunaújvárosban, az egy nagy kérdés.
3: Hát jó, de mondjuk ott legalább van egy kortárs művészeti, nem tudom, mennyire dunaújvárosiak járnak bele, de csak hát ott van a kortárs
0: az Itza?
3: Komoly műgyűjtemény a Dunaújvárosban.
0: Nem tudom, nekem egyből azzal kezdte mindenki, hogy az Intercízában volt-e. Na de nem, hanem a Pepper Artban. De ezt hétfőn kibontjuk majd, mert hogy itt lesz a műsorban a Pepper Art Galéria vezetője is, meg az egyik lánya Brigi, aki kezelik a hagyatékát a Kimnek. Na most a
1: Kimnek, Kim az egy név.
0: Igen, mert a lánynak koreai volt a valamelyik szülője.
3: És lány. De érdekes.
0: És nagyon sokféle vér keveredett az ereiben. És a képei, amennyire én ezt meg tudom ítélni laikusként, picit így a fotorealizmus és az akvarellnek az átmenetei, de óriási freskókról beszélünk, nagyon nagyokról. És hogy az ő művészeti hagyatékát én azt gondolom, hogy akkor lehet megérteni, vagy valamilyen módon kontextusba helyezni, hogyha más határterületű is bevonunk embereket, szakértőket. Tehát mondjuk ma Magyarországon a legkirekesztettebb társadalmi csoport a kábítószer használó. Ő injekciós kábítószer használó volt.
3: És akkor
0: volt.
3: Festett. Tehát,
0: igen. Tehát, és hogy ahhoz, hogy mondjuk a művészetnek legyen társadalmi küldetése, úgy, ahogyan mondjuk a Schilling elképzeli, hogy töltsön be valóban funkciót, akár közpolitikait, ahhoz egy nagyon jó eszköz. És hogy valahogy itt érzek ilyen kapcsolási pontokat a saját magam élete, meg a művészeti terek között, hogy valahogy ilyen hidak, és hogyha amennyire...
1: Azért azt meg kell jegyeznem, hogy ez egyfajta attitűd, mert hogy a kortárs képzőművészetnek van egy olyan nagyon erős vonulata, hogy ez semmiképpen, tehát hogy nincs üzenet, ha üzenni akarsz, akkor hívjál fel valakit telefonon. Tehát, hogy nem érdekel, nincs üzenet.
0: Tehát
1: a Jeff Koons, ez nehéz lenne a társadalmi szerepvállalás klisébe belehúzni.
2: Trash.
1: Jó, biztos, tehát egy komoly disszertációba rá lehetne húzni.
0: Hát vagy attól függ, hogy én mire használom. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a Jeff Koonsnak az alkotásait mondjuk egy iPrezibe ágyazva, egy ilyen prezentáción keresztül mutatom ezt be, és kötöm valamihez, akkor tulajdonképpen a művészet eszközeit emelem be a hétköznapokba, úgyhogy egy nagyon, nagyon exakt célt rendelek hozzá, valakinek az életét és a munkásságát kötni egy hétköznapi ember önéletrajzához.
3: Na jó, most már muszáj megkérdeznem, hogy az az iPrezi, az hogy néz ki.
0: Az iPrezi tulajdonképpen
1: az
0: egy... ugye van a Prezi, mint prezentációs szoftver, és akkor annak egy olyan változata az iPrezi, az én prezentáció, amely alkalmas arra, hogy egy konzulár segítségével a te életednek az általad fontosnak tartott részeit vizualizáljuk. Ez nem jelenti azt, hogy többet teszünk bele, mint ami vagy, de kicsit felturbózzuk abból a célból, hogy akár megmutasd másnak, de akár abból
3: hogy
0: a célból...
3: Én nézegessem, hogy értsem, mit
0: akár, történt. Igen, hogy akár saját magad számára tedd megfoghatóbbá.
3: Ez egy terápiás módszer is.
0: Hát lehet mondjuk arra használni, hogyha mondjuk felépülésben gondolkodunk, és valaki számára a felépülés állomásait előre vetíteni, vagy a saját álmait, vágyait jeleníteni meg, vagy valakinek mondjuk nagyon rossz példa lesz, levágja a lábát a villamos, és újra el kellene kezdeni élnie, de nem képes vizualizálni azt, amerre menni kell, akkor igen. És mivel egy alapvetően nagyon erős vizuális vákumban élünk, tehát a Facebook óta mindenki kicsit szeretné a vizualitását, a homlokzatát valamilyen módon formálni, tudatosan megjeleníteni, és van is erre egy kényszer. Muszáj vagy valamilyen módon a Facebookon jelen lenni, és ez a jelenlét, ez egy ilyen kényszert okoz. Muszáj, nem kell lájkurvává válni, de...
1: Nem jó szó a vákum, vagy nem értem hát, jól, mit mondasz, hát, mert én éppen fordítva gondolom, aha, hogy egy ilyen iszonyatos kényszer dömping van. Igen,
0: hát a vákumot is úgy jön a kényszer, mint beszippant.
1: Tehát ez, hogy az így... ez a szelfizés, most akkor ez egy nem tudom, iSelfie, Prezi...
3: Hát ha végignézed, amiket hogyha elpakod az összeset, és mondjuk megnézed évente egyszer, hogy milyen szelfiket csináltál magadról, az még lehet, hogy érdekes lehet,
0: tulajdonképpen
3: ha akarsz gondolkodni.
1: Hányféle parókában.
0: A legegyszerűbb úgy megfogni az iPrezit, hogy azt mondom, hogy az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el.
1: Ez kurva jó mondat. Még egyszer.
0: Az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el.
2: Én ismerek egy pár ilyen, mert most éppen hongkongi embereket keresek, és a külföldieknek az önéletrajzai már elképesztően néznek ki, tehát hogyha mondjuk valaki egy olyan témában kutat, hogy természetvédelem, akkor nem csak azt írja, hogy ő az ő végzettsége kutató, és nem tudom mennyi időt eltöltött azon a helyen, hanem van egy leírás arról, hogy konkrétan milyen munkát végzett, és az végig van fotókkal dokumentálva, kurva jól néz ki, olyan, mintha egy ilyen
1: nap,
2: ezt a kis naplót olvasnád, amiről az ember berakja az ilyen fényképeit, az amire büszke, nem tudom mi, és marha jó olvasni ettől az életrajzot például.
0: Hát meg abból a szempontból nagyon hasznos lehet, hogy ugye az interneten a társadalmi távolságok le tudnak rövidülni nagyon. Tehát amikor valaki mondjuk egy gátutcai cigánygyerek, akinek mondjuk az életében azt gondolnánk, hogy nincsenek olyan elemek, amiket egy önéletrajzban akár csak értékelni is lehet, hogyha ezt megpakoljuk vizuális elemekkel, jó minőségű HD fotókkal, és az ő érdeklődési körét vizualizáljuk, akár maga számára, akkor a folyamat során ő jobban megérti önmagát, jobban rátapint a saját értékeire, és jobban tudja, mint brandet megmutatni kifelé, hogy lám, ez vagyok én. Egy izgő, mozgó, színes valamiben, és nem kamusztunk semmit. Nem tettünk többet mögé, csak valamilyen módon vizualizáljuk. Tulajdonképpen a jelenkorunkban a vizualizálás egy ilyen elképesztő tempót vet föl. Tulajdonképpen szakítunk szinte a betűkkel, és nagyon-nagyon durván, már csak a headline-okat olvasok,
1: én nem szakítok.
0: Hát nem mindenki, meg én is azért olvasok.
1: Szerintem ez megfér a kettő együtt.
0: Persze. Csak billen a képek felé nagyon.
1: Hát az biztos, hogy az jön föl.
2: Telefonálom. Szia!
4: Nem tudom pontosan, mi a témátok.
1: Az élet.
4: Ja, akkor jó. Mert azért a Facebooknak olyan aspektusai is vannak, hogy emberek, akikkel a büdös életben meg nem találtál volna soha többet, mondjuk, most nem mondom hány évtizeddel ezelőtt valakikkel együtt laktál egy másik földrészen, és teljesen elvesztettétek egymást, és eszetekbe se jutott volna az, hogy meg tudjátok találni egymást. És akkor Facebookon megtalálod azt, akivel mondjuk 30 éve voltál szobatárs egy másik földrészen.
1: Kérdés, hogy ezzel mit tudsz kezdeni?
4: Hát mi az, hogy mit tudsz kezdeni? Hát gondolod el, hogy eltöltesz 3-4 évet, 5 évet együtt valakivel egy lakásban.
1: Na jó, és akkor hello, jó de klassz, mi van veled, hello, és mi a negyedik üzenetváltás?
4: Ez egy absztrakció, amiről te beszélsz, de mondjuk ha konkrétan
3: le
4: tud zárni nyitva maradt problémákat, persze páran már meghalnak, és akkor az ember le tud tisztázni dolgokat, be tud zárni köröket.
2: Nem ez a téma, Zsuzsa, bocs.
4: Jó, hát ezért kérdeztem.
2: Az iPrezi, az iPreziről beszél a fecó, hogy, hogy ez mi.
1: Meg tehát, a Jeff
2: Koon. Meg a Jeff Koon, meg a parok.
4: Jó, ideje a Facebookról beszéltetek.
3: A képekről beszélünk, alapvetően képekkel, jó, hogyan fejezik ki magát. Rögtön, ezen. Igen, igen, igen.
2: De az élet. Nem, de a Facebook is elég jó téma, Mordi csak most nem volt.
4: Jó, nekem ez elég frenetikus élmény volt, hogy többen megtaláltak engem a Facebookon, olyanok, akiket évtizedekkel ezelőtt elvesztettem. Ez egy fontos aspektus szerintem, és lehet újraindítani olyan nagyon fontos, meghatározó kapcsolatokat, amelyek eltűntek az életedből. Ennyi.
1: Kérdés, jó, hogy kellene.
4: Sziasztok!
2: Hello. Szia.
0: Ami szerintem érdekesség még ebben az az, hogy a mai... Ja.
1: Bátran.
2: Hogy a mai?
0: Csak azt akartam, hogy a mai élő fiatalok között a bemutatásnak az igénye az sokkal nagyobb, és hogy sokkal egyszerűbb velük ebben dolgozni, hogy mutass be valamit.
2: Innen folytatjuk.

0: Pritz, Prac, Ruc.
1: Csodálatos a zene.
2: Otomo Yoshihide.
3: Ajá.
2: Egyik új albuma. Új album, Gyuri?
0: Nem. A Tilos Rádió birtokában.
2: Szóval ez még mindig a Pergőképek 2.15.37.73 az FM 90.3-on a Tilos Rádióban, és még mindig ugyanazok ülnek az asztalnál. Müller Dora, Dávid Fecó, Szabán György, a pultban Ozi, én pedig a Csilla vagyok. És ez az egész műsor, amikor kezdődött, akkor a Naimányi cikk kapcsán jutott eszembe, hogy bizonyos dolgokról beszélgessünk, egy csomó témát érintettünk, amit kapcsolni lehet egyébként a Naimányihoz, a Kunsztól kezdve.
0: Ez nem lehet, hogy ez a kortárs rádiózás?
2: Igen, de ez egy rendes kortárs.
0: Milyen kérdés?
1: Mi van, nem kortárs rádiózás?
0: Mi a téma?
2: És ennek minden, a cikknek, amit mindenképpen javaslok elolvasni, az a címe, hogy félelmekkel teli korszak jön vissza, és a Naimányi pont arról ír, hogy amikor ő elment, interjú. Akkor mi volt, és akkor mi már éltünk, és mi már itt kulturálottunk.
0: És közben találtunk egy cikket, a Naimányi írt a Jeff Koonsról, egy elég érdekes cikket.
1: A New Yorki kiállítása kapcsán, neked. Ami a Guggenheimben volt.
3: Az lesz most Párizsban.
1: Az jön át. Uh-huh.
2: És a Bobburba megy, vagy hova?
3: Jó, ezt nem tudom most pontosan megmondani.
0: Mert hogy erre vadászott jegyet. Most
3: ez volt a kirobbantó.
0: Ez volt a kirobbantó. Ferenc erre vadászott jegyet. És hogy ez számomra marha érdekes, hogy hát hogy mondjam, meg lett fejjel belecsöppentél a kortárs kézművészetbe, és annyira, hogy most már tehát nem sokan lesztek magyarok ott, mert azért az ugye kicsit arrébb van. Bécsben Miró kiállításon megjelenik, tehát nem irreális az, hogy az ember kimegy, mert itthon, hát hogy milyen szerény a felhozata, de
1: hát legalábbis hát, ebből hogy, a műfajban mindenképpen.
0: Hogy akkor most kiröffensz és megtekinted a Jeff Koonst, és remélem elsőként majd beszámolsz.
3: Ez mindenképpen, természetesen.
1: Fogsz szelfizni?
3: Biztosan.
2: Jaj, nem tud nem szelfizni.
0: Én nemrég láttam egy Jeff Koonst Bilbaóba. A Guggenheim Múzeum előtt van egy hatalmas virágkutya, de mennyi lehet? A három emelet magas virágkutya.
3: Az megmondom. Ja, akkor a fotón láttam nálad.
0: Lehet.
2: És közben még annyi kapcsolódás pluszban, hogy a Sós Kata, aki meg a vendégünk lett volna, akivel egyébként kortárs képzőművészetről forgattunk az elmúlt évben egy filmet, ő pedig a Miró kiállításra ment Bécsbe, azért nincs most itt.
0: Tehát minden.
2: Nem biztos.
1: És a paróka.
0: A paróka, ugye az Andy Warhol, és ki volt az egyik
1: nagy mestere. És egy művész hozta nekünk egyébként egy fotót.
0: Mestere, a Jeff Koonsnak.
2: Hát a Salvador Dali.
0: Meg a Dali szerette.
1: Én egyébként ilyen, mint amilyen ez a kutyája a Kunstnak, először Madridban láttam egy falat, egy utcán, az egyik kortárs galériájuk mellett, ami be van ültetve, tehát függőleges fal, mint a tűzfalak, tele van növényekkel, az ugyan nem kép formájú, de hogy egy ilyen élő fal, és minden évszakban persze tök máshogy néz ki, virágok, leve, tehát hogy az egész egy ilyen zöld, fehér színe. Hát, amikor én láttam, akkor éppen fehér volt, elképesztő volt.
0: És ki volt a felesége, egyik felesége
1: na,
0: Jeff Koonsnak?
1: Az a valami, ezt tudod?
0: Betelefonáló egy pár
1: én is csak
3: utána
1: néztünk.
2: Közel vagy.
1: Ország jó.
0: Magyar vonatkozás.
1: És magyar vonatkozása van, és az ország mégis jó.
0: Na.
1: Kemény.
0: Egy pár tilos zoknél, két pontos kérdés. A hát négy pontos is. Kérdés az, hogy mi ez. Ja, igen, azt már mondtuk.
2: Csetet nem nézünk.
0: Szóval
1: kikon próbált lenni. És az is volt bizonyos szempontból.
2: Tehát Olaszország jó, magyar vonatkozás jó, de nem Gina Lollobrigida.
0: Nő, azt te
2: ennyit segítek.
3: Jó, mert most persze feltolulnak bennem gyermekkori emlékeit, de hogy mondjál, volt egy jó magyar vonatkozás.
0: Ismersz magyar származású
1: nő. Már valaki megkereste, megtalálta.
4: Na, sziasztok, Csicsolina!
3: Nem mertem kimondani.
1: Láttam, hogy nem mered kimondani.
3: Steyer Ilona?
4: De miért?
0: Steyer Ilona, és ezt csinált róla.
4: Sőt, meg is alkotta, így van. Tehát szeretkeznek, megcsinált a plasztikból.
1: Hát de ő maga is egy próbált lenni vizuális ikon, nem a Csicsolina? Arra hajtott
2: úgy. Igen, talán még a kígyó is vagy.
0: Tiéd a filozoknia, majd legyártjuk kapsz.
4: Köszi, és Fecó oda megy megnézni most a Jeff Koonsot New Yorkba.
3: Nem,
1: eljön Európába.
0: Ide jön a Jeff Koons.
3: Hát hozattam, nem volt most idővel menni.
0: Nem járnak
1: már Concordnak. Csak ott hogy áthozzák Pestre.
3: Jó, mindenképpen.
1: Jó,
0: hello, köszi.
1: Azért a Múzeum Sopra kíváncsi leszek egy Kunsz kiállításnál. Azok biztos, hogy lesznek jó tárgyak, igen.
0: Kis táska meg.
2: Kis nyuszi.
1: Igen. Hú, hogyha lenne ilyen kis mackó izébe cserébe. Kis, azt nagyon bírnám, ez a kis virágmoci.
0: Csicsolina?
1: Nem, virágmoci. Plastik.
2: Kis csicsolina, virágból.
3: Nem gondoltam volna ezt a csicsolinát egyébként. Ugye? Nem illik valahogy nekem így a képbe.
0: És a marketing ereje a kapcsolat. Igen.
3: Hogy?
0: Marketing.
1: Hát egy... megalkotvány a csicsolina kinézetten. De hát igen, az igaz szerelmet nem tudod elképzelni.
0: A Madonnára
3: hát biztos, hogy ez
0: sorozatot.
3: A határok átlépése az gondolom így megeddi az embert. Mert azért, tehát, hogy mondjam, az, hogy valaki egy pornósztárral kösse össze az életét, nagyon erős vállalás. Ahhoz olyan két lábbal kell állnod. Talajon.
2: Hát nagyon tudatos.
3: Nagyon, iszonyatosan tudatosnak kell lenni.
0: Én gonosz vagyok, és azt gondolom, hogy a marketing az olyan nagy szó.
3: Hát vagy egyszerűen jó
1: az is a tudatosságnak
3: egy része. Az is benne, hogy annyit, hogy egyszerűen annyira jó csicsolinával lógni, hogy az ember azt mondja, hogy nem érdekel, mert amúgy meg annyira jól érzem magam vele, annyira inspirál, annyira hozzám tesz, hogy...
1: Meg azért igen, azért ez egy ilyen erős sejtés, hogy igen, végig is miért lehetne a pornosztár is emberért.
3: Persze, meg ott van
1: például. Hát nem úgy értem ezt, de nem ezt úgy értem, hogy hát azt mondjuk, hogy kiállni, mert tehát, hogyha az én pas, nem tudom persze, hogy mi van akkor, hogy pasiban ez hogy van, tehát, hogy az ember, de hát nyilván...
3: Hát többet kell
0: az ember.
1: Ráadásul igen,
0: csak hogy a... ember a pasi
1: csak
0: meg plastikból.
1: Ne legyünk kirekesztők.
3: Pont itt volt a tilosban az a két órás rádió felvit, az Oligoni Rend aztán később, meg az Aleska Diamond-szal, aki ugye egy ilyen pornósztár. És ő például itt az egy zseniális rádióműsor volt. Két órán keresztül beszélt a lány, mindarról, hogy hogyan élte meg akár a szüleivel kapcsolatban az, hogy ő pornósztár lett. És például ő mesélte, hogy hát amikor bejelentette otthon, akkor nagyon megharagudtak rá azért a szülők. Nem is beszéltek vele egy hónapig, de utána megenyhültek.
1: Egy hónap, az tök jó.
3: Igen. És utána, amikor mondta, hogy megy ki Amerikába forgatni, és hogy híres pornósztár lesz valószínűleg majd kint, akkor leült mellé az édesanyja, és azt mondta, hogy jó, rendben van, csak egyet kérek, négerrel ne. Szóval a határok átlépésén az egyébként, hogy pornósztár a lány, ott megemészszük. Az, hogy miért?
1: Amerikában megemészszük. Na de.
3: Nehéz ez. Igen, és akkor utána, ugye a lány, utána az Aleska, ő azt gondolta sajnos, hogy ami sokunknak talán az életében volt egy ilyen felismerés, hogy műsorban vendégként lenni egy picit könnyebb, mint a műsort csinálni. És akkor mivel nagyon jól mozgott a műsorban vendégként, próbált rádió műsort csinálni, de az már sajnos nem sikerült. Az végül az elvérzett valamelyik kereskedelmi csatornán, és most átment ilyen aerobik fitnessbe, és nagyon szépen leépítette magáról a stigmát. Nagyon tudatosan építette az Instagram feedjét, a Facebook feedjét, nagyon pontosan tolta le magáról, és mostanra már mögötte van a pornós Aleska, és feláll egy másik.
1: Persze az embert, és nagyon jól, teljesen...
3: Nagyon jól lett visszacsatolni az iPress-ire, hogyha akarod, ebben a korban a vizualitással le tudod mosni magadról a stigmát, akár kaptad, akár vetted.
0: Jó reggelt! Szia.
5: Hello, sziasztok! Hello. A Jeff Koons Cicsolina sztorihoz, hogy Cicsolina gyermekei Jeff Koons-tól van.
3: Hoppá.
1: Szuper!
2: Akkor de ez jó. Szerelem volt.
1: Akkor ez igazi, ez tök jó.
2: Igen,
1: és ugye mondtam én.
5: Viszonylag sokáig pereskedtek is.
1: Oké!
3: Okay. Jó, az szerelmek végén!
1: Ilyen romantikus történet, ura!
5: Hello!
2: Köszi! Hello!
3: Szájtól. Tehát a maga módján azt gondolom, nem is a maga módján, hanem azt gondolom, hogy a Csicsolina ugyanúgy egy életművész, aki azért az élet szakaszait nagyon pontosan, tudatosan építi, üzletasszonyként, politikusként, pornósztárként,
1: politikus az erős, nem? Tehát, hogy azért az egy erős vállalás, tehát, figyelj, hogy akkor én...
0: Parlamenti képviselő volt Olaszországban.
1: Itt is volt próbálkozás, nem?
0: Igen, de hogy nem jött.
3: Itt kicsit erősebb a mezőt. Itt azért nem könnyű talpon maradni.
1: És sem eddig se jutott el?
0: Nem,
1: csak
0: nem.
1: Jelölődött? Igen, vagy, és pártban, volt, vagy független nem, volt?
0: Az szerintem független.
3: Hát nem bocsátottuk meg neki, hogy elhagyta az országot.
1: Ja, az igaz, az igaz.
0: Meg talán még négerrel is.
1: Csak nem.
0: Szóval a kortárs képzőművészet. Igen.

0: Sziasztok, ez még mindig a pergőképek, és sok mindenről beszélgettünk most már, parókákról, meg szocializmusról. Beszélgetünk szocializmusról?
1: Hát a Neumanni kapcsán említettük többek között.
0: Csicsalináról is.
1: Hát de végig a kortárs művészetről beszéltünk.
2: Igen, volt a Tollas Bálban, annak idején volt az, az újság, emlékeztek, az egyetlen magyar ilyen halvány erotikával megáldott újság a Tollas Bál volt, és abban a Csicsalína rendszeresen felbukkant.
1: De az, az milyen időközönként jelent meg az a Tollas Bál, mert azt úgy láttam fel.
2: Havi lehetett az.
1: Tényleg?
2: Legutóbb a Bakancsoson egy egész évfőt akartam menni, olyan árat mondtak rá, hogy
1: persze.
2: Mondom, mennyi ez a színes újság? A Tollas Bál teljes évi ízre gondol, ja?
1: Akkor tudod mi
2: ez? Több ezret mondtak, de nem kell. Mert ahogy átnéztem volna, de érdekes módon az inges küszöb elcsúszott, ki hitte volna.
1: Tök érdektelen volt.
2: Hát amennyire megdobott tinédzserként, a Tollasban ahhoz képest, meg a Szuperbola, az volt aztán tényleg a nagyon komoly kiadása, meg hát ugye Jugoszláviában már azért egy körrel beljebb engedték a bugyiba a dolgokat, és akkor onnan érkeztek még így lapok, meg hát az Németországból, ugye akkor már a szivárogtak át azért.
0: Szuper 8-as filmek.
2: Azok is, meg hát aztán később
3: utána videók. Megvan még a MOVS-ba az NDK, szuper, hogy ez...
2: Amit ki akartatok sorsolni, meg jó.
0: Hm? Igen, igen. Abban kettő volt, egy elment a tilos
3: ilyen árvenésen. Pajesz, bajusz, dirli, minden.
0: De
3: az nem az az osztrák.
2: Jeremy Irons, vagy hogy nem az.
3: Nem, ez kelet-német.
2: Hogy hívják a másik? Ron Jeremy.
3: Ron Jeremy. Nagyon képben van a csávó. Nagyon képben van a csávó. Ferenc. Az is.
2: Engem foglalkoztat egyébként ennek a változása. Tehát az, ahogyan vizualizáltuk a szexualitást és a pornográfiát az elmúlt egy évtizedben, és ahogyan kategóriákra bontottuk egyébként az aktusokat, a helyszíneket, az tényleg egy olyan elképesztő változás, ezt nem gondoltuk volna. Tehát valaki például beírja mondjuk a Google fordítóba, betesz mondjuk egy pornó szájtnak a címét, ami mondjuk videók vannak, és lefordítatja a Google fordítóval, magyarra, megdöbbensz a fordításon. Tehát, hogy a nyers fordítás, nem akarok mondani.
1: De jó, vannak szavak rá, vagy nincsenek?
2: Hát egyrészt a nagyon komolyakra nincsenek, aha, amiket próbál kényszerűen a fordító
1: gép,
2: azok teljesen csíz a röhögéstől. De ugyanakkor az egyébként nagyon jól leképezi a társadalmi szerepeknek a változását, az, ahogyan a különböző helyzetek előtérbe kerülnek. A reality hogyan kerül előtérbe, a profizmusnak a rovására. Most tulajdonképpen teljes egészében a homemade az, ami uralja, és bár nem az, de egyértelműen afelé...
3: Van homemade.
1: Hát és jön a trash.
2: Hát én amúgy nem tudom, van-e, tehát azon a szinten mondjuk, onnantól kezdve, hogy a HD kamerázás ennyire elérhetővé válik.
3: A telefonodon van HD.
2: Igen, de azért nagyon fontosan lehet látni azt, hogy azok a legnagyobb nézettségnek, legnagyobb népszerűségnek örvendő tartalmak, amelyek nagyon profin utánozzák le a házi gyártást.
3: Az is van, nyilván.
2: És hogy ez sem volt eddig, ez is egy nagyon újszerű dolog.
3: Hát mert
2: dolog.
3: A húzós a dolog, és akkor ez nyilván valami
2: hát meg gondolom, a képzeletünket folyamatosan leképezzük, és visszahat.
3: Mennyi pornót nézel egy nap?
2: Hát nincs napi szintű pornó nézés, vannak szakaszok, ahol nagyon foglalkoztat a téma, és akkor mondjuk ez így ilyen, hát ilyen éves szinten tér mondjuk vissza, hogy most hol tartunk, és akkor így megnézem, hogy milyen a technológiai fejlődése, hogyan csúszunk el a tyúbok felé, a különböző videómegosztók felé, hogyan tűnnek el a nagy filmek, tehát az időben.
3: És tehát mint közösségi média érdekel, hogy osztódik.
2: Hát az nincsen szerintem, tehát én azt gondolom, hogy ez annyira profit-orientált tér, hogy itt igazából a közösségi megosztás is igazából profit szempontok alá van rendelve. Tehát a különböző, mondjuk például vannak országok, akik nagyon sikeresek mondjuk különböző swinger tartalmak megosztásában, de már-már azon a szinten, hogy nem érted, hogy hogyan tudják ezt így összehozni. Tehát honnan szednek össze ilyen karaktereket, akikről azt gondolod, hogy egyébként ők amatőrök, de nem azok, mert egy amatőr nem képes egyébként ezt letenni az asztalra, vagy például a különböző casting videókon hogyan tudják azt megcsinálni, hogy egy felismerhető pornó színésznő képes eljátszani az utcán felszedett amatőr lennek a karakterét annyira vérprofin, hogy nem tudod, hogy hogyan, hogy honnan van ez a színészi adottság. Hogyan építik föl annyira hétköznapi elemekből a történés, hogy te elhidd azt, hogy ez valóban ott történik, de nem történik, nem történhet, mert látod, hogy technológiailag nincs, ez le van hangosítva, ez le van rendezve. Szóval nagyon érdekes, hogy ez hogyan változik az elmúlt időszakban, és ez 5-10 év.
3: A TED-en láttam egy előadást, azt hiszem, hogy az a cím, hogy a nagy pornó kísérlet. Az előadást most nem mondom el, hogy miről szól, tök érdekes, de volt benne egy olyan motivum, ami nagyon érdekes, a fiatalok pornó fogyasztási szokásait próbálják így-úgy vizsgálni, vagy próbálták az előadás szerint, és azt mondja, hogy hivatkozott egy vizsgálatra 10 évvel ezelőtt, és most próbálták, és azt mondja, hogy ez a baj, hogy nem találnak olyan kontrollcsoportot, ahol nincs. Igen. Tehát ugye az lenne érdekes, hogy megvizsgálják, hogy a szorongás, meg a nem tudom, viszont párkapcsolat kialakításának a nem tudom, vagy nem tudom, és ugye ehhez az kéne, hogy egy nagyszámú kontrollcsoportot mellé állítani, aki nem. Hát most azt nem tudom, hogy ők beengednek-e amerikai
1: szociális. És a menek megosztása hogy van? Az nincs, ez nem derült.
3: Ezzel nem foglalkozott a dolog, nem tudom, de ez szóval nincs kontrollcsoport, aki nem.
1: Tehát, hogy nézik nők is, nem?
2: Valószínűleg a nők egyébként mindig ugyanannyira nézték, mint a férfiak, csak kevésbé tudunk erről beszélni. A nemek megjelenése a pornóiparban, tehát a férfiak emelkedése, meg a meleg pornó felbukkanása az alapvetően az elmozdult, tehát emelkedik felfelé. Úgy, ahogyan kezd darabokra törni a férfi-nő modell, meg a hetero, úgyhogy, de hogy igen, tehát csak arra akartam kifuttatni, hogy mostanra a pornó az a narkó szintjére emelkedett, és pontosan tudjuk azt, hogy addikciót okoz.
0: És nincs még olyan, hogy igen, a TED-es, hogy állandóan frissülnie kell, hogy nincs olyan, hogy pornó reality. Tehát, hogy... Hát, hogy mint a foci, hogy marha jó nézni, hogyha nem tudod, hogy mi az
3: eredmény. Olyan, mint a Big Brother, meg ilyen valóság sok, csak kemény.
2: Nem, a pornó az agyunknak a képzelethez van igazítva, ezt fel kell gyorsítani. Tehát a pornófilmben a történésnek nagyon gyorsan kell menni, mint az álomban, vagy mint a képzeletben.
0: Nem csak, hogy ez a TED-es előadásban volt az, hogy mindig nagyon megugrik a nézettség, hogyha valami újdonság kerül föl. Tehát hogy
2: karácsonykor, húsvétkor, családi ünnepeken.
3: Nem, most ez nem ezt mondja, hanem az, hogy tehát, hogyha beültetik a tesztközönséget, és akkor mérik a vérnyomást, meg a ízet, és akkor pornó jeleneteket, és a 15. egy egészen más típus.
1: Ami eddig nem volt?
3: Ami eddig vagy nem egy... volt, akkor így fölugrik
2: ja, persze.
3: Az. De ugyanezt megvizsgálták birkáknál is mondjuk. Tehát, hogyha a birka úrnak ugyanazt a hölgyet, birka hölgyet kell, nem tudom, akkor az aktivitása ennyi, de hogyha elé hoznak 18 birka hölgyet, akkor megugrik az aktivitása. Tehát ezek mérhető cuccok.
2: Szerintem ugyanaz, tehát minden egyes ilyen kérdéskörben azért valahol mögötte az húzódik meg, hogy a technológiai fejlődésünk és a morális fejlődésünk ilyen ollóként kettő nyílik. Biztos vagyok benne, hogy ez a szintű pornográfia, ami elérhető, a tévéhez hasonlóan ki fog derülni róla, hogy nem jó, hogy ennyit nézzük. Ugyanúgy, mint a tévé is kiderült, hogy az elaboráció elmarad, és hogy egyébként nem egészséges az emberre nézve, de sokáig hagytuk. Generáció nőtt fel úgy, hogy de hát most csak a tévé, hát hagyd nézzük.
0: Ez az előadás azt mondja, hogy még ráadásul agyi elváltozást is okoz, tehát egyszerűen személyiségfejlődésben valami nagyon komoly.
3: MR-rel kimutatható az addikció része, le lehet róla jönni, tehát nem
2: ja, mindenről lehet ezzel. Jönni.
4: És csak azt szeretném mondani, hogy Stanislav Lemnek van egy, nem is tudom, minek mondjam, novellának, regénynek, bárminek, az Úr hangja, az a címe. Hát abban arról beszél a szerző, hogy a technológia segítségével a különböző érzéki vágyainkat remekül ki lehet elégíteni. Tehát hogy virizgáljuk ezt az érzékünket, virizgáljuk azt az érzékünket, és ott onnantól kezdve nekünk ez jó lesz. Ezt egyébként speciál a tudósokra, tehát hogy a tudósoknak mindenféle belső vágyát levezethessék, és csak is a korlátlan hatalom szolgálatába állítsák, ezért volnának ezek a megoldások.
5: De ez fikció. Ez fikció, ott? Nem? Ez irodalom, fikció.
1: Aztán,
5: nem.
1: Aztán megérkezett a fikció a valóságba, ahogy szokott.
2: Hát csak pont, hogy nem elégül ki pont az a függőségnek, pont az a központi, egyik központi elme, hogy nem tud kielégülni az ember soha. Nem megy, hiába újabb és újabb adagok kellek, de nem elégülsz ki, nem nyugszol meg, mindig kell újabb és újabb.
5: De ez ugyanolyan, mint bármilyen függőség, teljesen. Nem? Mint a számítógép vagy a drog vagy a...
2: Hát ez maga, maga a drog igazából.
4: Nem, mert ugye itt vannak dolgok, tehát a kutatások elindultak más irányba is. Tehát, hogy például a kielégülés, vagy a párkapcsolat, vagy a bármi, nem használjunk ilyen nagyon kedves, becsomagolt kifejezéseket. A lényeg az, hogy csak akkor működik, hogyha ez valamiféle mentális kapcsolatban is működik nálunk. Ugye te a birka példát hoztad, igaz?
5: A TED-es előadásból, igen.
4: De ez nem teljesen igaz. Ugyanis ez nem egészen így van. Én a szakmám miatt bizonyos ügyekben azért eléggé benne vagyok. Ez egyszerűen, tehát mondjuk a ló fedeztetés az egyáltalán nem olyan egyszerű történet, hogy megjelenik a...
2: Csődör.
4: Tessék, hogy?
2: A csődör.
4: Igen. És kitágulnak az orlukai, szuszog, és ez távolról sem ilyen egyszerű.
0: Te állatorvos vagy, Zsámoki?
4: Nem.
0: Igen?
4: Nem. Mondom, nem.
0: Ja, jó. Oké. Okay. Jó, csak megkérdeztem.
4: Csak a bizonyos múltam miatt vannak tapasztalataim. Tehát ez nem úgy megy. És ugye, nem tudom, ez a kifejezés a rádióhallgatók több milliós táborának ismerőse. Kénytelen vagyok bemondani, de kifütyüljem a köztestét.
2: Tudom, miről lesz, hogy egy igazgató a vége.
4: Így van. Tehát ló... igazgató. Uh-huh. Most ugye ez azért van, mert a lónak a szerelmeskedés az egy nehéz dolog. És ő nem biztos, hogy szerelmes abban a... Tehát
0: az kémia, nem?
2: Nem kell ahhoz szerelem mindig.
4: Kezdek teljesen is hülye lenni. Tehát, hogy ugye a birka, mondhatnak, birka fiúnak, hogy azt a birka lemutogatják, és akkor nem szereti. Te odad is egy 15-öt, mondtad, igaz, akkor azt szereti. De ez nem így van. Hát egyszer az van, hogy hát...
2: Rá kell vezetni a dologra.
4: Hát finoman szólva, de hát ez egy ötemberes melóám.
0: Rávezetni.
5: Ugye a részleteket most ne beszéljük meg. Este 10-kor szólunk egy ilyen, ezt a részleteket ne beszéljünk meg, mert most indulnak hazafele a kis gimnazisták, és a mindig felé megyünk.
2: Kocsiba hátsúl is, hogy jönnek egy apa, milyen igazgató.
4: Én nem mondtam egy szót sem.
5: Jaja, azért. De
4: mondjuk,
5: sejtjük.
4: Azt mondom, hogy fedeztető állvány, az még belefér, nem?
5: De ez nagyon jó, igen.
1: Láttunk egyszer valami független fogszemét, egy inszeminálásról készült filmet, arra nem emlékeztek, hosszú órákon keresztül ment és mutatta. Nem tudom, egy portréfilm volt egy pasiról, aki
5: fedeztetőállványról.
1: Igen, tehát mi ez, szarvasmarhákat.
5: Oké, értjük.
1: Nagyon kemény.
5: Figyelj, én a Tedről idéztem. Jó, én.
4: Akkor bocsánat, csak a dolog élőt elmegyem az együtt, de azt hiszem, ugye, hogy az inszeminálásra tulajdonképpen ugye a normál körülmények között egy fújással. Ez így megvan.
5: Ne hagyjuk a részleteket.
4: De mindegy, tehát egy fújással történik, és a
5: nyugat, na jó.
4: Akkor előfújja,
5: nem mindegy,
4: nem
5: megint.
4: Na mindegy.
5: Oké,
4: okay. Csak ciao. Mondani, a ló itt tud szerelmes lenni. Na, és nem azt szereti, akire rávezetik.
0: A ló is tud szerelmes lenni.

0: Sziasztok, ez itt még mindig a pergőképek, még mindig Müllner
1: Dóra. Kortárs képzőművészetről.
0: Dávid Fecok, igen, filmes közéleti műsor és témánál vagyunk. Szabány Györgyózi és Győri Csilla. És akkor hol is hagytuk abba a...
2: Azt az állat ne vegyük újra.
0: Mondjuk néhány témánk volt, ami konkrét műsort megérne. Egyrészt, hogy embere a pornosztár is.
3: Jó van már,
1: hogy
3: de ezt nem úgy mondom,
1: hogy szerelmes lenni.
0: Igen, a ló is tud szerelmes lenni. Ez a nagymányi cikk is egy egész műsort megérne, hogyha egyszer összejönnénk és mind olvastuk volna. De el tudjátok olvasni. A HVG-ben jelent meg, és...
1: Például tök érdekesen nem magát a Neumannit behívni. Ha már nagymányi cikkről beszélünk, van, akkor igen. Nem könnyű esett a úr, de...
2: Interjú. De hát mint a pankok általában.
0: Ja. Bécsben Miró kiállítás van, Fecó mindjárt megy Párizsba.
3: Kunsz volt a másik létre.
0: Igen, megnyit óra.
1: Asszociáció, hogy van egy könyv, azt én nagyon szeretem, mert Ülbeck nevű úr, Michel Ülbeck, van egy film a moziban most a Ülbeck elrablása, azt meg kell nézni, mert hogy ő szerepel, mint akit elrabolnak, nem még. Mondd ez neked valamit, Fecó?
2: Csak ugye nem
1: nagyon, nagyon remek író, és az utolsó könyv van megjelent magyarul a térkép és táj, abban egy festő a főszereplő, és a főszereplő megcsinálja a főművét, a Jeff Koons és Damien Hirst felosztja a képzőművészeti piacot. És ez hosszan a csávóról azt kell tudni, hogy egyrészt zseniális

0: napjain ilyen rituálisan, tehát az egész szobában az összes beleit szétszórják meg, de arra gondoltam, hogy azért ezt, amikor úgy megírja az ember, akkor nem fél a nem babonás, mondjuk, hogy a...
1: Ja, hogy az önmagát beteljesítő
0: hát
1: jó
0: hát igen, maga tehát, hogy ilyen,
1: művészet,
0: igen,
1: ami
0: nem, tehát
1: elhozza
0: van egy pont,
1: önmagát.
0: A taburól beszéltünk, hogy a paróka meg a izé, hogy az tehát a saját halálában nem viccel az ember.
1: Hát vagy pont az
0: még a Halász Péter is csak akkor viccelt, mikor már egyirány utca volt.
2: Ez érdekes egyébként.
0: Az megvan ez a Halász Péter?
1: Mikor felravataloztattam, hát
0: az ez gyönyörű volt. Mikor feküdt a koporsójába, és egy kicsit kiemelkedett, és kinyúlt a kezével egy pohár borér, és hívott, és visszafeküdt, hogy jó lesz ez a beszéd.
1: Egyszer a Szőke is csinált egy olyat, hogy lemosott, most a Szőke vagy a Badár, nem mindegy, szóval, hogy lemosatták magukat, és rejtett mikrofonnal fölvették, tehát, hogy rendesen
0: lemosatták.
1: Hát kvázi felölt, tehát benne a proszektúrán belefeküdt.
0: Na jó, vidám.
1: Na, szóval, hogy menjünk a vidényel. Tehát, hogy valószínűleg
0: nem könnyű vele viccelni. Ja, hogy mindig belemerül, tehát hogy az egyik könyve az a turizmus, nem arról szól, de a főszereplők a turizmusiparba utaznak, és akkor látszik, hogy nagyon mélyen bele van ásva a dolog, tehát a történet, ez meg a kortárs képzőnyszerbe, tehát neked is ajánlom, Jeff Koonsról is sokat.
1: Csilla meg sírhanműveket nézett a hétvégén.
3: Igen, mert találkoztunk már a múlt héten is, így véletlenül itt volt a Dori, és akkor azt mondja, hogy olyan szívesen kimenne egy ilyen...
1: Az is Párizs ráadásul, tessék, igen, a
0: következő kapcsolatban. Össze lehet kötni Jeff Koons és a temetkezési...
3: Temetkezési vállalkozók expójára, tehát, hogy ez őt nagyon érdekli.
0: Az kell.
3: Igen, és ettől kedvet kaptam a sírhanművekhez, úgyhogy hétvégén gyorsan megnéztem az első évadot, amiben még hirdetések vannak, tehát ilyen balzsam hirdetések.
1: Öregedett. Mi a sorozat?
3: Semmit, fantasztikus.
1: Az mondjuk szerintem egy, igen, alapmű.
2: Egy darabig jártam Kriminál Expóra, itt volt mindig Budapesten.
1: Ott meg is kemény, de ott miről van szó?
2: Hát ott biztonságtechnika, ja, biztonság. Bűnüldözés, zsaruk, szientológusok is, ugye a kriminonnal mindig ott voltak, lehallgatókészülékek, előadások, ilyesmi, de minden volt a lakosság számára nyitva. De volt, hogy szakmai előadóként, belső részvevőként tudtunk elmenni, és akkor mondjuk ott voltunk egy-egy ilyen, mit tudom én, kábítószerrel kapcsolatos bemutató, hogy ahol elmagyarázták, hogy tulajdonképpen azok az eszközök, amik a levegőből vesznek mintát, azok miért alkalmatlanok bármire is, mert hogy ha itt levegőből, na, a legjobb példa, hogyha...
1: 4-es, 6-os.
2: Bárhol, viccelek, bárhol levegőből mintát veszel, mindig van. Aha. Mindig van benne valami...
1: Is. Azt mondják, hogy az ivóvízből
2: hát
1: is
2: maradszak. Ott a bomlás termékből lehet következtetni, ugye ebből tudják azt, hogy melyek azok a városok, ahol a legmagasabb a kokain használat. Egyébként Zürich, meg egy másik kis álmosvájci város a két legelső, és a harmadik New York.
1: Na hát.
2: És ott például ott elmondt egyik előadó, hogy a felszállsz a villamosra, megfogod a kapaszkodót, lejössz, bejössz ide, és Purira mindenképpen be fog jelezni, mert hogy annyira benne van a térben, hogy a részecskék mindenképpen jeleznek, tehát inkább ilyen preventív funkció van ennek, hogy kiteszik az asztalra a börtönbe elhatná, és akkor pontosan tudják azt, hogy az olyan hatása lesz valakire, aki jön be, hogy tudja, hogy ez a gép ez bejelez, meg egy ilyen érzékeny műszer. Szigeten volt egyébként ilyen egy pár éve paró, hogy hú, akkor a binta vételes ember ott ül kint. Kevesebben próbálkoznak, hogy ezt várják.
1: Ja, mert hogy, hogy lelki hadviselés legyünk.
2: Igen, hát nagyjából ez.
3: Hazugságvizsgáló.
2: És ott például ott elmagyaráztak, hogy hogyan lehet elkapni a videójeleket a levegőben, hogyan lehet lehallgatni valakit. Már akkor világos volt, hogy mindenkit be lehet, nagyon egyszerű eszközökkel, nem nagyon van ennek gátja, de hogy érdekes volt, egyszer a Kriminál Expón kint voltunk egy standon, vagy egy standon, és akkor ott jöttek körbe ezek az Artisiusos csávók, hogy akkor mindenki csengessen be pénzt, akinek van hangfala, mert hogy hangfal
1: jön
2: van,
1: belőle
2: jön belőle a hang. Csak azt felejtették el, hogy a főszervezők az Ügyészek Országos Szövetsége volt, úgyhogy mondtuk a csávónak, hogy na, egy pillanat, mindjárt szólunk a főszervezőknek, jó, majd akkor is akkor megmondják. Jöttünk vissza két emberük, egyből, kicsoda maga, honnan jött? Aha, jöjjön velünk. Azt már vitték is.
1: Kriminális.
2: Nem vagyok rá büszke, de hát szóltunk, hogy itt...
1: Megszállnak.
2: Mindegy. Szóval érdekesek ezek az expók. Ugye most már vannak ugye Amerikában egyre inkább, ugye most, hogy már Colorado-ban, meg Washington államban a marihuana az legálissá vált. Ugye ott vannak

0: Ninja Expo-k, amiken azért lehet látni, hogy olyan termékek jelennek meg, amiket nem gondoltunk volna.
1: Tehát a... Mindjárt Szerbiában is azt mondja a Bakács.
0: Nem mondod.
1: De.
0: Az közel. Hát az az első lépés. Egyébként ez végig söpör. Tehát hogy az, hogy a hivatkozás most már nem Amsterdam és a Kupi, hanem Washington DC, innentől kezdve drogháborúnak vége. És akkor azt gondolom, hogy pár éven belül lezajlik ez a folyamat, ja, és szinten. Akkor ez a helyére kerül.
2: Ez itt
0: a
2: is.
0: Dolog. Itt is, mindenhol.
3: Hát nem itt legutoljára.
2: Hát de itt megmondták, hogy nem lesz drog.
0: Kábítószer nem lesz, és 2020-ra.
2: 20-ra? Nem 20-ra nem lesz semmi?
0: Azt hiszem addigra. Hát van még egy, van még egy kis időnk.
2: A nyugdíjban már úgyis nehéz, nem?
3: És ilyen izé, ott ilyen expo, és akkor azt mondod, hogy afgán barnát.
2: Nem a tárgyakra ráépülő izék, tehát
0: meg maga a
2: vaporizátoroktól a szekrényekig? Vagy
0: igen, mi? De hogy inkább, ami leginkább érdekes, izgalmas benne, az az, hogy ez a barbár dohánnyal kevert növény ez elmúló filmben van, és helyette inkább a nagyon kevés árt, vagy kevesebb ártalommal járó kristályosított THC az, ami felbukkant, tehát tulajdonképpen te a liftben betépve vízpárát fújsz ki.
2: Vízpára.
0: És hogy ez egy nagyon egy előrelépés, hogy...
3: Inhalálsz.
0: Igen, így van pontosan.
2: De és úgy, nem hogy... égés terméket.
0: Igen. Tehát igazából mindent kiszedsz belőle, miközben nálunk a bio, ugye a JVH nevű műanyagnak lett a neve, és biofűként, vagy herbálfűként, most Egerben voltam, gyerekek, az egész vidék rászakadt a designer dolgokra, de nagyon-nagyon durván. Herbálozás, mert nagyon olcsó, 200-300-500 forint gramja a herbálnak. Herbálnak hívják, nincsen köze a herbálhoz, mint a nejlonzacskó, annyira bio nagyjából ez a cucc. Egy JVH nevű szer.
2: Ezt megjelent... hívják potpurinak is, ez ugyanaz?
0: Hát ott úgy is szokták, hogy akár holland ajándéktárgyként is szokták szélsőséges esetben árusítani. És a legdurvább az, hogy az injekciós droghasználat végül a roma közösségeken keresztül megtámadta a vidéket, és most a túlmutatva az agglomeráción kis falvak szegény telepein lehet nézni. Az EGRI Büntetés Végrehajtási Intézetben végeztek hepatitis C felmérést, önkéntes alapon lehetett, tehát nem célzott volt a mintavétel, és így volt 20%-os a fertőzöttség. Ez a vírus jelenleg csak injekciós úton képes fertőzni.
2: Azért a 20% az nagyon kemény.
0: Az nagyon durva, úgy, hogy Egerben olyanok töltik a büntetésüket, akik elsősorban a körzetben laknak. Tehát, hogy ez a dolog, ez átlépett a nyolckernek a keretein, a határain, és elsősorban a roma közösségek felé indult el, ami abból a szempontból problémás, hogyha ebben a közegben felbukkan a HIV vírus, ugye a HIV, akkor az a sztereotíp kép, ami életre kell, ami föláll, az nem más, mint az injekciós, fertőző, drogos cigány. És ezzel a képpel nem fogunk tudni megküzdeni, mert ez a hivatkozás alap az lesz, hogy tényleg őt akarod behozni? Aki éces, cigány, szúrja magát, drogos? Tehát olyan szintű kirekesztési hullámot generálhat, mint a feketékkel kapcsolatban a crack idején az Egyesült Államokban. És nagyon, ez egy olyan probléma, amit a családsegítő visszajelez, amit a terepen dolgozók visszajeleznek, és nincsen semmilyen ellátás. Nem tudod azt mondani valaki egy Tiszavasváriba, hogy figyelj, menj be az addiktológiai központba, mert nincs. Gyere föl Budapestre, vagy
3: Tűcsere.
0: Tűcsere, szitokszó. Nem mondod ki. Hát,
2: és akkor tényleg mi van?
0: Hát semmi, gondolom, el kell venni a falig. Tehát el kell mennünk a robbanásig. Aztán, hogy ez
2: hány év, vagy
0: nem tudjuk, hát
2: nem tudjátok?
0: A józsefváros injekciós droghasználói szintén, mire felfedezzük, már 10 éve van. Tehát 10 éve ott van, és most is ott van, és most el fog megint tűnni, és megint nem látjuk.
2: És mi volt, ha neki mentünk a falnak, akkor utána egy ilyen...
0: Hát a szívrobbanás, akkor az azt jelenti, hogy... Mert ugye a HCV, a hepatitis vírus nem lép ki, bennmarad, mert csak injekciós úton terjed. Elvben terjed, amúgy máshogy, de nem nincs lejegyzett eset. A HIV vírus viszont a szexmunkások által kilép. És onnantól kezdve, hogy kilép, nem tudod, hogy hol van.
2: Hogy nem tudod megfogni.
0: Hát Görögország, Románia, ugye Svájc. Görögországban, a Svájcban megfogják nagyon gyorsan.
2: Mert azért ott van rá...
0: Pont azért
1: védettebb
0: egy svájci szexmunkás, vagy egy Svájcban dolgozó magyar szexmunkás, mert olyan szűrési rendszereken megy keresztül, hogy azért védett nálunk, mert egyébként onnan jön. De Athénban, meg a nagy görög városokban, ott 6 eurót kellett adni utána szűrésenként az embereknek, a szűrését, hogy eljöjjenek. Mert nem tudott lokalizálni a vírust, mert nincsen kockázati csoportban, kilépett belőle. És a szexmunkások jelenléte ebben a térben elsődleges, hiszen úgy kerül nagyon sok esetben a pénz jelentős része ebbe a térbe, hogy valakinek szexmunkával kell foglalkoznia. A József Erdőben jelentős részben szexmunka, de legalább majdnem ilyen jelentős részben kukázás, vasazás, nagyon fontos bevételi forrása a nyomorul a pucucozásnak, plusz a lehúzás, rablás, lopás, betörés, amit úgy nagyjából lehet, de hogy a szexmunka által lép ki.
3: Láttad ezt a filmet, amit most...
0: A Viktóriát? Csak a bemutatót még, de a gondot, hogy kéne szervezünk ilyen tilos vetítés, mert ott is mondta a hölgy, aki rendezője.
3: Aki nem tudná, ez egy új film, mert hogy magyar-e, azt nem tudom mennyire.
0: Hát magyar, csak svájci támogatása
3: igen.
0: Jött létre.
3: Hát igen, csak tudod, ilyen bonyolult ez a pontozás. Egy magyar-svájci film, svájci-magyar film, ami a játékfilmes fikciós elemekkel dolgozza föl ezt a kérdést.
0: De hogy amennyire ismerem mondjuk a virágon keresztül a történetet, meg magát a svájci helyzetet, azért ez súrolja mondjuk a dokumentum elemzés kategóriáját.
3: Dokumentalista,
0: igen. Hát egy megközelítéssel él. Hát ugye a Svájcban dolgozó, vagy a Zürichben, a Strichplatzon dolgozó lányok jelentős része magyar, nagyon nagy részük Nyíregyházáról, Észak-Magyarországról, de a 8. kerületből is nagyon sokan mennek ki a szebb

0: fact, I know they were. Their texture was closer.
1: What do you think, Mr. Wilson?
0: But they have come to consider, I'm of course surprised, that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from planet Mars, extremely surprised to learn that a story which has become familiar to children through the medium of comic strips and many succeeding novels and adventure stories should have had such an immediate and profound effect upon radio listeners.
2: Rövidre fogom ezt az űrgyalog túrát. Már is úgy unom, mintha Lenke tántihoz mennék pofafürdőre. Csak arra jó, hogy kipróbáljam az űrbúvár szerelésem. Halló, halló! Vétel! Hát az összeköttetés az jó. Oxigénellátásom kielégítő. Űröltözék hőszabályozás megfelelő. Gravitáció pótsúly berendezés működik.
3: Eleget termeltetek, egyedek.
4: Ezzel ezennel befejeztetett.
3: Elengedlek benneteket. Mehettek.
4: Melegeledet nekem, nejem.
5: Kerek csemege, edd meg.
4: Gyerekem, merre ment?
5: Eszes mestere elvezette.
4: Elmester, ne nevelje, mert elverem kegyetlen. Esztelen elmeelme mester, kegyes fejedelmem ellen nevel.
5: Emester, remek egyed, szeresse gyermeket.
4: Nem engedem, fejedelmemnek jelentem, befejeztetem.
6: Gyermeked ez esetben eleget nevel. Ma volt az A, meg az O óra. Sok szót mond óval, okosodó, gondolkodó.
4: Helytelen eszme! Fejedelmem elrendelte, ehelyen engedelmeseged, egyenletesen elvel fecsegjen. Etetted, elveszejt, eretnek mester!
6: Nem remegek, harcos lobogómon lobogjon az A, meg az O, mert az A, meg az O haladó hangzó. Át meg út a jóra való dolgozóknak.
2: A kis öreg úgy látszik, már nem gondolkodik annyira egysikúan. Talán vele megértettem magam.
7: Surprise! Surprise!
8: Tilos Rádió.
9: That's my favorite.

0: Mizga Giza vagyok, nem lopom a napot, de nyakam mond a csacsika család.
1: Elég nagy a rakás, de kicsi a lakás, és nem forgatja mese kacsa láb.
2: Van itt náluk hajcinő, kitűnő hangulat, olyan, mint a vadnyugat, zene, bunda, ricsaj, papa, mama, gyerekek, csupa, szív, szeretet, egy se nyakok,

0: Folyton Mária böki, mincicus a blöki.
1: Itt nincs elásva, még a csaszapár. Van itt nálunk rendszívő, kitűnő hangulat, olyan, mint a nagy nyugat, zenne bomba, ricsaj, papa, mamma, gyereket, tuha, szép, szeretet, egy kesereg, réha, a baj.
0: A családhoz tartozik, köb ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ-Perix, MZ-Perix, jelentkezz, jelentkezz!
2: Kapcs, fordj!
0: Mit mond?
3: Egy forintért megmondom.
2: Elfelejtem, ókor-ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atomókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vízszülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kerek szépen egy hozú kávét. Csabannás. Ervíz, árvíz túre, tököforogjét. Törköforogjét. Árvíz, túre, tököforogjét.

0: In the living room, the voice clock sang. Tick-tock, 7 o'clock, time to get up, time to get up, 7 o'clock, as if it were afraid that nobody would. The morning house lay empty. The clock ticked on, repeating and repeating its sounds into the emptiness. The clock ticked on, repeating and repeating its sounds. Repeating and repeating its sounds into the emptiness. 7:09, breakfast time.
1: Ébredni. Langyesők jönnek.
2: A nappali szobában a beszélő óra énekelni kezdett. Tik-tak, tik-tak, 7 óra, ébredjetek, szép szóra! Mintha attól félne, hogy senki sem ébred. A ház üresen állt a reggelben. Az óra tiktakkolt, és újra meg újra ismételte a szavakat a nagy ürességnek. A 7:45 veri, készen áll a reggeli. A konyhában a tűzhely sziszegett és sóhajtozott, és forró belsejéből ki...
0: In the kitchen, the breakfast stove gave a hissing sigh and ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast, 8 eggs sunny side up, 16 slices of bacon, 2 coffees, and 2 cool glasses of milk. Today is August 4, 2026, said a second voice from the kitchen ceiling, in the city of Allendale, California. It repeated the date 3 times for memory's sake. Today is Mr. Featherstone's birthday. Today is the anniversary of Talita's marriage. Insurance is payable, as are the water, gas, and light bills. Somewhere in the walls, relays clicked. Memory tapes glided under electric eyes. 8:01, tick-tock. 8:01 o'clock, off to school, off to work, run, run, 8:01. But no doors slammed. No carpets took the soft tread of rubber heels. It was raining outside. The weather box on the front door sang quietly, rain, rain, go away, rubbers, raincoats for today. And the rain tapped on the empty house, echoing. Outside, the garage chimed and lifted its doors to reveal the waiting car. After a long wait, the door swung down again. At 8:30, the eggs were shriveled and the toast was like stone. An aluminum wedge scraped them into the sink, where hot water whirled them down a metal throat which digested and flushed them away to the distant sea. The dirty dishes were dropped into a hot washer and emerged twinkling dry. 9:15 sang the clock, time to clean. Out of the warrens in the wall, tiny robot mice darted. The rooms were a crawl with the small cleaning animals, all rubber and metal. They thudded against chairs, whirling their mustached runners, kneading the rug nap, sucking gently at hidden dust. Then, like mysterious invaders, they popped into their burrows.
2: Tálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet. Ma 2026. augusztus 4-e van, mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Allendale városában, Kaliforniában. 3-szor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Featherstone születésnapja és Talita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt. Tik-tak, tik-tak, 8 óra, figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra. De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30-re a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumínium kar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogató kagylóba süllyedtek, és ragyogó szárazon kerültek megint elő. 9:50, takaríts! Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek surrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín...
0: Their pink electric eyes faded. The house was clean. 10:00. The sun came out from behind the rain. The house stood alone in a city of rubble and ashes. This was the one house left standing. At night, the ruined city gave off a radioactive glow which could be seen for miles. 10:15. The garden sprinklers whirled up in golden founts, filling the soft morning air with scatterings of brightness. The water pelted window panes running down the charred west side where the house had been burned evenly free of its white paint. The entire west face of the house was black, save for five places. Here the silhouette in paint of a man mowing a lawn. Here, as in a photograph, a woman bent to pick flowers. Still farther over, their images burned on wood in one titanic instant. A small boy, hands flung into the air. Higher up, the image of a thrown ball. And opposite him, a girl. Hands raised to catch the ball, which never came down. The five spots of paint, the man, the woman, the children, the ball, remained. The rest was a thin charcoal layer. The gentle sprinkler rain filled the garden with falling light.

0: Dave snapped up.
1: A ház tiszta volt. 10 óra. A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csuparom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épp ház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzást bocsájtott ki. 10:45. A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszór csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala, néhány foltocskát kivéve, teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az 5 festék volt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az? Mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és véllányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült.
2: The house was an altar with 10,000 attendants, big, small, servicing, attending in choirs. But the gods had gone away, and the ritual of the religion continued senselessly, uselessly. 12 noon. A dog whined, shivering on the front porch. The front door recognized the dog voice and opened. The dog, once huge and fleshy, but now gone to bone and covered with sores, moved in and through the house, tracking mud. Behind it whirled angry mice, angry at having to pick up mud, angry at inconvenience. For not a leaf fragment blew under the door, but what the wall panel slipped open and the copper scrap rats flashed swiftly out. The offending dust, hair, or paper seized in miniature steel jaws was raced back to the burrows. There, down tubes which fed into the cellar, it was dropped into the sighing vent of an incinerator which sat like evil bale in a dark corner. The dog ran upstairs, hysterically yelping to each door, at last realizing, as the house realized, that only silence was here. It sniffed the air and scratched the kitchen door. Behind the door, the stove was making pancakes, which filled the house with a rich baked odor and the scent of maple syrup. The dog frothed at the mouth, lying at the door, sniffing. Its eyes turned to fire. It ran wildly in circles, biting at its tail, spun in a frenzy. And died. It lay in the parlor for an hour. 2 o'clock, sang a voice. Delicately sensing decay at last, the regiments of mice hummed out as softly as blown gray leaves.
1: Még egy madár sem érintette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10,000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálat tevővel és kórussal. De az istenek elhagyták, és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. 12:00. Az előső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját, és kinyílt. A valaha nagy

0: és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedni ők, és haragosak a zavarásért. Mert egy levéltörmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kemence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan vakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat odabent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhaajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott, körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelt a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben.
1: In an electrical wind, 2:15, the dog was gone. In the cellar, the incinerator glowed suddenly and a whirl of sparks leaped up the chimney. 2:35. Bridge tables sprouted from patio walls. Playing cards fluttered onto pads in a shower of pips. Martinis manifested on an oaken bench with egg salad sandwiches. Music played. But the tables were silent and the cards untouched. At 4 o'clock, the tables folded like great butterflies back through the paneled walls. 4:30, the nursery walls glowed. Animals took shape. Yellow giraffes, blue lions, pink antelopes, lilac panthers cavorting in crystal substance. The walls were glass. They looked out upon color and fantasy. Hidden films clocked through well-oiled sprockets, and the walls lived. The nursery floor was woven to resemble a crisp cereal meadow. Over this ran aluminum roaches and iron crickets, and in the hot, still air, butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spores. There was the sound like a great matted yellow hive of bees within a dark bellows, and the lazy bumble of a purring lion. And there was the patter of okapi feet and the murmur of a fresh jungle rain like other hoofs falling upon the summer-starched grass. Now the walls dissolved into distances of parched weed, mile on mile and warm, endless sky. The animals drew away into thorn breaks and water holes. It was the children's hour. 5 o'clock, the bath filled with clear hot water. 6, 7, 8 o'clock, the dinner dishes manipulated like magic tricks, and in the study, a click. In the metal stand opposite the hearth, where a fire now blazed up warmly, a cigar popped out, 1/2 inch of soft gray ash on it, smoking, waiting. 9 o'clock. The beds warmed their hidden circuits, for nights were cool here. 9:05. A voice spoke from the study ceiling. Mrs. McClellan, which poem would you like this evening? The house was silent. The voice said at last, since you express no preference, I shall select a poem at random. Quiet music rose to back the voice. Sarah Teasdale, as I recall, your favorite. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire. And not one will know of the war, not one will care at last when it is done. Not one would mind neither bird nor tree if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone.
2: Negyed három.
0: A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen.
2: 2:35.
0: Bridge-asztalok hajlottak ki a kertilak falából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfaasztalkán és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába.
2: 4:30.
0: Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss, zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes, meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapilábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet, és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek.
2: 5:00.
0: A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel.
2: 6:00-7:00.
0: A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva.
2: 9:00.
0: Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre.
2: 9:05.
0: Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről. Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este? A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt.
2: Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra.
0: Hangzene kísérte a hangot.
2: Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon, és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg a kis kerítéseken éneküket, és nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor, s nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már? És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg.
0: A tűz lobogott a téglakandon.
1: The fire burned on the stone hearth, and the cigar fell away into a mound of quiet ash on its tray. The empty chairs faced each other between the silent walls, and the music played. At 10 o'clock, the house began to die. The wind blew. A falling tree bough crashed through the kitchen window. Cleaning solvent bottles shattered over the stove. The room was ablaze in an instant. "Fire!" screamed a voice. The house lights flashed. Water pumps shot water from the ceilings. But the solvent spread on the linoleum, licking, eating, under the kitchen door, while the voices took it up in chorus. "Fire! Fire! Fire!" The house tried to save itself. Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat, and the wind blew and sucked upon the fire. The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. While scurrying water rats squeaked from the walls, pistoled their water and ran for more, and the wall sprays let down showers of mechanical rain. But too late. Somewhere, sighing, a pump shrugged to a stop. The quenching rain ceased. The reserve water supply, which had filled baths and washed dishes for many quiet days, was gone. The fire crackled up the stairs. It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls like delicacies, baking off the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings. Now the fire lay in beds, stood in windows, changed the colors of drapes, and then reinforcements. From attic trapdoors, blind robot faces peered down with faucet mouths gushing green chemical. The fire backed off, as even an elephant must at the sight of a dead snake. Now there were 20 snakes whipping over the floor, killing the fire with a cold, clear venom of green froth. But the fire was clever. It had sent flame outside the house, up through the attic to the pumps there. An explosion! The attic brain which directed the pumps was shattered into a bronze shrapnel on the beams. The fire rushed back into every closet and fell to the clothes hung there. The house shuddered, oak bone on bone, its bared skeleton cringing from the heat, its wire, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. "Help! Help! Fire! Run! Run!" Heat snapped mirrors like the first brittle winter ice. And the voices wailed, "Fire, fire, run, run," like a tragic nursery rhyme. A dozen voices, high, low, like children dying in a forest, alone, alone. And the voices faded as the wires popped their sheathings like hot chestnuts. 1, 2, 3, 4, 5 voices died. In the nursery, the jungle burned. Blue lions roared, purple giraffes bounded off, the panthers ran in circles, changing color, and 10 million animals running before the fire vanished off toward a distant steaming river. 10 more voices died. In the last instant under the fire avalanche, other choruses, oblivious, could be heard announcing the time, playing music, cutting the lawn by remote control more, or setting an umbrella frantically out, and in the slamming and opening front door, 1,000 things happening, like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before and after the other, a scene of maniac confusion, yet unity. Singing, screaming, a few last cleaning mice darting bravely out to carry the horrid ashes away. And one voice, with sublime disregard for the situation, read poetry aloud in the fiery study until all the film spools burned, until all the wires withered and the circuits cracked. The fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark and smoke. In the kitchen, an instant before the rain of fire and timber, the stove could be seen making breakfasts at a psychopathic rate. 10 dozen eggs, 6 loaves of toast, 20 dozen bacon strips, which, heated by fire, started the stove working again, hysterically hissing. The crash, The attic smashing into kitchen and parlor, the parlor into cellar, cellar into sub-cellar, deep freeze, armchair, film tapes, circuits, beds, and all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under. Smoke. And silence. A great quantity of smoke. Dawn showed faintly in the east. Among the ruins, one wall stood alone. Within the wall, a last voice said over and over again and again, even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and steam. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026.
0: A szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A ház lámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva falva a konyhaajtó alá, míg a hangok kórusban kiáltották. Tűz! Tűz! Tűz! A ház menteni akarta magát. Az ajtók légmentesen becsukódtak, de az ablakokat kitörte a hőség, és a szél fújt és szította a tüzet. A ház kénytelen volt meghátrálni, mikor a tűz 10 milliárd dühös szikrája lángoló könnyedséggel tört utat szobáról szobára, aztán fel a lépcsőn, miközben vízi patkányok surrantak elő a falakból, kiköpték vízüket, és új vízért futottak. És a fali permetezők ontották a gépesített esőzuhatagait. De késő volt. Valahol sziszegve megállt egy szivattyú, a tűzoltó eső elállt. A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott. A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapóajtóiból vakrobotarcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert untottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlás gerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerend a csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, húzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek. Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok! A hőtől megpattantak a tükrök, mint a töréken téli ég, és a hangok sikoltoztak. Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok! Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. 1, 2, 3, 4, 5 hang sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli, gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfeledten jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át ezernyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. Felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott, és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikraesőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt, és elfogyasztásuk, a tűz mindet felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba. Füst és csend. Nagy, nagy füst. Keleten halványan derengett a hajnal. A romok között egyetlen fal állt. A falban az utolsó hang ismételte újra és újra, még akkor is, mikor a nap már felkelt és rásütött a gőzölgő romhalmazra.
2: Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma

le vela di fiusaro. Nagy csöndesség volt, és nehéz sötét eső után, és egyszerre, mint az átkozottak látomása, úgy került elé az alpesek mögül, és a békességet nem sem felkavarta, boros lelkünket, mely végpihent, az óriás hangja. Így félelem is még sose volt. Akár a fényes kanyza nyugtalanul és gőzlehelve vártatott a völgy fölött, csak a szíveket vad izgalom futotta tőle rögtön át meg át. Egyik se lelte már helyét, párját kereste mind a hány, és íme nem volt párja senkinek. És erre most eszméltünk csak egy furcsa éjszakán. A futkosás oly nagy lett végül, és az űrzavar, hogy négy nagy vaderős lovat kellett befogni septiben, és egy nagy szekéren hajszolva a felhő csillagot, mi már is száguldoztunk élen völgyön át, és nagy kiáltozással felverült az égkábult. Mégis, hová? Hová visz mind a tűz? Az éj határtalan, és mindkiket furcsa ihlet szentelt szenvedélye űz. Köztünk sok ember sírt, sok már halála napját emlegette, s némelyik szívéhez tartá már a pisztolyát. Ó, ifjúság, tennen hangottól mámoros kistárstól. Ó, kedves régi polgármesterünk, akár az álmok kék királya, oly szelíd. A város elmaradt már, álmos madarakkal is találkozánk. Felverte őket is a holdözön, amely a fészket is süti. Azt hitték, nappal van megint. És e madarak is elmaradtak aztán. El a rév és kontyos őre. És ott volt már a gát előttünk, s lenn a szakadó vizek, a vad folyam. S hiába szóltam én, s hiába vágtatott utánunk annyi nép, a messzi kastélyokban ébredő cseléd, megrémült kukták, katonák gyertyáikkal, mint a szentek, mint hiába integettek. Utóbb dobszó is hallatszik. Komor, nyugodt és fennen hangzó éber trombita. Köröttünk zenget zúgott már a lég s a fák, s hiába esdekeltem én, s az őr hiába ordita, a többi, mint a beteg, aki testi kínjait nem bírja már tovább, s ugorni kész. A tajtékos négy állatot mindegyre verte, s a vad folyó felé terelte énekelve. Ám a gátakon épp ott járt polgármester. Gyermek arcú ő,

örökké, és akár régetek szobor, örök emléke. De ég zenítjén állt az ég is, és minden, ami benne fánytorog, ilyenkor tudjuk, eltűnik. Fölöttünk súlyosodtak már a csillagok, s a folyón túl feltündökölt többdéli fény, egy néhány sárga lámpa, s fent halványult a hold, s az ének íme elhangzott és végig. A polgármester kiáltott, de már ez nem is kellett. Megállt a had magától is az öreg férfi mellett. A nagy ének után fülünkben égelétbezgek süket nagy csend törökkezők. Majd köszöntöttük őt, ahogy mint gyermekek apánkat hajdan, és nevettünk sokat, hogy azt ne higgye tán, hogy baj van. Elmondtuk azt, hogy mulattunk kicsit, s a bor fejünkbe szállt, s a bölcs így szólt, akkor az ifjúkor bizony, és mi megöleltük volna ősz fejét, és hírtunk volna tán, akár a bűnbánó cseléd, s a hold ekközben ment az útjain tovább. Ó, teli hold, borús, nagyszemű éjj báb, tán asszony voltál egykor, s visszajársz a tág mezőkön fenn, hol örök csönd honol, s bús pillantásodtól az ifjúság borzolni kezd, és szinte megbomol. Ki tudja, miért is nézel ránk, oly szemre hányni, s hogy más vidéknél némán. Miért is Rapszódia egy őszi kertbe. Csapzottan tarka lett az a fényteli kertbe. Későn süt fel a nap, hamar homályli. Elfagytak, feketednek napraforgói, dáliái. Még nyílnak, őszien égnek, már nem sokáig. Napszomjas késő heliantuszok. Az elmúlásból is itt körül az világít, mi nekünk meg nem adatott. Piroslik már a kis megyfád. Milyen lesz, ha jön a nagy esőzés hirtelen? Szebbek a rőt levelek, ha kerengnek nedves szelekben is tündérjen. Már várja a nemes növényi sejtelen novemberi esők verését. Itt győzni fog minden enyészete. Szépség. Magunkra gondolok, a szívre, a gyomorra. Nem a haláltól félek, féltelek. De miért kell nekünk magunktól undorodva megérni? Ha szépségben boldogult virágok, levelek, s ha holdba, csillagokba ér az ember, csúnyán közelítő telében mire mehet ezzel a földi körtelen? Elfagyott rózsák, dáliák, a kertünk. Új és új szépség, akkor is, ha pusztul. Meglátjuk most, hogy mit szereztünk bőrön, beleken, szerveken túl. Ez még az ősz, ha jól, ha rosszul. Most vívj, most védd magad, míg végső hódításra el nem indult a sejtjeinkbe zárt tudat. Hát lett-e 10 000 éveken át szépség, ami nem a miénk? Vagy tud-e ilyet a lomb, a virág, eltenni télire a fény? Nincs miért adnunk a szerény. Még csúf estünkben is több szépségünk marad, mint amit valaha pompáztak elénk virágok, madarak. Mi más értelme van az időben a szépet halmozni, ha nem ez? Hogy mikor nyomorultul vergődik az élet, akkor is szép lehet. Nem tréfából teremtett tartós és nemes szépséget annyi mesterünk és ősünk, azért, hogy te is vele védekezz, míg alantas elmúlással vesződik. Mit tud a virág? Mit tud a tenyészet? Rettentő szép rakéták robbanva repüljetek. Mindig nekünk teremtik a földön túli szépet az emberi évezredek. És mindig te leszel, és mindig én leszek. Holdban, Marson, ki tudja hol.
Míg meg nem lejjük azt a képletet, nem nyughatom, és nem nyughatom. És új energiává lesz a múló idő, és új csillagmágiát gyújt meg, érted, és vigasztalóvá lesz a rémítő, és mindent meglátsz, mindent megértek, és érthetetlen szenvedésed hétszer boldog szépségre válik. Mosolyodban kinyílnak a régen semmivé lett napraforgóid, dáliáid. Meditáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, míg iramodva merül a tél sötét rendőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen bomlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsi, máskor határtalan, pedig nem változik, és láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csonkok zamatával, ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezer szemű, párába borult paripák dobognak. Megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled önmagadnál.

Vörös Sándor, dalok Nakoncipámból. Hová repültök három élő kardok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok? Míg ajzott húrként pendül a tejút.

körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lila fák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy madár, kővé vált párnán. Azt hinnéd, nem élnek, de csőrükön az álmuk kibejár. Öreg lámpással, nagy hason kenyérrel a kis hídon minden nap vártalak. Azóta mennyit halványult az éjjel. Kutamban már vadró. A költő herceg várt rám a hegyormán négy asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, s mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, s pihenj, aludt csak elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhamvat reggelek. Csak két fejem maradt, és három ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpatok elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek ti. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, két keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegényt. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a hét harangvirág terén lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka átömlött belé. Világhajós a hajnal tiszta néne, egy csepke mézes csészét adj nekem, s megengedem hálából és cserébe, hogy árnyamat elnyújtsd a nagy hegyen. Ezer sugár találkozik az űrben, s a katlan mélyében ezer varázs, s ezer meg ezer búzaszem a csűrben. Csak a sorsok közt nincs találkozás. Ha csízzé válnál, máma ez a gondom, hoznál-e nékem ünnepkor diót? S amint az ősz már közelít a dombon, galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurokfákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holtan a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna írokon. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny cafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó palást. E vers is valóság, akár az álmod, az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod,

0: sokan mit fogsz. Egy néhány halat.
1: Négy korán. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl és orrát fogja és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja és dúdolod, tán nem te vagy. Fő, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fő, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé. Mégis beszél hozzám. Tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd. Persze nekem is. Két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csönden felel. Segítőn átölel. Ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnél ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tied, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Madárka sír, madárka örül, néz a múlt se pihen, új felomolva őrzi részét. A holt vadlúd, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye ide lenn rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnél ki töretlen álmodat, mert szíved éver álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Vadárka sír, vadárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehújódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelhet egy százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva, tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rátkúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is. Csak a könyv sorog a szírmón a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik égrejti helye, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapása. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rákhajlanak, megosztják alvóhelyet. Itt minden örömbe bogárka vész, a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangösön, egyetlen aranycsönd volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt csong a füled. Kívánsz-e bucsúzni, mondd, vagy itt lenn jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál. Remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücsköt dobja a pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátylanyomát. Lehelletét szilvert teszék, lángja formát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszírmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolnál kegyesen, sápadt kis mécsösen fénysugarát. Ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Asztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mécsösen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakint keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lennfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és reket szintelen víjogással, lezuhan a jég alá, a mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt, lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át, őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.
0: Juhász Ferenc verse.
3: A csönd virága. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak, emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabad. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, A némaság fái felszöknek sudárra, ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája, kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csöndvirág. Isten szájában szívem piros horgát kivetette, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcs. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szita kötő szárnya, Isten hal szájában ült magát. Fáj, e nyálkás, fogszakállas ernyő, szívem szájában ült korall erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárog, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.

szeptemberi ágyutat. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eresz el, testvéri ősz, forró négő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig felét fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád. Nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam neked. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezess! Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsba, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk. Mint hogyha a perc szárnyakonosodva, el nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom, virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranypor. Olyan ez éppen, mint gyermekkoromban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden ez oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falon túl, s a télre, sárra és halálra gondolom. Aztán a délután is furcsa néke, hogy a napot árnyékot tették. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bukdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás. A fák között mondhatlan suttogás. A fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal. Az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokat fürödnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt megország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen vagyok. Imádkozó lány, száján mém a súhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga, csöp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliába. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn arany. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benvillagyvényi lőszi takarítás. A készülődés télre, az ígéret,
az ámulattól szinte égig ére. A csillagok ma mond, miért ragyognak? S mint a kisikált sárga rézedének a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos ég? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyéket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha páros? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálatos! Szép életem, lobog tovább, cél nélkül, éjjel és homályra. Állj meg, te óra, és dőlj össze naptár, te rothadó gondoktól régi magtár. Ifjúságom zászlói, úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magas.

mennyei kapitány, cimbalmom a csillag közit távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyas oroszlán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, s új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörülve. Özön és Ararát rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzet és légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecskefűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő hajó. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca. Fehér macskánk, fekete macskánk, púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlani a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk, örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlútpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt szerelem, te poltavám s panteonom, mennybe menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebélyes szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába örökítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat, homlokukon gyertyát hordanak, tapintom zubbonyos vállukat, hát íme holtak. Ki vagyok én, búcsúzó vagy épp jövevény, vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kin reng az űrben, csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben, ó, ó. Barátaim, a kapitányok, iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják, vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát, iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak, ó, ó.
mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra. A Glóriák ura, vers Nagy Lászlónak. Te vagy az ország, a hatalmatlan dicsőség. Brut

0: Schwirle und Rohrsänger singen nachts und in der Morgen- und Abenddämmerung besonders intensiv. Die vorige Aufnahme vom Rohrschwirl bezeugt das durch die Stille ringsherum, die nur von den dumpfen Rufen der Rohrdommel unterbrochen wird. Bei der nächsten Aufnahme bemerkt man in der schwirrenden Strophe noch eine zusätzliche wetzende Komponente. Es handelt sich um den Schlagschwirl, der danach wohl auch seinen Namen erhalten hat. Sein Hauptverbreitungsgebiet liegt östlich von Deutschland, daher trifft man ihn nur sehr selten als Brutvogel in den östlichen Teilen des Landes an.
1: Sok pénzt kellett volna keresni, olykor megpróbáltam szeretni, s volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fémzésem. Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyék nyulat, fejemre tízágú koronát, fájdalmasat. Emberénekű ember, ki a napokban zengi, megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki, az ének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorra. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul, oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában ül az úr. Címer. Se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete ujja, szél fújja, szívem fújja, kalóz voltam, halleluja. Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak haba. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt, nem zengéshez a pora, fogamnak csikordulása bábura háborra. Nincs mód kitörni rajtad örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részegtelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. A perzsa kert. A perzsa kert, zöld vér, zömökfák, legényke, lányka, egy szép paraszti holttenger megállított néma dagája. Virágzó ős erő, akár mi is lehetnénk. Szelid a múlt, magaslatán haláltáncos estéi lepkék. Kitámaszt föl, pribék mosoly, mártírok vallatóján, vagy fölragad égi sereg, s álmodhatunk szép hadi útján. Csergajjal vízjeles papíron lesz, aki lelkével kitüntet. Ránk ismer, lát-e valaki fölkelő tengernek minket. zöld vér, zöld árnyék hűkebel, zöld hitem hangva. Vitézi fegyver voltomat vitézre bízom magamra, s zengem, ki a zöld maszk alatt álmatlan porlad. Vadlód vonulás ostora, bölcsöt ringat a holdat. Jelenés könyve. Két tanítvány az éji kertben. Ők ketten. Az egyik zsoldos, a másik nem az. Világok ősze közelít, elmúlt a húsvét, el a drága tavasz. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Holdragyogás, hajlott judás, öblén a betelt árulás, nyugalmas ezüst kenyér. Álmok leszüretelve, adó megadva, borsajtóban a vér. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Sors kerül zúzos kezekbe, hűszárra zászló halott, lélekké távozott lepke, tejút nyög a megvasalt porban töprengő örök strada. Alvó kerékben gyöngéden feszül a kezdet, a babiloni szajha szinte még kisded. Óriás sávon jósol az ég, tükörjós boltozata.

Judit, most egy nagy gazdaszom volt. Zsidó asszony volt. Hát ugye akkor ezek a pogányok nagyon várték a zsidókot. Aztán ők fel voltak szorítva imán, a mezeiket is felégették, és be voltak szorítva a városigba. Nekik olyan volt akkor a város, hogy egész körbe be volt kerítve, vastagon, téglában, magasra, hogy az ellenség ne tudjon bemenni. Elég, ahogy nem lett eső, és ők hegyen voltak, sem kaptak vizet. Judit az ögyvezasszony volt, meghalt az ura, fiatal korában, és nem ment férhez, úgy maradott egyedül. Szóval most ezek a pogány népek annyira ostromolták őket, hogy nem tudtak kijönni a városból, csak utak mind lent voltak a zajba. Nem tudtak visszajutni a vízhez. Aztán annyira mentek, hogy hát eső nem lett, hogy hát bizak a gyerekek úgy szonnyon, étlen úgy föltrengettek ott az úton. Most a papok összeegyeztek a zsidó papok, hogy muszáj feladják a várat azoknak a filisztiusoknak, mert így is elvesznek, mert nem bírják tovább, mert még az étlenség van, ahogy mondan, nincs víz, egyáltalán már hetek keresztül nincs eső. Meghallotta Judit. Ő nagy gazdaszom volt, cselédjei voltak, szóval lányai voltak. És hogy meghallotta, állít a papához. Azt mondta, hogy nem. Nem engedem, hogy a várost feladjátok. Nem szabad, még kell várni. 3 nap folyton a templomba imádkozunk. Összegyűlünk, 3 nap imádkozunk a templomba, hogy a Jóisten valahogy szabadítson meg ettől az ellenségtől. Összegyűltek, bégyűltek a templomba, ott imádkoztak és nap. Aztán 4. napján Judit azt mondja, legyen meg az Úr akaratja, elmegyek, azt mondja, próbálok. Imádkoztak, akkor ők szőrruhát vettek magikra, hammat hintettek, még a fejükre is. Minden ékszélt ledugtak magikról. Ahol hazament, azkot az ékszereket mind felvette, visszavette magára, ahol szépen felöltözött, megmosakodott, szépen felöltözött, felékesítette magát, és egy kosárba belirakott mindenfélét, ami nekik élelemre kellett, mert a zsidók kosárok voltak azok. Nem ettek meg bárhol, és nem ettek akármilyen asztalról, vagy akármilyen évvel, mert nem, az egyik a vallást tiltotta. Ahol szépen felékesítették, azt mondta, elment a papokos, azt mondta, hogy ha az Isten velem lesz, vagy elveszek, vagy megszabadítom a nemzetemet. Hát kikísértük, mert vaskapunk kellett kimenjen, onnatomból a városból. Kikísértük a kapun, elment cselédjével. Mindenfélet belerakottak abba a kosárba, és ketten vitték. Na, úgy, nem kellett sokáig menjenek, mert megkezdenítették a kutat, mindjárt ott voltak, az ellenség elfogta. Elvitte, ott volt a neve, vezér volt csak vezér volt. Elvitte, hogy a vezér miért jöttünk. Azért azt mondja, hogy nagy ínségben vagyunk, azt mondja,
Úgyis azt mondja, a többi sárkány jöjjenek, és én azt számítottam, hogy még ezt a kicsi időt még megsporolom magamon, hogy nem szenvedek annyit. Mert azt mondja, azok is elkerüljenek, mert négy ilyen vízik, azt mondja, nagy ínségben vannak. És én eljöttem előre. Jó, no, megörvendett a vezér, hogy jól felelt, adott neki külön sátort, oda nem volt szabad senkinek bemenni az ő sátorába. Hát egyszer ő belé szeretett Juditba. Judit gondolta magába, a Jóisten velem lesz. Ha tárvamat végrehajtom, akkor nagyon jó lesz. Ő nem húzokolódott. Beszélgetett fel is minden, meghitte a költ. Vacsorára jött, de ő vitte az ő élelmét. Nem várkozott az övékre, hanem az övét vitte. És egy közül valaki észrevette, hogy Judit nem iszik az ő pohárjából, nem eszik az ő edényéből. Másnap megint a vezér elejé válasz mondta, hogy azt mondja, uram, nem látod, azt mondja, hogy mennyire gyűlöl minket? Azt mondja, sem a pohárunkból nem iszik, sem az edényünkből nem eszik, és mégis barátkozol vele. Na hát, az a vezér kérdőre volt. Jaj, dehogy nem, azt mondja, hozzá le be, hádás eszem, azt mondja, tedd ide, azt mondja, dehogy nem eszem, eszem én, azt mondja, és iszom, azt mondja. Na, a Jóisten úgy megsegítette, ezen is túl lett. Most a vezér eljegyzést tartott. El akarja venni Judit, hogy feleségül. Judit ehhez ígérkezett, hogy elmegyek. Mondja. Ő ígét mutatott, képmutató volt. Ő elmegyek. Ő a pohár előtte volt, ő elvitte a szájához, de ő nem ivott, hanem a vezér az, a többi vár, azok ittak. Aztán az volt a parancsa, az a legnagyobb parancs volt, hogy a vezérnek a szobájába, abba, mert nem szoba volt, hanem sátor. Abban a sátorban nem szabad senkinek belépni, annélkül, hogyha ő nem hívja. Csak akkor, hogy ő hívja. De Juditnak szabad, az megtiltotta senki, meg ne szólítsa Juditot. Hogy nem szabad neki bemenni, neki szabad, mikor akar, akkor menjél be. Na jó. Eljött este. Az elnök van, micsoda. Az megrészegezett, az a vezér, és avval elaludt. Részegen elaludt. Judit az ő sátorába mindenfélét belerakott a kosárba, mert ő minden este elment imádkozni, hogy a Jóisten segítse meg, és mikor a vezér megszólította, azt mondta, hogy azért imádkozik, hogy a Jóisten minél elébb hozza be, az kutasonat a segerül. Hát ott tetszett a vezérnek. És abban azt mondja a segédjének, a Jóisten meg segít, azt mondja, hát talán azt mondja, most este azt mondja, felmegyünk. Úgy belétette, mindenfélét oda belirakott a kosárjába, most mennek be, mennek a vezérnek a sátorába, nem szabad senki megszólítsa őt, hogy mit keresod, vagy miért menjen be. Nem volt szabad. Mimenc a vezér kardot. Elvett a kardot, és megfogta, hogy levágta a fejét. És megfogta azt a fáját hajastól együtt, táska volt a kezébe, kosarás volt, és táska is volt, és a táskába a fejét belétette.
vezérnek a fejébe jött a taska. Kimentek, s elmentek a kutúthoz, mentek a kutúthoz, nem is kísérte őket senki sem, nem is vette figyelembe senki sem őket, hogy hát ők hova mennek, mert meg voltak bízva. Aztán ott várták őket a zsidók, irgalmatlanul várták. Most nem jöjj el, Judit, nem jöjj el, mit csinálják? Na, menjen, Judit. És látták messziről, hogy menjen. Kinyitották a kaput, már hegyre kellett menni. Kinyitották azt a vaskaput, beengedték Judit. Felnyitott a táskát. És ott a vezérnek fel. Itt van a vezér, azt mondja, lénykedemben. Beléfűzták a karóba, és a kapu felé felszúrták a karót. Aztán, mikor meglátták a zsidók, a vezérnek a fejét, mind leborultak, súlysírtak, hogy a Jóisten őket most megszabadítsa. Azt a Krisztusok látták, mikor reggel megviradott, addig nem vették észre. Mikor megviradott, nem is tudták, hogy Judit elment. Hát, várják, hogy a vezér kelljen feladja ki a parancsot, hogy mit csináljanak. Nem kell félni. Felkötenék, s nem merik. Félnek. Mert annélkül, hogy a vezér hívja, nekik nem szabad bemenni a sátorba. De reggel aztán vártak 9 óráig, nem mutatkozik, és azt mondja egy közülük, muszáj megnézni, hogy mi van. Én már mindegy, hol, élet, halál, de muszáj megnézzük, hogy mi van. Mennek, mert hát a vezér fáj nélkül van. Az elordította magát, nincs feje a vezérnek, a szájra ment. Megijedtek a filisztusok, úgy szaladtak, hogy egyik a más teperték le az uton. Annyira szaladtak a nagy félelemtől. Azt mondja, Szentírás, nem azért, hogy annélkül ők nem tudtak volna verekedni, de a Jóisten ott a szívükbe azt a nagy félelmet, hogy távozzanak. Ott hagytak arangyot, ezüstöt, azok, élelmet, mindent, marhát, mindent úgy hagytak, ahogy volt, csak a puszta életiket vitték. Olyan mentek, hogy még a határt is elkerülték. Így aztán Judit megszabadította a várost, és azt a sok éhes gyereket, a szomjast, aki úgy fedrengett ott a porba szegények. És onnétől a zsidók mindig ezt a napot tartják. Mindig tartják ezt a napot. Most is tartják.

ってらっしゃいよ。Kis szeptemberi áhítatott tartunk a kelta karóban. Reméljük javul az idő. Jó vasárnapi rádiózást. És nem sokára egy buli ajánlót fogtok hallani. Nyílik a Tilos Klub. Mindenkit találkozhat majd szép sorban kedvenc műsoraival, élőben is, az Instantban.

0: Nemrég volt 18 éves a Tilos Rádió, most jön a 19. születésnapja. Egy hián 20, ugye?
1: Mi lesz ezután?
0: Az Instantban buli lesz.
2: Megünnepeljük az Instant új eszközött.
0: Az első emeleti Tilos Klub indulását. A középső napom szeptember 17-én pénteken Tilos Rádió 19. születésnapján. Este 8-tól
2: szépet diszkózik és torta szeleter.
0: Utána Ózon, Vittorio Waxman, majd DJ Palotai táncoltatják a nagy érdeműt bizony. Szóval mindenkinek ott a helye, ne felejtjétek.

Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna. Pedig enélkül nem remélhető, hogy a nép és a magasabb zene valaha összekerüljön. Újra ott kellett kezdeni, ahol Erkel abbahagyta.

hangulatosabb. Előbb meg kellett ismerni. A falusi rezervációból, ahova az idegen befolyás elől menekült, újra a nemzet színe elé hozni, az egész nemzetet újra ráismertetni. Szerényen kell kezdeni, ha a nép hangját tovább akarjuk fejleszteni. A népdal feldolgozások korszakán keresztül fejlődhetünk csak, ha minden kedvez, olyan nagyobb egyéni művekig, melyekben majd a nép is magára ismer, mert úgy érzi, köze van hozzá, része van benne, olyan, mintha maga írta volna. Szinfonétának nevezi egy 16. századi zenelméleti író, Glareanus, azt, aki meglevő dallamhoz több szólamú kíséretet tud írni, szemben a Fonaszkusszal, aki csak egy szólamú dallamot tud kitalálni. Így lett a székelyfonó igazi kollektív mű, melyben a szinfonéta csak társszerző, a féle Homérosz.

fejlődjék, egyforma magasra nőjön, különben a fölé építendő tetőbe szerdén áll. Nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másuk, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, s így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Érezték ezt zenetudományunk úttörői, Mátrai, Bartalus, a többiek, miután az írott emlékekkel sokat foglalkoztak, szükségét érezték a népdalgyűjtésnek. Csak későn fogtak bele, és nem jutottak nagyon mélyre. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok oly jól végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk.

tapasztaltjuk, hogy a világ egyre kisebbedik, ami egyik országba folyik, ugyanazt csinálják a másikba, és ez kedvező kilátása a jövőre, a jobb megértés és az egymás segítése tekintetében. Mert a népzenek kutatás olyan, hogy egyes emberek nem végezhetik. A legközelebbi lépés az legyen, hogy minden nemzet, amennyiben még nem adta ki, kiadja a népzenei anyagát, vagy legalább olyan jegyzéket készítsen a már kiadottakról, ami könnyen áttekinthető, és akkor kezdődhetik meg a tulajdonképpen összehasonlító munka, ami az összehasonlító nyelvészetnek a nagy eredményeit látjuk, nem kisebb eredményekkel kecsegtet. Ki fog derülni, hogy minden nemzetnek egy olyan saját külön nyelve van-e, ami semmi máshoz nem hasonlít, vagy pedig vannak-e közösségek, és meddig mutatnak ezek vissza, vagy még eddig nem is sejtett újabb felfedezését fognak kivetni.

össze gyökere egy. Mindegyik a világot tükrözi a maga módján. A tudományos és művészi nagyság alapja is ugyanaz, az igaz ember, a vir justus.

Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett,

egyszerűen leül szobájában, és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódó törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig.

Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, akinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, előtt velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, egy rossz kis zongora alig, hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 1905-ben jelent meg az Etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral, Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

az első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga megyidejű északi leleteivel egybevetve, egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve vizsgálva a további adatokat. Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna.

0: mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

kosztolányi hal. Volt ember. Ha nincsenek is vannak meg. Csoda. Nem téve semmi, nem akarva semmit hatni tovább. Futók között titokzatos megálló. A mély sötét vizekbe néma lassú hálók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élek. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyérünk, kiknek kezéből a haraszt alatt lassan kihúlt a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyújtni az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezerbogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel. Kilobbant sejtcsalat.

0: Össze-vissza csatangolok, hónapok óta szakadatlan. Öldöklő édes napszurás kínos kápráztat éjjel-nappal. Honnéte sok-sok látomás? A víz felől kifordul éppen, tündökletesen fiatal, lebeg a hirtelen sötétben, a part fele csak mosolya. Tüzet fog messze pár vitorla, merőleges, déli meleg zuhog a szétszórt kabinokra, s a részletek a kicsiségek. Egy szál virág a puha szélben, akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében a dallamok. Szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha a mezitlábas tenger bolyongana falaikban. De legszebbek a szeretők, sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép utolsó sátra, a szeretők s az alkonyat, a házsorok, ahogy kihunynak, s a házak közt a homokon a roppant tömegű tarany. Ki eszelhet ki nála szomorúba? Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma és mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőm a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasad patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc, ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarában az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulás, e lázas bácskákat, s ágacskánkat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt. Félálomban ujuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek baklatozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyökölök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalálok. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe fűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanod az én szavam a szónál, nincs is szavam. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se van. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kint felett nyugány. Éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. az előző verseimben a figyelmem teljesen direkt volt. Tehát szemügyre vettem valamit, és azt teljes hangsúlyával megcsináltam. És most a mellékzörejekre figyelek, és majdnem a fő hangsúlyt elnyomom, hogy halljam a mellékzörejeket, amik tétovábbak. Szóval, amíg az egyik a Duna lehetne az első korszakom, a második a Tisza.
1: És mégis tudod-e valamiféle indokait adni, akár belső vagy külső indokait ennek a váltásnak?
0: Igen, talán az ambíció, az ambícióváltás, szóval itt mondjuk írói ambícióra gondolok, hogy az elsőben van valami, hogy át akarom verekedni magamat a világon és a dolgokon, még a másodikba inkább beheresztem őket. Szóval.
1: Ez tisztán egy belső fejlődés, vagy meg tudsz nevezni?
0: Ha ezt fejlődésnek lehet nevezni.
1: Na, fejlődést értem, mint folyamatot, mint folyamat, amik egymásra következnek.
0: Folyamat. Ami... Annyiban következetes, ugye, hogy az én általam annyira szeretett Simone Weil mondta szépségről, ezt talán elmondhatom. A szépség egy labirintus. Sokan megindulnak benne, de a legtöbben fele úton elfáradnak, megállnak. Csak néhányan jutnak be a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölzabálja és kiokádja őket. Akkor kijönnek a labirintusból, megállnak a labirintus ajtajában, és az arra jövőket szeliden befelé tessékelik. Most azért mondtam el a labirintust, mert van a hűség a labirintushoz. Tehát, hogy mondjam neked, ha egy olyan fal szakaszhoz, vagy folyosó szakaszhoz érkezik, ami látszatra kevésbé attraktív, azt is vállalni kell, mert kihagyhatatlanul megy befele. A labirintus közepébe, amit azért teljes pontossággal nem tudok, hogy mi. Érted? Tehát én ezekben a versekben majdnem azt mondhatnám, hogy lényegesen vakabbul tájékozód, tapogatódzom. Mintha a labirintus eleje megvilágítottabb lenne, még mintha lenne egy külső beszűrődő fény. Érted? Érted? Tehát itt látszatra tulajdonképpen esett verseket vállaltam hosszú időn keresztül. Azzal a mély hittel, hogy valami fele vezetnek, mert a fal erre mutat. A fal e fele vezet. Mit lehetne itt nagyon nehéz. Nézd, ha nagyon primitív szinten, például egy író leírja azt, hogy fa. X-en leírják, mindenki tudja ezt a szót, hogy fa. Ha pontosan látja, illetve érzékeli azt a fát, amit leír, csak így, hogy fa, akkor az a papíron megjelenik. Ha nem, akkor nem. Na most van egyfajta, ez az a bizonyos misztikus pozíció, hogy tulajdonképpen leírás és megközelítések nélkül az egyszerű kimondás a legelemibb, és aztán már a részletezés ebből az elemi magból nyeri az erejét. Nem pedig egy gazdagsággal megközelíteni a mozdulatlan magját a dolognak. Ami lényegében mozdulatlan.
1: Így értékeljük például ezeket a majdnem prózai mondataidat a verseidbe, ezeket a nagyon egyszerű, egy kerti szék, egy kint feledett ruzány.
0: Például, igen, például.
1: Ha ez sikerül, akkor ennek mi a titka?
0: Az, hogy kikerekedik belőle végül mégis egy egész, és rendszerint egy váratlan egész. Most például megmutatok egy verset, ami látszatra semmifele se vezet, szóval össze-vissza kanyarog, és akkor a végén kiderül, hogy pofon egyszerű. Érted? Szóval itt most ne formális kanyargásokra gondolj, amit én mindig eltolok magamtól, mert félek, hogy azzal lefedem a lényeges. Szóval, hogy mondjam neked, nem csak meta tartalmak vannak, hanem metaformák is. Érted? Most a metaforma, ha túljátszom a formát, nem tud megjelenni. A metaforma az valahol a hatókörömön kívül esik. Vagy beúszik, vagy nem. Ennek elébe le lehet menni. Ebben tudatosan nem megcélozható, de azért megcélozható, körülbelül úgy, ahogy az álomban is, ahogy vissza tudsz keresni egy álmot. Tudod? Szóval nagy gyakorlatot lehet, annyi a lehetőség. Valahol, nézd, mondjuk a költői munka szerintem az egyszerre rendkívül passz. Egy abszolút passzív és abszolút aktív. A vadász, amelyik hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmit tevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban a koncentrálás maximum. Most ez körülbelül az, ami a gondolkodás is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál. De mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dologra koncentrálsz. Tehát csak a problémát szükíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor a semmire koncentrálsz. Tehát az igazi gondolkodás az a semmit se gondolás. De egy problematika közepébe érve, és ott megragadva semmi. Most ebből a semmiből vagy kijön a felelet, tehát az a fajta összegezés, amit nem tudnál a részletekből összerakni, vagy nem. Ez a vadász esélye.

0: Jancsi, ebben a pillanatban dolgozó prózát írsz.
1: Igen.
0: Most próbáld meg ennek a munkának a vetületében elmondani ezt az állapotot.
1: A cím mindjárt megmondja, hogy mire gondolok. A regényem címe, mert konokul regénynek nevezem magamban, ez lenne, hogy önéletrajzai. Most ez egy 5 éves kislány önéletrajza, egy öreg filozófusé, saját magamé, egy fiatal prostituálté, egy apácájé, és ez mind én vagyok. Ilyen értelemben igyekszem meghaladni a pszichológiát és a történetet is. Ami össze, és kiderül, hogy ezek összeillenek, hogy ez mind én vagyok, a figyelmemnek az önéletrajza ez. Nem az én önéletrajzom, hanem a figyelmemnek az önéletrajza. És a figyelmem önéletrajza az lényegesen szélesebb, mint az én saját magam önéletrajza. Azt merném mondani, hogy ez egy megkonstruálatlan Szent Lajos király hídja, ahol híd nélkül valamennyien eleve zuhanunk, és egy közös gravitáció súlyával. De most, hogy ezt meg tudjam csinálni, visszatérek ahhoz a régi rögeszmémhez, hogy egy író újra és újra semmit se akar tudni, szemben egy filozófussal. Tehát egy fordított művelet, ugyanolyan intellektuális művelet, mint a filozófusé, aki a megismerésig akar eljutni, de ez irtóztató erőt kell kifejteni ahhoz, hogy újra semmit se tudjak. Hogy újra először lássam ezt a fogalmat. Először érintsem egy asztal.
0: De Simon Bárcsi a filozófus, és nála is érzed ugyanezt az irányt, hogy a megismerés fele dolgozik?
1: Vagy na most az a furcsa, hogy az végeredmény ugyanaz. Azt hiszem, hogy egy író ezt legvégül ugyanannyit tud, mint egy filozófus a világról. Csak olyan, mint a Jákob létrája, mint az angyalok fölle közlekednek. A fölfele közlekedő angyalok épp úgy angyalok, mint a lefele közlekedők, és a küldetésük is ugyanaz. És ugyanazon a létrán másznak. Gyertek, szállnak föl alá. Tehát nem lefogalmazom a világot, megfogalmazom, hanem valamiféleképpen megismétlem a keletkezést. Nem én ismétlem meg, az ismétli meg önmagát. Ugye az a régi fordulattal, hogy a mű akkor kezdődik, amikor önmagát kezdi írni. Ez ugyanaz. De most itt, és ha egyszer elindul ez a sarjadás egy művön belül, akkor majdnem jó, és ez most ellene mond annak, amit idáig elmondtam, majdnem jó, hogy előtte én írtam, én fogalmaztam, mert a hirtelen föllépő keletkezés, vagy sarjadás, tehát még a mű önmagát kezdi írni, visszavetül, és megváltja a megfogalmazott anyagot. És valami egész különös kettős életet ad neki, és egy olyan reményt, hogy mondjam neked, hogy a terveinkben mindig belebukunk. Egy megrendezett ünnep, az sose sikerül. Hanem az esőről befut egy társaság, az remekül érzi magát. Na most, az összes megrendezett és elképzelt és tervszerű életünkért, ami megbukott, ez a keletkező pillanat megmutatja azt, hogy visszafele is megváltozhatunk. Tehát az elrontott ünnep jóvá változhat. Ez világos?
0: Igen. Jancsi, mégis hogy lehet a semmivel foglalkozni? Tehát mi ennek a fiziognomiája?
1: Nézd, ez a semmi, előbb mondtam, hogy egy bekerített semmi azért. Tehát megelőzi egy nagyon is nagy fölkészülés. Ami végül is befut a semmibe. Ugye a Rodennek a gondolkodója az így gondolkodik. Így nem gondolkodik senki. Mindenki nyitott szájjal, kiürült arccal és hülye szemekkel bambán gondolkodik, ha igazán gondolkodik. Például a oratórium írásakor egy ponton elakadtam. A sor egy ponton elakadtam, és egyszerűen volt, hogy nem tudtam megoldani. És éreztem, hogy ugyan egy elfelejtett nevet nem találunk meg, hogy ez van megoldás. Csak mint egy elfelejtett nevet nem tudom megtalálni. És akkor elmentem, hát ez rég volt, 61-ben, a Paradiszóba délután, ahol tömeg táncolt, szólt a jazz, a fejem tetején táncoltak. Ugye? Ittam egy pohár konyakot, és 2 perc múlva megvolt a megoldás. Még a sortra is emlékszem, az ott, hogy boldogságig lelassult pusztulás. A kályhám ritka szép porcelán kályha, érdemes közelebbről is megnézni. Most én kerestem valamit, ami talán ez a bizonyos mellékfigyelemre jellemző, tudod, amiben látszatra nincs semmi újdonság, semmi. A meglepetést én mindig valahol máshol várom. Majd talán itten megláttuk. B.I. kisasszony. Küldj fésűt és konzervet. A régi fésű szóval eltörött. Küldj cipőt, meleg alsó. Képzeld, úgy hívnak vasgolyó. Még 3 év, a kert vacak. Vigyázz, hogy ne kerülj ide. Bár a karácsony szebb, mint otthon. De 2 golyó, mondjuk, hogy összekoccan. Az is mi. Nincsen folytatás. Holnap vagyok itt utoljára. Kezet csókoltam mindenkinek, másokból voltam én itt. Fedőbűnnel sikerült eltakarnom azt az igazit. Azt, amit nem lehet se elviselni, se kimondani. Bűn az, minek nyomát is sikerül eltüntetnünk. Holnaptól ellenállás nélkül egyenletesen gurulok.
0: Arról beszélsz, hogy látszólagos banalitásokkal.
1: Igen. Ez viszont jobban előkészít bizonyos belépéseket. Tudod, amit a direkt figyelem nem tud produkálni. Legalábbis így gondolom. Mondjuk egy Flaubert-i figyelem nem tud. Egy Dostoyevsky-ig. Tudod? Most ennek egy másik változata például a vázlat. Üss le! A bajuszok tovább. Nekem viszont van 1-2 oly emlékem, hogy pontosan tudom a különbséget a természetes test meleg és a szerelem melege között. Pedig én csak 5 éves voltam, s a lány 16. A legcsodásabb az, hogy 2 meleg tudhat egymásról. Mai szóval milliárd közlés lehetséges 2 test között, anélkül, hogy találkoznánk. Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bársonyruhát viselt. Ő elpusztult, én pusztult.

0: Ha megkérdezik, és egy szóba kell válaszolnom, hogy hiszek-e, azt mondom, hogy hiszek. Pontosabban azt, hogy igyekszem hinni. De ez egy olyan igen, amin a sírig el lehet vitatkozni. És többre.
1: Már önmagaddal is?
0: Önmagammal is. Önmagammal is. A hit tulajdonképpen mondjuk egész szimplán az, hogy hát az ember elkezd egy regényt írni. Hát nyilván, hogy újra ezt mondom, újra a semmit tudásra törekszik, állandóan, hogy semmit se tudjon, bízik a keletkezésben, és bízik abban, hogy ebből a dolog egy lesz, egy darab. Tehát bizalom az áttekinthetetlenbe. Az eleve áttekinthetetlenre tervezetbe. Nálam a hit az majdnem azt mondjam, hogy egy animális hit. Tulajdonképpen érettségi után én hitetlen voltam. És egy nagyon nehéz éjszaka után elmentem gyógyulni. És sose felejtem el, a Domonkosok templomába gyógytam kora hajnalban. Nem tudtam aludni egész éjjel, vártam, hogy mikor nyitják ki a kaput, és akkor hallottam, hogy kinyitják a kaput, és lementem hosszú esztendők után gyógyulni. És elmondtam a bűneimet, a rács mögött nem tudom elfelejteni a pap arcát, olyan volt, mint egy tisztára mosott kavics, fiatal ember volt. Akkor befejeztem a bűneim felsorolását, azt mondta, édes fiam, magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit szenvedett. Most ezután jött a háború, és ott volt egy tapasztalatom, teletöntem a hátizsákomat könyvekkel. És a könyvek kezdtek anakronisztikussá válni. Sorra dobtam ki őket a vagomból, érted? Emlékszem, Romain Roland Dante drámája volt az első, amit kihajtottam, mert nem lehetett vele mit kezdeni. Nem volt érvényes. És egy maradt, az evangélium maradt velem, de az úgy maradt velem, mint egy kutya. A Karthalszi temetőkertet ábrázoló fényképet 1965-ben készítettem Svájcban. Alatta gyerekrajz. Aztán Sheryl Sutton képe Robert Wilson a Süket pillantása című darabjának főszerepében. Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken. Honfoglalás a levegőben. Madarak, nap és megint madarak. Estére mi marad belőlem? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok falragyog, s a kert alul a fákon át, mint gyertyasor az ablakok, hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem, és nem élek, a tető, amely betakart. Istenem, betakartál régen. Ez a fénykép Londonban készült Simone Weil-ről, nem sokkal azelőtt, hogy éhen halt. Azt hiszem, hogy minden eltökéltség nélkül organikus amit csinálok. És sokszor az az érzésem, hogy már erősen kifele megyek. De önmagamat kell befejeznem.
1: Ezt hogy értem?
0: Pontosabban nem is önmagamat.
1: Mint teljesítmény?
0: Igen. Hogy a korból kifele megyek. És...
1: Akkor annál inkább megle... Akkor mondani valami.
0: Szóval, hogy mondjam, igen.
1: Ez fontos. Persze,
0: hogy
1: mi
0: ez? Nem fontos tényező. Nem, nézd, nagyon fontos tényező, de hogy mi a kor mondani valója? Tehát nem biztos, hogy az, amiről beszél. Hát hiszen, mikor, vagy nagy példát mondok, ugye, úgy éreztük, hogy Thomas Mann beszél a korról, és kiderült, hogy Kafka. Ugye? Tehát, hogy ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mi a kor, mert a kor nem biztos, hogy azonos azzal, amiről beszél. Értek? Nem teljesen azonos.
1: Ugye? De ennek a fajta költészetek mi az összefüggése a korral?
0: A korral?
1: Mert más céloz be láthatólag.
0: Mint a kort?
1: Igen.
0: Én nagyon bizonytalan tudok erre válaszolni. Én ezt nem tudom eldönteni.
1: Van egy szóhasználatod, a 20. század botrányáról beszélsz.
0: Igen. A koncentrációs táborok univerzumára gondolok. Ugye? Ami mint egy fenyegető alapképlet létezik azóta is. Na most, mint lehetőség, mint visszatérhető lehetőség, mert hiszen megtörtént egyszer. Na most, akármilyen iszonyú ez, ahogy én ezt már többször megírtam, itt készültek el a század betűformái. Ugyanúgy, ahogy a passió játékok tárgyai, civilizáción szinte minden eszköze megmerült ebben a krízisben, ebben az infernóban, ebben a passió játékban. A Auschwitz-i múzeum hajhegyeire, szemüveghegyeire gondolok. És ezt azt hiszem egyszer megfogalmazni, és most sem tudnám jobban megfogalmazni, hogy ezekben a tárgyakban, és ezekben az emlékekben, és ezekben az eseményekben éreztem meg azt, hogy mindaz botrány, ami megtörténhetett, és mindaz szent, ami megtörtént. Érted? És ez a feszültség, ez számomra egy feledhetetlen ollója maradt az esztétikámnak, és ilyen értelemben a konkrét, ami már majdnem átcsap a képletesbe. Elolvasom a Harbach 1944 című verset. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit, a testükön a bor, az éhség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak, botladozva facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avarom, de törzsük már a némasságé, magasba mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat, mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Én nem akarok egyéb lenni, mint tanúságtevő. És ahogy azt mondtam, hogy önéletrajzaim, ez kétségtelenül önéletrajzom egyik nagy fejezete. És a saját önéletrajzom. De talán a valódi összefüggésünk szintjén, mert minden látszat ellenére, és minden önzőségünk és rohadtságunk ellenére, menthetetlenül egyek vagyunk. Szóval ezt a serépkönyvemben, a mostani színpadi könyvemben írtam ezt, hogy a nagy drámák mélyén dübörögve vagy csendbe ott gurul, mint egy vasgolyó, hogy az, hogy egyek vagyunk. A hősök vívják a maguk párharcát, és a mélyben gurul ez a golyó. A nagy művekben. Többnyire csöndben. Egy aranykori töredék. Öröm előzi, hirtelen öröm, ama szemérmes szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog, kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot, az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon s a házak tűzfalán, a világ végi üres kutyaólban, aranykori és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm, dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít magához. Mi készül itt a tenger ragyogásból? Ha lehunyom is süti a szemem, mi kívül izzad belül a pupillán, itt izzít csak igazán ideben, a világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen olyan akító és olyan édes, úgy igazi minden. És már több verset nem tudok.

hetedik pecsét, lőn nagy csendesség mennyben, úgy, mint fél óráig. És látámom a hét angyalokat, kik az Isten előtt állanak, és adatának azoknak hét trombiták. És a hét angyalok, kiknél hét trombita vala, készülének a trombitáláshoz. Azért az első angyal trombitál, és lőn kőeső, és tűz vérrel elegy, és vettetének a földre. És az élő fáknak harmad részek megéget, és minden zöldelő fű megszárad. És mikor a második angyal trombitált volna, mint egy tűz miatt meggerjedett nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része lőn vérré. És a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad részek meghala, az élő állatok tudni illik, és a hajóknak harmad részek elvesze. Mikor a harmadik angyal trombitált volna, leesik az égről egy nagy csillag, mely ég valamint egy szövét meg, és esik a folyóvizeknek harmad részekre, és a vizeknek forrásira. A csillagnak neve pedig Üre. Változik azért a folyóvizeknek harmad részek ürömmé, és sok emberek meghalának a víztől, hogy keserükké lettek volna. És mikor a negyedik angyal trombitált volna, megvereték a napnak harmad része, a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad részek, annyira, hogy meghomályosodnék azoknak harmad részek, és a napnak harmad része nem fénylenék, és az éjszakának is hasonlóképpen. És látték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakósainak. A három angyalok trombitájuknak szavok miatt, akik ezután trombitálnak.

Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka,

Hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín, ismeritek. Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat s ágacskákat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fáit. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliá. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló remény, hogy megjövök és megtalálok. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szív szakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol sem. Még üres a világ. Egy kerti szék, egy
kim felett nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csövettem. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam, kövön és kerítésem. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már teremtni akart. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres árnyék.

0: Apokrif.
1: Apokrif.
0: Mert elhagyatnak akkor.
1: Mert elhagyatnak akkor mind.
0: Külön kerül az egeké.
1: Külön kerül az egeké.
0: A világ végi esett földeké.
1: Örökre a világ.
0: S megint külön a kutya ólak csönge.
1: S megint külön.
0: A levegőben menekvő madárhad.
1: A levegőben menekvő.
0: És látni fogjuk a kelő napot.
1: És látni
0: mint tébolyult pupilla néma. És mint figyelő vadállat, olnyogott.
1: És mint figyelő vadállat.
0: De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével. És szólok én,
1: ezer levelével,
0: mint éjidőn a fa.
1: És szólok én, mint éjidőn a fa.
0: Ismeritek az
1: évek vonulását.
0: Az évekét a gyűrött földeket.
1: A gyűrött földeket.
0: És értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadt patákon, hártyás
1: lábakon,
0: az éjszakát, a hideget, a gödröt,
1: a
0: rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet
1: vájukat,
0: a mélyvilági kint ismeritek.
1: Ismeritek.
0: Feljött a nap.
1: Feljött a nap.
0: Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég intabörösében.
1: A haragos ég
0: így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan.
1: Szemközt a pusztulással
0: nincs
1: semmi. Ember lépked hangtalan.
0: Árnyéka van.
1: Nincs semmi.
0: Meg botja van.
1: Árnyéka van.
0: Meg rabruhája van.
1: Meg botja van.
0: Ezért tanultam
1: meg járni. Van.
0: Ezekért a kései
1: ezért tanultam
0: keserű
1: járni.
0: Léptekért.
1: És ezek majd este lesz,
0: és rám kövül sarával az éjszaka,
1: s majd este lesz,
0: s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt.
1: S ágacskáikat.
0: Valamikor a paradicsomát
1: itt.
0: Félálomban újuló fájdalom,
1: a paradicsomát.
0: Hallani. Óriási fájt.
1: Félálomban újuló fájdalom.
0: Haza akartam.
1: Hallani
0: hazajutni
1: óriási fájt.
0: Ahogy megjött ő is a Bibliában.
1: Haza akartam. Hazajutni
0: irtóztató
1: végül. Ahogy megjött ő is a Bibliában.
0: Irtóztató csönd,
1: árnyam az udvaron.
0: Öregszülők a házban.
1: Törődött csönd. Öregszülők a házban.
0: Is. S már hívnak is.
1: Már hívnak is.
0: Szegények már sírnak is.
1: Ölelnek
0: botladozva.
1: Visszafogad az ősi rend.
0: Kikönyöklök a szeles csillagokra.
1: A szeles csillagokra.
0: Csak most az egyszer,
1: csak most az egyszer szólhatnék veled.
0: Kit úgy szerettem.
1: Év az évre.
0: Év
1: de
0: az
1: nem
0: évre,
1: lankadtam mondani, mit kisgyerek
0: sírteszkarésben.
1: A már-már elfúló remény, hogy megjövök
0: a már-már elfúló remény,
1: hogy megjövök közeled.
0: És
1: riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszédet, én nem beszélem.
0: Riadt vagyok, mint
1: élnek
0: egy vadállat.
1: Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek.
0: Szavaidat az emberi beszédet, én nem beszélem.
1: A tüzes ég alatt.
0: Élnek
1: izzó
0: madarak,
1: mezőbe tűzdelt
0: kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt.
1: Nem értem én az emberi beszédet.
0: Izzó mezőbe tűzdelt árvarészek és mozdulatlan égőket.
1: Hazátlanabb az én szavam.
0: Nem értem én az emberi beszédet.
1: Nincs is szavam.
0: És nem beszélem iszonyú a tenyerben.
1: Iszonyú terhe omlik alá a levegőn.
0: Hazátlanabb az én
1: hangokat
0: szavam a szónál.
1: Ad egy toronytest.
0: Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn.
1: Mindes
0: hangokat már ad egy toronyteste.
1: Egy kerti szék. Egy
0: sinfelek.
1: Éles kövek
0: mi
1: közt,
0: üres a világ?
1: Árnyékom csörömből.
0: Egy kerti szék, egy kink felett nyugágy. Éles
1: látja
0: kövek
1: Isten,
0: közt,
1: hogy
0: árnyékom csörömből.
1: Látja árnyam kövön is.
0: Fáradt vagyok.
1: Lélegzet nélkül látja állani. árnyékomat a levegőben.
0: Látja Isten, hogy állok a napon.
1: Akkorra
0: látja
1: én
0: árnyam
1: már,
0: kövön és kerítésen.
1: Halott redő,
0: lélegzet nélkül látja állani árnyékomat.
1: Egy jó tenyérnyi törmelék.
0: Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca.
1: Csorog alá.
0: És köny helyett az arcokon a ráncok csorog alá. Csorog az üres árok.

0: apokrif. Mert elhagyatnak akkor minden. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kínt ismeritek. Veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, s majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én húnyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáit, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt. Fél álomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban. S már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozó. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol sem. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
1: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín. Ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni. Ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan, égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres ár.

szabad esés. Még a pillanatra is pontosan emlékszem. 1959. november elején, amikor az iskolából kijövett, a többi kislánnyal rágyújtottam egy cigarettára, életem első cigarettájára, amit rögtön el is nyomtam a következő házfalon, hirtelen, mintha viharba kerültem volna, mindenem elnémult és megállt. A homlokom, a hajam, a ruhám. Azóta vagyok szép. Minden megállt és elnémult rajtam. Ahogy ez a férfi is áll valahol, vagy inkább, igen, inkább valamikor. Az apám? Nem, ez a férfi sose volt az apám. Utánoz, másol, ismétel valamit, de nem megy neki. Közben unszolják, utasítják és nézik őt. Végre. Többé senki se figyel rá, akár el is mehetne. Tette, akár egy kéz, elrendezi, és kisimítja homlokából a haját. Amikor elnyomtam a falon a cigarettát, megégettem az életet. Másként a többiek biztosan észrevették volna, hogy nem megyek utána. Szépségem azóta egyetlen folyamatosítás. Míg az ujjam is hiába perseltem meg, igyekezve megszabadulni parazsától. A csapás nem az ujjamra tapadt rá, hanem mindenemre. Mint valami mértéktelen vaskorona, minden irányból érkező szorítás, messziről, roppant messziről, de nem a mindenség súlytalanságával, hanem épp ellenkezőleg, az égi testek tonnáival és tonnáival. Éjszaka elfogott a remény. A fürdőszobában tövig nyirbáltam a hajamat, és édesapám borotvájával két hosszú vágást húztam az arcomra. Rövid időre rá éreztem, hogy két meleg csík siklik a cipőmbe. A fürdőszoba leszállt a pince alá, én meg a vaskorona súlyától belezuhantam a tükörbe. Megkönnyebbülés volt levetnem a ruhámat, és fölöltenem azt a másikat, amit azóta se cseréltem le. Egy nagy épületben lakom tökéletesen együtt. Nem alszom, és nem eszem. Nagyon ritkán hánykolódom ugyan, képek bombáznak, de különben csendes vagyok, kisimult és nyugodt, mint a vidék hófúvás után. Gyönyörűek a mozdulatlan képek. Ők valóban olyanok, mint a gyerekkori hófúvás. Olyan hideget árasztanak, aminél a kályha mellől csak a hulló hó látványa mellett. Hogy ez a ki? Igen. Három keresztre vert ember. Egy. A középső Jézus.
alant kiáltozás. Ha valóban Isten fia vagy, szállj le a keresztül. A lármában a három férfi egyként hallgat. Aztán a ballator neki támad a középső. A jobb szélső viszont. Hiszen semmi különbség sincs közöttük. Mire a középső? Bizony-bizony mondom neked, még ma együtt leszünk a paradicsomban. Ettől a perctől mindenki egyedül ketteiket figyelte. Jézus mind feketébb lett, meggörbített. A jobbik lator viszont már ragyogott, már üdvözült. Már csak azért van itt, hogy megvárja a haláltussában pattanásig megfeszült szomszédját. De mi történt baloldalt, ahová senki sem figyel? Még János, még Mária, még a farizeusok és pribékek sem. Jézus keresztje elnehezült, a szögek fölnagyultak, a szálkák alagútjai pedig megnyúltak és kiszélesedtek. De ismétlem, mi történt bal oldalt? A bal szélső kereszt átlényegült, átfinomult, a szögekből tűlett, és a férfi mezítelensége vakító, semlegesebb és pillanatnyi minden pornográfiánál. Szögek, tűk, semmi. A ballator lehuppant a földre, beteljesítve a csodát, amit a hányavetik katonák és a szálfa egyenes erény kiáltozott Jézus felé. A ballator leszállt a keresztről. Nem halt meg, nem támadt fel, egyszerűen eliszkolt és megbújt egy bokorban. Csupasz volt, és guggolva épp vizelt, amikor a kiáltásra elvégeztetett, visszakapta jelentéktelen fejét. Mindenre még vissza kellene térnem, le kellene valahogy lassítanom magamban. A varró tűvé finomult szegeket, a bal oldalon bekövetkezett csodát, a hosszú parazsat az ujjamban, és a kiáltást, igen, a kiáltást, mely egyszerre jött mindenfelől és középről, mindenki torkából, és főként arról az egyetlen helyről, annak az egyetlen pontnak a mélyéről, ami körül évek óta változatlan szépségben forgok. Az épület zajtalan, akár a lábamra húzott nemes papot. Sehol senki. Se tisztálkodnom, se innom, se ennem, se aludnom nem kell. A labirintusban eltévedni se lehet. Látogatónak elegendőek a képek. Olykor szaggatóan támadóak, de sose tartsok. Máskor csak állnak, majd megmozdulnak, mintha én hoznám mozgásba őket. És ez talán igaz is. Próbálom legördíteni magamról azt a mindennél súlyosabb terhet, ami idáig jutott. Mi van magam?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: ismertem őt. Aztán azért is figyeltem rá, mert azon kevés színészek közé tartozott, aki a szentesi tájnyelv zárt e hangját megőrizte a színpadon. Egyik méltatója azt mondta, hogy senki nem tudja úgy mondani a színpadon, lehetetlenséget kívánsz, mint ahogy Őzelás mondta. Sokszor gondolkoztam rajta, tényleg van lehetetlenség az ő pályájában. Mégpedig az, hogy nagyon mélyről indult. Értem ezt úgy, hogy családi körülményei folytán, anyagi helyzete miatt, képzettsége folytán, mert egy mezőgazdasági szakközépiskolát végzett, amely akkor nem 4 éves, hanem 3 éves volt, ő gyors talpalónak nevezi később, és egy egészen más pályára ment. Ő azt mondta egyszer nekem, hogy amikor fölkerült Pestre, és már főiskolás volt, meg kellett neki tanulnia, hogy a 6-os villamos hol jár, de ő akkor hallott először arról, hogy volt Szofoklész. Én azt hiszem, hogy ez az egész pályáját meghatározta. A pszichológia Casson betegségnek nevezi azt, hogyha valaki olyan helyzetbe, olyan körülmények közé kerül, jelen esetben nem mélységben, hanem olyan magasságba kerül, amelyre a gyerekkora nem készítette föl.
1: Szentes két párt volt, az első pártól laktak a gazdagok, az alsó pártól laktak a szegények. A szegénység az kubikolásból állt, harmados munkából állt, kukoricatörésből állt, a felső pártiak alkalmazták az alsó pártiakat. A szegénységgel együtt jár valami, büszkeség, tartás, egy végtelen önbizalom, mert mi van csak a két kezünk, és ebből a két kézből élni kell. A két kézből.
2: Egy rendkívül visszahúzódó és nagyon magába zárkózott ember volt, mint a gyerek is.
3: Például emlékszem, hogy volt egy sufni, ahol ő általában rendszeresen elbújt.
4: Zugli, úgy hívtam.
3: Zugli, igen, pontosan. És akkor, mikor én nem voltam, ott kisgyermekként én erről semmit nem tudtam. Utána már, mikor az ő édesanyja fölköltözött Szentesre, a házat nem bírta eltartani, oda is sokat járkáltunk le még együtt. Utána kérdeztem meg, hogy végül is ugye az emlékeim alapján mondja, hogy hol volt? Hol volt az a zugli, ami
4: Kölek,
3: az ő, ami az ő hátul a, emlékszel, a hátsó falra, amit mindig messzelni kellett?
4: A klotyó mögött.
3: Budi mögött.
4: Igen.
3: Na, ott volt egy ilyen.
4: És utána... Hogy hívták? Ott a kis patak partján.
3: Igen.
4: Patak meg a ház között.
3: De addig, hogy ő neki mit jelentett ez a környezet, vagy ő hogy élt lent, vagy ő neki, az arról érdekes, hogy soha nem volt szó. Mi ott nagyon boldog hónapokat töltöttünk. Az csak
4: de
3: utána.
4: Neki szerintem az volt egész Szentesből talán a legfontosabb, mivel kizárták a közösségből, mert Dadovot esetleg megverték. Ő, mint később, de ezt én is csak később tudtam meg, hogy odavonult mindig olvasni újságot, mindent elolvasott, ami betű volt.
5: Az egyik tanárnője ébresztette rá, de inkább használnám azt a kifejezést, hogy tudatosította benne, hogy ő benne van egy nagy adag talentum, ami a színészetben nyilvánulhat meg. Őze erre a szerepre attól kezdve nagyon tudatosan készül. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy olykor beszédhibás volt, bizonyos idegi problémái következtében, ez egy pszichológiai, pszichiátriai kérdés, nem tudom jobban elmondani. Ezzel együtt olyan óriási akarat ereje volt, hogy szinte demosztenészi módon kavicsot téve a nyelvéhez le tudta szoktatni magát.
2: Ő egyszer elkezdett nekem mesélni arról, hogy ő valahogy nagyon-nagyon vonzódna a színház iránt. De életében nem volt még színházban. És akkor egyszer megszerveztük az egész osztály részére egy kirándulás Szegedre, és elvittem a színházba őket. Tangazdaságnak a teherautójával, ponyváskocsival vonultunk be Szegedre, és mentünk a színházba. A gyerekek a legjobb ruhájukat vették föl, mert azért érezték azt, hogy ha egyszer színházba kell elmenni, akkor odaföl is kell öltözni. Nagyon élvezték, valóban látszott rajtuk, hogy örömmel vannak ott, és visszafelé jövett ugyancsak a ponyváskocsival, és egy kanta vízzel, mert más lehetőség nem volt, jöttünk Szentesre, és határtalan élménybe volt részük. És akkor mondta Lajos, hogy ez olyan indítatás volt neki, hogy ő úgy érzi, hogy szeretne színész lenni, de vajon van-e neki elég tehetsége, hogy ezt megvalósítsa?
5: Szóval az én emlékezetemben az Őze Lajos az egy fekete kalapos, megviselt arcú klaun, aki egy kicsit tompa szögbe jár mindig, egy kicsit összehúzott szemmel, behúzott vállal, ül egy fotelban és a társalgóban is nézi a bejövőket és a kimenőket. És azon a szempáron mindig ott volt a vélemény.

0: Nici vă luam ei, nu.
1: Nici. Igor s-a văzut.
0: N-a păgbat mult, cheite-te.
1: Ești măștrul văd.
0: Fel de la tine, chiar s-o mă. Ne nehezebb munka nincsen, bevágtak a földbe terénkig. Uradról mit tudsz?
1: Pistáról, Lacikám. Csak annyit, hogy 7 éve múlta befordult itt a sarkon, Amerikában. Azóta nagy semmi, kérlek.
0: Hát fájhat neki, hogy nem mentetek vele.
1: Miért nem hívott jobban?
0: Miért kell titeket annyit hívni?
1: Kiket, minket? Ha te most rajtam akarod leverni, hogy téged ott hagyott a médikéd, akkor menj máshova ezzel. Engem ne vegyél egy kalap alá.
0: Neki is igaza van. Fiatal. Nem volt gyerekünk. Csak velem szúrt ki. Mindenkinek igaza van. Még a szar is le van szarva.
1: Laksz te valahol?
0: Nem én, de miért is. Amíg bent voltam, őt is kirúgták a lakásból. Most valami nagy kutya lakik benne, hát neki is igaza van. Neked is, Évikém, mindenkinek igaza van.
1: Én nem azt mondtam.
0: Látom, rendben vagytok.
2: Úgy érzem, lassan egyedül maradok most, nem minthogyha újabb generációkkal nem lenne nekem nagyon jó, de egyszer csak a múltam elfogy, és úgy feltűnik, hogy milyen gyorsan. Úgyhogy azon kapom magam, hogy én is félek, hogy egyszer csak eltűnök. Szóval én félek a haláltól, mindig is féltem. Lajosról mit is tudnék mondani? Nem tudom, mi marad meg egy színészből.

0: Emlékszem egy vizsga előadásra. Nem tudom, hogy mi volt a darab. Nem tudom, hogy mit játszott. De soha nem fogom elfelejteni, hogy állt egy zongora előtt, egy fehér ruhába, egy szálvirággal. És vannak ilyen képek. Ül a Szeged Szeggel Shakespeare előadásba, ül egy sarokba. Pénzki mondta a Sherry Suttonról, hogy kráter tud ülni. Na, olyan volt a Lajos.
1: A színjátékos az az, attól nagyon sokat szenvednek a kollégák. Az sose tud egyforma lenni. És az ő igazi baja az volt, hogy valamit megcsinálni kétszer-háromszor egyformán. És ez szakmailag, ez összeférhetetlen egy színházi színésznél. Megint csak azon, hogy mi volt előbb, hogy ezért kellett inni, hogy ezt a rendszerességet tudja hozni. Az igények nem voltak túl nagyok. Tehát az ő belső igénye sokkal nagyobb volt, mint amit meg lehetett tőle kívánni. Mint amit a helyzete, a szerződése megkívánt. És ez nagyon sokáig és hosszú ideig volt így. És amikor kevés volt már a partner, aki el tudta, el akarta, elviselte őt, vagy kevés volt a partner, akire fölnézett, akkor túl sokat kellett adni. És a színész mindig ad, és abba bele lehet rokkanni.
2: Ő nem belebújt egy más ember bőrébe, hanem kibújt a sajátjából. Ez látszólag ez egy lyukas mondat, amit mondok, de hogyha az ember jobban belegondol, akkor rájön arra, hogy ez egy rendkívüli adottság. És ráadásul ezzel a nagyon szomorú, nagyon bánatos, tényleg azt kell mondani, hogy clown arccal olyan derültségeket és olyan drámákat tudott teremteni, hogy nagyon kevés ember képes rá.
3: 10 évig öltöztem vele egy színházban, egymás mellett ültünk. Nem volt ő bőbeszédű ember. Keveset beszélt, de akkor velősen. Meggondoltam mindig, hogy mit mond.

0: láthatatlanul is lejött maga köré, abban nagyon-nagyon ritkán lehetett belépni. Kiválóan tudtunk egymás mellett hallgatni.
1: Ugyanakkor, amikor az ember a színpadon állandóan érezte, hogy otthon van Őze, hogy mindahhoz, amit a rendezőktől kapott, hozzá tud adni olyan ötleteket, és meg is tudja valósítani, ami kifejezetten és kizárólag az ő sajátja. Nos, ez az ember a magánéletében az az érzésem eléggé bizonytalan volt. Nem találta a helyét, nem volt kapaszkodója, magányos volt.
2: Nem voltunk ezt. Ebédre mindig hoztak ilyen csokoládépont, amit azt mindig odahordták elénk, mert mi imádtuk, és megettük az egész üdülőjét, ez a nemzetnek az üdülőjében volt. Sok ilyen piramis ki volt rakva, csoki pudingból. Mérhetetlen büszke volt arra, hogy ő nem tud felállni az asztaltól, hogy ne verjen le őt csoki pudingos tányért, mert annyi, akkora mennyiség volt. Meg egyetlen siófokon.
3: Siófokon nagyon sok maradt,
2: mert az egyetlen rendszer az 3 évig ment, az egyetlen ilyen rendszerbe foglalt kapcsolat az volt, hogy levitt minket Siófokra egy 2 hétre, nyáron.
3: Ezek ilyen meghatározott, elég éles kontúrú blokkok nála is, meg nálam is. És de itt is voltak olyan mozzanat, ami magára utal, ahogy mentünk például egyszer, taxival mentünk Siófokra, miért ne. És ott a Sió csatornán középen van ez az üdülő, úgyhogy gyalog lehet csak bemenni a hajógyáron keresztül, és addig egy hordát fölbérelt, az vitte a bőröndöket, és akkor jöttünk, akkor fizetni akart, kivette a zsebéből, így elkezdett benne kotorászni, azt így megmondta, hogy és így az egészet oda hordán.
1: Valami hallatlan ösztön és magával hozott tapasztalat alapján 2 mondat után tudott közvetlen kapcsolatot teremteni bárkivel, aki oda ment hozzá. Olyan természetes módon tudott az élet legkülönbözőbb szféráiról beszélgetni, amilyen készség keveseknek adódott meg, adatott meg. Őzében volt valami utolérhetetlen férfias bár.
4: No, mit kapok ezért? Nem tudod elképzelni, hogy milyen nehéz volt belenyomni a labba. Tudod, hogy évek óta fel nem ráda. Egy verset is írtam hozzá. Szeretem Balaton lellét, de még jobban a Lüszi mellét. Tudod, hogy neked van a legszebb ellen a béketáborban.
5: Ernő, szeretnék kérni valamit.
4: Csillagom, nyugodtan kér tőlem. Bármit, ha én is kérhetek majd tőled valamit.
5: Intézel, hogy ezt hatálytalanítsák. Te befolyásos ember vagy, Kossuth-díjas.

nagy harapással élt. Ő maga nem volt óvatos. Nagyon tudott enni. Szerette az intenzív ételeket. Mindent nagyon csinált. Egy olyan ember, aki gyerek és felnőttként adja magának a parancsokat, abban az irányban is, hogy nehogy nagyon felnőtté.

0: hogy tudjon úgymond játékos lenni, és tudjon játszani. Úgy tudta magát valóban oda törni a lelkét egy-egy dologhoz, hogy már-már mindenki csodálatát. Mert ugye sikeres lett, és a sikerrel együtt járnak az irigységek. Sose vette észre. Annyira gyermek volt, hogy a rámondott ilyen-olyan jelzőket kikérem magamnak. Néha olyan dolgai voltak, hogy nehezen viselték az abszolút steril józan kollégák. Ami az aggasztó helyzetet jelenti, ez már a betegség bevonult az életébe, és onnantól kezdve bizony, ahhoz, hogy a létét, az életét, a pályáját, a játszásait, a fellépéseit megtartsa, úgy érezte, hogy neki azt muszáj kompenzálni. Mert akkor már fájt. Fájt fiziológiailag az élet, és gondolom, a félelem is erősen korbácsolta őt ahhoz, hogy nem lehet józanul nekem csinálni valamit, mert fáj.
1: Én úgy mondom, amikor Lajosnak fájt valami, és tudjuk, hogy mi fájt, hogy mi nyomta. Nem csak a lába, ami úgy nézett ki, mint egy ezer helyen felszaladt nejlonharisnya. Nem csak ez a szörnyű nyomás, amit az anyán lehetett, az már a műtét előtt és a műtéte után. Akkor volt, amikor semmiféle medicina nem segített rajta, és akkor Lajos bizony fölé hajult a pohárnak, benyomta egy-kettő-három cseresznyepálinkát, és akkor mindig megrettent az egész színház, mert amikor Lajos tompaszögbe jött be, kicsit megdőlve derékbe, a kalap behúzva, akkor az összes igazgató összeszaladt. Akkor álltak két oldalt a portálba, és soha nem felejtem el, hogy egyszer így jött meg téli reggel előadására. Volt egy gyönyörű monológia, amiből ő a próbák folyamán egy valóságos magánszámot csinált, bármelyik, a világ bármelyik cirkuszi porondján elment volna. Most ezzel nem azt mondom, hogy egy előadásban nem fér bele, nagyon is belefér. Na most két oldalt állt az összes igazgató, és várományos igazgató, darab rendezője, pályatársak, akik azt mondja, na most végignézzük, hogy ez hogy szalad le bele a függöny. Lajos bejött mezitláb, addig cipőbe jött be mindig. Így lógott a nyakába a két hatalmas csuka. Úgy mondta a nézőtérnek a dolgokat, a nézőtér halálosan jól szórakozott, mellesleg szólva annak is szólt a jelenet, tehát arról szólt a jelenet, hogy itt a nézőknek nagyon jól kell szórakozni. Adott ponton letette a cipőt, és aztán ott is felejtette. Már mindenki ott nézték egymást, a rettenetes igazgatók. Mert Lajos megkerülte a cipőket, és egy olyan másfél méterről, helyből a két csukába beleugrott. De csong nélkül, ahogy a kosárlabdában mondják. És aztán így kinézett a dirikre, ez volt, ezután már csak egy mondata volt, az elment, kiment, nyílt színitaps. Szóval ő így jött be, úgynevezett illuminált állapotban a színpadon. Hogy egy ilyen ajándékot tudott adni mindenkinek azon az estén.
0: Ő soha egyetlen mondattal nem jelezte be, hogy ő jár kezelésre, besugárzásokra. Kihullott a foga, hát apám sokat ívott nyilván, azért mondta, hogy rosszak az ilyenfajta fiziológiai dolgai. De nem törődött vele, belejátszott a szerepbe, nem volt foga, stb. Imádta például a Gorbacsóba, hogy ő neki rossz a foga. Bos figurát alakított. Ott már csak nézni lehetett, mert egyszerűen zseniális volt.
1: Emlékszem, a Latinai Zoli halála után mindenki jelentkezett, mint nagy barát. Megalakultak a Latinai baráti társaságok, és a Lajost is megkérdezték egyszer, hogy hát ilyen nagy egyéniség, akik gyakorlatilag egykorban éltek, és egyszer érték meg a sikereiket, és soha nem keresztezték egymást, nem bántották egymást. Nem próbáltak közöttük kialakítani konfrontációkat. És a Lajos elmondta, hogy ő soha nem volt neki barátja, mármint a Zolinak. Viszont egyszer az Őskalánt olyan jól mondta valahol ő, mint őze, valami kultúrázban, mint ahol a Zoli is ott volt, talán valami közös fellépés lehetett, nem tudom. Hogy ez a két nagyság, mikor a Befejezte az Őze a verset, ment ki, a Zoli a zsebébe nyúlt és adott neki egy forintot. Soha senkinek nem adott, mert a Zolinak meggyőződése volt, hogy ő az, aki verset tud mondani, és ebben volt is valami.
2: Hú, Babilon ideje óta, az őskaján harcol velem, ott járhatott egy széda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, Istenem! Korhely Apoll, gúnyos arcú, palástja csusszan lova vár, de áll a bálé, zúg a torna, s bújdosik, egyre bújdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem. Sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy. Apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantam, törött szívem, de ő hozzá. Robogva jár kell, fut az élet, énekes, véres és boros, szent kocsma ablakunk alatt. Uram, kelj mással viadarra, nekem az öröm nem öröm, fejfájás a mámor, s a hírnév. Szulalmakban elkopott a büszke oroszlán kerem. Uram, az én rögöm magyar rög, meddő, kisajtól, mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit él a for és féráldomás? Mit él az ember, a magyar uram, és szegény kószaszolga? Elhasznált nagy bolond vagyok, méltiak most már rogyásig, pénzem nincs, hitem elinalt, erőm elfogyott.
1: És a Lajos megkapta ezt a forintot, és azt mondja, hogy nem voltam én barátja, de ez a forint a mai napig itt van a nyakamba. Tehát ők becsülték egymást.
3: Úgy tudom, igazában soha nem kerültek közelebbi barátságba. Ami összefűzte, és egy kicsit azt hiszem, hogy szét is választotta természetesen őket, az a két különböző módon megnyilvánuló, nem tudok jobb szót, zsenialitás. Nem érdem, erre születni kell, ők ketten erre születtek.
1: Az ötödik pecsétre gondolunk mi mindjárt. Hát az elképesztő volt. Azért is, mert hát hogyha körülnézel, már csak szinte a Horváth Sacaira. A Márkus Laci meghalt, Zoli meghalt, Őze meghalt, Liba meghalt. És ott van az a sor, emlékszel, aki a kihallgató pincéből a kadáverrel szemben. És abból már csak egy ember él. Ja, és itt van ez a mozdulat, ez nem véletlen, mert a Lajos ugye így távozott, miután ő egyedül, akinek azt a sok gyereket kéne nevelni, enni, adni. Ő elvállalta az arculcsapást, és soha többé nem tudta letenni a kezeit.
0: Neki minden megnyilatkozása olyan mértékben volt domború, hogy az ember mellette érezte, hogy erre majd emlékezni fognak. Szóval nem lehet a hétköznapi ember egyszerűségével mérni, hanem minden megnyilatkozása mögött ott van, hogy minősíthető, és rendszerint úgy, hogy milyen szögben. Van, aki a sterilebb oldalról azt mondja, hogy ez rettenet. És van, aki azt mondja, hogy Istenem, ettől én ezt láttam, mondjuk a Korbacsót, vagy emezt, vagy amazt, akkor azt mondja, ennek ezt meg lehet bocsájtani egészen odáig, hogy ő kicsit ide-oda ringve-lengve ment haza hajnalra, és ki volt téve a tej a közért előtt. Akkor fölemelte, megitta, visszatette, oda tette a pénzt, és tovább ment. Szóval ezt ugye nem mindig csinálja meg az ember, de ő benne volt a teljes szabad élet akarása. Szóval az, hogy ő úgy szeretne élni, hogy éppen a kedélye viszi. Na most a kedély ennek volt olyan töltete benne, amiből az egész színészet táplálkozott.
4: Olyan szédületes irónia és olyan humor, azért szükülettől az alkoholon keresztül a feladaton át, a te hülyeségedig. Tehát olyan humor, ami nincsen, ami legalább 20 éve nincsen. Az olyan mélységes humor, egy megvadult, kidüllett szemű ember, vérfagyasztó módon tud, hogy lekaparod a rögéstől a falat. És ez old, és ez visz, és ez nincsen. Ez nincsen, tehát a humora meg a tartása.
5: Egyszer majd kérni fogunk magától valamit.
6: Tessék már kérni.
5: Mindent a maga idejében.
6: Nem bírom a feszültséget.
7: Gogolá köftársnő, egy pillanatra. Ez egy új szoknya magán, igaz?
8: Új virágjelvtárs.
7: Hurta. Adjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának. Nincs erre nekünk szükségünk. Igaz, Pelikán elvtárs?
8: Értettem, virágjelvtárs.
7: Nehéz. Nagyon nehéz. A kulturális forradalom egy nagyon fontos posztján kell őrtálnia. Politikailag, eszmeileg kell átgyúrni a kérdést.
6: Éppen nekem.
7: Ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség. Mától fogva maga az Angol Park igazgatója.
6: Angol Park? Miért Angol Park?
7: Ez a neve, nem mindegy.
6: De miért angol? Még nem Vidám Park, vagy Vicc Park.
7: Ez az. A torkánál ragadta meg a kérdést, Pelikán elvtárs. Angol Park? Hogy az angol imperialista világbirodalom röhögjön a markába? Egy frászt? Vidám Park. Ez kell a dolgozó.
9: Te nem tudom, te arra mennyire emlékszel, amikor egyszer születésnapra hazajött. De egyik ilyen születésnapja, ami például, hogy hozott nekünk egy két indián fejdíszt. Az egyik egy ilyen fekete, izasztó, a másik törzs. Egyszerre fölvette, kiment a kertbe a... Nem, azt hiszem az utcán már ebben jött végig. Szóval nem teljesen, csak nyilván fölvette. Bement a kertbe, és pont kim volt a Kormos nevezetű, akkor...
10: Akkori kutyánk, mert mindig akkori volt kutyánk.
9: És egyszerűen hát nem tudta ki ez, és neki esett. Megérül. És akkor iszonyatosan élvezte, és elkezdte hergelni. Egy ilyen indián fejdíszben.

0: élete utolsó idejében, akkor nagyon közel kerültünk egymáshoz. Mikor az el nem készült utolsó filmünkkel készültünk, én kifejezetten őhá találtam ki ezt a figurát, illetve választottam ezt a filmet, és akkor kórházban volt. Megéheztem, hogy elkezdjük ezt a filmet, de ezt sose fogjuk befejezni már.
1: Cselekhetetlen, hogy ez a járni nem tudja. Enni, beszélni szinte alig tudó ember felemeg a hordágyról. Két lépcsőt kellett fölmennie, amíg a szöveghez került a dolog, és míg odavitték, támogatva, addig nem volt ember. Csapó után egyszer csak megjelent az a Wecker úr, ameddig a szerepe ott tartotta.
0: Ebben a filmben volt egy jelenet, ahol neki tangóznia kell bánsági Judikóban. De a lábai már annyira meg voltak dagadva, ilyen ödémásak voltak, hogy egyszerűen nem bírt cipőt húzni. Papucs volt. És így ment le ez a jelenet, hallatlan nehézségek közepette. Mi ott videón visszanéztük mindig az aznapi munkát, és este behívott a szobájába Lajos, és azt mondta, na, hogy sikerült a jelenet? És nem tudtam, mit mondjak, mert a jelenet valami szívszorítóan borzalmas haláltáncán sikerült. És azt mondtam neki, hogy hát Lajos, őszinte leszek hozzád, ennél már te csináltál jobbat is. Akkor először dühös lett, elkezdte szívni a zenét, elkezdte szívni a partnernőjét, elkezdett szívni engem, aztán azt mondta, te, ismételjük meg holnap a jelenetet. Én leveszem azt a rohadt papucsot, egy papucsba nem lehet tangózni. És cipőt veszek. És másnap tényleg iszonyatos küzdelemmel fölvette a cipőjét erre a feldagadt lábra, és vett egy mély lélegzetet, és fantasztikus módon megismételte a jelenetet, utána ölbe vittük el, mert nem bírt lábbe állni, úgy szemben.

0: Emlékszem, a kórházban meglátogattam, és ültünk egymás mellett, az már halál előtt egy pár héttel volt. És hogy csöndbe üldögéltünk. Engem, ugye az ember ilyenkor nem beszél a halálról, ő nem adja tudtomra, hogy ő mit tud. Én próbálok úgy viselkedni vele szemben, mint aki gyógyultan távozik. Az ember nem tud. Szóval rájön, hogy nincs többé találkozás. Akkor egyszer csak vágya van arra, hogy nem is tudom. Talán, hogy vajon, bár ezt nem kellett mondani, de hogy eleget mondtam-e neki, hiszen mindannyian árvák vagyunk, hogy én mire tartom őt. Lehet, hogy igazán talán nem. Vagy például most nagyon sajnálom, hogy ő már nem láthatja a fiát játszani. Biztos nagy öröme lett volna.
1: Ő beszédre kapcsolódik rá. Talán a szabadságából adódik, ami abban nyilván meg, hogy dalog.
2: Időnként.
1: Időnként, bocsánat. Nekem meg a ilyen ösztönös gesztus, amiből a cigarettát tartom például. Én nem bírok egy helyben megülni például. Nagyján mindig azért piszkált, mert így járt a lábam állandóan ugrált, a kezemmel mindig csináltam valamit. Szóval én inkább külsőségekben hasonlítok rá, ő meg... Hát azért van bennem is, ami belsőleg is úgy érzem, hogy azonos vagyok vele, de ő mélyebben azonos vele belsőleg, azt hiszem.
3: Az őze. A nagyon kevés ember kapja meg ezt a jelzőt. A saját nevét, az élete dicséreteként. Az őze az ma is fogalom.
4: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már. Tibortól Biberákig ebben a darabban. Csak egy van még hátra, nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska. És most, amikor úgy tűnik, hogy megértettük egymást, a születő gyerek, meg a temetendő valami, akkor köszönöm, hogy figyeltek erre a valamire. Mert már hallom, hogy vár és röhög, de röhög a rög. Hogy betakarjon.

0: Kakanyar gusti szapartyám, ott születtem. Oda vágyik-e vissza az én, szívem, lelkem, most van a nap lemenőbb. Kimegyek a temetőbe. Szentesen születtem egy nagyvárosban, és vidéken ért a pusztulás Budapesten. Ne tessenek kacagni. Itt ért a vég egy csomó dolog után, amit elvégeztem, nem tudom. Önök azt mondják, hogy elvégeztem. Milyen volt Szentesen az élet? Viharsarki élet folyt, olyan, mint Szabolcsban. Mert Szabolcsban olyan volt, mint Szentesen. Csongorádon, Mindszenten, Szegváron, Árpádhalmán, Szarvason, Orosházán, Kunszentmártonban, ahogy akarom. Igaz az, hogy a szegénység király volt ezen a vidéken. Nem tudom. Van egy világ, hol nincsen fájdalom. A két kezünkből éltünk édesanyámmal. Apám katona volt, nem tudtuk, hogy hol. A keleti fronton. Csak aztán nem jöttek a tábori lapok, és élni kellett. Édesanyám font, rokkán, éjszakákon át. Nekem meg kell tanulni font. Anyámnak segítsek, vettünk még egy rokkát, ketten fontunk, és ebből éltünk. Ezért kaptunk élelmet. Kötöttünk fontunk éjszakákon át, és mi nagyon keveset beszéltünk, dolgoztunk. Pergeti a kerék az orsót, és ennek van egy monoton hangja. Egy ilyen zsongító. És akkor, mintha a rokkó azt mondta volna, hogy ők játszanak, zabálnak szüntelen, mintha bennek mindenik tagocska egy-egy gyomorral volna állva. És nekünk kéményeinkről elpusztulnak a gólyák, mivel magunk emésztjük meg a hulladékot is. Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már Tiborztól Biberákig. Mindent eljátszottam már Tiborztól Biberákig. Ebben a darabban csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska.
1: Amit hallottak, nem stúdiófelvétel, és nem is Csehov, bár ő is írhatta volna. No, nem e pár mondat irodalmi értékelésére gondolok, csupán a hangulatára. Én tudom, erősen teátrális, annak ellenére, hogy erre esküdni mernék, nem póz szülte. Ennek a szertelen embernek, ennek a szabálytalan színésznek sokan nem hittek, amikor látványosan dühöngött. Talán volt is benne némi teatralitás.
0: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már Tiborztól Biberákig.
1: Igen, egy önéletrajzi vallomásban dalra fakadni legalábbis zavarba ejtő. Az én számomra mégis hiteles. És most gyorsan hozzáteszem, ez nem valami védőbeszéd. Én Őzének se barátja, se kollégája nem voltam. De egyike vagyok azoknak, akiket Őze elbűvölt. Talán éppen a szabálytalanságával. Talán azzal, hogy a magánéletben sokszor éreztem póznak egy-egy kirohanását, ám a színpadon sohasem volt teátrális. Szerintem. Amikor odaállt a mikrofon elé, kiderült, mindent tud az emberi nemről, az erényeikről, a fogyatékosságaikról. És hadd tegyem hozzá, ha felment a színpadra, ha odaállt a mikrofon elé, sosem volt teátrális.
0: Mindent eljátszottam már, Tibor-sztó biberági. Ebben a darabban csak egy van még.
1: Olyan ez a kissé ügyetlenül kibudjanó dalfoszlány, mint egy látlelet. Amikor őze vallott magáról, már tudta, hogy halálos beteg. Csak hogy ez a másoknak sok gondot okozó ember jóval korábban is úgy viselkedett, mint egy halálra ítélt. A körülötte jövő menőkre sohasem ügyelt, csak ha bajban voltak. Különben csak a szerepeire, melyek néha meghökkentően nyúlfarknyiak voltak, mint például a cseh Toman a Folyó varázsa című hangjátékában, amit azért idézek fel, hogy éreztessem, az igazi, a nagyszínész egy néhány mondatos szerepben is képes egész embert, sőt, egy egész kort ábrázolni.
2: Hozhatok valami frissítőt az igazgató úrnak?
3: Frissítőt? Nem. Mi is a maga neve, kérem?
2: Én az Inos vagyok, tisztelettel.
3: Maga František, ugye ez a neve?
2: Tulajdonképpen igen, de a nagyságos asszony azt mondta, ez itt elképzelhetetlen, így szíveskedjen ön is François-nak nevezni. Ezt tetszik tudni, így való.
3: Hová való, Simon?
2: Csemorva felvidéki igazgató.
3: Ó, hiszen akkor földiek vagyunk. Én is Dárban születtem. Volt ott? A Százava folyó mellett. Ismer is Dárt?
2: Hogyne, hát közel van a határoz. Morvában.
3: Micsoda gyönyörű vidék,
2: igaz, igazgató.
3: Azok a haragos zöld hegyek, mi? Azt mondják, egyáltalán nem valami gazdag vidék. Hát ez meg lehet. Szegényes, de szép. Újvárt ismeri? Valami haj van?
2: Újvár?
3: Hát ott van a
2: szolgálatára, igazgató úr.
3: Mitől sábadt el így?
2: Tetszik tudni, eszembe jutott valami.
3: Valami történt ott? Nekem elmondhatja, mindig jó, ha valakivel megosztjuk a keserű emlékeinket. Az ember tulajdonképpen olyan magányosan él a világban. Ritka eset, hogy... Na, nos, mi történt Újvárott?
2: Hát én, igen, bizalmas dolog. És hát félreérthető, ha megkérhetném az urat, hogy köztünk maradjon.
3: Hiszen ez természetes.
2: Na hát kérem, az úgy volt, hogy az egyik vasárnapon a sokasságban egy nő elvesztette a pénztárcáját, és az én zsebemben találták meg.
3: Magánál?
2: Valami kapca betyár dugta oda, bizonyára csendőrök üldözték is. Meg akart szabadulni a zsákmánytól.
3: És mi lett aztán?
2: Hát engem tartóztattak le.
3: Hó.
2: A csendőrnek hiába mondogattam, hogy nem tudom, hogy jutott hozzám. Egy szavamat se hitt.
3: Gyalázat.
2: A védő szentemre esküszöm pedig, hogy...
3: Fölösleges barátom, magának rendes, becsületes fölvidéki képe van. Mi fölvidékiek nem lopunk.
2: Így igaz, nagyságos úr.
3: Na.
2: Az igazgató úrnak jó szeme van.
3: Lecsukták?
2: 6 hetet kellett ülnöm. De megszöktem, kérem.
3: Hogyan?
2: Egy csodálatos, illatos éjszaka volt. És még oda az emeleti 5-ös zárkába is beragyogott. Tisztára fölvidéki éjszaka volt. Hát ilyenkor az ember megvalul. Tetszik tudni. Meg a szeretőire gondol, és a honvágy akkorára nő benne, mint egy jegenye. Ahol direkt behúzott a felhők mögé, és úgy feküdt mögötte, mint pokróz alatt a halott. Sűrű zsíros forróság volt.
3: Nem.
2: A felügyelő sörözik, gondoltam. És nincs fegyőr, aki ilyenkor nem lopakodik le. Fölfejtettem a szalmazsák húzatját, szalagokra téptem, kötelet fontam belőle, tisztelete. Az ablak rácsa vidéken mindig rozsdás. Nem nehéz kitörni.
3: Micsoda legyen maga František.
2: Jobb, ha François-t tetszik mondani.
3: Persze. Nagy dolog meglépni egy börtönből.
2: Pár perc múlva búcsút mondtam Újvárnak. Mert egyetlen isteni kegyelem van a világon. A szabadság.
4: Lipót, te az Inossal purpárlézol itt? És hogy áll a nyakkendőd? És ha rátok nyit valaki? Maga, François, itt szolgálja a vendégeket?
0: Bocsánat, asszonyom.
3: Hát, egy vidékről valók vagyunk, és ismeris Dárt, a szülővárosomat. Frantisek rendes.
0: François.
3: Becsületes ember.
4: Frantisek? Mit mondtam én magának, François? Lipót, menj a szobádba, és szedd össze magad.
1: Kevés színész tud úgy hazudni, hogy ne tegye idézőjelbe a mondatait. Őze ebben a szerepben olyan elegánsan, színesen és őszintén füllent, ahogy az igazi széltolók teszik. Vagy ezt csak én éreztem nála? Őzéről a legjobb indulattal sem merném állítani, hogy képes volt tárgyilagos lenni, akár a kollégáival szemben is. Az én számomra a legragyogóbb példa erre Moldova György Eberling a Magyar Apa című nagy sikerű hangjátékának felvételei közben adódott. Köztudomású, hogy Latinovicsot nagyon nagyra tartotta. Ugyanakkor a kettejük kapcsolata sokszor alakult át kutya-macska barátsággal. A Moldova darabban a címszerepet Latinovics kapta, aki emlékezetes alakításával pillanatok alatt elbűvölte a jelenlévőket. Őze már az olvasó próbán félrehúzódott. Mereven a stúdió mennyezetét bámulta. Szünetben kivonultunk a folyosóra, ahol azonnal rágyújtott. Cigarettáját nem elszívta, de elrágta, a vak is láthatta, maga alatt van. Ő ugyanis ebben a hangjátékban csak egy kikiáltót alakíthatott. Egyetlen tiráda jutott neki. Megcsinálta jól, bakia se volt. De amikor a padon leültem melléje, vicsorgott. Nagy színész ez a Latinovics, sziszegte a fülembe, mert kevés színész képes egy rossz felfogást úgy eladni, hogy a kutya se vegye észre, egy szót sem ért az egészből. De azért, vágtam közbe, de azért, a rendező sem meri megmondani neki, hogy nem erről szól ez a figura. Tudod miért? Mert ez a Zoli egy közönséges zseni. Mindent el tud adni, még a bóvlit is.
5: Bajtársak, magyar testvérei, most, hogy zászlótokon büszkén lengenek már, hol leányaink sejem szalagjai, piros szalag, dobogó szívük vérének pirosa, hófehér szalag, a lelkük patyolata, egy névtelen magyar kíván hozzátok szólani, egy egyszerű magyar apa, akinek a fejét már beezüstötte az idő hava, akinek becsületes kezei egy dolgos élet kemény munkájában kérgesedtek meg, akinek arcára mély barázdákat vésett a könyörtelen sors, aki most itt, íme, áll előttetek.
3: Beszéljen már!
6: Drága véreim, fiaim, apátok helyett állok itt, olyan apa, aki már elbúcsúztatta a fiát, kendőt lopogtatva a vonat után, amelyre az volt írva, mint a ti vaggonotokra is, hatló 40 ember. Nem volt könnyű a búcsú, egyetlen fiam, legfőbb támaszom agyott itt engem, aki helyett most egyedül nekem kell húzni a barázdát, vágni a rendet, rakni a szekeret, pedig látjátok, már megettem a kenyerem javát, rászolgáltam volna a pihenésre. Mégis azt mondtam, menj! Te sem maradhat itthon! Hogyha híja haza, mutassátok meg, hogy él még a magyar! Legyetek méltók dicső őseink emlékéhez!

0: dat ik het eertetek. Én az egyszerű magyar apa búcsúzom tőletek. Isten veletek, drága fiaim, térjetek vissza győztesen, és ha kell, én apátok mondom nektek, ne sajnáljátok a véreteket se, mert nincs dicsőbb dolog, mint meghalni a hazáért!
1: Ám amikor lehetőséget kapott rá, pokolian mulatságos tudott lenni. Pokolian. Azt mondtam, igen, pokolian. Mert mi más jelzőt használhatnék például az ő Corbaccio alakítására a Volponéban? A közönséget a legnagyobb komikusok elementáris ereivel ragadta magával, ugyanakkor a figura félelmetessége se sikkad el benne. Még a halálról is olyan kíméletlenül fogalmaz, hogy az ember beleborzong. Ilyen komikumra csak drámai színész képes. Ennek ellenkezőjére példa, újra csak a hangjátékokról beszélek, hiszen én a rádió dramaturgia voltam, Vészi Endre Sufni című hangjátékában Nyári Ernő őze megformálásában. Vészi hangjátékai szinte kivétel nélkül líraiak. Ez az iparos ember tulajdonképpen egészen szürke, ugyanakkor álmodozó lény, de leglényegesebb tulajdonsága a hétköznapiság. Őze ebbe a figurába is belecsempészte a maga alig lefolytható indulatait. Azt hiszem, erre a színészi megformálásra mondják, hogy eszköztelen. Eszköztelen. Érdemes belehallgatni.
2: Az ember a hátán hozza ezt a sötétséget. Miért nem gyújtasz lámpát? Angéla?
3: Kicsit elszundítottam. Kerek 13 órája várlak. 8 percet késett a hét.
2: Majd még unod is. Annyit leszek a nyakadon.
3: Hát igazán elhatároztam.
2: Nézd, Angéla, már annyiszor elmagyaráztam. Én nem nyugdíjba megyek. Az igazi munkám most kezdődik. Költöztetem haza a szerszámaimat, részletekben. Hogy mennyi minden gyűlik össze az ember ládáiban? Van itt két műhelyre való minden. Mondtam Kauderernek, nézze, Károly úr, amit elviszek, minden egyes darab személyi tulajdon. Gyaluk, vésők, fűrészlapok, esztergakések, fúrófejek, erre ő. Akár ne is mutassa a nyári szakit.
4: De azért a fél szemét megreszkírozza.
2: Na most szépen üzembe helyezzük az állami díszkivilágítást. 4 lámpa felsrófolva. Komplett velencei csillár. Laci?
3: Itt volt délután, téged keresett és elsietett. Jelezte már neked, hogy tavaszra tervei vannak.
2: Azzal a nyeszett kis csajjal? Még kétszer is meggondolja magát. Eddig már hányszor próbálkozott?
3: Tervei vannak. 28 éves.
2: Mindent megvettem, amit kértél.
5: Szagold ezt a kenyeret. Augusztusi szaga van. Mm-hmm. Perzsöl gabonaszag. Mm. Spiritus. Só. Jufazsír. Minden. Ez egy újfajta német műanyag ragasztó, a plexihez. Ez lesz a nagy szám, Angéla, a plexi. Abban leszek én, spéci. Mit szólsz a velencei csilláros, fiam?
2: Fényáradat. Petróm szaga van, de fényáradat. Az ember adja meg a szemnek, ami az övé, meg a léleknek is. Sötétből jöttünk, sötétbe megyünk. Na de oda se neki. 15 oszlop és itt a villany.
3: Képzeld, azt álmodtam, már bent van a szobában.
5: Igen, és mindig közelebb. Kúszik, mint egy szemölcsös hernyó. Áprilisra ide ér. akkor aztán átpofozom a sufnit. Tudod, mi lesz abból a hodályból? Üvegmennyország, meszelt falak, fehérre mázolt szarufák, forgó transzmissziók, minden gépesítve. Nem műhely, Angéla? Műterem? Műterem. Akkor az esztergapadot is átkapcsolom lábhajtástól elektromosra. Az öreg vulkánfőző helyett névlapos tűzhely sütővel. Lámpahelyek, csatlakozók. Villanyvasaród lesz. Öt csillagos hűtőszekrényed, ventilátorod. Én még ott ülök a nagy fényben a balostás pafámmal. Hát muszáj lesz minden nap alatt válkozni. Villanyborotva. Nem hiszed?
3: Az ablakon meg világos kék függönyök voltak. Muszlimból.
5: Az a jó állam, amiben színek vannak. A néhai nagybátyám, tudod, aki megvakult a fronton. Mindig színekkel halmadott. Körös, lila, sárga. Ezek voltak a fix színei.
3: Megmelegítem a vacsorát.
6: Jó estét, nyári úr. Gércsókom asszonyom.
3: Jó estét.
6: Suk lennék.
2: Jó estét. Ja, persze, tyúkok miatt sufúr.
3: Közben lehetnél, mert kiűr az étel.
6: Talonyás hús. Nagyon gusztusos. Jó étvágyat. Hány darab is lenne összesen?
3: Hogy a tyúkok miatt?
6: Nyári úr nem informálta? Likvidálja a tyúkokat, vagyis én átveszem tőle az egészet.
2: Már mondtam, fiam, de elfelejtetted. Nekem kell a sufni. A tyúkokat meg a kecskéket ki kell rakni onnan. Így aztán tudja sukhú, egy-kettőre nyugdíjba megyek, te. Önként akkor távozzál, amikor még emelt fővel mehetsz. Viszem magammal a tudásomat, a kedvemet. Az üzemek macerálnak, nyúznak, maradjak. Hát persze jó nekik a tudós szamár, akinek a szeme precízebb, mint a toró mérce, a keze biztosabb, mint a satú. Így kell kivonulni, fiam, ilyen stabil állapotban. Azt mondja a főmérnököm, aki pedig kipróbált fej. Nézze csak, nyári, az ilyen melósnak, mint maga. Hát van rangja, becsülete, márka a piacon. Én erre azt feleltem neki, és mennyit adnak erre a főpénztárban, doktor úr?
3: Pedig folytathatnád még egy ideig nyugodtan beosztással. Téged becsülnek, Ernő.
2: Zsebkendőben elhordani a hegyet. Halálomig.
1: Talán a legelején említhettem volna, hogy Őze Lajos nagyon keserves ifjúságot hozott magával. Egy alkoholista apa primitív terrorja alatt a félelem sokja dadogóvá nyomorította. Már nálam illetékesebbek megírták, elmesélték, én csupán érzékeltetni szeretném azt a heroikus küzdelmet, amit ennek a nagyon mélyről jött falusi fiúnak át kellett élnie ahhoz, hogy ne csak ember, de színész, nagy színész lehessen belőle. Ezt nem csak másoktól tudom, hiszen néha együtt utaztunk órákon át, néha az Isten hátam mögé, egy-egy könyvheti propaganda ürügyén. Vagy fél órán át meg se mukkant, csak ivott a kocsiba csempészett üvegből. Ebben az időben talán első számú rajongója voltam ennek a különös természetű és különös sorsú embernek. Olyannyira, hogy egyenesen nekiírtam egy főszerepet, és Őze meg is hálálta a maga módján. A Mindenki tűzoltó című hangjáték sikerét és nívódíját nagy mértékben neki köszönhettem. Nem volt szüksége instrukcióra. Belelapozott, és amikor hozzá akartam fűzni pár szót, legyintett. Bízd rám!
2: Jobb, ha már az elején tudják. Elvtársak, máma itten nagyon komoly munka következik. És jobb, ha már most az elején döntenek. Figyelnek, vagy nem? Nekem 8. Én itt a nyerekben vagyok. Láthassák, én egészen barátságos ember vagyok. De tényleg, én nekem van egy olyan elméletem, hogy az emberek általában véve jók. De aztán vannak elvadulások. Amikor egy ember olyan, akár az állat. Van ilyen. Vannak rá példák. A múltkor itten például 21-en hallgattak végig,
7: itten, ahol máma például, vagy 300-an vagyunk. És abból a 21-ből még előadás alatt, vagy 6-an megszöktek. Szomorú? Nem? Máma, ez nem fog előfordulni, elvtársak. Részben, mert máma itten más emberek ülnek, részben meg azért, mert bezárattam az összes kiáratot. Érte vagyok? Na lássák. Én azokra az elvtársakra, meg elvtársnőkre, akiknek a fele harisnyát kötött itten, meg családi fotográfiákat nézegetett, én nem haragszok. De azt már most megmondom, úgy mellékesen, hogy ebben a házban ők már nem dolgoznak sokáig. Így, ahogy mondom. Mert holnaptól fogva szélese hazában munkát más egyén fel nem vehet, csak is kiképzett tűzoltó. Így, ahogy mondom. Na lássák nekem, jó? És most nagy szeretettel bemutatkozom az elvtársaknak. Hufnagel Béla tűzoltó ezredes vagyok, az elvtársak parancsnoka. Most néznek, ugye? Pedig hát ez az igazság. És én jó ember vagyok. De szigorú. Miért vagyok szigorú? Az elvtársak érdekében. És mert lazaságok vannak. Óriási lazaságok. Undorító lazaságok. Vizsgázni fogunk. Világos? És nem itten ám. Hát, mit nem? Itt nálam. A laktanyában. És aki nem vizsgázik le, aki nem ismeri tökéletesen a tűzoltó kötelmeit, az mehet. Annak le is út, fel is út. Istenkém. Legfeljebb munkaerőhiány lesz szerte a hazában. Nem fenyegetésképpen mondom, de majd megtudják, hogy hol lakik a magyarok istene.
1: Az ő mulatságos figurái mindig dermesztőek voltak. Őze ösztönösen tudta, hogy minden drámai szerepnek van humora, s hogy minden vígjátéki hősben ott lapul a tragikus figura is. Csak gondoljunk egy igen szép ír drámának, John Millington Synge a Szentek kutya című művének rádióváltozatára. A színen ott botorkál egy vakházas pár. A vaksághoz a szerző nem fűz instrukciót, a két ember fecseg, filozófál, morgolódik, pletykálgat. Ma sem tudom megmagyarázni, mitől érzem Őze figurájában a vakot, de a megmukkanás pillanatában közdi velem, hogy a két ember világa semmivel sem szegényesebb, mint az enyém, de a fogyatékosságuk mégis döbbenetes.
3: Most hol járunk, Martin Gül?
2: Túl a beomlott falon.
3: Jaj, de sokára. Hallod-e? Ahhoz képest, hogy késő ősz van, igazán melegen süt a nap.
2: Miért ne sütne melegen, ha egyszer délre jár? Addig fonogattad azt a szép szőke hajadat, amíg ráment a dél előttünk. Most meg már mindenki elment a vásárba.
3: Ha adnak valamit, amúgy sem oda menet adják, amikor fölhajtják a marhát, hanem hazafelé.
2: Ülj le! Így.
3: Tudod te azt jól, de muszáj mindig mondanod valamit.
2: Mondanom. Ha nem mondanék, csak hallgatnám, ahogy kárász, bele is pusztulnék, hisz a hangod, Isten bocsássa meg, akár a repet fazék. Még ha rád nézni, talán jó is.
3: Évszám ülök itt, ha esik, ha fagy, már hogy ne volna olyan. Nem te szám jót ez az élet a hangnak, Martin Dúl. Bár azt mondják, ettől a nyírkos déli széltől szép fehér marad az ember bőre. Mint az enyém is.
2: Azért néha eszembe jut, mitől is volnál te olyan szép? És hogy igazán olyan szép vagy-e? Hiszen legénykoromban, amikor még megvolt a szemem világa, arca is azok tetszettek, akiknek a hangja szép volt.
3: De csak ne beszélj! Hallottad, hogy Timi a Kovács, meg Matt Simon, és Pecs Ruhád, és még sokkal milyen szépeket mondtak rólam, az arcomról? És azt is nagyon jól tudod, hogy odahaza, Belinetonban, én voltam a szép vaklány.
2: Az este meg Molly Byrne azt mondta, alig vagy szebb, mint egy madárijesztő. Hallottam?
3: Féltékeny volt. Isten bocsássa meg neki, mert Timi Kovács a hajamat dicsérte.
2: Féltékeny.
3: Ugyan féltékeny, Martin Dúl. És még ha nem is. Ezek a tyúkeszű lányok mindig megpróbálnak csúfot üzni a vakból. Azt szeretnék, ha felülnénk nekik, mintha bizony nem tudnánk mind a ketten, milyen szép pár vagyunk.
2: Hosszú éjszakákon néha elgondolkodom, milyen jó is volna, ha egy órára, egy percre legalább láthatnánk magunkat. Aztán, ha meggyőződtünk róla, hogy mi vagyunk a legszebb pár a keleti hét megyében, hadd hazudozzék ez az aljas látóbanda, amit akar. Hadd kárhozzék el, mint mi ügyet se vetnénk egyetlen szavukra.
8: Ha nem volnál akkora szamár, Martin Dull, most se törődné velük. Hisz ezek, akiknek épp a szemük világa, mint komiszak. Ha valami szépet látnak, úgy tesznek, mintha nem is látták volna, és abban lelik örömüket, hogy össze-vissza hazudoznak mindenféle ostobaságot, mint ez a Molly Byrne is, te neked.
2: Hát, ha hazugsága volt is, olyan szép hangon mondta, hogy napestig elhallgatnám. Még ha a disznónak kiáltoznék, vagy a tyúkokat hívogatná, azt is. Szép, lágyhúsú, gömbölyű, fehér nép lehet. Vaj, ha ilyen a hangja.
8: Te csak ne törd rajta a fejed, hogy lapos-e vagy gömbölyű. Persze, ahhoz nagyon ért, hogy a férfiakat bolondítsa. Hallgass csak meg Timit a műhelyében. Majd, hogy nem eszét veszti, liheg és a kezét tördeli, ha ez a lány ott megy el, Griánámból jövet.
2: Timi azt mondta többször is, hogy ez a lány hozzád képes semmi. Mégse hallottam soha, hogy egy férfi lihegne, ha rád néz.
8: Mert én nem vagyok olyan, mint ezek a lányok, akik csak futkoznak az úton, farukat riszálják, nyakukat nyújtogatják a férfiak után. Ó, a világban rengeteg a huncut, rengeteg a tyúkeszű nő Martin Dull, aki nadrág után lófrál, szemét meregeti, édeskedik nekik.
2: Le! De azt mondják, szemre nincs szebb, mint egy fiatal lány az ország úton.
8: Ha megvolna a szemed világa, te se volnál külön a többinél. És én nagyon is jól tettem, hogy vakhoz mentem feleségül. Pedig voltak vagy 20-an, épp szeműek, akik a kezemet kérték. De a látás fura dolog. Sose tudni, mit művel, aki lát.
2: Valaki jön.
8: Mi?
2: Valaki jön. Egy ezüstöcskét szegény vak Martinnak tisztelt úr. Egy ezüstöcskét, vagy legalább egy részgaras. És kérni fogjuk az Istent, hogy áldás kísérje az útján.
1: Ez nem életrajz. Én csupán a saját bizonyítványomat szeretném megmagyarázni. Miért hangsúlyozom újfent és újfent, hogy őze a színházművészet legnagyobbjai közül való. Tudom, meg kellene említenem életrajzának néhány fontos motivumát. A rettenetes gyerekkort, a mellőzéseket, a megaláztatásokat, melyek már ifjú korában érték, részben a dadogása miatt, részben szabálytalan alkata miatt. Én a saját élményeim segítségével próbálom felidézni Őzét, aki valóban kiszámíthatatlan ember. Néha megbízhatatlan kollega volt, hiszen semmi értelmese lenne elhallgatni egyre elhatalmasodó úgynevezett szenvedélybetegségét. Én arról szeretnék pár szót ejteni, amit egy életrajz kapcsán a már megboldogult Dorogi Zsigmond is elmondott. Őze nagyon szerette a rádiózást. Ő is úgy érezte, hogy a hangjátékokban a színész korlátlan úr. Az ő lélegzetét hallja a hallgató, közvetlen közelről, ő emel a halhatatlanságba írót, rendezőt, örökbecsű figurát. Az én tapasztalataim szerint Őze akkor vált némiképpen bizonytalanná, amikor alkoholistát kellett életre keltenie. Nem tudom, mi fogta el ilyenkor. Szemérem, düh, a kiszolgáltatottság érzése. Elég az hozzá, hogy Őze részeg embereiből hiányzik mindaz, ami az ittszer szerepeket jellemzi. Az ő részegein nem mulatunk. Vegyük például Lázár Ervin kaplicsójából Drinócit, az alkoholistát, Őze megfogalmazásában.
2: Azt mondja, nem emlékszik.
9: Mit mondasz?
2: Beállított egy csavargó. Még az árnyékokra is emlékszem, a szagukra. És te mások a szagok, teltebbek. Hullámokban jött a hűvös levegő a kert felől, és hozta az esti szagokat. Esti szagokat. Kacsaúsztató rothadás szagát, a levágó

0: Mi a borostás lett volna? A tartására. Igen, a tartása. Ahogy ott állt. Kiszolgáltatott volt, és valahogy mégsem. Szállást kért.
1: Pista, ne haragudj, hogy félbeszakítlak. De ígérd meg, hogy amíg hazajövök, nem mész el sehová.
0: Úgy gondolod, kocsmába?
1: Nem gondolok semmit. Csak ne menj el sehová. Sietek haza. Majd este elmegyünk és járunk egy nagyot. Addig foglald el magad. Olvasgass, pihenj.
0: A felfüggesztett Rinóczi hever.
1: Nem vagy felfüggesztve. Rédei megmondta, hogy ad neked 3 hetet. Itthon maradsz, pihensz, összeszeded magad. Ha ezt a 3 hetet meg tudod állni, akkor minden rendbe jön. Meglátod.
0: Rédei úgy számít, hogy nem tudom megállni.
1: Azért is megmutatjuk neki. Miért hallgatsz?
0: Megpróbálom. Abban hiba nincs.
1: Szedd szépen a tablettákat. Ne félj semmitől. Jövő héten kiveszem a szabadságom, és elmegyünk a hegyekbe.
0: A hegyekben nem.
1: Dehogy nem. Már elintéztem a turistaházat. A hegyi levegő jót tesz. Meg a nagy nyugalom. Na, Pista, ne hallgass így. Bíz magadban. Meg bennem. Pista, legalább az én szeretetemben bíz.
0: Persze, Klárikám. Majd minden jó lesz. Összeszedem magam.
1: Látod, így kell beszélni. Jaj, rohannom kell. Ja, és főzzél magadnak. A főzés megnyugtat, majd meglátod. Bablevest főz. A babot már tegnap beáztattam. Nagyon sietek haza. Vigyázz magadra. A csavargót meg majd elmondod, ha hazajöttem.
0: Milyen csavargót? Ahogy ott álltam apám mellett, fogtam a kezét is. Nagy szívszorító szánalom fogott el. Ahogy csak egy gyerek tud szánakozni, csak nehogy azt mondja, hogy nem ad szállást. Főzés közben én mindig iszom. Csak úgy szeretek főzni, ha iszom közben. Bableves. És azt mondja, nem emlékszik. Nevetséges. Hely, fiam, ha én minden kújtorgóra emlékeznék, aki a istállomban ott. De erre az egyre emlékeznie kell. A kújtorgó lefeküdt a szénára. Biztos rögtön el is aludt, mert nagyon fáradtnak látszott. Maga meg elfújta a lámpát, és bejött. És megfeledkezett róla.
2: Miről?
0: A csavargóról.
2: Már hogy feledkeztem volna meg?
0: De igen, mert lefekvés előtt kiment, ahogy máskor is. Hogy egy villa szénát dobjon a lovak elé. És nem gyújtott lámpát.
2: Miért jutottam volna? Eligazodtam én ott a sötétben is.
0: Éppen ez az. Megfogta a villát. Lépett 2 vagy 3, amennyi a szénakupacig kellett. És valamiért nem szúrt rögtön, ahogy máskor szokta, hanem meglapogatta a villa hátával a szénát. És egy döndülést hallott.
2: Döndülést?
0: Azt, mert nem a szénát lappantotta meg, hanem a csavargó melkasát.
2: A szentségét miket tudsz te kitalálni?
0: Nem érti. Ha akkor egyből szól, megölte volna azt az embert.
2: Még hallani is rossz, ne beszéljenek.
0: De mikor magával történt, hát bejött, fehér volt, mint a fal. Szava is alig volt hozzá, hogy elmesélje. Még talán reszketett is. Nem emlékszik.
2: Nem. Nem emlékszem.
0: Hát akkor mire emlékszik az ember? Miket rostál ki az emlékezet? Nekem most is összeszorul a szívem, ha rá gondolok.
2: Mit is?
0: Jó, beáztatta a babot. Más lett tőle a szívem, talán az egész életem. Más lett attól a nyáresti döbbenettől. Ő meg nem emlékszik.
2: Tudhatja, hogy csak úgy szeretek főzni, ha iszom közben. Mégis azt mondja, főzzek.
0: Talán próbálra akar tenni, hogy nehezebb legyen megállnom. Hát persze, hogy megállom. Kell, hogy legyen bennem ennyi erő. Erő. Erő. Most egy nagy íróról mondok maguknak néhány szót. Hartyányi ne faragja magának saját, ha megtud valamit egy nagy íróról. Fitzgeraldnak hívták. Francis Scott Fitzgeraldnak. Olvasta maguk közül valaki a nagy Gatsbyt? Persze, hogy nem olvasta. Nem érdekes, nem tamanyok. Meg amúgy is az irodalom nem fontos. Mellőzhető.
2: Hol is tartottam?
0: Ja! Fitzgerald. Ez az ember, kérem, alkoholista volt. Úgy is mondhatnám, ivott szefetül. De nem akart innen.

0: enni. Minden áron le akart szokni az ivásról. Azt mondta, ha az ember egy kortyot sem iszik, az semmi. Az nem bizonyíték. Az csak szűkölő félelem. Az igazi férfi, aki valóban le akar szokni az alkoholról, reggel megiszik egy fél decit, és utána állja meg. Értik? Utána. Persze, hogy nem értik. Ez csak az érti, aki maga is iszik. Fitzgerald óriási író volt. Olvasták maguk, ahogy a nagy Gatsby tűnőd vál az esti kertben? Mit gondolnak? Megállta? Nem. Nem állta meg.
1: Elnézést, én itt a saját benyomásaimat mondom el. Az én értékítéletem egyetlen egy ember véleménye, de nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy azokban a darabokban, melyek elsősorban a fenkölt teatralitást igényelték, őze sosem érte el azokat a kivételes pillanatokat, melyek az egyszerűséget, a közvetlenséget követelték a színésztől. Nagy komédiás volt, így sosem lógott ki a sorból a történelmi művekben, de sosem tudta úgy megrázni a nézőt, mint egyebütt. Igaz, ritkán volt módja történelmi szerepekben bizonyítani a képességeit. Ötvös Magyarország 1514-ben című művének hangjáték változatában ő alakította Dózsa Gergelyt.
2: És te, Dózsa Gergely?
3: Úgy látszik, Márton, vannak közöttünk, akik ez úgynevezett tanácskozásban eleve elhatározott szándékkal jelentek meg.
2: Úgynevezett tanácskozás? Ki meri azt mondani? Mi nem úgynevezett, de valóságos tanácskozásra gyűltünk össze. A Szent Keresztes Seregnek más törvényes tanácskozásai nincsenek, és ha Júdás volna köztünk...
3: Az az út, amelyen most járunk, a hazát szenvedésekhez, magunkat csak gyalázatos halálhoz vezethet.
4: Aki a haláltól fél, ne nyúljon vashoz. Dicsőség lánként nem ragyog anélkül, hogy a tárgyat, amit körülfogott, föl ne emészteni.
2: És te félsz, öcsém? Dózsa Gergely? És a haláltól remeg?
3: Én nem félek a haláltól. Nincs. És nem is lesz soha. Miért félulnod, öcsédől, György? Adja így, hogy te öcsédet a bakók kezei között épp oly nyugodt szívvel lásd, mint én a bárdot, mely fejem fölött emelkedik.
2: Öcsém, te a bakó kezei között soha. Inkább tépjenek szét darabokra. Kínozzanak, hogy szenvedéseimet borzadással mondja el fiának az apa, még századok után is. Hogy sem csak egy hajszálad a bántság.
3: És mi más, mint ocsmány halál várhat rád, rám, és mindazokra, akik zászlóidhoz álltak, ha ez szörnyű embernek, Lőrincnek tanácsait követed.
5: Úgy van, mit remélhetünk a lázadás büntetésénél egyebet?
4: Szóval, Szálleres és te, Gergely, azzal vádoltok, hogy tanácsimmal vezérünket rossz útra térítem? De a tanácsaim csak ugyan rosszak. Miért nem mondhat Dózsa Gergely más valami lehetőséget, mint amelyet én felállítottam?
2: Igen. Mondd el tanácsodat, Gergely. Csalódol, ha akárki vak eszközének tartasz, vagy ha testvéri szeretetemben bízva, nekem mások előtt így szemrehányásokat mersz tenni. Mondd el tanácsodat. Én azt teszem, amit legjobbnak tartok, és ne feledje senki, hogy az egész hadvezére én vagyok, és senki más.
6: Más lehetőséget mondjak, de szükséges-e, hogy ezt elmondjam? Nem érzi-e köztetek mindenki, hogy helyzetükben csak egy lehetőség van? A király parancsa szerint hadainkkal holnap a török ellen indulni, hogy az esküt, melynek emlékére a vörös keresztet ruháinkra felvarták, teljesítsük!
4: Hogy amíg mi az ország külső ellenségei ellen küzdünk, addig az ország belső ellenségei feldúlják házainkat és hátrahagyott testvéreink üldözése, nők megbecstelenítése, ártatlan gyermekek kínzásától bosszulják meg a bátorságot, mellyel ahelyett, hogy földeiket műveljük, e hazát védelmezni merészeltük. A táborba költözők éhséget és az inség minden nemét tűrték. De az urakat nem bántotta senki, és mégis nem támadtak-e meg bennünket 100 helyen, nem hurcolták-e sok testvérünket erőszakkal vissza, nem követtek el hallatlan kegyetlenséget azoknak szülein és gyermekein, akik zsarnokaik felszólítására nem hagyták el a keresztszent táborát. És ki az, aki először fellázott? Nem, de azok, akik miután a keresztes hadat a pápa nevében, a király hegyben hagyásával kihirdették minket attól, hogy a felhívásnak engedjünk, erőszakkal visszatartottak? Kik nem hallgattak a király szavára? Kik vetették meg az egyházi parancsot?
7: És az istentelen nemesség velünk az úr felszentelt szolgáival sem bánik jobban. A szegény szerzeteseket szolgáiknak tekintik.
8: Ha valaki, akkor mi? Székelyek, igazán tapasztalhattuk az urak kegyetlenségét. De a nép sorsa még sosem vált jobbra lázadás által. Emlékezzél vissza, György! 1505-re! Látszólag kedvezőbb körülmények szabadságunk visszaszerzésére sosem voltak. És mi volt a végső eredmény? Négy nagyobb elnyomás!
1: Újra és újra eszembe jut az a dal, az az ügyetlen kis dal, a monológiából.
9: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már. Tibor-sztól biberáki.
1: Ez a rögtönzött és nagyon is teatrális dal, ez arra késztet, hogy visszatérjek mondandóm lényegéhez. Őze vallomásaiban összekeveredik a sokszor megélt szerep a valósággal. Térjünk csak vissza az önvallomására. Nem olyan ez a keserű morfondírozás, mintha valami fura és félig kész darabból idézne?
9: Mert már hallom, hogy vár és röhög, de röhög a rög, hogy betakarjon.
1: Ez bizony az utolsó betűig teatralitás. Ám egy olyan színész szájából, aki, ezt már említettem korábban, a színpadon, a mikrofon előtt, sőt, filmjeiben sosem volt hamis. Ha beleolvasunk a róla készült emlékkönyvbe, sok olyan kolléga már-már elmarasztaló emlékezésébe ütközünk, akik arról vallanak, hogy néha meg tudták volna ölni, amikor minden bizonnyal kótyagosan, fegyelmezetlenségével szétzilálta az előadást. Szerintem az ital már védőszer volt az ellen a benne égő pokol ellen, melytől saját vallomása szerint is annyit szenvedett.
9: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már. Tibor-sztól biberáki. Mindent eljátszottam már.
1: Sokszor gyanúsítottam őzét azzal, hogy az élet legvulgárisabb pillanataiban is szerepet játszik. Nem hittem el neki, hogy minden kis ütéstől halálos sebet kap. Sokan nem hittek neki. Pedig ő volt az az ember, aki még a pózaiban is figyelemre méltó volt. Fájdalmasan kevés bizonyíték maradt utána arról, hogy a legnagyobbak között van a helye. Én esküdni mernék rá. Lángokban álló ember volt. Lángolva égő ember. Mint nagyon sok kivételes tehetség.
9: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. És higgyék el, van egy világ.

0: Programajánló következik.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben.
0: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maraton!
0: Koncertek, nagytermépartik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes, tilos ajándékpult, mindennap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Uzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightkor, Pardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob Haladó Esti Iskola, Vida Tóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagy Terem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Lavaliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: eljössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a Maratonon 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed el? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell, hogy spirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Piros Maratonnak ürettem.
0: Programajánlót hallottatok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezen a héten nagyjából befejezzük Isaac Asimov Caves of Steel című hangos könyvének feldolgozását. Egy pár perc fog lemaradni, ezt majd a Tilos Szájtról utoléritek. És ez a befejező rész alkalmával vendégünk Adam Salmon, a Déli Bábból, aki Novation Base Station-nál fogja kísérni az űrváros

Kristiáns Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Isaac Asimov, Acélbarlangok, azaz Caves of Steel című hangoskönyvének, illetve regényének átdolgozását. És most még a kicsengést halljátok, ez a Novation Base Station. Adam Salmon jött egy kicsit live-ozni. A maradékot pedig a tilos oldalról letölthetitek, ugyanis körülbelül 9 perc maradt. Ezt már nem játszunk be a rádióba, de a tilos oldalról hozzáfértek. További hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Háló, sziasztok! Ez itt a Teszt és Lélek rendkívüli adása a gyűjtögetők nagy gyűjtő napján. Mi a gyűjtögetésről fogunk beszélni, és vendégem dr. Csigó Katalin.
1: Sziasztok!
0: Tehát mi arról a részről fogunk beszélni, ami már betegségbe hajlik, úgyhogy mindjárt erről is fogunk beszélni, de először akkor Katalin kérdezem, hogy minden vendégünket meg szoktuk kérdezni, hogy ő hogy lett pszichológus, és hogy kerül ide. Ugye ezért hát...
1: Hát ez még valahol a 90-es években nyúlik vissza. Bementem egy könyvesboltba, és levettem Freud a vezetés a pszichoanalízisbe című könyvét. Na. 15 évesen, rongyosra olvastam, semmit nem értettem belőle, de az volt az érzésem, hogy valami olyat mutat, ami roppant érdekes, és hogy szerintem ott minden eldőlt. Ez nem volt kérdés, hogy én pszichoterapeuta leszek, és az analízissel fogok foglalkozni.
0: És ez így is lett.
1: És így is lett.
0: Jó. És akkor hogy kerültél ugye az osztályra? Ugye most már ugye más neve van, de a Nyírő Gyula Kórháznak van egy speciális beteg pszichiátria osztálya, igen, ami kényszerbetegségekkel is foglalkozik.
1: Igen. Én ott 17 éve dolgozom.
0: Tehát ez hát rögtön az egyetem után?
1: Igen. Az egyetem utolsó évében ismertem meg Németh Attila főorvost, akkor ő még főorvos volt, és a Lipót még létezett. Igen. Mi még ott képződtünk. És ő hívott erre az osztályra dolgozni, amit ő alakított ki. És tulajdonképpen az ő hatására kezdtem el kényszerbetegekkel foglalkozni. Azt mondta, hogy Kati, csináld, ez egy érdekes dolog. Uh-huh. Valóban. Tehát, hogy ez egyik legizgalmasabb betegségcsoport, és az egyik legnehezebb is, és mégis ez történik 10 éve, és az utóbbi években dolgoztunk ki egy olyan speciális pszichoterápiás programot, ami azt hiszem, hogy tényleg egyedülálló.
0: Oda mindenképpen eljutunk, de akkor egy kicsit most, ugye, aki, ugye nagyon sokféle gyűjtésről lesz ma szó, hogy mi minden gyűjtenek az emberek. Tehát ugye, hogy van egy gyűjtő szenvedély, amit köznapi nyelven így mondunk, és van ez, amit már betegségnek hívjuk. Próbálj meg valahogy ezt elkülöníteni, és esetleg definiálni, hogy mi az, hogy kényszerbetegség.
1: Ez két külön fogalom, a kényszerbetegség és a gyűjtögetés szindróma. Uh-huh. Tehát a kettő az két külön betegségcsoport. Uh-huh. Vannak olyan gyűjtögetők, ami kényszerbetegséggel társul, de ez ma már az új betegségosztályozási rendszerben, ez egy teljesen külön kategóriának tekinthető.
0: A DSM-5-ben.
1: Igen. Maga a kényszerbetegség az egy olyan betegségcsoport, ami kényszer gondolatokból és kényszer cselekvésekből álló tünet együttes, aminek az az érdekessége, hogy végül is gondolat nagyon sok minden lehet, tehát hogy ez impulzus, kép, képzett fantázia, ami automatikusan bevillan az ember fejébe, és a beteg úgy érzi, hogy képtelen tőle szabadulni.
0: Tehát, hogy valamit meg kell tenni.
1: Nem feltétlenül, tehát hogy ezek lehetnek akár riasztó képek, például egy agresszív kép, látok egy véres jelenetet, és abban attól a képtől nem tud a beteg megszabadulni. Olyan gondolat is van, ami őt valamire készteti, hogy leellenőrizze az árat 88 milliómodszor, vagy megmossa a kezét, vagy visszamenjen az utcán, és azt ellenőrizze, hogy nem lökötte le valakit a villamos elé. Mm. Tehát ezek nagyon kínzó képzetek, és ennek következtében alakulnak ki a kényszercselekvések. Tehát a cselekvések mindig arra vonatkoznak, hogy valahogyan ezeket a képzeteket, gondolatokat, képeket az ember kilökje a fejéből, és próbálja azokat semlegesíteni.
0: És akkor ugye valahogy szóba kerülnek ugye a szorongás, hogy ez mind szorongás, magas szintű szorongással jár.
1: Az az érdekes, hogy egészen idáig ezt gondoltuk, hogy ez egy szorongásos betegség, az utóbbi 1-2 évig, és szorongásos betegségcsoportként is kezeltük, az összes terápiás technika erre vonatkozott. Ma már azt gondoljuk, hogy ez nem tisztán szorongásos betegség, hanem egy egészen eltérő, az összes neuropszichológiai képalkotó kutatás azt mutatja, akár genetikai kutatások, hogy bizonyos módon a személyiség sérüléséről van szó a kényszerbetegségnél, és ebben mondjuk számomra különösen az az érdekes, aki pszichoanalitikus szemléletbe gondolkodom, hogy itt az analitikus elméletek nagyon sok mindenben igazolást nyernek, hogy valóban a pszichoanalízis gondolta azt, hogy a személyiség egy része fejlődik kóros módon a kényszerbetegségben, míg egy másik része be tudja járni a normál fejlődést. Tehát ma azt gondoljuk, hogy a kényszerek, ehhez társulnak természetesen intenzív szorongások, de ez egy olyan működészavar, ami áthatja az ember teljes működését, és mindenre kihat.
0: Jó, akkor mondjuk egy ilyen diagnosztikus definíciót próbálj megalkotni, hogy mitől mondjuk az, tehát mitől, hogy vesszük észre, vagy mitől mondjuk azt, hogy ő ilyen zavarban szenved, vagy azzal él.
1: Igen, ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek vannak kényszerei, tehát ez nem kérdés. Pont ezért, mert hogy a személyiség egy része kényszeresen működik mindannyiunknál, és különösen kritikus helyzetben, ha valami bajunk van, akkor ilyen kis rituálékhoz nyúlunk, hogy a legtöbb például? Embernek van ilyen lefekvési rituáléja, hogy akkor tudok úgy ellazulni, hogyha végigcsináltam ugyanazt a fürdőszobába, hogy így mosok fogat, meg oda így elrendezgetem a kis dolgaimat, végigjárom a lakást, lekapcsoltam el mindent, stb. Tehát, hogy ez természetes. Ott dől el, hogy valami kényszer vagy nem. Hogyha az ember azt érzi, hogy nem tudja ezeket a dolgokat nem megcsinálni, és hogy akkor is meg kell csinálni, amikor az felülírja azt, amit valóban meg szeretnék csinálni. Tehát, hogy nem tudok, tehát például mondjuk vissza kell szaladnom a lakásba, és én van egy olyan tisztasági mániám, hogy ott nem megyek be a lakásomba cipővel, de ha ott felejtettem a kulcsomat, akkor visszaszaladok cipővel és kabátban. A kényszerbeteg ezt nem tudja megtenni. Annak le kell venni a cipőjét, akkor is, hogyha elkésik valahonnan, mert hogy az fölülír minden egyéb normál impulzust, vagy normál késztetést.
0: Olvastam egy valami ilyesmit, hogy ez minimum föl kell 2 hétig legalább fenn kell állnia, de nyilván...
1: És hogy legalább egy órát az ember napi életéből lekötnek ezek a tünetek. Aha. Tehát, hogy van ennek egy ilyen időhatára hogy ez is mondjuk kérdés, azt is kényszerbetegnek tudjuk tekinteni, akik a tünetek maguk csak pár percig tartanak, de hogy azok annyira intenzív szenvedést okoznak, vagy ilyen akadályokat jelentenek, hogy mondjuk egy gondolat úgy leblokkol, hogy megállok az utcán. Tehát, hogy vannak olyan betegeink, akik áldogálnak itt-ott a város különböző pontjain, mert éppen leragadnak egy helyzetben, és amíg valamit át nem gondolnak pontról pontra, addig nem tudnak tovább haladni.
0: Most tulajdonképpen akkor a kényszeres zavarról beszéltél, és akkor azt mondtad, hogy egy kicsit más ez a bizonyos gyűjtögetés.
1: Igen, tehát a kényszer betegségnek az egyik jellegzetessége, hogy a tünetek rendkívül változékonyak, tehát hogy nem tudjuk úgy összefoglalni a tüneteket, mint mondjuk a depressziónál, vagy a pszichotikus betegségeknél, hogy van 4-5 olyan tünet, amiből biztosan meg tudjuk állapítani, hogy valaki beteg. A kényszer betegségnél tünetcsoportok vannak, amiknek millió változata lehet, ami az adott embernél másként van. És az egyik tünetcsoport az a gyűjtögetés. Ha most azt mondom, hogy vannak gondolatok és cselekvések, és mondjuk ezek jellemzően a gondolatok általában vagy az agresszió, vagy a szexualitás, vagy valamilyen ilyen morális dilemmázás csoportban tartoznak, a cselekvések leggyakrabban a tisztálkodás, az ellenőrzés, a szimmetria, ismétlések csoportjába tartoznak, és itt találkozunk gyűjtögetéssel. Ez az, amikor a kényszerbe beépül a gyűjtögetés. De és ez a legnehezebb betegcsoport, akiknél kényszerek nélkül szerepel csak a gyűjtögetési szindróma. Tulajdonképpen nem azt mondom, hogy reménytelen velük foglalkozni, mert ilyet nem tudok mondani, mert mindenkibe általában szoktam valami reményt látni, de valóban a legnehezebb tünetcsoportról beszélünk. Általában nincs betegségbelátás arra, hogy a gyűjtögetés értelmetlen, és ezek a személyek nagyon sokszor izolálódnak, és rendkívüli mértékig rejtegetik a tüneteiket, ami a kényszerre egyébként is jellemző, de a gyűjtögetőkre kifejezetten. Tehát leplezni igyekeznek a környezet előtt, és minden módon tagadják azt, hogy ilyen jellegű problémájuk van.
0: Tehát, hogy akkor ez az azt jelenti, amit mondasz, hogy a környezet próbál valami segítséget kérni, és nem ő.
1: Hát a környezet kezd el először szenvedni. Igen. Tehát, hogy ez akár lehet egy társasházi lakóközösség is, hogy azt látja a környezet, hogy mondjuk a szomszéd valahogyan a lomtalanításon kivitt holmikat mindig beviszi, eldugdossa, a kukából kiveszi, és hogy milyen érdekes, hogy mondjuk valakinek a lakásában már nem lehet bemenni, ami korábban még jellemző volt, hogy úgy valahogy úgy nyitja ki az ajtót, hogy ne lehessen belátni, hogy oda benn mi van. az már a nehezebb dolog, hogyha a szagok és minden egyéb is ki.
0: Tehát akkor látszik. Azt mondod, hogy nem ilyen gondolatok, mint a többinél, hanem akkor, tehát hogy magyarázza, ha mégis ide kerül mondjuk hozzátok?
1: Kevés ilyen beteggel találkozunk, és akik bekerülnek hozzánk, azokat általában már hozzák. Tehát, hogy valahogyan a család vagy a közösség rákényszeríti a betegre azt, hogy kérjen segítséget, de a legritkább, hogy a gyűjtögetés miatt kér segítséget, hanem sokkal inkább mondjuk, ha ehhez társul esetleg egy depresszív hangulatzavar, abba bele lehet kapaszkodni, hogy ő csak arról beszél, és azt mondja, hogy nincs, ez nem jelent problémát, mert tehát a gyűjtögetésnek az a lényege, hogy a beteg úgy érzi, hogy azok a holmik, amiket ő fölhalmoz, azokat majd ő valamire fel fogja használni, és valamilyen, ezt intellektualizálásnak nevezné a lélektan, hogy valamilyen magyarázatot fűz ahhoz, hogy ő miért gyűjti össze azokat a tárgyakat.
0: Lámpa.
1: Például, vagy hogy azokat a ruhadarabokat majd ő el fogja ajándékozni a nem tudom milyen közösségnek.
0: De addig még itt feltartunk.
1: De addig ezeket felhalmozza. Tehát hogy az a különbség a gyűjtögetők és a kényszeres gyűjtögetők közt, hogy a valódi gyűjtögetők tényleg értelmetlen, akár ártalmas dolgokat is gyűjtögetnek, mint ételmaradék, vegyi anyagok, flakonok, nem tudom, tehát hogy rendkívül szélsőséges lehet az, hogy és hulladékot is konkrétan gyűjtögetnek, míg akinél ez egy kényszerbetegségnek az egyik megnyilvánulása, ott valami jelentősége van annak, hogy mit gyűjt. Például az gyűjti, amihez valamilyen érzelmi emlék fűzi. Tehát, hogy mondjuk volt olyan betegünk, aki azokat a tárgyakat mind eltette, amihez a családtagjai hozzáértek. És ez egy csokoládépapírt is jelenthet, amit az ember gyereke megeszik. Azt nem lehet kidobni, mert ha kidobom a csoki papírt, annak van egy mágikus jelentése, hogy azon keresztül már ártok a családtagomnak, és egy jó anya ilyet nem tesz. Tehát, hogy azok igen értelemben szemét, papír, de hogy mégis nem ételmaradék, és ott fel lehet azt fejteni, hogy ehhez valamilyen érzelem társul. Sokszor azt is látjuk, hogy a kényszeres gyűjtögetőnél ez egy olyan zavar része, hogy ami általában jellemző gondolkodási zavarként a kényszerre, hogy nem tud döntést hozni arról, hogy mi a fontos, mi a lényegtelen. Tehát ugye kettő az összemosódik, és hogy ezért kell minden tárgyat megőrizni, mert hogy nem tudok döntést hozni arról, hogy ennek van-e lényegi eleme annak a tárgynak, vagy jó lesz-e még valamire, vagy nem, és inkább nehogy hibázzak, ezért inkább mindent megtartok. Tehát a hibázást a kényszeresnek minden áron el kell kerülni, mert ez egy elviselhetetlen érzés.
0: Na most jól belecsaptunk így a közepén.
1: Mindenről beszélünk, igen.
0: Most szerintem egy rövid zenét, és utána megpróbálunk átcsapni oda, hogy akkor hogy lehet ezen egyáltalán segíteni, mert nagyon kínzónak hangzik, hogy ez milyen nehéz lehet neki. Akkor most zenélünk.

0: Sziasztok! Itt vagyunk megint, és eddig beszéltünk arról, hogy mi is ez a kényszer, kényszeres gyűjtögetés, kényszere vagy sem. És ugye most arra gondoltunk, hogy akkor egy kicsit térjünk át arra, hogy hát hogy lehet ebben segíteni, hogyha valahogy oda jut.
1: Pozitívabban beszélgetés.
0: Ez nagyon nyomasztó volt, igen. Még én is nagyon elszomorodtam, hogy ez milyen nehéz lehet ebben az állapotban lenni.
1: Nekem azért furcsa, mert ugye nekem ezek ilyen mindennapi tapasztalatok, hát, hogy ebben vagyok, ebben dolgozom a betegekkel, hogy már szinte néha fel sem tűnik, hogy ez, ezek ennyire nehéz tünetek valaki kívülálló.
0: Most arra beszéltünk, hogy valaki megpróbálja őt oda terelni hozzátok. Van-e, aki valahogy maga megy?
1: Persze, nagyon sokan.
0: És mit mond? Miért jöttem? Elkopogok jöttem?
1: Konkrétan a kényszerbetegség miatt.
0: Hogy ez már annyira kínzó.
1: És valahogy nyilván azért ez már megjelenik a köztudatban, hogy lehet segítséget kérni, és aki igazán akar, az meg is talál bennünket, hogy nem olyan bonyolult kideríteni, hogy hol foglalkoznak a kényszerbetegség kezelésével. És több módon lehet kezelni a kényszerbetegséget. Nyilván a legsúlyosabb helyzet, ami alatt azt értem, hogyha valakinek úgy a mindennapi életét már akadályozzák a tünetek, hogy nem tud akár bejutni az egyetemre, a munkahelyére, tanulni, ellátni önmagát, ott érdemes a kórházi kezelést egyszerűen igénybe venni, és hogy erre van mód, van lehetőség bekerülni olyan osztályra, ahol érdemben foglalkoznak a betegséggel.
0: Például itt.
1: Tehát, hogy nálunk ez egy olyan program, ahol van olyan beteg is, aki nem is kap gyógyszeres terápiát, ami azért egy ritka dolog, hogy úgy lehet kórházi osztályon feküdni, hogy nem. Tehát, hogy ezek is ilyen tévhitek a pszichiátriával kapcsolatban, hogy itt valakit legyógyszereznek, és csak a gyógyszert látjuk megoldásnak. Ez egyáltalán nincs így. Alapvetően ez egy pszichoterápiás program, és azt mérlegeljük, hogy az adott betegünk mennyire szenved, és hogy ha úgy érezi ő is, és mi is, hogy nehéz részt venni a pszichoterápiás programban, az egy nagyon intenzív dolog, és intenzív munkával, belső munkával jár, akkor javasoljuk neki, hogy a gyógyszert is fogadja el, ami segíthet a tüneteket csökkenteni.
0: Igen, tehát hogy akkor ez egy alapvető kérdés, ami mindig felszokott merülni pszichiátriai betegségeknél, hogy van-e biológiai háttere, ami akár oki, akár kísérő, vagy akkor csak pszichológiai, pszichés, ahogy mondtad már, hogy a személyiség kvázi zavara, vagy fejlődési zavara.
1: A kettő együtt lehet igaz. Tehát, hogy igen, vannak olyan betegeink, akiknél azt látjuk, hogy akár ez egy családi halmozódást mutat, tehát, hogy már a felmenők közt is megjelennek a szorongásos vagy a hangulatzavar egyes esetei, ott feltételezünk egy biológiai érintettséget, vannak ilyen irányú kutatásaink is, de hogy azt is lehet látni, akinél azért ténylegesen kibontható egy pszichodinamikai elem, vagy egy olyan életesemény, aminél azt mondjuk, hogy az belobbantotta az esetlegesen meglévő hajlamot. Tehát, hogy talán így érdemes gondolkodni a betegségekről.
0: Igen, ugye, ahogy én olvastam, ugye szintén a szerotonin meg a dopamin rendszer érintettsége, ami a szorongásos, vagy akár a hangulatzavaroknál szokott felmerülni. Tehát akkor erre kaphat esetleg gyógyszert.
1: Tehát kap egy antidepresszánst, és hogy azt úgy magyarázzuk a betegeknek is, hogy igen, a gyógyszer az olyan, mint egy mankó, hogy segít az agyban a szerotonin rendszer eltolódását helyreállítani, és arra teszi őt alkalmassá, hogy képes legyen részt venni a pszichoterápiában. Tehát ahogy ugye az első etapban beszéltünk, a kényszer egy nagyon, tényleg a legkínzóbb belső állapottal jár a beteg számára, mert megéli azt, hogy teljesen irracionális, amit csinál, hogy hülyeségekbe tekeri bele magát, és bele gabajodik valami értelmetlen, irracionális dologba, de nem tud tőle szabadulni. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly bezártság.
0: Ez nagyon izgalmas volt, amikor az egyetemre jártam, 5 éves voltam, és én tanácsadás, meg pályatanácsadás szakirányon jártam, és bekopogott az egyetemre egy nő, azzal, hogy ő most jött Tündérhegyről, hova azért került, mert az volt az ő kényszeres gondolat, hogy azt súgták a hangok, ugye, hogy meg kell ölni a gyerekét. És ő úgy gondolta, hogy ezt nem akarja megtenni, de nem tud tőle szabadulni, és akkor ő is valahogy eljutott oda, és a rehabilitációban kért segítséget. Most én egy nagyon fiatal kezdő voltam. Ebben jó voltam már ugye a pálya alkalmasás, stb. És nagyon jól is haladtunk, de azért eléggé megütött engem ez a...
1: Hát ez ijesztő hogy ennyire, ezt hallani, hogy nem csak az, egy anyának van egy ilyen gondolata.
0: De hogy ez annyira szép is volt, hogy ő ezt le akarta küzdeni, ez nagyon-nagyon fontos volt, és láttam benne, hogy ez mennyi erő benne.
1: És hogy ott lesz ilyenből kényszer, hogy én azért azt gondolom, minden anyának normál esetben van olyan gondolata, hogy elegem van a gyerekemből, igen, most már nem bírom, igen, a francba menjen innen el. De hogy ezt egy normál ember tudja, hogy ez most egy pillanatnyi gondolatom, igen, és majd elmúlik, vagy ez csak egy gondolat. A kényszerbetegség ott alakul ki, hogy az adott ember ettől megijed, hogy létezik, hogy ilyen gondolat az eszembe jut. Megjelenik egy olyan torzítás, hogy ha ez eszembe jutott, meg is fogom csinálni, hogy tényleg kihajítom a gyerekemet az ablakon, vagy ártok neki valamilyen módon, és elkezd attól félni, hogy nehogy még egyszer ilyen gondolat eszébe jusson. És itt jönnek a manőverek, hogy hogyan tudom kitolni ezeket a gondolatokat, és ha visszatérünk a terápiára, a terápia pont olyan szemléletben dolgozunk, amiben próbáljuk azokat a pszichoterápiás elemeket integrálni egy ilyen nagyon intenzív programba, amiről azt gondoljuk, hogy hasznos a betegség gyógyításában. Ugye ma nagyon népszerű a kognitív viselkedés terápia, viszonylag gyors és népszerű módszer. Nekünk az az érdekességünk, hogy mi is alkalmazunk ilyen elemeket, de nem azt gondoljuk, hogy önmagában a kognitív viselkedés terápia gyógyítja meg a betegeket, hogy ezek kell technikákat tanulnak a betegek, ami rendkívül fontos, hogy visszaszerezze azt a készségét, hogy valahogyan kézbe tudom tartani a tüneteimet, és uralkodok fölöttük, de a feltáró terápia az borzasztó lényeges, hogy azt megérteni, hogy honnan, miért indít el bennem ez ilyen félelmeket, hogyan próbálom magamat állandóan ilyen korlátokba beszorítani és szabályozni.
0: Valahogy belenézhetünk-e, hogy ezt megértse, aki most minket hallgat, hogy milyen ez, mi az, hogy feltáró terápia?
1: ez egy pszichoanalitikus terápia. És itt az a különlegessége a mi osztályunknak, GM, más az országban, ahol az osztályvezető főorvos is pszichoanalitikus. Tehát, hogy ezért általában az analitikusok ugye magánpraxisban dolgoznak már, de hogy mi még elérhetők vagyunk az állami egészségügybe is. És tehát a feltáró terápia azt jelenti, hogy egy ponton tudunk oda eljutni, hogy tényleg a beteg képes önmagáról beszélni. Ahhoz az kell, hogy egy kicsit a tüneteitől szabaduljon. Tehát általában azzal kezdünk, hogy olyan technikákat tanítunk, ilyen egyszerű viselkedésterápiás technikákat, hogy mégis hogyan próbálja meg szabályozni a gondolatait és a konkrét cselekvéseit. Mondjuk egy 28-szor valaki kezet mos, akkor megtanítjuk őt újra kezet mosni. Ez egy ilyen látszólag egyszerű folyamat, de borzasztó nehéz újra fölépíteni egy viselkedést, és ez után
0: tehát, hogy
1: jöhet
0: csak
1: az
0: akkor,
1: a...
0: Mit jelent az az újra kezet mosni, hogy csak akkor, amikor indokolt, vagy mi az, hogy újra?
1: Például ilyenekről beszélünk, hogy mit érez beszennyezetnek, mi az, ami egy normál szennyezettség, mi az, ami az ő gondolataiban már egy torzítás, hogy ő azt túlzónak gondolja, hogy nem tudom, itt most ülünk, és nem tudom, matatunk az asztalon, megfogom a fejhallgatót, vagy bármit, hogy ezután most nem kell kirohannom kezet mosni, hanem elég, ha az ember hazamegy, az egy természetes dolog. Egy kényszerbeteg már most ezt zsebkendővel fogná meg például.
0: Szóval ezt én otthon nagyon megtanultam, anyukám egyébként egészségügyben dolgozott, hogy amikor hazaérünk, kezet mosunk, és amikor elmegyek a munkahelyemre, hát hiszen ez egy egészségügy, ott is mindig kezet mosok, mit csodálkoznak. De pedig nagyon hasznos, mert például engem nagyon ritkán érintenek ezek a nátha, meg ilyes jellegű, pedig csak ennyi, tehát nem szoktam sűrűn, de ha hazaérek, az biztos, és ez szerintem nagyon hasznos is, de mindig ezt is nagyon furcsának tartják, hát még hogyha ez ilyen nagyon gyakori.
1: Hát és itt jön akkor a feltáró terápia, hogy ez például innen indul el, valahol ott gyökerezik egy ilyen tünet, hogy az anyukám azt mondta, hogy mindig kezet kell mosni, és hogy én nem mertem másként csinálni, és más szabályokat kialakítani az életbe, csak azt, amit az anyukám mondott. Tehát mondjuk 40 évesen is azt csinálom-e, amit az anyukám mond.
0: És hát ugye, hogyha az anyuka ennyire nagyon mondta, akkor ugye lehet, hogy érezhető volt az ő félelme, persze, ami mindentől. Persze. Tehát mennyire óvott engem, ő mennyire félt mennyi mindentől. Ezt ugye, ha nem is mondta ki, ezt nyilván érezhette a gyerek, hogy valami félelmetes dolog, ha nem mosunk el kezet.
1: Hát ez mindenképpen, és ugye nyilván a szabályok a szüleinktől épülnek be az énünk egy struktúrájába, hogy belsővé teszem azt a elvárást, vagy amit én vélek elvárásnak, amit az anyámon látok, de és hogy ez onnantól tulajdonképpen a kényszerbeteg önmagával játssza le ezt belül, hogy van egy ilyen fenyegető, tiltó én része. Erről így szoktam a betegekkel már a feltáró terápiában beszélni, tehát így nagyon ki vannak abban képezve, hogy igen, igen, ez most a tiltó részem arra kényszerít, és hogy nem, nem, mert az a szabad, egészséges én rész megjelenni, aki úgy mérlegelhetné azt, hogy én vagyok a döntéshozó, nem a bennem lévő tilalmak.
0: Szóval milyen korára is megyünk most vissza?
1: Milyen koránra?
0: Aha.
1: Van egy olyan életkor, ahol azt feltételezzük, hogy ilyen a kényszerek szempontjából döntő jelentőségű, azaz, amikor az én tudat alakul. Ugye ez klasszikusan Freud azt mondta, hogy az a tisztaságra szoktatás időszaka, hogy ott milyen szabályokat tanult meg a gyerek, és a későbbi Freud utáni pszichoanalitikus szerzők azt írják le, hogy ez nem csak azért fontos, hogy konkrétan a szobatisztaság hogyan alakul ki, hanem akkor alakul az énünknek az a része, amikor önmagamról olyasmiket élek meg, hogy én hatékony vagyok valamibe, és hogy nekem van egy ilyen saját kezdeményező készségem, felismerem, hogy jön egy szükségletem, nyilván akár a WC-zés szükséglete, de bármi más is, és hogy én azt követni merem, és azt hatékonyan megteszem, és ez egy visszajelzés, hogy én milyen vagyok, és ott nem mindegy, hogy a szülő
0: hát mi ugye az korlátokat, autonómia, ugye?
1: Ez az autonómia, ezt akartam körbejárni, köszi. És ott
0: tehát nagyon,
1: ez nagyon
0: fontos ez, hogy egy ideig ugye sokszor mások akarata nyomán csináljuk ezt, és megtanuljuk, hogy hát mi szabályozzuk, tehát hogy nekünk kell majd ezt szabályoznia, és a testünkre figyelve, de mégis már autonóm módon.
1: Így van, és a betegek lehet nagyon egy sokszor fajta beszélnek zavar. Arról, hogy ahogy ilyesmikről beszélünk, hogy bennük hogyan tudjuk azonosítani ezeket, hogy nem merek autonóm lenni, mert rögtön a tilalmak jönnek, hogy előjön sok-sok olyan élményük, hogy jé, tényleg, hogy mondjuk én nem futkoshattam szabadon a játszótéren, mert hogy az anyám rögtön szólt, hogy oda nem állsz föl, az veszélyes, az ne fogd meg, az koszos, az, tehát hogy nincs egy ilyen szabad mozgástér, aminél az lehetne az élmény, hogy alapvetően a világ biztonságos, hanem a világban állandóan ilyen veszélyforrások vannak. És hogy ez ilyen 5-6 éves korra nyúlik vissza, és általában ott van egy ilyen természetes része, természetes jelenség is, hogy az óvodásoknál lehet kényszeres jelenségeket látni, aztán
0: hát
1: kinőlik.
0: Akkor ez a feltáró rész, és akkor ebből hogy lesz kvázi javulás, vagy újra strukturálódás?
1: Hát a terápiának, igen, egy része ez a fajta egyéni terápia, és aztán egy csoportterápia is zajlik, ami hát ilyen vicces, tehát hogy ott közösen gyakorlunk helyzeteket, tehát hogy mondjuk amiben én is beszállok, az nagyon fontos, hogy a terapeutást is lássák ilyen szituációkban, hogy oldunk meg ilyen helyzeteket, hogy nem tudom, lemegyünk a kórház udvarra, leülünk a fűbe, hát ilyet, hát ott teljesen ki szoktak borulni. Mi az, hogy leülünk Budapest közepén a fűbe? Hát az koszos. Tehát nem mezitláb a fűben, hát olyat nem lehet. Aztán nyilván valahogyan, ha én is leülök, és a segítő terapeuta társak is, akkor van egy ilyen csoporthatás, hogyha együtt valamit meg tudunk csinálni, az sokkal jobb. Nagyon sokat nevetünk ilyen helyzetekben, hogy ott vonulunk, és mindenféle hülyeséget játszunk.
0: Látszólag hülyeséget.
1: Igen.
0: Jó, akkor megint egy kicsit zenéljünk, és próbáljunk meg visszatérni a szegény gyűjtögetésre, hogy azzal mit tudunk csinálni, jó?

0: Sziasztok! Ez itt a Teszt és Leleknek a gyűjtők napi különkiadása, és hát nyilván próbálunk a gyűjtögetésről beszélni már, amikor egy kicsit ez már túlzó. Tehát eddig beszéltünk ugye a kényszerességről, annak a terápiás lehetőségeiről, meg egy kicsit a hátteréről, és most visszatérünk oda, hogy mi van akkor, hogyha ez a gyűjtés, ez már túlzó. Hogyha a család próbál, tehát a család mondjuk észreveszi, hogy ez már nagyon túlzó, és megkeserít mindannyiunk életét, és próbálnak segíteni.
1: Tehát a gyűjtögetésről ugye azt is mondtuk, hogy ott a legjellemzőbb az, hogy a beteg leplezni próbálja, vagy valamilyen magyarázattal ellátni, hogy ő miért gyűjtögeti a ilyen-olyan holmikat. Tehát ott az elsődleges, hogy valamilyen családtagot, vagy akár az egész családot is beszoktuk hívni, hogy egyszerűen legyen arról egy közös beszélgetés, hogy ki hogyan látja ezt a helyzetet.
0: Hogy legyen nyílt ez a helyzet.
1: Hogy legyen nyílt ez a helyzet, és hogy valahogyan meg tudjuk nyerni a családot is annak, hogy ezt fel kell ismerni, hogy itt van valami kórosság. Sokszor a család is ebbe beépül, és tulajdonképpen asszisztál ahhoz, hogy jó, hát ezt a szobát nem használjuk a lakásban vagy a garázsban, ajtót már nem lehet kinyitni, de hát vannak ezzel más családok is így, nem, egyébként nincsenek. És nyilván az a cél, hogy valami közös olyan szerződésre vagy megállapodásra jussunk, ahol mindenki fölismeri azt, hogy itt mindenkinek van ebben valamilyen feladata és valami szerepe, hogy ez a helyzet idáig eljutott.
0: Ezt hogy érted?
1: Hát az, hogy azért, ha a családi rendszert nézzük, vagy ebbe gondolkodunk, hogy nyilván nem csak a betegről szól ez a történet, hanem ahhoz tényleg egy család asszisztál, hogy ők valahogy ugyanúgy szemet hunytak, vagy ugyanúgy benne hagyták az index páciens, ugye a családterápiában sokszor így beszélünk, hogy őnála látszódnak a legerősebb hatások, de hogy azért a család tagok is ebben részt vesznek valamilyen módon, és hogy ott érdemes mindig ezeket elemezni, hogy kinek mi a feladata abban, hogy a helyzet meg tudjon változni.
0: Ugye a tévben sokszor lehet látni ilyen spektrumon, meg ezeken az informatív csatornákon, hogyha ilyenre valahogy fény derül, akkor jön egy csapat, és akkor egy kicsit így megpróbálják kiszelektálni azt a halmot, amiben már nem lehet bejutni ugye a lakásba. És akkor ez nagyon érdekes szokott lenni, hogy ők megpróbálják őt is valahogy bevonni, hogy akkor ezt valahogy kidobhatjuk, akkor nyilván az elején mindenre azt mondja, hogy nem, semmit. És akkor egy időt elkezd ilyen komprom, tehát hogy eljuttatják valahogy a kompromisszumokra, hogy mi maradhat és mi nem. És akkor nyilván megpróbálják valahogy a normál szintre juttatni őt, hogy néz ki egy lakás úgy, hogy az élhető. Mit gondolsz erre?
1: Ez a legjobb terápiás technikák egyike, de az, amikor házhoz megy a terapeuta, de ugye hol van erre? Ma a Magyarországon kapacitás nagyon kevés.
0: Például a szociális munkás ebbe így valahogy betud.
1: Próbálunk erre, vagy van erre nálunk is minimális lehetőség, de azért ezt tényleg hangsúlyozom, hogy minimális erre a lehetőségünk. Nyilván pont a gyűjtögetésnél az a legnehezebb, hogyha be is tudjuk valahogyan invitálni egy terápiába a pácienst, ott nem jelennek meg a tünetek, mert az mindig otthon van. Igen. Tehát mi csak arra tudunk hagyatkozni, amit ő elmond, igen, és az, hogy én instruálom őt valamire, ezt nem tudom élőben megnézni, hogy ő ezt meg is csinálja az otthonában.
0: De hogyha mondjuk
1: lehet,
0: a család...
1: Szoktunk ilyeneket, hogy akkor hozzon be holmikat hozzánk, és akkor így megjelennek akár ilyen-olyan holmikkal a betegek feladatként. Ott is például a gyűjtögetésre az is jellemző, hogy ugye ami bekerült az ő zárt rendszerébe, ami az otthon, onnan az nem vihető ki, tehát hogy már az egy feladat, hogy hozza be a kórházba akár a két zacskóban a valamit.
0: De hogy amikor a családról beszélt, úgy jutott eszembe, hogy ha nem a szociális munkás, de végülis a család is megtehetné ezt, ha oda jutnak, ugye?
1: Vannak ilyen terápiás technikák, hogy valamilyen családtagot képezzünk ki tulajdonképpen segítővé. Ez egy nagyon kétélű dolog. Igen. Tehát, hogy ezt akkor lehet, és ebben én elég szigorú vagyok, hogy csak akkor, ha tényleg azt látom, hogy az a családtag az építő jelleggel és egyértelműen a páciens érdekében cselekszik. Tehát, hogy ez ne egy ilyen manipulatív játszma része legyen, hogy hát elkezdem őt még tovább kontrollálni, ami amúgy is jellemző ezekben a családokban.
0: Igen, mert amit mondtál, hogy ők egyrészt szemet hújnak, mert meghagyták abban, hogy vannak ezek, amit mondtál, magyarázatok, hogy ő miért gyűjti a bármit, és ilyen mértékben vagy mennyiségben. Hát, hogy nem fogták magukat, és raktak ott rendet. Mert mondjuk egy csomó, egy betegnél, mondjuk ha valakinek eltört a lába, akkor oda megyünk, és akkor ott...
1: Igen, ugye, ez sokszor ezt... tényleg érthetetlen, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy ebben hosszú évek története van, egy ilyen szemethúnyásban, hogy működik az hát, a család.
0: Olyan túlzottan tapintatosak, tehát abszolút elfogadták. A kívülről is egy idő után már irracionálisnak tűnő, hogy állított, hogy miért van szükség arra, és miért nem nyúlunk ehhez a csodás gyűjteményhez.
1: Hát ez is lehet, vagy az is, hogy olyan mértékben fél a család bármi nemű konfrontálódástól, hogy egymással tulajdonképpen nincsenek is ilyen párbeszédek, amiből valami vita lehetne. Tehát, hogy minden ilyen negatív indulatot azt el kell kerülni. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kör. Nehéz, mert pont a gyűjtögetőkre az is jellemző, hogy azért általában izoláltan élnek. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon kevésüknek van családjuk.
0: Nincs család.
1: És nincs körülöttük senki. És hogy bizonyos módon lehet ezen gondolkodni, hogy ez tényleg olyan, mint egy pótcselekvés, hogy az ember valamit felhalmoz, hogy azzal népesíti be a amúgy üres, magányos világát. Tehát, hogy sokféle elképzelésünk van arról, hogy miért történik a gyűjtögetés, hogy valamit így birtokolnom kell, tehát mint egy ilyen, mint akár az evészavarok egy része, hogy mintha így magamba kéne tömni mindenfélét. Tehát, hogy ezek nagyon messzire vezethetnek ezek az asszociációk. Nincs erről igazán pontos vizsgálat.
0: Jó, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy valaki gyógyul, mondjuk hülye hangzik, ez így ilyen pszichológia.

0: Tehát, hogy nyilván azt kell látnunk, hogy ezek jelentősen oldódnak, de igazából azt tekintjük valódi változásnak, vagy valódi gyógyulásnak, hogyha ehhez a belső élmény is megváltozott, tehát, hogy ő nem csak egy ilyen szabályt követ, amit megtesz a kedvemért, mert megkedvelt és megsajnált, hogy ne kilódjon már itt a pszichológus ennyi hónapja velem, akkor megcsinálom a kedvéért, és hazamegyek, aztán úgyis marad annyiban az egész. Nyilván erről szoktam is hülyeskedni a betegekkel, de hanem, hogy ő tényleg elkezd a dolgokról másként gondolkodni.
1: De egyébként ez tök fontos, amit mondasz, mert valahol minden terápiás eljárásban érezzük ezt, hogy én is azt láttam, hogy egy idő után látszik neki, hogyha ennek a valakinek ennyire fontos ez, az hat rá, hogy akkor nekem is fontosnak kell lenni. Szóval ez persze viccesen hangzik, de mégis lehet érezni, hogy őt valahogy ilyen, mintha elbűvölné, hogy nekem ennyire fontos egy másik embernek az én ügyem, hát akkor tényleg fontos ez, akkor tényleg érdemes ezt valahogy csinálni.
0: Persze, én is azt gondolom, hogy a terápiás kapcsolat kulcsfontosságú, és hogy ez egy olyan erőforrás, amire lehet támaszkodni, hogy a betegek látják, hogy én lelkes vagyok, még ennyi év után is képes vagyok velük a kézmosást gyakorolni, hogy ez fontos, és akkor ők azt gondolják, de hogy ez az első lépés, és annak kell kialakulni, hogy benne legyen belül egy ilyen belső terapeuta, szóval, aki belül lelkes, és belül érzi azt, hogy ez
1: szóval ezek a filmek, amiket így látunk, hogy valahogy kitakarítják, vagy kiszeletelják, hogy egy ilyennek, és akkor vissza szoktak menni, hogy ez meg tudott-e maradni. Aha. És lehet, hogy valahol ebben is, tehát hogy ezért is jön létre az, hogy ez megváltozott, mert hogy megérzi, hogy milyen, amikor esetleg nem úgy van az a lakásom, hogy úristen, itt szőnyeg is volt, mert hogy már nem látszott, mert annyira be volt. Tehát, hogy ilyen szobák vannak teljesen kiiktatódva a lakásból, vagy a konyhában már tudod, nem lehet egy ösvényesebb elutni, mert ott vannak a dobozok, meg a minden. De amikor ezt így valahogy kiszelektálták, akkor ő képes például fenntartani, és lehet, hogy emiatt is van, hogy valaki jött nekem segíteni, és így csinálták, nem tudom, napokig, nem tudom én hányan, akkor ugyanez, mint a terápiás helyzet, hogy valaki jött és segített nekem.
0: De nekem az a tapasztalatom, hogy ez akkor is csak első lépés
1: Persze.
0: tud lenni, hogy igen, a tüneteket markáns, drasztikus erővel tulajdonképpen megszüntettük. Ez ennél a tünetnél csak így mehet, hogy kidobáljuk a holmikat, de hogy abból ő benne történt-e bármi Persze. megértés abból, hogy én hogyan élek, vagy miért kezdtem el így élni, vagy mi hiányzik, vagy mire van szükségem. Tehát ez az, ami a feltárás
1: csak
0: rész.
1: Tényleg csak egy ilyen csinadratta ez a film, hogy lehet ennek
0: nem,
1: valóság alapja.
0: Nyilván van. Tehát, hogy muszáj bizonyos módon ez az inger elárasztáshoz hasonló technika, amivel én óvatos szoktam lenni.
1: Persze,
0: tehát egyrészt nem az én stílusom, ezt kell, hogy mondjam, hogy én nem szeretem a betegeket olyan intenzív, szorongó helyzetbe hozni, persze. ahol nagyon drasztikusan szembesülnek valamivel.
1: De mondom, szerintem ebben a filmben is van egy ilyen fontos jelenet, hogy elkezdik őt kérdezgetni, hogy akkor ezt igen, ezt nem, tehát ez, be van
0: ez
1: azért.
0: Fontos.
1: Tehát nem csak így jönnek és erőszakosan kidobálják, akar, igen, mert nyilván az igen, valószínűleg nagyon, igen. hanem hogy valahogy, tehát be van ő vonva, tehát valószínűleg van egy segítség rész is e mögött, de hogy ez is nagy segítség, hogy valószínűleg ezt a mennyiséget egyedül leépíteni is nagyon nehéz.
0: Igen, tehát hogy ez...
1: Tehát hiába javul, ahogy mondod, igen, hogy a belső élménnyel, és ott mondjuk nem halmoz fel mondjuk többet, ami egy nagy lépés már, de ami ott van, azt eleve nehéz leépíteni, vagy kiszerektálni.
0: Persze, tehát hogy ez ha jól van előkészítve, vagy lehetne ilyet csinálni, hogy előre már arról beszélni, hogy ez fog történni, igen. és hogy ő ott hogyan lesz képes ebben részt venni, és konkrét segítők megcsinálják. Tehát ez egy nagyon jó technika lehet.
1: Na, akkor nem tudom, hogy arról azért keveset beszéltünk, hogy miben más, amikor valaki valamit gyűjt, mint ez a kritikátlan bármit gyűjt.
0: Igen, tehát hogy a valódi gyűjtés, mint hobbi,
1: igen.
0: Az valamilyen módon örömmel jár. Tehát, hogy azt én úgy tekintem, hogy bele tudok merülni abba, hogy rendezgetem a nem tudom mit. Nyilván ennek is vannak ilyen elemei, hogy miért okoz valakinek örömet a rendezgetés, a babrálás valamivel, a sorba rakás, a katalogizálás, a nem tudom micsoda. De ez egy kritérium, hogy ott ahhoz társul egy öröm, és a cselekvés abba hagyható. Uh-huh. Tehát, hogy az valamettől valameddig tart.
1: Tehát ez egy differencia specifika,
0: igen.
1: hogy
0: igen.
1: ez az öröm, és azt meg a szorongás
0: igen.
1: inkább, vagy félelem.
0: Én ezt magamért azért teszem, hogy nem tudom, munka után egy órát ezzel foglalkozom, mert ez jól esik, és akkor nem kell se a családdal lenni, se a munkámmal lenni, semmi. A gyűjtögetési szenvedély,

0: Tehát, hogy ha azt most jó értelemben, normál értelemben használjuk, az a szenvedély jelzi ezt, hogy ehhez társulnak pozitív érzések. Mm. Míg a betegségnél ehhez semmilyen pozitív érzés nem társul. Mm. Tehát valahol a beteg is szenved attól, hogy és épp ezt akarja elleplezni a szomszédok vagy a családtagok elől, hogy pontosan tudja, hogy kínos.
1: Ez igaz, mert hogy akinek van egy ilyen gyűjteménye, az
0: mutogatja.
1: Ezt akartam, hogy nem szokta eltitkolni, másrészt látszik, hogy öröm ránézni arra bármire.
0: És abba elmélyed, és utána olvas, és foglalkozik vele. Itt ez mindig leplezve van. Tehát nem lehet bejutni abba a szobába, abba a garázsba, abba a pincébe.
1: Aha. Ez nagyon fontos, mert ugye most a nap következő részében majd olyanokat fogunk hallani, amik tényleg örömmel különböző típusú dolgokat gyűjtöttek.
0: Azért érdemes tőlük megkérdezni azt, hogy volt-e olyan, hogy ezért már nem tudtak szabadulni attól a gondolattól, vagy hogy
1: meg
0: túl sokat, hogy meg kell szerezni, vagy hogy ott már más dolgom lenne, de én még mindig az interneten azt keresem, hogy hozzájutok-e a nem tudom melyik
1: gitáralapatészhez. Én például a népek meséjét gyűjtöm, mint mesetere autó, és az ilyen, de minden nap megnézem, hogy a hiányzó könyvecském, amit nehéz beszerezni, az esetleg feltűnt-e valahol megvásárolható, úgyhogy ezt én vállalom.
0: És az is fontos, hogy mondjuk engeded, hogy ennek bárki más részese legyen. Tehát, hogy meg lehet-e nézni a te könyveidet, vagy el tud-e mondani ezt a mesét, meg tudod-e osztani valakivel?
1: Ez volt olyan, mivel ezt már nagyon régóta gyűjtöm, még az egyetemista koromtól fogva, volt, ami duplám volt, mert most már kénytelen voltam, ugye, egy Google Drive, ami már van elérhetek, egy listát írni belőle, hogy ne vegyem már meg, de volt egy csomó, ami duplám volt meg, ezért a meseterepot a társaimnak felajánlottam. Igen. Tehát ez nagyon fontos volt, de az, ami fontos, hogy meg legyen, azt nyilván, azt nem adom, az nekem kell.
0: Tehát, hogy mondjuk megmutatni meg
1: ja,
0: tudod.
1: Hát persze.
0: Tehát, hogy ott lehetnek esetleg jelenségek, de hát ez a baj velem, hogy én elvárom minden
1: tehát, amit ki nem
0: patológiát
1: dob.
0: Látom már, vagy hogy hol kell résen lenni, hogy mondjuk, nem tudom, valakinek van egy gitárgyűjteménye, és hogy ahhoz azt meg lehet-e fogni? Vagy akkor ő ott infarktust kap, hogyha jön egy barátja, és azt le akarja venni a falról, mert hogy túlfélti, nehogy megkarcolja, nehogy valahogyan tönkre tegye. Tehát, hogy az már egy túlféltés.
1: Jó, és jó, hogy mondod, akkor ez így fontos erre figyelni, de nem, én ezt szoktam. Szóval kiszottam minden lakásból is, tehát ez már fontos.
0: Ez az egészségesség jelzése.
1: Hogyha nagyon köszönöm, hogy jöttél, és akkor körbejártuk ezt, ízelítőként, és akkor köszönjük, hogy hallgattad minket, és mindenkinek jó gyűjtő szenvedély, és sok-sok örömet.
0: És kevés kényszert.
1: Igen, sziasztok. Köszönjük. Hello.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ugyanígy lepte meg egyszer Tondát, a költőt, vagyis Jódl urat. Ő nálunk lakott, és mert szerencsére tudott festeni, a főnök a számla fejében mindig valami képet kobzott el tőle, és ez a költő egy verseskönyvet adott ki a városkánkban. Jézus Krisztus élete. Ez volt a címe. Igaz, hogy magánkiadás volt, de azt aztán utolsó példányig fölvitte a szobájába, és kirakta a padlóra. Egyiket a másik mellé. Közben állandóan hol levette a kabátját, hol újra belebújt, olyan ideges volt attól a Jézus Krisztustól. És az egész szobát kirakta ezekkel a fehér könyvecskékkel. De a szoba kicsi volt. Hát a folyosón folytatta. Majdnem a lépcsőházig teregette a füzetkéket. És újra levette a kabátját, majd kis idő múltán megint belebújt, attól függően, hogy mennyire izzadt. Vagy a vállára vetette. Vagy ha rázni kezdte a hideg, belebújt az ujjába is, hogy rövid idő elteltével elöntse a forróság, és gyorsan megint levesse. És a füléből állandóan vatta potyogott. Azt is mindig kivette, vagy visszatömte, az szerint, hogy hallani akarta-e az őt körülvevő világot, vagy sem. És ezzel a költővel, aki a kunyóhoz való visszatérést hirdette, és aki nem is festett mást, csak krikonoszei parasztházakat, mindig kibabláltak a vendégeink, mert azt mondta, hogy a költő dolga az új embert keresni. De a mi vendégeink nem szerették őt. Vagyis, hogy szerették, de állandóan kibabráltak vele. Mert ez a költő az étteremben nem csak a kabátjából bújt ki, minduntalan, hogy aztán újra felvegye, de a cipőjével is ezt csinálta. Ahogy 5 percenként változott a hangulata annak az új embernek a keresésétől, úgy húzogatta le föl kalucsniát, a vendégek meg sört vagy kávét öntöttek bele. És ő tele mennydörögte, tele üvöltötte az egész éttermet. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, kunyhóban a helyetek! És aztán könnyezett. De nem ám haragjában, hanem a boldogságtól, mert a kalucsniába öntött sört figyelmességnek vette, hogy a város számít rá, hogy bár nem a tiszteletüket nyilvánítják ki eképpen a polgárok, de magukkal egyenrangú fiatalembernek ismerik el. De a legrosszabb az volt, mikor a kalucsniát a padlóhoz szögezték. És hogy a költő visszabújt bele, és ahogy vissza akart menni az asztalához, hát valahogy nem tudott elindulni, csoda, hogy föl nem bukott. Hányszor esett a kezére, olyan erősen voltak odaszögezve azok a lábbelik, és újra neki támadt a vendégeknek. Gonosz, hülye, bűnös nemzedék, ám rögvest meg is bocsátott nekik, és felajánlott egy rajzót vagy egy verses kötetet, aminek az árát azon nyomban be is kaszírozta, hogy éhen ne vesszen. Nem volt ő rossz. Ellenkezőleg. Magasan fölötte állt a városnak, és én gyakran szinte láttam, hogy, mint a fehér angyal illatszerbolt fölötti angyalka, úgy lebeg a költő a város felett, és integet a szárnyával. És neki tényleg volt szárnya. És én még azt is láttam, de a káplán úrtól nem mertem kérdezősködni, láttam azt is, amikor vetkőzött, öltözött, és szép orcája a papírlap fölé hajolt, szeretett az éttermi asztaloknál verset írni. Én azt is láttam, hogy amint profilba fordul, és szeráfi vonásait mutatja felém, a feje fölött dicsfény ragyog. Egy egyszerű kör, amolyan ibolyaszín lángkoszorú a koponyája körül, mint a Primus márkájú főző rózsájának a lángja, mintha petróleum lenne a fejében, s fölötte a sziszegő karika ragyogna, amilyen a bolti lámpákban világít. És mikor végigment a téren, senki sem tudta úgy vinni az esernyőt, mint ez a mi vendégünk. Senki sem tudta úgy viselni a vállán hanyagul átvetett felöltőt, mint ez a költő. Senkinek sem állt úgy a fején a puha kalap, mint ennek a művésznek. Még akkor is, ha fehér vatta csomó nőtt a füléből. S akkor is, ha még mielőtt a téren átment volna, számtalanszor föllehúzigálta a felöltőjét, s minduntalan lekapdosta, és a fejébe nyomta a kalapját, mintha csak köszöngetne. De ő soha senkinek nem köszönt. Csak a piaci kofák meg a boltos asszonyok előtt hajolt meg mélyen. Ilyenkor elemében volt. Ilyenkor kereste az új embert. És mikor locspocsos, esős idő volt, egy fazék pacallevest meg kiflit rendelt. És maga vitte ki az átfagyott öregasszonyoknak. És ahogy vitte át a téren az ételt, az nem olyan volt ám, mintha levest vitt volna. Ő abban a lábosban, én ezt így láttam,
minden anyónak külön-külön a szívét vitte. Emberi szívet a pacallevesben, vagy a pörköltnek készített földarabolt szívét, mint a pap a szentségtartót, az oltári szentséget az utolsó kenethez, úgy vitte ez a költő egymás után a lábosokat, és meghatódva könnyezett önmaga jóságától, hogyha hitelbe is, de vitt az aranyprágából azoknak az öregasszonyoknak levest. Nem is azért, hogy átmelegedjenek, hanem inkább, hogy tudják, hogy ő, Tomás Jódl, gondol rájuk, hogy ott él közöttük, hogy húsának, vérének érzi őket, világnézete részének, miszerint most kell tevékenyen jót tennünk másokkal, s nem a túlvilágon. És amikor szétteregette a padlón verseskönyvének példányait egészen ki a folyosóra, hát a takarítónő, ahogy vitte a vödröt a WC-ből, összetaposta a fehér címlapokat. Jézus Krisztus fehér borítóit. Ám Tonda nem üvöltött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék, de minden lábnyomot otthagyott. És dedikálta azt a már-már férfi lábnagyságú nyomot, és a megtaposott Jézust 10 korona helyett 12-ért adta. De mivel ez a könyv saját kiadású volt, csak 200 példányban jelent meg. De Jódl ígéretet kapott, a prágai katolikus kiadó 10 000-et ad ki belőle. Így hát, egész nap csak számolt. Kibújt a kabátjából, majd újra magára öltötte, és 3-szor is orra bukott, ahogy a cipőjét odaszögezték. És, amit majd elfejtettem, 5 percenként valami orvosságot, valami port döntött magába. Mint egy molnárt állandóan ez a por borította be, mintha kiszakadt volna a lisztes zsák, olyan fehér volt fekete ruhája a térdén és a mellkasán, és volt egy másik orvossága, Neurasteninnek hívták, ezt egyenesen az üvegből itta, és ettől sárgás keret vette körül a száját, mintha bagót rágna. És így szórta meg, döntötte magába a gyógyszereket, és ezektől a gyógyszerektől érezte 5 percenként, hogy hol a forróság önti el, hol a hideg rázza, és annyira vacog, hogy az asztal is beleremeg. Így aztán az asztalos mester lemérte, hány métert tesz ki a Jézus Krisztus élete a szobában meg a folyosón. És Tonda kiszámította, hogy ha majd megjelenik a 10 000 példány, az annyi könyv lesz, hogy ha a földre terítenék, akkor elég lenne a Császlávból Herzsmálov Mjesztecbe vívő út kikövezésére. Hogy akkora felületet tenne ki az a sok könyv, hogy beborítaná városkánk egész főterét az összes környező óvárosi utcácskával együtt. Hogyha egyik verses kötetet a másik után fektetnék a földre, szaggatott országúti felezővonalként Császlávtól Jihlaváig érnének. Engem is teljesen meghűített ezekkel a könyvekkel. Már én is csak úgy jártam a városka utcáin, mintha lefektetett könyveken lépkednék. És tudtam, hogy szép érzés lehet minden kockakövön 10 000-szer ott látni kinyomtatva a nevemet, és azt, hogy Jézus Krisztus élete, amiért bizony Tomás még mindig tartozott. Így aztán eljött Kadavá asszony, a nyomda tulajdonosnője, és elkobozta a Jézus Krisztus életét. A könyveket 2 segéd vitte el ruhás kosárban, és Kadavá asszony azt mondta, pontosan ma rikácsolta, hogy a Jézus Krisztus eztán nálam van a nyomdában, és 8 korona fejében mindig átengedek magának egy Jézus Krisztust. És Tonda kibújt a kabátjából, és meghúzta az orvosságos üveget, és kiáltott, és mennydörgött, hogy gonosz, hülye és bűnös nemzedék.

És köhintettem, de Walden úr ott feküdt a padlón, a szőnyeg mellett. És az egész szőnyeg, mintha 100 korona mintás lett volna. Tel is teli volt zöld bankókkal. És Walden úr végig tekintett ezen a mezőn, ott feküdt elnyújtózva, kövér karja a feje alatt, mintha valami párna volna. Kimentem, becsuktam magam mögött az ajtót, aztán bekopogtam. És Walden úr kiszólt. Ki az? Mondom, én vagyok a Piccolo, az ásványvizet hozom. Tessék, mondta, és beléptem, és Walden úr most is az oldalán feküdt. Fejét a tenyerébe fektette, göndör haján vastagon állt a brillantin, majdnem úgy csillogott a haja, mint a brilliánsok a másik kezén, és megint olyan mosolygós volt. És azt mondta, nyisd ki nekem egy üveget, és csücs le. És én elővettem a zsebemből egy dugóhúzót, ami sörnyító is volt, és az ásványvíz halkan sziszegni kezdett. És Walden úr ivott, és ahogy szünetet tartott az ivásból, a bankókra mutatott, és mint az ásványvíz sustorgása halkan kedvesen beszélt. Tudom, én már voltál bent, és én hagytam, hogy kibámészkod magad. Jól jegyezd meg, a pénz megnyitja előtted a nagyvilág kapuit. Így tanított engem az öreg Koref, akinél kitanultam. És amit itt látsz ezen a szőnyegen, az egy heti keresetem. 10 mérleget adtam el, és itt az én provízióm. Láttál már valaha ennél szebbet? Ha majd hazaérek, akkor így terítem szét az egészet a lakásban. Az asszonnyal együtt szétterítjük a pénzt az összes asztalra, beborítjuk vele a padlót, aztán veszek egy rúd szalámit, katonákra vágom, és egész este azt eszem. Nem hagyok másnapra egy falatot sem, mert éjszaka úgyis fölkelnék, és megzabálnám a maradékot. Iszonyúan szeretem ám a szalámit. Egy egész rúddal megeszem belőle. Egyszer majd mesélek neked erről, ha megint erre járok. Aztán Walden fölállt, megsimogatott, kezét az állam alatt hagyta, és a szemembe nézett, és azt mondta, te még viszed valamire. Emlékezz erre. Van hozzá tehetséged. Érted? Csak tudni kell a módját. De hogyan, mondom én. És ő meg, hogy láttalak én téged a pályaudvaron virslit árulni. Én is a vevőd voltam. Én is adtam neked 20 koronást, és te olyan sokáig adtál vissza 1.80-ig, míg a vonat el nem indult, és el nem ment. Aztán meg, mondta Walden úr, és kinyitotta az ablakot, és egy marék aprót markolt ki a zsebéből, és kidobta az elhagyatott térre, várt egy kicsit, felemelte a mutató ujját, hogy hallgassam, hogyan esnek le, s gurulnak csilingelve az érmék. És úgy folytatta. Így kell tudnod kidobni az apró pénzt az ablakon, hogy aztán az ajtón százasok sétáljanak be, érted? És feltámadt a szél, és húzat lett, és az összes százas, mint egy parancsszóra fölemelkedett, ugrabugrált, megelevenedett, és mint egy kupac őszi falevél a sarokba csúszott. Így figyeltem hát Walden urat, és így néztem meg jól magamnak minden utazó ügynököt, és miután kibámészkodtam magam, mindig arra gondoltam, vajon milyen a fehér neműje, vajon milyen az inge. És mindig úgy gondoltam, hogy mindegyiknek piszkos az alsó neműje. Hogy némelyiknek a lába közt meg is sárgult. Hogy mindegyiknek koszos az ingallérja. Hogy az okniuk mocskos. Szóval, hogyha nem nálunk szálltak volna meg, biztosan az ablakon hajítanák ki azokat az alsó nemüket, zoknikat meg ingeket, ahogy a vendégek dobálták ki az ablakon ezeket a holmikat Károly fürdőben, ahol 3 évig nevelt a nagyanyám, akinek a régi malomban volt egy kis szobája, amolyan kis kamrája, ahová sosem sütött be a nap, nem is süthetett volna, mert északi fekvési volt, de azért rögvest a malomkerék mellett. És az a malomkerék oly hatalmas volt, hogy az első emeletről merült a vízbe, és a 3. emeletig is felért. És pont ez a nagyanyám kellett, hogy magához vegyen. Az én anyám leányanya volt, így hát odaadott nevelni a mamájának, mármint az én nagyanyámnak.
és ez az én nagyanyám közel lakott a fürdőhöz. Élete legnagyobb szerencséje volt, hogy megkapta albérletbe azt a kis kamrát a malomban. Hálát is adott mindig a jó Istennek, hogy meghallgatta és nekiadta azt a kamrácskát a fürdő tőszomszédságában, mert ahogy jött a csütörtök és a péntek, ebben a fürdőben fürdőztek a kereskedelmi utazók, ügynökök és más tartós lakhelyen nem rendelkező emberek. És az én nagyanyám már reggel 10-től készültségben volt, aztán már én is alig vártam azt a csütörtök pénteket, meg a többi napot, csak akkor nem röpködött annyi fehér nemű a fürdő WC ablakain. És mi csak néztünk ki az ablakon, és a szomszédos ablakokból szinte percenként ledobott egy-egy utazó valami piszkos ruhadarabot, az egy pillanatra lebegve megállt, megmutatta magát, aztán tovább hullott. Volt, ami a vízbe esett, azért a nagyanyám lenyúlt és kampóval húzta ki, és hogy eközben le ne zuhanjon a mélybe, nekem a lábánál fogva kellett őt tartanom. Vagy pedig az ablakon kidobott ingek egyszerre csak kitárták karjukat, mint a közlekedési rendőr vagy Krisztus uzsunk, egy pillanatra így feszültek keresztre az ingek a levegőben, aztán fejest zuhantak a malomkerék lapátjaira, abroncsaira, és a kerék forgott, és az mindig kész kaland volt, ha úgy adódott, az ember a keréken hagyta az inget. És egy fordulattal később az egyik lapát szinte oda szállította a ruhadarabot a nagymama ablakához. Úgyhogy elég volt kinyúlni az ablakon és bevenni. Vagy pedig kampóval kellett a tengelyről levadászni, mert oda tekeredett fel. És minden fordulattal lejjebb csúszott. De ezt is elérte az én nagymamám, és a kampóval beemelte a konyhaablakon, és rögtön mindent egy teknőbe dobott, és este kimosta a szennyes ingekből és alsó lemükből és zoknikból a piszok vastagját, és már öntötte is vissza a vizet a malomkerék lapátjai alatt kavargó örvénybe. Aztán milyen szép is volt este, mikor a Károly fürdő klozett ablakából az esti sötétben kiröpült egy fehér alsónadrág, egy fehér ing a malom meredélyének sötét hátterére. Ilyenkor ez az ingecske vagy gatya egy pillanatra fölragyogott az ablakunkban, és nagyanyám a kampójával ügyesen elkapta, mielőtt még a mélybe esett volna, a csillogó és nedves lapátkerekekre. Néha este vagy éjjel, mikor a víz felől a mélységből légvonat süvített, az eső meg a vízpermet úgy csapott a nagyanyám arcába, hogy néha szinte meg kellett birkóznia az ingért a húzattal, de a nagymama mégis előre örült minden napnak. Különösen a csütörtöknek meg a pénteknek, amikor a vigécek inget gatyát váltottak. És mert volt pénzük, hát új inget, gatyát és zoknit vettek maguknak, és a régit kidobták a fürdő ablakán. A nagyanyám pedig ott lesett rájuk a kampóval, és aztán kimosta, kiavítgatta, összehajtogatta, és a kredencbe rakta a ruhaneműt. És utána az építkezéseket járva árulta a kőműveseknek és a segédmunkásoknak. És így élt szerényen, ám mégis jól, úgyhogy még nekem is tudott kiflit venni, meg tejet a tejes kávéba. Azt hiszem, ez volt életem legboldogabb időszaka. Még ma is látom, ahogy nagyanyó ott áll a vártán, a nyitott ablakban, ami ősszel meg télen egyáltalán nem volt olyan könnyű dolog. Még mindig látom, ahogy a kidobott ingeket a felfelé törő húzat egy pillanatra megállítja ablakunkban. Az ing széttárja a karját, és nagyanyám egy gyors mozdulattal magához rántja. Mert különben a ruhadarab azonnyomban leesik, mint egy meglőtt fehér madár, le a csörgedező fekete vízbe, és mint a kínvallatot úgy bukkan elő a malomkerékre feszítve, már emberi test nélkül, és lassan vándorol ezen a nedves köríven, és mikor eltűnik a harmadik emeleti ablakok magasságában, ahol hál' Istennek nem emberek laktak, mint mi, hanem a gépház volt, nem kellett hát senkivel sem megharcolni ezekért az ingekért és gatyákért. Szóval aztán ki kellett várni, míg a fehér nemű ezt a körívnyi utat megteszi és visszatér, és megint aláereszkedik, mert ha lecsúszna, akkor a feketén áramló vízbe zuhanna, és a fekete kis hidak alatt lévő csatorna beszippantaná, és elsodorná valahova a malmon túlra. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom.
a csendesség szálló. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Vettem egy új vulkánfiber koffert, és ebbe a bőröndbe beleraktam az új frakkomat. Azt, amit a párdubicei szabóságon vartak az én próbababámra. Magam mentem el ezért a frakkért, és a cég ügynöke tényleg nem hazudott. Lemérte a mellbőségemet, körös körül rakott pergamenpapírból való csíkokkal, és miután mindent lemért rajtam, az egészet feljegyezte, egy borítékba rakta, és elvette az előleget, én meg végül elmentem a frakkért. És a frak olyan volt, mintha rámentötték volna. De engem nem is annyira az a frak érdekelt, mint inkább az, hogy hol van az én fölfújt mellszobrom, hogy az én mellkasom hol lebeg. És maga a főnök, aki szintén olyan kisnövésű volt, mint én, mintha megértette volna, hogy én magasabbra akarok kerülni, mint ahol most vagyok, egyre magasabbra, hogy igen fontos nekem, hogy ennek a társadalomnak a plafonján lebegjek, a boltba vezetett. Óriási volt. A mennyezet alatt generálisok és ezred parancsnokok és ismert színészek mellkasa lebegett. Maga Hans Albers is itt varratott frakkot. Ő is ott lebegett a plafon alatt, a nyitott ablakon beáramlott a léghúzat, és azok a mellkasok úgy mozogtak, miként a felhők. Mint bárányfelhők az égen, mikor fúj az őszi szél, és minden törzsről vékony madzag lógott alá, név és címkártyával a végén, és ahogy fújt a szél, a névkártyák vidáman ficánkoltak, mint a horogra akadt halacskák. Aztán a főnök intett, és én elolvastam a saját címemet. És lehúztam azt az én mellkasomat, mitagadás, kicsike voltam, majd elsírtam magam, amikor megláttam a magamé mellett egy altábornagy mellkasát, meg Beránek szálloda tulajdonos úr mellszobrát. Ám aztán fölkacagtam, és boldog voltam, hogy miféle társaságba kerültem. A főnök meghúzta az egyik madzagot, és azt mondta, hogy most erre a babára var frakkot, hogy ez a baba a kultuszminiszter. És még a kultuszminiszternél is kisebb ez a másik itt, a hadügyminiszter. És mindez olyan erővel töltött el, hogy kifizettem azt az én frakkomat, és még 200-assal meg is toltottam az árát egy aprócska pincér apró figyelmességeként, aki elhagyja az aranyprágát, és valahova a Stráncsicsébe, a csendesség szállóba megy dolgozni. Ahová a világ harmadik legnagyobb cégének, a Van Berkelnek az ügynöke protezsálta be. Elbúcsúztam hát, és elutaztam Prágába. És aztán kofferestül kiszálltam Stráncsicsében. Délelőtt volt, és egyre zuhogott az eső. Itt nem csak egész éjjel, hanem biztosan több napja esett már. Annyi homok meg sár volt az úton. És a Csalánon, Bojtorjánon és Lapun át csak úgy rohant a megáradt, világosbarna, teljes kávészínű patak. És én csak mentem egyre feljebb ebben a sárban, amerre a nyíl mutatta a csendességszállót. És ahogy magam mögött hagytam néhány villát és néhány derékba tört fát, hát nevetnem kellett, mert az egyik kertben egy érett sárga baracktól roskadozó villámhasította fát kötöztek éppen össze, a kopasz tulaj egy dróttal próbálta szorosra fogni a szerte borzolódott koronát, amit két oldalról egy-egy nő támogatott. Aztán egyszerre csak akkora szél támadt, hogy a drót elpattant, és a két nő személy nem bírta megtartani az ágakat, és azok újra szétrepültek, és létrástul mindenestől felborították a férfit, aki szinte eltűnt az ágak fogságában, és mert a tüskék összekarvolázták, folyt a fejéből a vér, és az ágak úgy gúzsba kötötték azt az embert, hogy úgy feküdt a földön, mint akit odaszögeztek, mint akit a vastag ágakkal keresztre feszítettek. És én ott álltam a kerítésnél, és ahogy azok a nőszemélyek meglátták a férfit, hatalmas nevetésbe kezdtek, üvöltöttek a röhögéstől, miközben az úriembernek a szeme forgott és ordítozott, ti kurvák, ti disznók, várjatok csak, majd ha kiszabadítom magam, mint a szöget, úgy verlek benneteket a földbe. Azok a nők a lányai lehettek, vagy a felesége meg a lánya, én pedig megemeltem a kalapom, és azt mondtam, polgártársam, jó felé megyek a csendesség szállóhoz. És a picsába küldött engem az az ember, és rángatózott, de képtelen volt talpra állni.
Felejthetetlen látvány volt az érett sárga barack fogságában vergődő férfi, és a két nő kikacagta magát, és kezdték eltávolítani az ágakat, hogy a férfi fölállhasson, aztán sikerült is föltérdelnie, majd fölállnia, és az első dolga az volt, hogy kopasz fejére húzta a svájci sapkát. És én inkább tovább mentem az úton, és láttam, hogy aszfaltozva van, a patkát pedig sárga gránitkockákból rakták ki. És levertem cipőmről a sarat és a sárga agyagot. És aztán fölértem a dombra. Megcsúsztam, egyszer térdre is estem, köröttem felhők vonultak, majd olyan kék lett az ég, mint az ártól megdöntött katáng az út két oldalán, és ott, fönn, a dombon megpillantottam a szállót. Olyan szép volt, mint a mesében. Mint valami kínai építmény, mint valami szörnyen gazdag ember villája Tirolban, vagy valahol a Rivierán. Fehér volt, hullámosan emelkedő piros öblös cseréptetővel, mindhárom szinten zöld zsalugáterek, és minden fölsőbb emelet egy kicsivel kisebb volt, míg a legfelső olyan volt, mint egy szép lugas, amit odabigyeztettek az építmény tetejébe. És e fölött, a kis lugas fölött is volt valami csecsebecse. Csupa-csupa zöld zsaluból, mint valami figyelőtorony, mint valami meteorológiai állomás, belül műszerekkel, kívül pedig apró lobogókkal, melyek fölött a csúcson piros szélkakas forgott. És minden emeleten, minden ablakhoz volt egy erkély. És ezekre az erkélyekre ugyancsak zsalugáteres ajtók nyíltak, nyitott zsalus ajtók. És én mentem, és sem az úton, sem az ablakokban, sem a balkonon nem mutatkozott senki. Csendesség volt, csak a szél suhogását lehetett hallani a levegőben. Az illatos szellőjét, amit szinte harapni lehetett, mint valami fagyit, mint valami láthatatlan tejszínhabot. Szinte kanalazni lehetett. Az volt az érzésem, hogy ha vennék hozzá kiflit, vagy egy darab kenyeret, úgy szürcsölgethetném, mint a tejet. És már be is léptem a kapun. A víz mosta a gyalogutakat, homokkal szórták föl. A frissen kaszált sűrű gyepen bogják sorakoztak, és én mentem a fenyők között, ahonnan egyszerre csak tágas rétet láttam. És a csendesség szálló feljárata amolyan kis hídgyanánt emelkedett ki a környezetből, amiről aztán egyenesen az üvegajtónak tartott az ember. Az üvegajtón volt még egy zsaluajtó is, szétnyitva a fehér falra, mint valami dísz. És ezt a hullámszerűen emelkedő feljáratot fehér korlát szegélyezte. Alatta sziklakert, alpesi virágokkal, és én egyszerre csak elbizonytalanodtam, hogy vajon jó helyen járok-e. Hogy ez itt szálloda-e, hogy fölvesznek-e, és hogy egyáltalán Walden úr elintézte-e a dolgot, és hogy én, a picike kis pincérfiú, jó leszek-e valamire a csendesség szálló főnök urának. És egyszerre csak elfogott a rémület. Sehol egy teremtett lélek, néma csönd, és én sarkon fordultam, és futásnak eredtem a kerten át. De egyszer csak éles fütyszó hallatszott. Olyan határozott, hogy megtorpantam, és még háromszor szólalt meg az a síp, mintha azt mondaná, te, te, te. És aztán egy hosszú fütyült. Úgyhogy megint megfordultam, aztán szaggatottan szólt az a síp, mintha valami kötél vagy sodrony volna, és csévélne, húzna visszafelé egészen az üvegajtóig, amin aztán be is léptem. És ekkor szinte belém hajtott egy tolókocsiban ülő kövér úr, aki az abroncsba kapaszkodva a tenyerével hajtotta a kocsit, és kövér fejéből egy síp állt ki, és aki most olyan keményen markolta meg az abroncsot, hogy a kocsi megállt, és ahogy hirtelen fékezett, a kövér ember előre billent, épp hogy ki nem borult a kocsiból, csak fekete parókája csusszant le kopasz feje búbjáról, a féle álhaj, amit rögtön vissza is tolt a tarkójára. És aztán bemutatkoztam csendesség úrnak, ő meg nekem. És megemlítettem neki Walden úrnak, a Van Berkel cég ügynökének és kapacitásának az ajánlását, és csendesség úr azt mondta, hogy már reggel óta vár, de már azt hitte nem jövök, mert olyan felhőszakadás volt, és hogy csak menjek, pihenjek le, és utána mutassam meg magam neki frakban is, és aztán majd megmondja, hogy mit vár tőlem. És én nem néztem oda, nem akartam oda nézni, de mégsem bírtam levenni a tekintetem arról a hatalmas testről a tolókocsiban. Olyan kövér volt rajta minden, mint a Michelin autógumi reklámbabáján.
Bár csendesség úrban, akihez ez a nagy test tartozott, valami nagy öröm lakozott, úgy gurult föl alá az agancsokkal ékesített előtérben, úgy fickándozott azzal a kocsival, mintha csak valami mezőn szaladgálna, és úgy tudott közlekedni vele, hogy szinte jobban mozgott, mintha járt volna. És csendesség úr újra belefújt a sípjába, de megint valahogy másként, mintha többféle regiszter lett volna rajta, és a lépcsőn leszaladt a szobalány, fekete ruhában és fehér köténykében, csendesség úr pedig azt mondta: Vanda, ez itt a második pincérünk, vezesd a szobájába. És Vanda megfordult, és fenekének két kerekgerezdje szépen gömbölyödött, és jártában, ahogy az egyik lábával kilépett a másik oldalon, megemelkedett a gerezd, és fekete haját konyba fésülte föl, és én ettől a frizurától még kisebbnek éreztem magam, de elhatároztam, hogy spórolni fogok erre a szobalányra, és hogy az enyém lesz. Virágokkal fogom díszíteni a kebleit, meg a szép hátsóját, és ahogy a pénzre gondoltam, visszanyertem a kurázsimat, ami mindig elhagyott, amikor valami szépet láttam, különösképpen szép nőt. De ez a pincérlány nem az emeletre vezetett, hanem amolyan teraszfélére mentünk ki, hogy aztán épp ellenkezőleg leereszkedjünk a lépcsőn az udvarra, és ott aztán már mindent láttam. Ott volt a konyha, és két fehér szakácssapka. Hallottam, hogyan dolgoznak a kések, és hallottam a vidám nevetést, és két zsíros arc közeledett az ablakhoz, meg nagy, tágra nyílt szemek, aztán újra távolodó nevetés. Ahogy elsiettem a kezemben a bőröndel, amit igyekeztem minél magasabbra emelni, hogy ellensúlyozom apró termetemet, ha már a dupla talp semmit sem segített, talán csak az segített, hogy kinyújtott nyakamon magasra emelve hordtam a fejem, és átmentünk az udvaron. És volt ott egy építmény, és én csalódottságot éreztem. Az Arany Prágában ugyanolyan szálláson volt, mint a vendégeknek, de itt a mindenes szobájában laktam. Vanda a szekrényre mutatott, kinyitotta, megeresztette a mosdóba a vizet, fellebbentette a takarót, hogy megmutassa tiszta az ágynemű, aztán lemosolygott rám, és elment. És megint, ahogy átment az udvaron, láttam az ablakból, hogy egyetlen, de egyetlen egy lépést se tehet anélkül, hogy ne kövessék, ne lássák a tekintetek. Még azt sem engedhette meg magának ez a szobalány, hogy megvakaródzon valahol, hogy csak úgy poroszkáljon, hogy a kezével törölje meg az orrát. Úgy kellett itt mindig járnia, mint valami színpadon, mint egy üvegfalú boltban, mint nálunk, mikor virágért küldtek, és ahogy visszafelé mentem, a kacsék kirakatát rendezték a lányok, apró szögekkel tűzték oda az anyagot, és négy kézláb másztak, egyik a másik után, és az egyik kezében kis kalapács volt, és a redőzött seviotot és kortbársonyt szögezte, és mikor elfogyott a szög, hátra nyúlt, és a mögötte mászó kirakatrendező lány szájából vett újabb szeget, és oda szögelte az újabb redőt, és aztán megint újabb, és újabb szöget húzott ki annak a másiknak a szájából. Annak a lánynak tele volt a szája apró kis szegekkel. Alig, hanem így mulattak ott a kirakatban, s én csak álltam, kezemben a kardvirággal teli kosár, a földön meg egy másik, az pedig margarétával volt teli, elnéztem ezeket a kirakatrendező lányokat. Négy kézláb másztak, és délelőtt volt, és rengeteg ember. És a lányok biztosan elfelejtették, hogy a kirakatban vannak. Minduntalan megvakarták a hátsó felüket vagy a környékét, és aztán megint a kirakat üveghez másztak, kezükben kis kalapács, lábukon papucska, és úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és az egyiknek kispicceltek a szájából a szögek, és ők négy kézláb röhögtek, és vicsorogtak egymásra lányos bujaságukban, mint a kutyák, és elállt a blúzuk, és látszott a mellük, ahogy ide-oda himbálózik, akárcsak a lányok egész teste a boldog nevetéstől, és a kirakat előtt már rengeteg ember állt, és bámult azt a négy harang módjára a kivágás harang lábában himbálózó keblet, és aztán az egyik lány az emberekre pillantott, elkomolyodott, összehúzta magát, és elvörösödött. És mikor a másik kiúszott a nevetés könnyeiből, és az első a kac üzlet előtt összegyűlt tömegre bökött, hát az a másik lány úgy megrémült, hogy két könyökét a blúzához szorította, s ettől hanyat vágódott, és két lába szétnyit, mint az olló, és mindent látni lehetett, még ha divatos csipkés bugyival takarva is,
és ahogy az emberek az imént még kacagtak, úgy komolyodtak most el ettől a látványtól. Egyesek elmentek, mások még maradtak, és még akkor is a kirakatot bámulták, amikor rég elmúlt dél, amikor a lányok már nálunk az aranyprágában ebédeltek. Még akkor is ott álltak a két kisasszony szépségétől földbe gyökerezett lábbal, mikor a boltos segéd lehúzta a rolót. Ennyire képes némelyeket a lánytest szépsége levenni a lábáról. És leültem, és lehúztam a sáros cipőmet, utána a nadrágomat, kinyitottam a bőröndömet, hogy válfára akasszam a frakkot, és egyszerre csak sóvárogva gondoltam vissza az aranyprágára, meg az Édenre. Folyvást ott láttam magam körül a kövekből és emberekből összeálló várost. A zsúfolt tereket. A természetből én 3 év alatt csak azokat a virágokat láttam, amikért nap mint nap szalajtottak. Meg a kis parkot. Ja, és a szirmokat, amelyekkel az Éden kisasszonyainak a hasát díszítettem. Aztán, ahogy belebújtam a frakba, egyszerre csak eszembe jutott, kiféle, miféle is volt az én főnök. Ebbe a 3 évbe foglalva, mint valami pürét, mint holmi eszenciás főzetet, úgy láttam őt és a feleségét. Ez az én főnököm tulajdonképpen még nálam is alacsonyabb volt. És ő is ugyanúgy esküdött a pénzre, mint én. És a pénzéért nem csak az Édenben kapott szép lányokat, de eljárt, sőt, szinte menekült hozzájuk Pozsonyba, meg Brunóba is. Azt mesélték, hogy mire a felesége megtalálta, képes volt jó pár ezrest elverni, hogy mielőtt még belefogott volna a mulizásba, mindig a mellény zsebéhez gombos tűzte a visszaútra való pénzt, és egy kis borravalót a kalauznak, hogy vigye egészen hazáig. És mert olyan picike volt, a kalauz általában a karjában hozta, mint valami gyermeket, és ilyenkor a főnök mindig aludt, és ezektől a muriktól még jobban összezsugorodott, egy álló hétig olyan pici volt, mint egy tengeri csikó. De aztán, egy hét elteltével újra belebújt az ördög, csak most döbbentem rá, mennyire szerette a nehéz borokat, a portóit, az algírit, a malagát, mindent iszonyú komolyan ivott, és szörnyű lassan. Úgyhogy olybá tűnt, mintha nem is ivott volna. Minden korty után valahogy megszépült, az az én volt főnököm. A bort egy kicsit megforgatta a szájában, és csak azután nyelte le, mintha almát falatozna. És minden hörpintés után halkan kijelentette, a szaharai nap van benne ebben a nedűben. Néha a törzsasztal társaságával együtt rúgott be. Ilyenkor kidőlt, és az emelkedett hangulatú társaság mindig a feleségét hívta, jönne már összeszedni az urát. És az asszony jött is le a felvonóval a 3. emeletről, ahol a főnök lakosztálya volt. Szép nyugodtan jött, nem az ő szégyene volt ez, sőt, mindenki csak hódolt neki, és ahogy a főnök ott feküdt az asztal alatt, vagy a karjára borulva aludt, az asszonyság galléron ragadta, játszik könnyedséggel fölemelte, mintha csak üres kabát volna. Ha megült a főnök, akkor lelökte a székről, de nem hagyta, hogy leessen. Röptében elkapta, és olyan erős volt a karja, hogy könnyedén és nyugodtan vitte az emberét, lebegtette a levegőben, mintha tényleg csak egy kabátot vinne. És a főnök rendszerint fölébredt, és csak verdesett a kezével, már amennyire a lecsúszott kabát ujja engedte, és a neje energikus mozdulattal föltépte a liftajtót, és ahogy fogta azt az én főnökömet, úgy be is hajította, csak úgy koppant a lába, de az asszony belépett utána, és megnyomta a gombot, és mi láttuk az üvegajtón át, hogyan fekszik a főnök a felvonó mélyén. Fölötte meg, ott tornyosul az asszony, és mintha mennybe mennének, úgy emelkedtek föl a 3. emeletre. Azt rebesgették a törzsvendégek, hogy évekkel ezelőtt, amikor a főnök az aranyprágát megvette, a főnökné asszony is lejárt a törzsvendégek közé, hogy itt lenn egy irodalmi szalonféle volt, amiből már csak a költő-festő Tonda Jódl maradt, hogy itt mindenféle diskurzusok folytak, hogy könyveket olvastak föl, meg színházat játszottak, ám a főnökné asszony mindig hajba kapott az urával, méghozzá szenvedélyesen, hogy szinte minden második héten összevesztek holmi romantizmus meg realizmus miatt.
Összekülönböztek Smetanán és Janácseken. De úgy, hogy dühükben borral locsolták egymást, sőt, össze is verekedtek. És a főnöknek volt egy spánielje, a főnöknének pedig egy foxia. És amikor gazdáik hajba kaptak az irodalmon, a kutyák sem bírtak uralkodni magukon, és véresre marták egymást. Ám aztán a főnök és a mi főnökné asszonyunk megbékéltek egymással, és sétálni mentek a patak mentén, ki a városból, fejük vagy karjuk bekötve, esetleg felkötve egy nadrágtartóval, mögöttük pedig ott válszorogtak a kutyák, az összemolt foxi, meg a spániel, tépet fülükön flaszterrel, vagy csak lassan alvadó sebekkel a harapós irodalmi bunyó után. Így aztán mind megbékéltek egymással, hogy egy hónap elteltével újra kezdjék. Szép lehetett, de szerettem volna látni. És már ott álltam a tükörben, talpig frakban, az én új frakkomban, kikeményített fehér ingben, fehér csokornyakkendőben, és mikor zsebembe csúsztottam az új, késpengével kombinált nikkelnyelű dugóhúzót, hallottam, hogy megszólal a síp. És ahogy kiléptem az udvarra, egy árnyék suhant át rajtam. Valaki átvetette magát a kerítésen. A fejemre, mint holmi két női mell, két szövetdarab terült, és egy frakba bújtatott pincér ért földet előttem. Fölemelkedett, frakjának két fecskefarka a levegőben úszott, de ő csak rohant tovább, mint akit a síp hangja gombolít föl. Belerúgott az ajtóba, és a lengőajtó szétrepült, és a pincér háta mögött tovább hullámzott, majd megállapodott, és az ajtó kicsinyítve tükrözte vissza az udvart, és az én közelgő, majd végül az üvegajtón belépő alakomat. Csak két hét elteltével jöttem rá, kinek is építették ezt a szállodát. Két hete egyik ámulatból a másikba esem, hogy hová csöppentem, hogy lehetséges-e egyáltalán eképpen élni. Két hét alatt már több ezer koronát kerestem borravalókból, s most a fizetésem a zseppénzem. De 14 napja, még ha egyedül vagyok is kis szobámban, még ha egyedül számolom is a bankókat, mert amint van egy kis szabad időm, már is a pénzemet olvasom, hiába vagyok magamban, mégis az az érzésem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy valaki állandóan néz, miként Zdenyek főúrnak is mindig az az érzése. Annak az Zdenyeknek, aki már két éve itt van, és állandó készenlétben él, hogy fügyszóra átugorja a kerítést, és minél hamarabb az étteremben teremjen. Voltak épp egész nap alig akad munkánk. Ha már kitakarítottuk és rendbe raktuk az éttermet, ami nem tart soká, ha már kikészítettük a poharakat és az evőeszközt, ha már kicseréltük és ellenőriztük a szalvéta és terítőkészletet, lemenjünk Zdenyekkel, akinél a pincekulcs van, előkészíteni az italokat, ellenőrizni, van-e elegendő behűtött pezsgő, 3 decis exportvízeni, a konyakot pedig felvisszük a tálalóba, hogy szobahőmérsékletű legyen, aztán kimegyünk a kertbe, helyesebben a parkba, s ott kötényt veszünk, szépen elgerebjézzük a sétányokat, két hetenként felfrissítjük a szalmakazlakat, a régi bogját elviszik, és újat hoznak, frissen kaszáltat, s azt az előre megszabott terv szerint ugyanarra a helyre kell állítanunk, ahol a régi volt. Aztán a kerti utakat gerebjézzük, azaz, hogy általában csak én gerebjézek. Zdenyek, az folyton a környező világban bujkál, ahogy ő mondja, de szerintem nem bujkálás az, hanem a szeretői után jár. A nyári lakokban hétközben magukra maradt feleségekhez, vagy pedig államvizsgákra készülő kisasszonyokhoz. És én gerebézem a kerti út homokját, és elnézem, hogyan fest ez a mi szállunk hátulról, a fák közül, vagy előről, a tágas rétről, nappal olyan, mint valami panzió. Állandóan az az érzésem, hogy a bejárati kapun egyszerre csak leányzók, vagy pedig aktatásás fiatalulak tódulnak ki. Esetleg kötött pulóveres ifjoncok, s mögöttük szolgák viszik a gólfütőt. Vagy kijön egy gyáros, s az inas fonott széket és asztalkát hoz utána, és a cselédlányok abroszt terítenek arra az asztalra, és kiszaladnak a gyerekek is, és a papához dörgölőznek. Aztán megjön a nagysága, napernyőstül, és szép lassan lehúzza a kesztyűjét, s midőn már mindenki leült, kitölti a kávét. De egész nap nem jön ki azon az ajtón senki, és senki sem lép be rajta.
A szobalányok mégis minden nap takarítanak, és 10 szobában friss ágyneműt húznak, és port törölgetnek. És a konyhában mégis olyan sürgésforgás van, mintha valami lakodalomra készülődnének. Temérdek étel, temérdek fogás készül valamiféle nagy lakomára, amilyent én még sohasem láttam, amilyenről én még csak nem is hallottam. S ha mégis, hát csak arisztokrata körökben. Vagy pedig annak a mi aranyprága szállónknak a főpincérétől, aki pincérként dolgozott egy első osztályú luxus gőzhajón, a Wilhelminén. És a gőzhajó pont akkor süllyedt el, mikor a főúr lekéste az indulást, s mi alatt egy szép svéd nővel, akivel együtt késett el a kikötőből, egész Spanyolországon át a hajó után Gibraltárba vonatozott, az alatt a gőzös elsüllyedt. Szóval azok az első osztályú Wilhelmine fedélzetén elfogyasztott lakomákról szóló elbeszélések, azok voltak kissé hasonlatosak ahhoz, amit mi itt, ebben az Isten háta mögötti csendesség szállóban szervíroztunk. És bár elégedetnek kellett volna lennem, gyakran bizony féltem. Például a gerebézés után felállítottam magamnak egy nyugágyat egészen hátra, a fák mögé. De alig, hogy ledőltem és föltekintettem a vonuló felhőkre, itt mindig vonultak a felhők, alig, hogy elszundítottam, már meg is szólalt a síp, mintha mögöttem állt volna a mi főnökünk, és nekem a legrövidebb úton rohannom kellett az étterembe, futtomban oltoztam le a kötényemet, átvetettem magam a kerítésen úgy, ahogy Zdenyek is csinálta, és egyenesen az étterembe nyargaltam, és jelentkeztem a főnöknél, aki mindig a tolókocsiban ült, és mint rendesen most is nyomta valami. A felgyűrődött pokróc, amit ki kellett alatta simítanunk. Ilyenkor egy övet kellett a dereka köré csatolnunk, olyant, amilyet a tűzoltók is használnak. Egy tartógyűrűs övet. Akárcsak Radzimszky Molnár úr két gyermekének. Az a két gyerek mindig a malomároknál játszott, és a meredek parton egy Bernát hegyi feküdt. És amikor Harry vagy Vintyirzs, mert így hívták a gyerekeket, közel mentek a malomárokhoz, még mielőtt felmerült a veszély, hogy a vízbe esnek, jött a Bernát hegyi, beleakaszkodott abba a tartógyűrűbe, és elhúzta Harryt vagy Vintyirzst a veszélyes ároktól. Pont így akaszkodtunk mi is a főnök övén lógó tartógyűrűbe, és egy csigával fölemeltük a főnököt. Ha nem is a plafonig, csak annyira, hogy a kocsi kigördülhessen, és hogy megmutathassuk neki, hol is lehetett ez a gyűrődés. És megigazítottuk a poklócot, vagy újat, esetleg még egyet tettünk alá, és újra visszaeresztettük a főnökünket a kocsijába. Olyan mulatságos volt, ahogy lógott a levegőben, egész testével előre dőlve. Ahogy a nyakában függőlegesen fityegett a síp, mutatván a főnök dőlés szögét. Aztán újra keresztül kasó gurult az éttermen, a kis és nagy szobákon, igazgatta a virágokat. Ez a mi főnökünk szörnyen kedvelte a női munkákat. Nálunk az összes éttermi helyiség leginkább szoba volt, akárcsak egy polgári lakásban, vagy valami kis kastélyban. Mindenütt függönyök, aszparágusok, minden nap frissen vágott rózsa és tulipán, és mindaz, amit az évszakban.

az is legfeljebb 12 szemére terítve. És miközben Zdenyek és én szótlanul hordtuk az asztalra a tányérok, villák és késféleségek mindenfajtáját, a főnök csendes lelkesültségtől eltelve igazgatta az asztalok közepén álló csokrokat, és ellenőrizte, vajon a tálalóban elég frissen vágott virág és aszparágusz áll-e a vízben. Amivel az utolsó pillanatban, közvetlenül azelőtt, hogy a vendég leült volna, még feldíszítettük az abroszt. És így, amikor a főnök, ahogy mondani szokta, kiirtotta az éttermet az étteremből, és az egész szállót egy Biedermeier polgári otthon melegével töltötte meg, kocsiján kigördült az ajtóig, amin majd a vendégek érkeznek, és kis ideig ott ült az ajtóban. Így összpontosított egy kicsit, és ahogy hirtelen megfordult a tolókocsival, és elindult felénk, úgy pillantott ránk, mintha idegen volna. Egy vendég, aki még sose járt itt, és csodálkozva nézett szét a hallban. Aztán egyik szobából a másikba gurult, és szakértő szemmel vizsgált meg minden részletet, a függöny elrendezését, ki kellett mindent világítanunk, minden villanykörtének ragyognia kellett azon az estén, és amikor befejeztük az előkészületeket, e pillanatban a főnök szép volt. Mintha elfeledte volna, hogy 160 kilót nyom, és hogy emiatt járni se tud. Így gurult végig idegen tekintettel, aztán ezt az idegen tekintetet újra a sajátjával cserélte föl. Összedörzsölte a kezét és füttyentett, megint valahogy másképp, és én már tudtam, hogy rögvest berohan a két szakács, és részletes jelentést tesz a dolgok állásáról, hogy mi a helyzet a homárral, meg az osztrigával, hogyan sikerült a Suvarov töltelék, és hogy áll a Szalpikon. Mikor harmadik napja voltam itt, a főnök lendületből gázolta el a főszakácsot, mert rájött, hogy egy kis kömény magot szórt a gombás borjú szűzérmékre. Aztán felébresztettük a házi szolgát, egy óriást, aki egész nap aludt, és aki mindent megevett, ami az éjszakai lakomákból megmaradt. Szédületes mennyiségű adagokat, teletál salátát, amit semmi, sem a szobalányok nem tudtak megenni, azt mind bekebelezte ez a mindenes. Meg is ivott mindent, ami az üvegek alján maradt, és szörnyű ereje volt. Szóval ez az ember éjszakára zöld kötényt kötött, és a kivilágított udvaron apró fát hasogatott. Semmi más nem csinált. Csak aprította a fát. Egész éjjel dallamos baltacsapásokkal hasogatta a rönköket, amiket este fölfűrészelt, de én rájöttem, és hallottam is jól, hogy csak akkor vágta a fát, amikor vendég jött. És hozzánk csak automobilon érkeztek vendégek. Diplomata rendszámú kocsikon, autóoszlopokban. Mindig csak késő este vagy éjjel. És a mindenes aprította a fát. Az illatos gyújtóst, és minden ablakból nézték, és minden ablakból látható volt. És mindez, a kivilágított udvarunk, meg a körös körül szépen elrendezett fahasábok a biztonság érzetét keltette. A 2 méteres, apró fát hasogató ember, a baltás férfi, aki egyszer agyonvert egy betörőt, 3 másiknak meg úgy ellátta a baját, hogy utána maga vitte le őket talicskán a csendőrősre. A mindenes, aki ha valamelyik autó defektet kapott, felemelte az első vagy hátsó tengelyt a földről, és addig tartott, amíg a kereket ki nem cserélték. A mindenes, akinek mindazonáltal az volt igazából a dolga, hogy mutatósan vágja a fát a megvilágított udvaron, hogy a vendégeink lássák, mint az elbai vízesést, amit előbb föl kell tölteni, majd megvárják, míg az idegenvezető oda nem kíséri a vendégeket, és akkor fent az adott jelre fölhúzzák a zsilipet, és a nézősereg gyönyörködik a vízesésben. Így volt ez a mindenesünkkel is. De hogy befejezzem a főnökünk portréját. Amikor mondjuk a kertben egy fának támaszkodva a bankóimat kezdtem számolni, rögtön felhangzott a sípszó, mintha ez a mi főnökünk valami mindent látó Isten lett volna. Vagy amikor senki sem láthatott minket. Beleültünk, vagy belehemperegtünk Zdenyekkel az egyik szénabogjába. És rögves csípolás hallatszott. Amilyen figyelmeztetés volt ez csak. Mindössze egy füttyentés, hogy dolgozzunk csak szépen tovább, és ne lustálkodjunk. Így hát mindig a kezünk ügyében hagytuk a vasvillát, a gerebjét vagy a kapát, és így dőltünk le.
S amint meghallottuk a sípszót, föltápászkodtunk, és kapáltunk, és gerebéztünk, hordtuk a vasvillán a borzas szénát, és mikor újra csönd lett, épp hogy csak letettük azt a

illet már szólt is a síp. Így aztán feküdtünk, és fektünkben kapirgáltunk a gerebével meg a villával, csak hogy valamit csináljunk, mintha láthatatlan madzagok mozgatnák azokat a szerszámokat. És Zdenyek elmagyarázta, hogy amikor ilyen hűvös van, a mi főnökünk olyan, mint hal a vízben. Hogy sokkal rosszabb, amikor beköszönt a kánikula. Akkor szinte elolvad, szétfolyik, nem tud odagurulni, ahová szeretne. Folyvást egy hűtött szobában kell lennie a féle jégveremben. De mindig mindenről tud, mindent lát. Még azt is, amit nem láthat. Mintha minden fa tetején, minden sarokban, minden függöny mögött, minden ágon egy spiclije volna. Ez öröklődik, mondta Zdenyek, és elterült a nyugágyban. A főnök apjának valahol a Krükönöse aljában volt kocsmája. Ő is 160 kilót nyomott, és amikor beköszöntött a meleg idő, leköltözött a pincébe, még az ágyát is le kellett vinni, és így csapolta a sört, töltötte a pálinkát, hogy el ne olvadjon, különben abban a rekkenő hőségben szétfolyt volna, mint a vaj. Világos? Így hát felcihelődtünk, és elindultunk, csak úgy vaktában egy kerti úton, amin sosem jártam. A főnökünk apjára gondoltunk, hogy miként költözött le nyáron a vidéki kocsma pincéjébe, nehogy úgy járjon, mint a vaj, miként csapolta a sört, miként aludt ott lent, és az ösvény három ezüstfenyő közé vitt minket. És nekem földbe gyökerezett a lábam, szinte megrémültem. De Zdenyek még nálam is jobban megijedt, belekapaszkodott az ingújamba, és így dadogta. Még ilyet? És egy kis házikó állott előttünk. Aféle mézes kalásház, mintha csak valami színpadon volna fölállítva. Közelebb mentünk, és a ház előtt iciri-piciri padocska állt. Az ablaka olyan piculka volt, mint egy falusi ház kamra ablaka. És a kilincses ajtó, mint egy kis pince ajtó, akkora volt csupán, hogy ha be akartunk volna menni, még nekem is le kellett volna hajolnom. De az ajtócska zárva volt. Így hát megálltunk, és az ablakon néztünk be, és 5 percig csak néztünk. Aztán egymásra pillantottunk, és szinte félni kezdtünk. Libabőrös lett a karom. Ott bent, abban a házikóban minden úgy volt elrendezve, mint a szállónk egyik szobájában. Ugyanolyan kis asztalka, székecskék, minden olyan piciben, mint valami babaházban. Még a függöny is ugyanaz volt, meg a virágálvány is. És minden székecskén egy baba vagy mackó ült, a falon meg 2 kis polc rajta, mint a játékboltban, mindenféle játék. Az egész falat játékok borították, dobok és ugrókötelek, és az egész olyan nagy gonddal volt elrendezve, mintha kis idővel érkezésünk előtt rakta volna rendbe valaki a szobát, készítette volna elő csak is a mi számunkra a meglepetést, hogy megrémisszen, vagy meghasson bennünket. Egy valódi kis babaház tele 100 meg 100 játékkal. És egyszerre csak fölhangzott a fügyszó. De nem a figyelmeztető, hogy ne lazsáljunk, hogy ne heverészünk, hanem az, amivel szorultságában szokott magához hívni a főnök, és futásnak eredtünk, és rohantunk, átvágtunk a réten, és izzadtan vetettük magunkat a kerítésen át. És a csendesség szálló minden este pattanásig feszült várakozással volt terhes. Senki sem jött, egyetlen autó sem érkezett, de azért az egész hotel készenlétben állt, mint egy orkesztrion, amibe egyszer csak bedob valaki egy koronát, és játszani kezd. Olyan volt ez a szálló, mint egy zenekar. A karmester már felemelte pálcáját, minden zenész készenlétben állt, összpontosított, ám a karmesteri pálca egyelőre még nem intett. És nem volt szabad sem leülnünk, sem elernyednünk. Vagy igazgatnunk kellett valamit, vagy könnyedén a tálaló asztalkára támaszkodnunk. Sőt, még a mindenes is a fatuskó fölé hajolva állt a kivilágított udvaron, egyik kezében a baltája, másikban a tuskó. Ő is a jelre várt, hogy szekercéje dallamosan lesújtson, hogy az egész szálló mozgásba jöjjön.
mint a felhúzott rugójú céltábla a lövöldében, amikor nem jön senki, hogy aztán egyszerre, mikor a kuncsaft megérkezik, sörétet tölt a légpuskába és telibe találja a céltáblát, az összes kivágott, festett, szegecselt bádok kép és az összes szerkezet működni kezdjen, most és holnap, csak úgy, mint tegnap, de csak akkor, ha valaki a fekete célpontba talál. Arra is emlékeztetett engem ez az egész, mintha valóra vált volna Csipke Rózsika meséje, melyben mindenki abban a helyzetben merevedett meg, amiben az átok érte, hogy aztán a varázspálca érintésére az összes megkezdett mozdulat befejeződjék, a születőben lévők pedig elkezdődjenek. És hirtelen a távolban fel is búgott egy automotorja, és az ablak mellett ülő főnök a tolókocsiból jelt adott a zsebkendőjével, és Zdeněk egy érmét domott a zenegépbe, és az a Harlekin millióit kezdte pengetni. Ezt a gépet, ezt az orkesztriont párnák és filcfalak vették körül, úgy rém lett, mintha a zene egy másik lokálból szűrődne át, és a mindenes lesújtott a fejszéjével, és fáradtnak, görnyetnek látszott, mintha egész délután fát vágott volna, és én átvetettem alkaromon a szalvétát, és vártam, vajon ki lesz a mi első vendégünk. És egy tábornok lépett be. Piros bélésű tábornoki köpenyben, biztosan annál a cégnél csináltatta az egyenruháját, ahol én a frakkomat, de valahogy szomorú volt ez a generális. Mögötte a sofőrre jött, egy aranykardot hozott, az asztalra fektette, és kiment. A tábornok meg végigjárta a szobákat, és mindent szemügyre vett, és a kezét dörzsölte, aztán szétvetett lábbal megállt, hátul összefonta a kezét, és nézte az udvaron a mindenesünket, hogyan vágja a gyújtóst, és eközben Zdeněk kihozta az ezüst pezsgősvödröt, én pedig osztrigát, tengerirákot, homárt tálaltam föl az ebédlőasztalra. És midőn a tábornok leült, Zdeněk felbontotta a pezsgőt, egy Henkel Brockent. Töltött a pohárba, és a tábornok azt mondta, önök a vendégeim. És Zdeněk meghajolt, hozott még két poharat, és töltött. A tábornok pedig felállt, összecsapta a bokáját, és így kiáltott, prosit, és ivott. De épp hogy csak belenyalt a pezsgőbe, mi ketten fenékig ürítettük a poharunkat, a generális ábrázata viszont eltorzult, és egész testében megremegve és undortól eltelve így küszkölt. Fúj, fúj, fúj! Én ezt nem bírom meginni! Aztán osztrigát tette tányérjára. Hátravetett fejjel, habosoló szájjal szívta ki a gyönge, citrommal csepegtetett csigahúst, és megint, mintha jó étvággyal evett volna. De aztán megremegett, és újra prüszkölt az undortól, szinte a könnye is kicsordult. És visszajött, felhajtotta a pohár pezsgőt, és amint kiitta, eképpen ordított. Ezt aztán képtelen vagyok meginni! És föl alá járkált szobáról szobára, és valahányszor visszatért az asztalhoz, mindig vett az odakészített tálakból. Hol egy kis rákot, hol egy levélke salátát, hol egy kis szalpikont, és én mindannyiszor megrémültem, mert a tábornok undorodva üvöltött, meg prüszkölt, hogy fúj, fújjam, fúj, hiszen ez ehetetlen. És megint visszajött, és nyújtotta a poharát, és töltetett, és mikor megkérdezte Zdeněket, Zdeněk meghajolt, és magyarázatba fogott a Veuve Clicquot-ról, meg általában a pezsgőkről beszélt, de hogy ő maga azt tartja a legjobbnak, amit kínálni bátorkodott. A Henkel Trockent. És a generális fölérénkülve újra megkóstolta a pezsgőt, de megint csak prüszkölt. Aztán kiürítette a poharát, és visszament az udvart nézni. Mindenütt sötét volt. Csak a mindenes és munkájának eredménye úszott fényárban. A megvilágított falakat szinte teljesen eltakarták a fenyőfa hasába. És a főnök hangtalanul bejött, begördült a szobába, épp hogy csak benézett, meghajolt, és már gurult is kifelé. A tábornok pedig egyre jobb kedvre derült, mintha megszűnt volna az étellel, itallal szembeni undora, mintha megjött volna az étvágya. Aztán konyakra tért át, és megivott egy egész üveg ármanyakot. És minden pohárka után eltorzult az ábrázata, a szája szörnyű átkokat szórt, és hol németül, hol csehül, prüszkölte, Diese Schnaps kann man nicht trinken!
és a francia specialitásoknál ugyanígy viselkedett, minden falat után úgy tűnt, hogy a tábornok összehányja magát. Esküdözött, hogy nem vesz többet egy falatot sem, nem iszik már egy kortyot sem. Ráfölmet Zdenyekre, meg rám is, hogy mivel etetnek maguk itt engem? Meg akarnak mérgezni? Azt akarják, csirkefogók, hogy fölforduljak? Ám azért fölhajtott még egy üveg ármanyakot. És Zdenyek előadást tartott neki arról, hogy miért hívják a legjobb konyakot ármanyaknak, és nem konyaknak. Mert hogy az ármanyak az brandy, mivel konyak csak azon a vidéken található, amit konyáknak hívnak. Úgyhogy hiába van konyák határától 2 kilométernyire a legjobb konyak, azt már nem szabad konyaknak nevezni, csak brandynek. És hajnali 3-kor, midőn a generális azt jósolta, hogy ő ezt ki nem bírja, hogy 2-kor azzal öltük meg, hogy almát adtunk neki, utána hajnali 3-ra már annyit evett és ivott, hogy egy 5-fős társaságnak is elég lett volna, de azért állandóan jaj veszékelt, hogy nincs étvágya, hogy biztosan lábon hordta ki a rákot, legjobb esetben a fekét, hogy a mája oda van, és a veséjében biztosan homok van, és hajnali 3 körül már spicces volt, és előrántotta a szolgálati fegyverét, és lelőtte az ablakon álló poharat, átlőtte az ablaküveget is, de a főnök csak szép csendesen begördült a gumikereketen, nevetett és gratulált. És arra kérte a tábornok urat, hogy az ő kedvéért próbálná meg eltalálni azt a csiszolt üvegcseppet a velencei csilláról. És azt mondta, hogy az utolsó nagy mutatványt is itt látta. Schwarzenberg herceg földobott egy 5 koronás érmét, és golyós vadászpuskájával pont akkor találta telibe, mikor az már megint közvetlenül az asztal fölött volt. És a főnök odébb gurult, és mutató pálcával egy lyukra mutatott a kandalló fölött, amit az ezüstösön gellert kapott golyó ütött. De a generális a kupicákra szakosodott. Tovább lövöldözött, és ezen senki sem botránkozott meg. És mikor átlőtte az ablaküveget, és a golyó a görnyet mindenes fölött sivített el, mert hogy még mindig vágta a gyújtóst, a mindenes csak megvakarta a fülét, és tovább folytatta a munkát. És aztán a generális fekete kávét rendelt törökösen, és kezét a szívére téve újfent bizonygatta, hogy ezt a kávét neki meginni nem szabad. És kért még egy kávét, és kijelentette, ha akadna még egy kis sült pulár, abból szívesen enne, mielőtt meghal. És a főnök meghajolt és sípolt, kis idő múlva beszaladt a szakács frissen, fehér sapkában, és behozott egy tepsi sült csirkét. És a generális, ahogy megpillantotta a kakast, kibújt a zubbonyából, kigombolta az ingét, és bánatosan megállapította, hogy neki baromfit enni végképp nem szabad, és fogta, és széttépte a kakast, és nekilátott, és minden falathoz jajgatott, hogy az ő egészsége így, meg úgy, hogy neki nem szabad túl táplálnia magát, hogy ilyen undorítót életében nem evett. És Zdenyek megegyezte, hogy Spanyolországban pezsgőt isznak a csirkehúsra, hogy ez alkalommal a La Gordúnál lenne helyén való, és a tábornok biccentett, és aztán ivott és falatozott, és minden harapásnál, minden korty után szitkozódott, meg fintorgott, hogy úgymond, diesen Pulár, au dieser Champagner kann man nicht trinken und essen. És 4-kor, mikor már kipanaszkodta és kiajgatta magát, mintha egyszerre csak minden súly lehullott volna róla, a számlát kérte, amely már készen állt, és a fizetőpincér ki is hozta, kis tányéron, szalvétába bugyolálva nyújtotta oda, de föl kellett olvasni a generálisnak az árakat is, és főleg azt, hogy mi mindent evett meg. És Zdenyek olvasta, tételt tétel után. És a tábornok mosolygott, egyre szélesebben vigyorgott, míg fel nem nevetett, és nyerített, és örvendezett teljesen józanul és egészségesen. A köhögése is elmúlt, a derekát is kihúzta, beleigazította vállát a zubbonyába, és megszépülve, szikrázó tekintettel rendelt még a sofőrjének úti csomagot, és ezresekkel fizetett a főnök úrnak, csak is ezresre kerekített föl, itt biztosan ez volt a szokás, aztán letett még egy ezrest a lövöldözésért, a sérült plafonért, az átlőtt ablakokért,
és megkérdezte a főnököt, elég lesz-e? És a főnök bólintott, hogy elég. És én 300 korona borravalót kaptam. És a generális vállára vetette piros bélésű köpenyét, fölemelte aranykardját, feltette monokliát, és távozott. Lépteit sarkantyú pengés kísérte, és ahogy ment, csizmájával olyan ügyesen rúgta félre a kardot, hogy nem botlott meg benne, nem bukott orra. És másnap is eljött a generális, de most már nem egyedül, hanem szép kisasszonyokkal, meg egy kövér költővel. És ezúttal nem lövöldözés volt, hanem iszonyú veszekedés tört ki az irodalmon, és holmi költészeti irányzatokon kaptak hajba, oly hevesen, hogy egymás arcába fröcskölték nyálukat, és én már azt hittem, hogy a tábornok lepuffantja azt a költőt, de aztán lehiggadtak, és később egy írónőről kezdtek vitatkozni, akiről folyvás azt mondogatták, hogy összetéveszti a vaginát a kalamárissal, hogy boldog-boldogtalan az ő tintájába mártogatja a szerszámát. Aztán majd két óra hosszat egy írót pocskondiáztak, akiről azt mondta a tábornok, hogy ha ez az ember úgy értene az irodalomhoz, mint az idegen vaginákhoz, akkor mind az író, mind a cseh irodalom jól járna. És a költő az ellenkezőjét állította. Hogy ez egy igazi író, akiről elmondható, hogy bár Isten után Shakespeare alkotott legtöbbet, de Shakespeare után biztosan ez a mi költőnk, akiről szó volt. És milyen szép volt, hogy a főnöknek rögvest a társaság megérkezése után zenészekért kellett küldenie, és ezek a zenészek megállás nélkül játszottak. A vendégek meg a kisasszonykáikkal együtt rengeteget ittak, és a tábornok nem csak szitkozódott minden korty és minden falat után, de iszonyúan sokat dohányzott is. S valahányszor rágyújtott, sokáig köhögött, és nézte a cigarettát, és üvöltött, hogy miféle szemetet raknak ebbe az egyiptomi cigarettába. De úgy telefüstölte a szobát, hogy a cigaretta vég félhomályban világított. És szólt a zene, és folyt az ital, és a két vendégen az is föltűnő volt, hogy az ölükben mindig kisasszonyok ültek, és sűrűn fölmentek szobára ezekkel a lányokkal, aztán negyed óra múlva visszajöttek, és nyerítettek a nevetéstől, csak a tábornok jaj veszékelt. Valahányszor fölment a lépcsőn, és kezét a felfelé lépdelő kisasszony combja közé dugta, hogy ugyan kérem, nem való már nekem a szerelem, meg hogy ugyan már miféle kisasszonyok ezek itt, de azért fölment, és negyed óra múlva visszajött, és én láttam, milyen hálás és szerelmes az a kisasszony, és hogy pont úgy járt, mint tegnap az a két üveg ármanyak, mint a két üveg henkeltrokkenpesgő, meg a lagorduna, és újra a poétizmus haláláról beszéltek, meg a szürrealizmus új irányzatáról, ami immár második fázisába lépett, valamint az elkötelezett és a tiszta művészetről, és megint üvöltöztek egymásra, s már éjfél is elmúlt, és a kisasszonyoknak még mindig nem volt elég a pezsgő meg az étel, mintha azt az ételt beléjük tömték, aztán megint kivették volna, akkora étvágyuk volt. Aztán a zenészek bejelentették, hogy vége, nekik haza kell menniük, nem játszanak tovább. És a költő fogott egy ollót, lenyisszantott a generális zubbonyáról egy aranykitüntetést, és odadobta a muzsikusoknak. S azok újra rázendítettek. Cigányok vagy magyarok lehettek, és a generális megint szobára ment az egyik kisasszonnyal, és a lépcsőn most is azt mondta, hogy ő férfiként már kaput, és megint negyed óra múlva jött vissza, és a költővel kisasszonyt váltottak, és ismét csomagolni kezdtek a zenészek, hogy ők már mennek haza, így hát a költő fogta az ollót, és levágott még két kitüntetést, és odadobta őket a muzsikusoknak egy tálcára, és a generális is ollót ragadott, és lenyisszantotta a maradék érdemrendeket, és odadobta a tálcára a többi mellé, és mindezt a szép kisasszonyok kedvéért tették, és mi ezt a legnagyobb merészségként könyveltük el, amit valaha is láttunk. Zdenyek azt súgta, hogy ezek mind a legmagasabb angol, francia és orosz kitüntetések az első világháború. És a generális mellényét levetve táncolni kezdett. És azt mondta a kisasszonynak, azért teremtette le,
hogy vele csak lassan lehet, mert vacak a tüdeje meg a szíve, és kérte a cigányokat, játszanak csárdást. És a cigányok rákezdtek, és rákezdett a generális is. És kisvártatva, mikor kikrákogta és kiköhögte magát, szaporázni kezdett. S a kisasszonynak fürgébben kellett mozognia. És ekkor a generális szabaddá tette a kezét, egyiket a magasba emelte, a másikkal pedig a földet súrolta, olyan volt, mint egy kakas. És egyre gyorsabban ropta, és valahogy meg is fiatalodott, és a kisasszony már nem bírta a tempót, ám a tábornok nem lassított, és táncolt, és közben a lány nyakát csókolgatta, és a muzsikusok körülállták a táncolókat, s tekintetükben megértés és csodálat tükröződött. Látszott a szemükön, hogy a generális helyettük is táncol, és a zene segítségével kapcsolatban álltak a katonával, hol gyorsították, hol lassították a tempót, az szerint, hogy miként alakult a tánc, hogy mennyire bírta erővel a tábornok. Ő azonban változatlanul lepipálta a párját. A lány hangosan szuszogott, arcán egyre nőtt a pír, és fönn a balusztrádon ott állt a kövér költő a másik kisasszonnyal, akivel szobán volt, és hirtelen a karjába kapta a lányt, és fölragyogtak az első napsugarak, és a költő levitte a szép kisasszonyt a csárdás táncolókhoz, és kiment vele a nyitott ajtón, és felkínálta az első napsugaraknak a félig mezítelen, pityókos kisasszonyt, akinek szakadt volt a blúza. Aztán hajnalban, mikor már jártak a munkásvonatok, előállott a generális autója. Egy hosszú, nyitott masina, egy hatüléses Hispano Suiza. Elő szélvédő üveg, hátul bőrhúzatos ülések, és a társaság fizetett, az a költő egy kötetének teljes honoráriumával egyenlítette ki a számlát. 10 000 példány, akár csak jódul könyve, a Krisztus élete. De jókedvűen fizetett, és azt mondta, hogy semmiség, hogy azon nyomban elmegy előlegért, hogy elutazik Párizsba, és ír egy újabb kötetet, még szebbet, mint amilyen ez volt, amit épp elittak. És berakta az autóba a generálist, a tábornok fehér, feltűrt, újú ingben ült hátul a két kisasszonyka között, és aludt. Az első ülésen a költő hajtókájába piros rózsát tűzött, és előtte kivont tábornoki aranykarddal a kezében, könyökével a szélvédőre támaszkodva, a szép, táncos kisasszony állt. A tábornok zubbonya volt rajta, kigombolva, a zubbonyon a lenyisszantott kitüntetések maradványai fityegtek. Kibontott hajának kucsmáján a generális sapkája díszelgett. És így állt ott felvetett fejjel, hatalmas két keblével ez a lány. Zdenyek azt mondta, hogy olyan ez, mint a Marseillaise szobra, és így hajtatott a társaság a pályaudvarhoz. És miközben a munkások vonatra szálltak, a tábornok gépkocsija a peron mentén Prága felé haladt. És a kiöltött keblű leányzó kivont karddal így kiáltott: Prágára fel! És így vonultak be Prágába. Milyen szép is lehetett. Később megtudtuk, hogy a tábornok a költővel s a kisasszonyokkal, főleg azzal a tépet blúzú két keblét kimeresztő kivont kardúval így hajtott végig a Psikópin és a Národnyit Sidán. És a rend őrei tisztelettek előttük, miközben a Hispano Suiza hátsó ülésén a generális lecsüngő kézzel aludt. És itt a csendességszállóba jöttem rá, hogy azt, hogy a munka nemesít, nem más találta ki, mint ezek az emberek, akik itt egész éjszaka örökben a szép kisasszonyokkal ettek és ittak. Ezek a gazdagok, akik olyan boldogok tudtak lenni, mint a kisgyerekek. És én még abban a hitben éltem, hogy a gazdagokon holmi átok vagy micsoda ül. Hogy csak a kunyhók, a kis tiszta szobák, a savanyú leves és a krumpli töltheti el üdvel és boldogsággal az embereket, hogy a gazdagság az valami átok. Ám úgy látszik ezt a papolást is, hogy micsoda boldogság kunyhókban lakni, ezt is a mi vendégeink találták ki, akiknek teljesen mindegy volt, mennyi pénzt költenek el egy éjszaka, és akik csak úgy szórták a hasas bankókat a négy világtáj felé, és ettől jól érezték magukat. Sosem láttam olyan boldog férfiakat, mint ezek a nagyiparosok meg gyárosok voltak. Mint már mondtam,
Úgy tudtak rakoncátlankodni és örülni az életnek, mint holmi kis csibészek. Még ugratták is egymást. Kelepcét állítottak egyik a másikának, annyi mindenre volt idejük. És nagy vidámság közepette hirtelen megkérdezték a szomszédjuktól, nincs-e szüksége egy vagon magyar hízóra vagy kettőre, de talán egy egész vonatnyira. És mások, miközben az apró fát hasogató mindenest nézték, ezek a gazdagok ugyanis azt hitték, hogy a mindenesünk a földkerekség legboldogabb embere, elábrándozva gondoltak erre a munkára, amit örökké magasztaltak, ám sohasem csináltak. És ha csinálniuk kellene, boldogtalanok lennének. Oda volna a boldogság. És ekkor egyikük egyszerre csak a szomszédjához fordult, hogy volna Hamburgban egy hajórakomány kongói tehénbőröm. Nem tudod, mihez kezdjek vele? És a másik, mintha nem is egy egész hajórakományról, hanem csak egyetlen tehénbőrről lenne szó, hány százalékot kapok? És az első azt mondta, hogy 5-öt. Erre a másik, hogy 8-at. Kockázatos a dolog, biztosan férges a bőr, a négerek mindig rosszul sózzák be. Erre az első oda tartotta a tenyerét, és azt mondta, legyen 7. És kis ideig farkas szemet néztek, és aztán kezet fogtak. És visszamentek a kisasszonykákhoz, és ugyanazzal a kezükkel tovább fogdosták a mesztelen nők kebleit, és a felfésült kis szőrpihedombot a hasuk alján, és úgy csókolták őket tele szájjal, mintha osztrigát elnének, mintha főt, csigát szürcsölnének. De attól kezdve, hogy megvették vagy eladták a vonatnyi sertést meg hajónyi tehénbőrt, attól a pillanattól kezdve, mintha 20 évet fiatalodtak volna. Némely vendégünk itt egész utcasornyi bérházat vett vagy adott el, sőt, egy vár és 2 kastély is minálunk cserélt gazdát. Adtak itt egy gyárat, a vezérképviselők itt egyeztek meg egy egész Európára kiterjedő boríték exportban, volt, hogy itt állapodtak meg egy 500 000 koronás kölcsönben valahová a Balkánra, eladtak itt már 2 vonatnyi lőszert, megegyeztek jó egynéhány arab ezred felfegyverzésében, és mindig ugyanazzal a körítéssel. Pezsgő, kisasszonyok, francia korok, és egy pillantás az ablakból a felülről megvilágított fát aprító mindenesre. Az éjszakai séták alatt a holdfényes parkban, fogócskázás és szembekötősdi közben, ami általában a szénabogjákban ért véget, melyekkel a főnökünk, akárcsak a fát hasogató mindenessel, a kertet dekorálta. Ilyenkor aztán a vendégek pirkadatkor szállingóztak vissza, hajukat, ruhájukat száraz fűszál, széna borította, s boldogok voltak, mintha csak színházból érkeztek volna. És a zenészeknek meg nekem százasokat osztogattak, telemarékkal, jelentőség teljes pillantások kíséretében, hogy semmit sem láttunk és semmit sem hallottunk, még ha valójában mindent láttunk és hallottunk is. Miközben a főnök a tolókocsijában hajlongott, csendesen gurulva a gumiabroncsokon szobáról szobára, hogy mindig mindenütt rend legyen, hogy minden kívánságot kielégítsünk, mert a mi főnökünk mindenre gondolt. Ha valaki hajnaltájt megkívánt egy pohár friss tejet vagy hideg tejfölt, az is volt itt mindig. Még az okádáshoz is volt a csempészet illemhelyeken egy berendezés. Aféle egyszemélyes rókázótál, krómozott fogantyúval. Meg egy közös rókázó fal, ami leginkább jászolhoz volt hasonlatos, fölötte egy rúd, úgy, hogy a vendégek odaálltak, fogták azt a rudat, és csoportosan hánytak. Így bíztatva, erősítve egymást, míg én, amikor okádtam, szégyeltem magamat. Még akkor is, ha senki se látta, hogyan vonaglom. De a gazdagok úgy rókáztak, mintha az a rókázás is a lakomához tartozna, mintha az is a jó modor része volna. És mikor kihányták magukat, könybelábat szemmel jöttek vissza, hogy kis idő elteltével még nagyobb étvágyjal egyenek, igyanak, akár csak a régi szlávok. És Zdenyek a főúr igazi főúr volt. Prágában, a Fekete Sasban tanulta a szakmát, ahol egy öreg főúr tanította. Ez a főúr személyi pincér volt egy arisztokrata kaszinóban, ahová maga Deszte főherceg is eljárt. Zdenyek úgy szolgált föl, mintha az alkotás mámorában lebegne. Zdenyek egyszerűen vendégnek számított, és meg is vendégelték mindig.
Minden asztalnál volt egy pohara, amibe éppen hogy csak beleivott, de azért mindenkivel kocintott. Úgy mozgott, úgy hordta az ételt, mintha álomban suhanna örvénylő mozdulatokkal. Ha valaki az útjába került volna, szörnyű lett volna az ütközés. Tetszetősen, elegánsan mozgott, bármit csinált is, és sohasem ült le. Mindig csak állt, és mindig tudta, kinek mi lesz az óhaja, és már előre kihozta, amire a vendégnek éppen gusztusa támadt. Egyszer elmentem Zdenyekkel mulatni. Zdenyeknek volt egy grófi szokása. Jóformán mindent elvert, amit megkeresett. Úgy rendelte másutt az ételt, italt, ahogy a mi vendégeink őnála. És mindig maradt annyi pénze, hogy amikor hajnaltájt hazafele igyekeztünk taxival, fölébresztette a falu legnyomorúságosabb csehójának kocsmárosát, és megparancsolta neki, hogy hozzon muzsikusokat. És a muzsikusoknak játszaniuk kellett. És Zdenek házról házra járt, és hívta az alvókat, jöjjenek inni az egészségére, jöjjenek mind a kocsmába. És utána hajnalig szólt a zene. Reggelig ropták a táncot, és amikor a vendégsereg már mindent megivott, ami a kocsmárosnak csak üvegben, hordóban volt, Zdenek fölébresztette a gyarmat és rövidárú kereskedés tulajdonosát, és kosárszám vette a flaskákat, és megajándékozta az öreganyókat és öregapókat, és nem csak azt fizette ki, amit a kocsmában megittak, de az összes üveg rozsólist, és mindazt, amit szétosztogatott, és nevetett, és csak akkor volt teljes a boldogsága, amikor már minden pénzét elverte. És az volt az igazi, amikor megtapogatta a zsebeit, és már gyufája sem volt, ilyenkor kölcsönkért 20 fillért megvette a gyufát, és rágyújtott egy cigarettára. Ő, aki legszívesebben a kocsma kályha tüzénél lángra lobbantott, összesodort 10 koronással gyújtotta meg a szivarját. És aztán felszedelőcködtünk, a muzsikusok rázendítettek, és ha még jutott rá idő, Zdenek fölvásárolta a kertészet minden virágát, és szórta a szegfűt, a rózsát, a krizantémot, és a zenészek elkísértek bennünket a falu határán is túlra, és a virágokkal felkoszorúzott automobil visszavitt minket a csendesség szállóba, mert aznap, vagyis hát azon az éjjelen, szabad napunk volt. Egyszer egy előre bejelentett vendéget vártunk, és a főnök nagyon nagy gonddal készült a fogadására. 10-szer, 20-szor is végiggurult tolószékében az összes termen, és még mindig nem talált mindent úgy, ahogy szerette volna. 3 főt jelentettek be, de csak 2 jöttek, bár 3 személyre volt terítve. És egyáltalán, egész éjszaka feltálaltunk mindent a 3. vendégnek is, mintha bármelyik pillanatban betoppanhatott volna. Mintha valami láthatatlan vendég lett volna, aki itt ül, itt járkál, sétál a kertben, hintázik a hintaszékben, és így tovább. És először egy hölgyet hozott valami szép nagy autó. A sofőr franciául beszélt vele, Zdenek úgy szintén. Aztán egy másik luxuskocsi gördült a szálló elé, úgy este 9 felé, és maga a köztársasági elnök szállt ki belőle, akit rögvest felismertem, és akit a főnök úr excellenciás uramnak szólított. És az elnök úr ezzel a gyönyörű francia hölgyel vacsorázott, aki repülőgéppel érkezett Prágába. És az elnök urat, mintha csak kicserélték volna, valahogy megfiatalodott. Nevetett, bőbeszédűvé vált, pezsgőt, majd konyakot ivott, és ahogy így felvidult, áttelepettek a Biedermeier bútorokkal berendezett virággal földíszített szobába, és az elnök úr maga mellé ültette azt a szépséget, és a kezét csókolgatta, aztán megcsókolta a vállát is. A hölgynek mezítelen volt a karja, újatlan estéi ruhát viselt, és az irodalomról társalogtak. Aztán egyszerre csak kacagni kezdtek. Az elnök úr halkan mesélt valamit a szép nő fülébe, és ő sikított a nevetéstől. És az elnök úr is nevetett. A térdét csapkodta nevettében, és maga töltötte ki a pezsgőt, és újra egymás felé nyújtották a pezsgős poharakat, a száruknál fogták őket, és vidáman csilingelve kocintottak. Egymás szemébe néztek, majd élvezettel ittak.
és az a hölgy gyöngéden a fotel támlájának döntötte az elnök urat, és megcsókolta. Hosszan csókolta. Hosszú csók volt az, és az elnök úr lehúnyta a szemét, és a hölgy végig simította a testét. Az elnök úr pedig a hölgy csípőjét simogatta. És láttam az elnök úr brilliáns gyűrűjét, hogyan csillog a francia szépség combján. És aztán, mintha csak álmából ébredne, most ő hajolt a szép hölgy fölé, és a szemébe nézett, és most ő csókolta a nőt. És egy pillanatra mozdulatlanná váltak az ölelésben, és mikor magukhoz tértek, hát az elnök úr a lelke mélyéből édesen felsóhajtott, és a hölgy is akkor átsóhajtott, hogy a hajából kibomlott fűrt rugózva rezgett a homlokán. Fölálltak, úgy fogták egymás kezét, mint két gyerek, akik épp körtáncot akarnak járni, és egyszerre csak kézen fogva az ajtóhoz futottak, és kiszaladtak a kertbe, el nem eresztették volna egymás kezét, úgy ugrándoztak, hancúroztak a sétányokon, és hallottuk a csilingelő nevetést, meg az elnök úr vidám hahotázását, és nekem ez sehogy sem illett ahhoz az elnöki arcképhez, amit a bélyegeken, meg a hivatalos helyeken láttam. Én mindig úgy gondoltam, hogy az elnök úr efféle dolgokat nem csinál. Hogy az ilyesmi nem való az elnök úrhoz. És mégis. Olyan volt ő is, mint a többi gazdag ember. Mint Zdenek, vagy én. És most ott szaladt a holdfényben úszó kertben, aznap délután is felállítottuk a szárított szénából a bogjákat, és láttam, hogy a szépséges hölgy fehér estéje és az elnök úr fehér, keményített frakmellénye meg a fehér manzsettái úgy rajzolódnak bele az éjszakába, úgy szállnak ide-oda egyik szénakazaltól a másikig, mint a fehér porcelán. Láttam, hogy miként érte utol az elnök úr azt a fehér estéit, miként kapta el és emelte föl könnyedén. Láttam a két manzsettát, hogyan emeli föl azt a fehér ruhát, hogyan viszi tova, hogyan törik meg rajta, hogyan omlik rá a fehér estéi, mintha az a manzsetta most emelte volna ki a folyóból. Vagy mint mikor az anya viszi fehér hálóingecskéjében gyermekét a kiságyhoz. Úgy vitte a hölgyet az elnök úr a kertünk mélyébe, az évszázados fák alá, hogy aztán újra kiszaladjon vele, és egy szénabogjára fektesse. De a ruha kicsúszott a keze közül, és szaladt tovább, az elnök úr meg utána, és mindketten vele zuhantak egy szénabogjába, de az a fehér estéi újra felemelkedett, és futott tovább, míg végül elterült egy bogján, és az elnök úr ráesett. Én láttam azokat a manzsettákat. Láttam, hogyan lesz egyre kisebb az az estéi ruha, hogyan tűri a két manzsetta egyre feljebb, hogyan zilálja és forgatja, mint ahogy mi forgattuk a mákvirág szirmait. És aztán csönd ült a csendesség szállókertjére. És én nem néztem őket tovább, és nem nézte őket a főnök sem, lassan leeresztette a függönyt. Zdenyek a földet bámulta, akárcsak a szobalány, aki ott állt a lépcsőn fekete ruhácskában, és csak a hófehér kis kötény meg a sűrű hajában diadémként fénylő fehér bóbita látszott belőle. Senki sem nézett oda, de mindannyian fölizgultunk, mintha mi feküdnénk ott a széttúrt és letaposott szénán azzal a szép hölgyel, aki ennek a szénabogjás jelenetnek a kedvéért aeroplánon repült ide egyenesen Párizsból, mintha mindez velünk történne. És főleg, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akik részt veszünk ezen a szerelmi ünnepélyen, akiknek ez megadatott a sorstól, mely mindezért csak annyit vár el tőlünk, mint paptól a gyónú. Titoktartást. Éjfél után a főnök a babaházba küldött, hogy vigyek oda egy kristálykancsóban hideg tejfelt, egy véka frissen sült kenyeret és szőlőlevélbe bugyolált vajat. És vittem a kosarat, és reszkedtem. Mentem a szerte szét dobált bogják mentén, egyik olyan volt, mint valami nyoszolya, és én fejet hajtottam a széna előtt. Nem tudtam megállni, és belemarkoltam és beleszagoltam, aztán befordultam az ösvényen a három ezüst fenyő felé, és akkor már láttam a három világító ablakocskát,
És amikor odaértem, láttam, hogy a házikóban, ahol ugrókötél, plédob, maci, meg baba volt a polcokon, hogy ott egy kis széken fehér inkben az elnök úr ül, és vele szemben egy pontosan olyan kis széken a francia hölgy. Ekképpen ült ott a két szerelmes, és nézett egymás szemébe. Az asztalon egymásra simulva pihent a kezük, és a házikót egy közönséges lámpás világította meg, és az elnök úr felállott, teljesen eltakarta az ablakot, le kellett hajolnia, hogy kijöjjön a ház elé, és én átadtam neki a kosarat. Olyan nagy volt az a mi elnökünk, hogy meg kellett görnyednie, miközben én állhattam. Olyan picike voltam, és nyújtottam felé a kosarat, és ő azt mondta, köszönöm, fiam, köszönöm. És megint behátrált az az ő fehér inge, a fehér csokornyakendője kibomlott. A frakjába pedig visszafelé menet baklattam bele. És aztán hajnalodott, és mikor felkelt a nap, a babaházból előjött az elnök úr, meg az a francia hölgy, csak úgy kombinéban. Gyűrött ruháját maga után húzta, és az elnök úr kezében lámpás volt, benne a gyertya, de ez a gyertya csak egy aprócska pont volt az éppen fölkelő naphoz képest. És aztán az elnök úr lehajolt, és ujjánál fogva felemelte a frakkabátot, és húzta maga után a szénával, szalmával, fűszállal tele kabátot. Ekképpen lépdeltek álmodozva egymás mellett, és mindketten boldogan mosolyogtak. És én elnéztem őket, és egyszerre csak megértettem, hogy pincérnek lenni, az nem kis dolog. Hogy nagy különbség van pincér és pincér között, de hogy én olyan pincér vagyok, aki diszkréten felszolgált a köztársasági elnöknek. És hogy ezt igen meg kell becsülnöm. Pont úgy, ahogy egy életen át ebből élt Zdenyeknek az a híres pincére, aki az arisztokrata kaszinóban szolgált föl Ferdinánd d'Este főhercegnek. És aztán az elnök úr elment az egyik autóval, a hölgy a másikkal, a harmadikkal pedig senki sem ment el. Nem ment el a láthatatlan vendég, akinek az egész lakomát rendelték, akinek felterítettünk, akinek a főnök úr föl is számolta az étkezést és a szobát, amiben az a harmadik nem aludt.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Banek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett, és sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, hívott a söréből, vagy másnak a söréből, és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok Mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok. Kárpát Renét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet. Nem érdekel senkit. Ezt Zombori Sálkrodóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába. Tehát rossz néven vette a Walpurgis Éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teját, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
2: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
1: Mutatta be barátunkat Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr. Ez egy jó hely, nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt, leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék. És nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését, eljátsza ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta főhadi szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami. Hogy itt van még lehetőség. Hallgattam. Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát. Éreztük, hogy férfi lett. Hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb, hogy valamiben fölöttünk áll, tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, Szahara, szökés, nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit. Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen. Nézd, itt nem megy egyszerre a siker. Jól meg kell ragadni, amihez hozzákezd el. Ti mit csináltok? Kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a Rotondba és a Dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert. Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról. Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, de hát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ezt most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Bolondul szeret az a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna. Azt hiszed, hogy komolyan ott hagyna mindent, értem? Kérdezte Sába. Utánad szaladna a világ végére? Lehet, mondta válatvonva. De ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra? Hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiúk, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintéznivalón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utánam. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnt.

vitte a fedeléhez, és rágyújtott. Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangúnak minősített kezdőművészből áll? Úgy van, felelte Sír Lajos fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is. Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony. Ingatag! Úgy van, kiáltott Feri bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett. Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Neddát figyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört. És most valamennyien együtt vannak? Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René. Almási Péter méltatlan mennyasszony az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, amiért illően meggyászoltuk. Kétségtelen, hogy Nedda egy futó pillantást váltott Vanek úrral. Miért? Lehet, hogy most már a felizgatott képzeletem gyanakvással reagál mindenre? De valamennyiünket rendkívül izgalomba hozott a szenzációs esemény. Nő van közöttünk. Hát, ha még tudnák a rejtélyes ház, a vándorló világítás rejtélyét. Akkoriban szerencsére izgalmas mellékkörülmények nélkül is alkalmas volt a társaság, lelkileg arra, hogy kissé megőrüljön egy nőért. Nő nélkül sem volt itt sok normális ember. Így azonban csupa lázas, inkább lelki élményre, mint szellemi kalandra kihelyezett tekintet tapadt Neddára. A bulmisnek rövidített szemmiselen álltunk rossz kedvűen. Ne kísérjenek haza, mondta Nedda röviden, megalázó udvariaskodás. Na de most egyedül? Nem vagyok egyedül. Korbáccsal járok, jó éjszakát. És elsietett. Visszhangosan kopogtak léptei. Amikor a társaság befordult a sarkon, lemaradtam is. Csúf dolog, de be kell vallanom, Nedda utánosontam. Ütött kopott utcákon át zegzúgos sikátorok között sietett. Talán egy óráig is eltartott, hogy így egyenletes, de gyors léptekkel ment. Egyszer sem nézett hátra. Pedig hol jár? Belville-ben. Ez volt hajdan Párizs hírneves apacs negyede. És ma sem polgáriasodott el nagy mértékben. Nem, szó sincs róla. Így éjfél után, amikor lezajlott az esti turistaforgalom, legkevésbé sem biztonságos ez a környék. De Nedda megy. Határozottan, céltudatosan kopogó léptekkel egy pincehelyiséghez. Amolyan romantikusan piszkos és félelmetes vendéglő. Illetve lebúj. Harmónika nyekerek benne búsan. Most odaér. Csak az ajtót nyitja ki, és megáll a lépcső előtt. Mit keres itt? A szomszédos kapu mélyedésben állok, amikor ismét megjelenik egy rongyos, ősz egyénnel, köpcös, züllött külsejű emberrel. A legfeltűnőbb ezen az emberen a homloka. Görbe. Mintha behorpasztották volna, olyan a formája. Elvétve egy-egy szót hallok abból, amit beszélnek. Ne törődjön a pénzzel, súgja izgatott a Nedda. 2 évet ülhetek ezért, hallom a bizonytalan feleletet. Ez a görbe homlokú toprongyos püffet jassz olyan a lány mellett, hogy megfájdul az ember szíve. Suttognak. A férfi ezt mondja. Miről tudom? És Nedda válaszának csak a töredékét hallom. A robbanógránát, ez a jel. Nem török így be, hallatszik tisztán, amint a férfi suttog. Gránát? Betörés. Mi ez? Merénylet? Anarchisták? Ki ez a nő? És megy ismét messzi, hosszú útvonalakon, sietve, öntudatosan, erélyes, csizmás léptekkel. És már a Boulevard de Sevastopol drója átcsap a Rivolira, egyre nagyobb sietséggel. Valahol a Madeleine templom környékén befordul,

0: és megáll egy kapu előtt. Kulcsot vesz elő, kizárja a kaput, bemegy. Tehát itt is lakik. Rue Forbin 18. Állok, folyam a kaporáros szagú füstjét, és az ember úgy megérti egyszerre, hogy milyen az, amikor egy nőért valaki cserben hagy barátot, testvért, sőt, olykor még gyermekeit is. Lassanként elindulok hazafelé. Most, mintha roppant denevér szárny kavarná fel a levegőt, finom mesz keletkezik, és befordul a sarkon egy impozáns, csillogó, fekete túrakocsi, előkelően, szinte vattázott motorral, és odakördül a Rue Forbin 18 elé. Megáll, de járatja a motort. Már nem is ér váratlanul, hogy Nedda kilép a kapun, és beszáll az autóba. És attól sem haltam meg, hogy káprázatos estéruhában van. Belépőjéről derékig lógnak a legértékesebb szörmék. És az elzúgó túrakocsiban ott ült mellette egy nagyon előkelő őszférfi. És ez mindenek felett a legborzasztóbb volt. Ha egy nő hazudik, csal, bűnöző, gyilkos, tébolyult, züllött, még nem a legrosszabb. Hát akkor mi a legrosszabb? Ha mást szeret, az a legrosszabb. Azt nem lehet kibírni. Az elviselhetetlen. Az befejezett kín, mint a halál. Nincs kiengesztelés. Mert más szeretni nem bűn, tehát megbocsáthatatlan. A barokk villa. Megindult a rajzás a Szajna parton. Párizsban tavasz lett. Szép, zöld, boldog tavasz. A manzárdok népe boldogan élvezte a hirtelen támadt ragyogást. A Boulevard Mitch, a Saint-Germain és a Pantheon környéki kis szálok népe előzönlötte a Szajna partját, és a korlátokon üldögélve lógázták lábaikat a víz felett. Tanultak és verekedtek, és vitatkoztak vagy fütyűréztek, míg a folyómenti lépcsőn félvállukra dobott kabáttal, orrukra húzott sapkájuk alatt szundítottak a hajósok. Némelyik szájharmonikázott. Igaz, még eléggé hűvös a tavasz, de már csillagokat bontogat fenn az alkony, ahogy szépi a színekbe süpped a nappali fény, és a szél jó ízű szagokkal járja be a várost. A sok nyilvános kert és valahány hosszú ódon utca most mind benépesedik, nyüzsgő, zsibongó, százféle nyelven hadaró, rongyos, elegáns, rikító és fantasztikus külsejű egyénekkel. Valószínűtlenül sovány művészek rohannak itt, karonfogva elmebajos medikákkal. Lázbeteg feltalálók sietnek lelkentezve és cél nélkül. Modellek, apostolok, anarchisták és közelebbről meghatározhatatlan egzisztenciák zagyva macszája, mint hosszú télből szabaduló méraj óriási tetvágyjal elözönli a környéket, izgatottan, hisztériásan, hadarva és gesztikulálva. Ekkor történt a katasztrófa. A házi asszonyunk az egyik tavaszi reggelen kopogtatás nélkül nyitott be hozzánk, és megállt az ajtóban, mint az eleven végzett. Bizonyos, hogy Augias istálója sokkal rendesebb hely lehetett, mint ezen a reggelen a mi szobánk, ahol mindettől eltekintve kétszer annyian voltunk, mint ahány ember ennyi légköbméteni területen józan számítás szerint elfér. A házi asszony álláspontja röviden ez volt. Szemet hunyt afölött, hogy öt ősbérlő felhozta két barátját. Nem szólt semmit, amikor a két barát idehozta három újabb cimboráját. Miután azonban most már nyilvánvaló előtte, hogy züllött alakok menhelyévé óhajtjuk alakítani a lakást, a következő alternatíva elé állít bennünket. Vagy kiürítjük a bérletet délután két óráig, vagy elmegy a rendőrségre és bejelenti, hogy a lakásában foglalkozás nélküli és pénztelen külföldi állampolgárok garázdálkodnak, akik nagyrészt bejelentési kötelezettségüket is elgalasztották. Ismerve a rendőrség rideg magatartását, ilyen minősítésű külföldiekkel szemben kénytelenek voltunk elhagyni a lakást. Délben a nyomor különítmény tagjai férfias, de megható búcsú után távoztak a szélrózsa minden irányába. Kárpát René, régi hálótársam, együtt maradt velem, és kettesben haladtunk szegényes cókmókjainkkal a Basti irányába. Hogy miért pont arra? Nem tudom. Célunk nem volt tehát minden irány a miénk. Itt megpihentünk, hogy haditanácsot tartsunk, míg körülöttünk leírhatatlan sokféleséggel morajlott a déli forgalom. A Walpurgis Éj című balett komponistája kétségbe esetten álltott a siketítő lárma közepén, olyan tanácstalanságban, olyan keservessé törpülten a hatalmas emlékoszlop alatt, szőkeségével, túlérzékenységével, energiátlanul és remegő térdekkel, mint aki halni készül. Azután tétován rám nézett. Azt gondolom, a menhely. A menhely. Először nem bírtam szólni, de erőt vettem magamon. Igazad van, feleltem szinte közömbösen. Aludj a menhelyen. Lehet, hogy holnap már én is ott leszek. Ezt természetesen csak megnyugtatásul mondtam. A menhely szörnyű és félelmetes valami volt a szemünkben. Csak tudná az ember, hogy miért. Talán a magánélet teljes, megdöbbentő hiánya. Vagy mert este annyi ember üldögél hozzátartozói között szegényes otthonában, vagy fényes palotában, oly mindegy, de éppen ilyenkor aránylag kitaszítottabbnak érzi magát az ember. Most azonban bátorítani akartam Kárpátot. De látom, hiába. Ő tudja jól, gyáva dolgot művel. Letört a küzdelemben. Leghamarabb mindnyájunk között. Ne haragudj, motyogta és ment. Lecsüggett fővel ingatagon, életének-e világosi haditénye után roskadozva a menhely felé. Én ott maradtam közepén a nagy térnek, ahol hajdan az előkelő és világhírű börtönintézmény állt egy föld alatti villamos helyén, az emlékoszlop alatt, a Járda szigeten, mely akkor az egész körülöttem zajló élettől határolt el, mintha puszta sziget lenne. A Rue Royale végén összetalálkoztam Sír Lajossal. Utolsó frankunkkal betértünk egy bisztróba. Mennyire vagy a regénnyel? Kérdezte Sír Lajos, a melegtől nyomban bóbiskoló fejjel. Sajnos a meleg helységek morfiumként hatottak rá. Vagy két fejezetet megírtam. Nagyon érdekes. Régen gondolom, mondja úgy szólván álmában, hogy nekem a regényírás valahogy jobban menne, mint a költészet. Istenem, mit ülök én itt? Gyerünk! Hová? Mindegy, el a bohémiából. Valami rettenetes életszomjúság fogott el. El innen. Kihúztam zsebemből a vörös füzetet, amelybe még bele se pillantottam, s ezt írtam a fedelére. Lajos, írd tovább a regényt, és juttasd el a folytatásokat hozzám. Megpróbálom elhelyezni. Én most valami máshoz kezdek. Élni, pénzt keresni. El ebből a poshat, szegény szaggal, pózokkal és titkos szomorúsággal teli világból. Sába feljegyzéseit, a piros füzetet Sír Lajos zsebébe tettem, és kifizettem két viándót. Sír Lajos már aludt. A bisztró megtelt füsttel, zajjal, csörgéssel, ahogy érkeztek a kofák, és a hangzavarból néha kirikoltott az ellenőrző pénztár csengése. És Sír Lajos, a költő, aludt. Halálosan sápadt arca, sírásra görbülő ajkainak gyerekes kifejezése, és a felső zsebéből kikandikáló fogkefe szőrös vége jelképes látványnak rémlett előttem. Szája szögletében egy ott ragadt golóház blő vége füstölgött, és olyan volt így, mintha tréfás emberek illesztették volna ezt az elhamvadt cigaretta véget egy alvó gyerek szájába. A Concordon álltam, mikor valaki nagyot csapott a vállamra. Hátrafordultam. Vanek úr állt mellettem, mosolyogva, rövid, szürke felöltőben, és olyan vakító sárga cipőben, hogy káprázott az ember szeme. és a cipő ragyogásán felül Párizs forgalmi lármájával versenycsikorgott. Levette alsó karjáról az esernyőr fogantyúját, maga elé rakta jó messzire, és elindult. Nincs lakása, mi? Kérdezi egy tőkepénzes pártfogó hangján. Csak ugyan nincs?
1: Semmi az egész. Velem fog hálni.
0: Vanek úr hol alszik?
1: Még nem tudom.
0: Jó, este ott leszek. És búcsút intek.
1: Halló, ne szaladjon!
0: Felel és visszahúz. Maguk fiatal emberek úgy belerohannak a világba, türelmetlenül és idegesen, mint a rakéta. Úgy áll a helyzet, hogy van lakásom. De kérdés, hogy megfelele magának.
1: Már is menjünk oda. Érdekel, hogy milyen hely lehet az, ami e pillanatban nekem nem felel meg.
0: Hová vezet? A barokk villához.
1: Én itt végre is házfelügyelő vagyok, mondja, és tudok egy zugot, ahol ha megfelel önnek egy szerény ágy,
0: de igazán nagyon szerény ágy. Mégis milyen szerény? Egy teknő. Nincs benne mosott ruha, vagy ha van, akkor megkísérelheti a mángorlóval. Közben odaértünk egy kis ajtó elé, melyen ez áll egy táblára írva. Mosókonyha, vigyázat! Ne ingereljük a bestiát!
1: Ön itt egy közveszélyesen ingerlékeny mosónőt tart rabságban?
0: Még ez esetben sem neveznék bestiának egy hölgyet. Nekem volt gyerekszobám. Felelte önérzetesen, és már is fölényes tréfálkozásával vállon veregetve. Jöjjön, fiatalember! Benyitott.
1: És most megéltem a legfélelmetesebb csodák egyikét.
0: A mosókonyha sötét mélyéről halk morgás hallatszott. Egy bizonytalan, lomha árnyék mozdult, és vontatott egyforma járással előtűnt a sötét homályból.
1: Nem, ez álom. Egy oroszlán nyújtózott el két melső talpára lapulva, roppant száját ásításra tátva, majd fölegyenesedett, megnyalta gyorsan az orrát, és nagyot tüsszentett. Egy élő oroszlán.
0: Lassan odajött egész elénk, és kíváncsian rám nézett, majd kérdően Vanek úrra. Úgy festett, mint aki nyomban vállat van, és így szól.
1: Miféle pasasokat cipel maga haza? Ez az ifjú velünk fog lakni, csebegett a Nestorunk a dúvaddal. Legyen hozzá barátságos, Vendréner úr.
0: Uri fiú, nem dicsekedhetem hősi tettekkel, de a gyávaság nem tartozik egyébként számos emberi gyarlóságom közé. Most mégis a meglepetéstől, de az is lehet, hogy a rémülettől dermedten álltam ott. Teljesen egyedül, a mosókonyha küszöbén egy oroszlán és egy őrült társaságában. Önkéntelenül hátraléptem. Valamibe beleakadt a lábam és hanyatt testem.
1: Vanek úr mosolyogva hátrafordult, és nem értette a dolgot. Ennyire csodálkozik. Nagyon ártalmatlan lény ez a Vendréner ragadozó, és rendkívül koros. Se foga, se körme. Az izma teljesen elsorvadt. Megjárta kétszer Európát, megjárta Afrikát, de legjobban megjárta a gazdámmal, aki rám bízta. Ha továbbra is fekve marad a földön, kihozok egy párnát.
0: Meg sem mertem moccanni. Minden ember tudja, legalábbis ösztönösen érzi, hogy nyugodtan kell maradnia, ha vadállat tartózkodik szabadon a közelében. Jól lakott bestiától nincs mit tartani, ha nem ingerli egyetlen mozdulattal sem az ember. És Vendréner úr kicammogott a mosókonyhából. Lassan odaléptetett hozzám, körüljárt, megszagolgatta a kezemet, az arcomat, végig húzta nyelvét a homlokomon, a fülembe szusszantott egy csomó port, azután, mintha jó ötletemet utánozná e helyjel kapcsolatban, szépen odasüppett mellém, úgy, hogy roppant feje pontosan a hónom alá került. Igyekezte szemmel jelezni Vanek úrnak, hogy megnyugtatása ellenére helyzetemet tűrhetetlennek tartom, de árnyékban volt a fejem.
1: Vanek úr úgy látszik nem sejtette, hogy milyen tragikusan fogom fel a dolgot, mert kihozott egy párnát a mosókonyhából és odadobta. Aztán az ajtó mellett egy felfordított hombárra ült, és mintha csak úgy békésen hevernénk ott az oroszlánnal, derűs csevegésbe kezdett. Ő gazdám az állatkertbe adta Vendréner urat, de közben tönkrementem. Ugyanis a saját fenntartásomra szánt összeget egy véletlen szerencsétlenség elvitte. Véletlenül mindig egy másik szám jött ki a ruletten, mint amire én tettem. Napokig. Vártam, hogy a rulett megunja, de nem. Elvesztettem mindenem hazárdjátékon. Hát hallott már ilyet. Mit tegyek? Saját emeleti szobámat kiadtam Neddának. Vendréner urat pedig elhoztam az állatkertből. A bestia ott úgyis hisztérikus lett, mert a frászt kapja, ha a pávák rikoltoznak. És azt a régebbi ötletemet, hogy az oroszlán nyugalma érdekében a pávákat szájkossára lássák el, az állatkert ridegen elutasította. Ez jó ok volt arra, hogy kivegyem Vendréner urat, és az ellátására folyosított összegből magamat is fenntartsam. Természetesen a mosónő azóta nem jár ide, mert a ragadozó fél tőle. Csapkod a ruhákkal, meg kiabál. Mindezek ellenére nem mertem moccanni. Végül is Vanek úr véleménye nem 100%-ig megnyugtató. Vanek úr azonban azt hitte, hogy esti beszélgetésünkhöz helyezkedem el ilyen közvetlen módon egy virág ágyban, mert a nedves tavaszi föld jót tesz a hűlésemnek. Az a szörnyű érzésem támad, hogy nyomban köhögnöm kell. És nem merek. Feszül a tüdőm, szinte szétrobban, és ott fekszem a földön mozdulatlanul az oroszlán mellett. Vanek úr előhúz a zsebéből egy szivart, megnyalja oldalt, hogy visszatapadjon egy elváló barna levél, rágyújt és füstölve mondja. A gazdámnak jó, oroszlán vadászaton van. Igazi globetrotter, csak roppant rigolyás. Úgy félti a bútorait meg a holmiait, állandóan azt követeli, hogy minden szobát, minden ajtó zárját ellenőrizzem, mintha megenné valaki a holmiát. Jól fekszik ott? Tudja, a nagyanyám volt ilyen. Ha nem volt vendég nálunk, csak állni szabadott a szalomban, hogy ne rongáljuk a székre alkalmazott védőhúzatot. Reszket, hogy én esetleg lakót engedek ide, vagy nyitva felejtek valahol egy ajtót, nem zárom jól az ablakot. És ezért állandóan hosszú leveleket irkál, és vallat és faggat, meg ilyesmi. Most kérdem én önt, mint okos ember, hiszen író, mi az érdekes számára abban, ha a mosónő fia, ha elismerem, hogy egy gengszter, nem vitás, beveri az ablakot valahol? Erre tüzetesen ír és faggat, hogy melyik ablak tört be. Tán nyitva volt valamelyik emeleti ablak, pedig ott ugye csak én lakom. Hát megírom neki, hogy olyankor csak kinyithatják az ablakot, ha meleg van. Erre visszaír, hogy kinek van melege és miért. Én azt felelem, hogy ilyenkor mindenkinek melege van, mert kitavaszodik. Erre roppant dühöseget ír, hogy biztosan nem értesítem alaposan. Azonnal menjek végig a ház valamennyi szobáján, és mindenről írjak pontos, részletes jelentést. Erre küldtem neki egy leltárt. Képzelheti, hogy ehhez értek. Pontos, jó leltár volt. Beállítottam a patkányokat is. Kérdőjellel, mert nem lehet megszámolni őket. Azt hiszi, örült a leltárnak? Fenéket. Pattogó választ írt, hogy ha csak egy szobát is kinyitok, vagy valakit a házba engedek, azonnal értesítsem. Különben így meg úgy. Erről nem nyitok ki egy szobát sem. Talapzatokon alszom. Mert ezek sisteregnek és pukkadnak ott a Szaharába, mint a balondok. Megdöhödnek, mint a rakéta. Közben én itt a saját emeleti szobámat, amihez igazán senkinek semmi köze, kénytelen vagyok kiadni, mert nincs betevő falatom. De nem merek kinyitni egy szobát magamnak, mert ez mint az őrült ír, hogyha csak egyetlen szobát is kinyitok, azonnal írjam meg. Kénytelen vagyok talapzatokon aludni, szobrok és kétes egyének társaságában. Züllött alakok menhelyén, de szobát nem nyitok ki. Na, csak ugye olyan jól fekszik? Igazán örülök, hogy ennyire otthon van. A köhögés szörnyen préselte a tüdőmet, és ilyen félelmet még nem éreztem, mint amivel ott feküdtem egy két méteres szuszogó oroszlán mellett, egyedül Vanek úr kétes értékű tájékoztatására bízva. Csak a fejem ne volna árnyékban, hogy pislloghatnék a beszélő felé. De Vanek úr a szivarja füstjébe merengve valahová a távolba néz, és meglazít a mellényén két gombot. Ha egy fiatalember ennyire odavar a bútoraiért, hát rendben van. Még azt is írta, hogy a rám bízott lakrészekbe, ha csak egy órára is befogadok valakit, írjam meg. Nekem végre is csak az én szobám áll rendelkezésemre. Tehát tisztességem úgy diktálja, hogy a tilalom alá tartozó mosókonyháról tájékoztassam. Még Vendréner urat illetően is. Mert ebben nem ismerek tréfát. Egy embert a becsületéről ismerünk meg. Megírtam, hát, hogy igenis a mosókonyhában van egy lakó. És ravaszul mosolygott. Gondolom, most majd a Holmiát félti, s a házigazda dühével követeli, hogy azonnal rúgjam ki az illetőt. Hogy mertem tilalma ellenére befogadni valakit, aki esetleg rongálja a teknőt? Amit mondtam, legutóbb nevek említése nélkül megírtam, hogy tartózkodik valaki a mosókonyhában, aki nagyon a szívéhez nőtt. Gondoltam, a szemrehányást tesz, megírom a nevét, és jól blabálja magát. És én, mint egy galilei, kivágom neki a magas szét. Vendréner úr volt, voilà, ime az állat. És a tarkom alatt egy kavics kis híján megőrített. Az ember ilyen szörnyű fájások akkor érez, ha már húzamosabban fekszik, és az enyhe nyomás tűrhetetlen erőszakká fokozódik. És a köhögés. Mi van, ha téved, Vanek úr? Ha köhögök, és a bestia rám csap a talpával könnyedén, és nincs minden izma elsorvadva, csak mondjuk összes izmának a fele. És Vanek úr azt fogja mondani a temetésemen. Ki hitte volna erről a bestiáról? Természetesen az oroszlán említem, és nem a megboldogultat. Csak arcomra sütne a hold, hogy inthetnék. De képzelje! 2 héttel ezelőtt jött egy levél tőle. Tajtékszik! Ne is írjak nevet! Nem kíváncsi a névre. Ő jól tudja, kiről van szó. Megírták. Biztos a kertész áskálódott. Szeretne házmester lenni. Azt hiszi, az csak úgy megy. Szóval gazdám tajtékzott. Sose hittem volna, hogy ennyire bolondul ezért a bestiáért. Képzelje, rám parancsol, hogy minden további levelezés, kérdezősködés nélkül azon percben. Ahogy levelet kapok, nyissam ki a bal szárnyát a villának, és költöztessem oda a mosókonyha lakóját. Hát én hallottam már állatbarátról, nekem is van szívem, jól tudja, milyen barátjuk voltam. De hogy valaki így zabálja ezt a bestiát, hogy beköltözteti éppen a legfinomabb szobába. Megjegyzem, ennek az embernek mindig voltak hóbortjai, de nekem semmi közöm hozzá. Én itt alkalmazott vagyok. Teljesítem a kötelességemet. De ez a dög, már illetve az oroszlán, ez vagy nem kultúrált állat, vagy nem olvasta a gazdám levelét. Az Istennek nem akart beköltözni a 3 szobába, könyvtárral, fürdőszobával és napozó terasszal. Volt itt hetsz, amíg én ezt bevonszoltam, egy ilyen oroszlánt. És állandóan rettegtem, hogy megijed. Szívdobogást kap, és az állatorvos 20 frank, nem szólva, hogy mindig kezet mos, és az egy tiszta törülköző. Már ajánlottam neki, hogy vizsgálat előtt megfürdetem azt a dögöt. De ezek az állatorvosok a metában dolgoznak, gőzmosodákkal. S ez még semmi. Ilyesmiket ír a gazdám. Zseppénz, reggeli, újság. Hallott már ilyet? Ahogy így kényelmesen csevegünk az estében, folytatta Vanek úr, egy szivarja végét megnyálazva, egy borostyán szipkába szorította azt, el sem hinné valaki, hogy akad egy olyan rossz hiszemű, gyanakvó őrült, mint az én gazdám. Mit félt ezen a nyugalmas, békés házon? Az úri polgárok negyedében. Jegyezze meg jól ezt a mondásomat. Senki ne akarjon többet tudni mindenkinél. Diadalmasan körülnézett, ásított. Az egyetlen, amit elhallgatok előtte, hogy saját szobámat, amelyet semmi köze. Egy finom hölgy lakó rendelkezésére bocsátottam. Tehát merem én ezt megírni, ha valaki ilyen mániákusa a bútoroknak és a szőnyegeknek. Ön okos ember, pedig író. Mondja meg őszintén, hát merhettem én ezt megírni. Pedig igazán semmi köze hozzá. Megkímélem hát az idegességtől, mert a jó titkár kitalálja gazdája legrejtettebb gondolatait is. És mi ennek az ifjú fiatalembernek a legrejtettebb gondolata? Világos. Csak ez a Vanek úr, ha még olyan alapos, tisztességes és ügyes titkár is, ne fogadjon be valakit bútoraim robására. Ja, ásított.
2: Tegyük el, illetve holnap is lesz egy nap.
1: De mert látom, hogy milyen kellemes itt heverészni önnek.
2: Cseveghetünk még?
1: Elég érdekes élménynek voltam részese, amiből az ifjak okulhatnak. Szemérmes mosolyjal húzogatta bajuszát.
2: Valamikor nagy nő barát voltam. Sokat csaptam a szelet, és tudtam a nőkkel bánni.
3: Na, ha ráér néhány órát, elmondanám önnek egy kalandomat. Igazi pikáns, érdekes kaland. Amikor én a bécsi gyorssal jöttem Passau felé, hol vannak ezek a régi szép idők? Mikor én még nem járna. Szívesebben lefeküdnék, de hát legyen meg az akarata, ezt még elmesélem. Hosszú história, de érdemes meghallgatni. Innsbruckig nem történt semmi. Az úgy kezdődött, hogy a határon kértem a kalauzt, keltsen fel a legközelebbi állomáson, mert elfogyott a szivarom. Akkor én ezeket a gyűrű, sötét szivarokat szerettem, és nem minden állomáson lehetett kapni.
2: Most képzelje magát a helyembe, Innsbrucknál! Várjon,
1: nem is Innsbrucknál volt még, hanem előbb, amikor azt a kutyás vidéki nőt leszállították. Szóval Feldkirchen előtt azt mondja egy utas. Várjon, ez mégis Innsbrucknál volt már, mert hozták a szivart. Ebben a pillanatban, mielőtt megfulladtam volna, kirobbant belőlem a köhögés, és egyben végig bizsergett a rémület, de már nem bántam. Harsogva köhögtem is. Az állat riadtan elugrott, és vadul zihálva, lesunyt fejjel beügetett a mosókonyhába. Te jó Isten! Milyen lazán csüg róla bőre és húsa! Úgy imbolyog az egész állat, mint egy halom rongy, és én fuldokolva köhögök.
2: Na mi az? Torkán akadt az elbeszélés?
1: Ne féljen, Bendriner úr, mondom, hogy ez úri fiú. És hozzám fordul.
2: Akar egy kis vizet?
1: Rettenetesen elszégyeltem magam. Vanek úr tévedett. Az oroszlán nem árnyéka önmagának, ez az oroszlán egy fenevad árnyékának az árnyéka.
2: Jól fekszik ott? Kérdezte Vanek úr.
1: Igen, feleltem halkan. Nagyon kellemes itt heverészni a rózsákon. Most már dehogy mondom meg neki az igazat, hogy dermedten, mozdulatlanul feküdtem, pedig egész átnedvesedett a ruhám. Nyugodtan visszafekszem.
2: Hol is hagytam el? Szóval Buxnál.
1: Nem, ez még Innsbrucknál volt.
2: Illetve Feldkirchennél, mert emlékszem, felhúztam az ablakot.
1: A nedves kertszag, a csillagos égbolt és Vanek úr egyhangú előadása lassan álomba ringatott. Felnyitottam a szememet. Jó sokáig alhattam, mert lenyugodott a hold. Néhány óra is eltelhetett, és Vanek úr hangja változatlanul durusol.
2: Mi? Még azóta beszél?
1: Már Bécs közelében jártunk, amikor ilyen előzmények után a nő azt mondja, hogy a férje esetleg eléje jön Semmeringig.
2: Képzelheti ezek után, amiket elmondtam? De ha azt hiszi, hogy ez volt a legizgalmasabb, akkor téved.
1: És megint elaludtam. Mikor újra kinyitottam a szememet, már halványodtak a csillagok, és néhány madár csicsergett. Teljesen átáztam a harmatos fűben.
2: Én nem tudtam, miért kapom a pofont, mesélte Hével Vanek úr. A bajuszos elment, és azóta is egyre töröm a fejemet, hogy mi volt az. Maga érti?
1: Legalábbis sejtem. Feleltem, és sejtelmem sem volt az átalud históriáról. Ha egyszer éjfél után tudta, hogy a nőférje Semmeringig jön, miért várta meg a pofont? Nagyon örülök, hogy ennyire odafigyelt. A tévedésnek Geishuber volt az oka.
2: Ezt gondoltam.
1: Miből? Kérdezte csodálkozva.
2: Hát, amikor a szivart hozatta. De hiszen a Safranek akkor még aludt.
1: Én is. De nem szólhattam, mert Vanek úr csodálkozó hangsúlya szerint Safranekről tudnom kéne. Úgy éreztem, lázas vagyok. Kitérően ásítottam, de úgy maradt a szám félig nyitva. Vanek úr mögött a távolabb álló barokk épület lakatlan szárnyának egyik ablakából fény szűrődött ki a zsaluhasadékán, és nyomban kihúnyt. Senki sem fordul meg Neddán kívül ebben a házban? Kérdeztem, és lassan feltápászkodtam. Már lázborzongatott, annyira átfáztam.
2: Hát persze, hogy senki. Elhagyatott ház, mióta a tulajdonos, a gazdám édesapja főbe lőtte magát. Olyan nyugodt helyez kérem, itt hét számra nincs semmi izgalom. Legfeljebb a teljessel, mert ez mindig a kerítésnek támasztja a kannát. Pedig ezerszer megmondtam, hogy leveri a festéket. De hát ezeknek beszélhetek. És kioldozta a nyakkendőjét, és ásított. És mögötte a sötét ház ablakai, mintha figyelnének bennünket, mozdulatlan sötét zsaluikkal. Kettő csámcsokba gombolta kézelőit, és újra ásított.
4: Ha jól kiheverészte magát itt fiatalember, jöjjön be hozzám aludni, van ott egy baldahínos teknő, csak ne lépjen rá, Vendréner úrra.
2: Ez az egyetlen, ami nagyon veszélyes. A pék kisfia rálépett a múltkor, és hetekig járt ide az állatorvos, olyan szívdobogása volt a bestiának. Na, most jól nézek ki. És az üres gombjukat fogva cirkált tekintete a virágok felett. Bement. Lázasan köhögve, és átnedvesedve álltam ott a kertben.
1: Nézem a hatalmas fák mögött meghúzódó finom barokkház oszlopdíszes ablakait. Az erkély ablakban hirtelen világosságot látok. Óvatosan megkerülöm az épületet. A hátsó kapu nyitva volt. Elcsigázva idegesen állok az ajtó előtt. Most valaki kotorászik belülről az ajtón. Az első pillanatban ilyetten hátralépek. A bordó függöny elhúzódik, és egy bajuszos, szomorú, közönyös arc jelenik meg az üveg mögött. Piros feszt visel a titokzatos lakó. Egy török. Nézzük egymást. A török ravasz pislogással hátra néz, aztán kinyitja az ajtót, és ott áll előttem, földig érő hálókabátban.
5: Jó estét, uram!
1: És ugyanolyan nyugodt, közönyös arccal néz. Elől két platina foga van, és elővillan, amikor mosolyog. Mosolyog, liheg, és a vállamra teszi a kezét.
2: Jó estét, mondom én is. Almási Péter vagyok.
5: Tudom,
2: feleli szomorúan.
5: Magát meg fogják ölni.
2: Baj?
1: Kínos volna, ha megölnének, de hogy határozottan baj volna, azt nem állítom.
2: Ön bolond? Kérdezte buzgó érdeklődéssel.
1: Nem tesz semmit, mert azért éppen úgy megölik, mintha esze volna. Ezekét kérem, mindenkit megölnek.
2: Fejezte be csüggett részvéttel. Ezután leült a kapu lépcsőjére, és szép, hosszú szálú török dohányból cigarettát csavart.
1: Különben Emin pasa vagyok. És ötször egymás után flössöm volt. Érti? Ötször! És ha valakinek ötször flössöm van, akkor vége. Ezt jegyelsze meg, uram.
2: Izgatott és suttogó lett a hangja.
5: Ha valaha életében háromszor flösse lesz, hagyja abba. Abba hagyni. Mert az a jeladás, hogy jöhet a halál. Az ötödik flössre biztosan meggondul a halálharang. És ölnek. Muszáj meghalni.
1: Elmebeteg. Ez látszott. De ahogy hátrafelé mutatott, kimerett szemmel, nekivörösödött arccal, valami szörnyűt éreztem. A nyitott ajtó mögött tátongó sötét felől. Nyugodtan fújta a füstöt, és valamerre az ég aján kirajzolódó Eiffel karcsú fekete sávja felé nézett. Most megláttam, hogy valami nedvesen csillog a tenyerén. Valami vöröses. Ez vér. Valaki meghalt bent?
5: Hát persze,
1: bólintott élénkkel, és kezét a falhoz törölte.
5: Csak ezt kell még eldobni valahova,
1: mondta, és előhúzott egy csomó véráztatta holmit. Egy ugrással az erkélye szobában voltam, aztán a másikban, és ott feküdt. A derengésben jól látszott egy mozdulatlan emberi test körvonala. Félrelököm a bolond Emin pasát, és rohanok ki az utcára. Sehol egy rendőr. Rohanva elérem két utcával lejjebb a kerületi kapitányságot. Ott állok az ügyeletes előtt ziálva. Néhány másodpercig nem tudok szólni. Álmos arccal nyitott hamus zubbonyban ül a kapitány egy bőrszagú dohos helyiségben. Elmondom, amit láttam. Figyelmesen végighallgat. Aztán feláll, lenyom egy gombot és halkan beledünnyögi a telefonba.
2: Alarm!
1: Mire kiérünk, már ott áll a riadó autó, és rajta a legénység. Felszállunk mi is. Néhány perc, és ott vagyunk. A kapunál leugrálunk. Vezetem a kapitányt. Csodálkozva állok ott. Emin pasa, a véres rongyok, sehol. Érdekes. A véres rongyokat ide dobta. Nyoma sincs. A hal zárva. Állkulcssal könnyen nyitják. Gyerünk tovább. Mindenütt felgyújtják a villanyt. Csak ámulok. Az áldozat nincs. Nincs sehol. Letérdel. Sem a szőnyegen, sem a padlón nem talál vérnyomot. Átvizsgálják az erkélyes lakrészt. Senki. Fullasztóan köhögök. Tüzel az arcom. A kapitány rám néz. Az örmester is. Hiszen maga lázas. Alaposan körülnéztek, és nyoma sem volt mindannak, amit én állítólag láttam. Nem erősködtem. Úgy sem hinnék. És mi közöm? Emberi kötelességem volt a rendőrséget értesíteni. A többi az ő dolguk. És a barok villáé. Maga lázas, barátom, és ivott istán. A rendőrök nem dühösek, pedig azt hiszik, hogy csak ide bolondítottam őket. Nagyon köhögök. Maga kicsoda? Kérdezte a kapitány. Író. Szóval nincs lakása, persze, és influenzás. Egy barátomnál lakom a... ugyanis... Ismerem azt a barátját, bólogatott a kapitány komor grimasszal. Annál sokan laknak. Adok magának 20 frankot, és menjen el a barátjától valahová, ahol fedél alatt állhat. Az autó elrobogott. Ott álltam a rácsos kapunál, és néztem a villa sötét ablakait. Derengett. A halott üvegtáblákon kemény, fehér foltok csillognak. Az erkély ajtaja csukva, ahogy a kapitány betette maga mögött. Most világos lesz az erkély, és megjelenik az egyik ablakában Emin pasa arca. Ő az. Mosolyogva kinéz, bólogat felém. Aztán két másik kéz becsukja a zsalut. És sötét lesz. Visszapotorkáltam a mosókonyhába. Panek úr és a Vendriner úr aludtak. Lefeküdtem a teknőbe, amelyben egy párna is volt. Magas lázam lehetett, bágyat voltam, és mélyen elaludtam. Zakatol, robog, rohan a vonat hirtelen, Innsbruckot kiáltanak. Most Emin pasa rohan hálókabátban, és 1000 rendőr üldözi. Az egész nagy elmosódott robogásban időnként Vendriner úr feje, a mosókonyha teteje is feltűnik, havasok, erdők és kalauzok zavaros csoportja mögött. Két kezemmel a teknő peremén befutok a déli pályaudvarra, de a vonat tovább megy a vérmezőn át. Lili a Ferenciek tere, ahol a galambok tipegnek, és ismerős hangon duruzsol a villamos kereke. Kossuth Lajos utca, aszfaltján kopog a lábam. Régi ismerősök jönnek szembe, vidámon kiáltozunk, nevetgélünk, és mégis olyan nyomasztóan, rettenetesen fáj valami. Talán a teknő széle, ahogy időnként a markomban érzem, mint valóságot, vagy Vendriner úr itt maradt illata, amely 10 másodpercekre belekeveri ebbe a gyönyörű államba a valóságot. De a vonat rázása most már állandó. Kinyitom a szememet.
6: Nem érti? Péter! Péter! Mióta fekszik itt?
1: Szent Isten, hiszen maga lázas. Valami káoszból visszadöccelek a valóságba. Nettát látom. Ott térdel mellettem. Jöjjön, mondja a lány. Panek úr mondta, hogy beteg. Feküdjön le az én szobámban. Köszönöm. Az messze van, és nem is biztos, hogy én... Most velem jön, és iszik egy teát. Ne beszéljen. Nem akarok udvarias ostobaságokat hallani. Fel tud kelni? Arra emlékszem, hogy a karom a nyaka körül volt, és az nagy szerület volna, de végül kiderült, hogy csak vezet. És valahol ledőlök, és újra visszavonat. Alagútba értünk, vagy éjszaka lett, a titokzatos ház kertjében, és köhögve, fuldokolva, forrón rohanok, fújtatok és szakatolok, mert én vagyok a mozdony, és röpülök a rám kapcsolt kupékkal hegyen völgyön. Kinyitottam a szemem. Sokáig alhattam. Este volt. Rózsaszín ernyős lámpa barátságos fénye világított az asztalnál, egy lány ült és olvasott. Lassan megismertem Beddát. Olmos fáradtság sajgott a tagjaimban. Csak nagy erőfeszítéssel tudtam felkelni. Jobban van? Teljesen. Azt hiszem, hogy csak álmos voltam. A kalapomért nyúltam. Most hová megy? Kérdezte. Hová készül?
6: Nem kószálhat megint reggelig. Ostobaság lenne a maga most etikett kérdések miatt betegen kimenne a semmibe, a hűvös éjszakába holott. Holott itt a meleg szobában van egy üres kanapé, amin hálhat.
1: Érthető volt. És mégis megdöbbentünk mind a ketten. Együtt maradni éjszakára? Minden kapcsolat nélkül pusztán kényszerhelyzetben, mint barátok? Egy férfi és egy nő? Két ember becsületét nem döntheti el egy szituáció, melybe kerültek. Ha jellemesek, akkor úgysem történhet semmi. Ha nincs bennük erkölcsi tisztaság, akkor ennyi kísértés sem kell. Kérem, maradjon itt nálam, hiszen beteg. Mit felelhettem? Maradtam. Zavartan ültünk ott, miután megittunk egy teát. Őrülten szerelmes voltam. Ahhoz, hogy jó barátok lehessünk, szól Nedda, ígérje meg, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Ez fontos. Kérem, feleltem könnyedén, ez ne okozzon önnek gondot. Magasra felfutott a két szemöldöke, és idegesen döfkötte ceruzájával az asztal oldalát. Kizártnak tartja tár, hogy belém szeressen valaki? Nem, kizártnak nem tartom, de úgy érzem, hogy magáért még a lehetetlenre is habozás nélkül képes lennék. Tehát habozás nélkül feleltem. Amikor ismét felém fordult, ünnepélyesen megszólaltam. Kérem, Nedda, magának is meg kell ígérnie, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Várjon, hová megy? Ugyanis, ha ez az elemi csapás bekövetkezne, aminél sokkal jobb ízlésűnek tartom, én nem tudnék ünnepélyes ígéretemnek megfelelni, és visszavonnám. Ó, maga nagyon léha ember. És most? Közömbösen körülnézett a szobába, mint aki jelentéktelen mondani valói közben mással is törődik. Most majd lefekszünk aludni. Késő van. Na igen, szóltam én is olyan elfogulatlanul, mint egy tehetségtelen színész. Ez szörnyen buta volt. Nedda eloltotta a villanyt. A sötétben mindketten elfoglaltuk hálóhelyeinket, ő az ágyban, én a szoba túlsó oldalán egy szófán. Rövid csend. Egész távoli autókürtök hallatszottak figyelmeztetően. Egy gyufa lobbant Nedda ágya felől. Rágyújtott. Magának élnek a szülei? Kérdezte. Igen, és nagyon szívesen elvinném magát hozzájuk. Rövid szünet. Én árva vagyok. Eddig Londonban éltem a nénémmel. Sokat forgolódtunk, amíg elaludtunk. Hajnaltájt felébredtem. És most? Világosan hallom, az alattunk lévő szobában valaki jár. Nem is túl óvatosan. Egyforma lépésekkel fel és alá. Aztán csend. Mit nem adnék érte, ha tudnám, hogy ki az? Mi történik itt? Rejtély? Bűn? Valaki jön fel a lépcsőn. Megáll az ajtónál. Fülel. Háromat koppant, és valami zizeg a küszöb alatt. Nedda felugrik, oda siet, magához veszi a levelet, mert ezt adták be az ajtó hasadékán. Az illető távozik. Nedda tétován néz a dívány felé, de nem láthatja, hogy félig nyitva van a szemem. Vissza siet az ágyhoz, cigarettára gyújt, és a gyufát addig tartja a levél fölött, míg átfutja. Aztán gyorsan felöltözik, és lábújegyen elmegy. Most utána? Nem! Kövessem és leskelődjem, miután befogadott igaz részvéttel, gyengéd jó szívvel. Befordulok a fal felé, és erőszakkal lecsukom a szememet. Nem akarok tudni erről. Nem akarok semmi rosszat megtudni Neddáról. Nem akarok semmit sem tudni. Egyáltalán semmit. Oda megyek az ablakhoz. Egy kis levegőért. Füllett ez a szoba. Kinézek. Krétaszínű fehérségben dús fák között fekszik a néma kert. Nagyon halkan kavicsok zörgése. Most megjelenik a fák között egy árny. két ujját a szájába teszi, és halkan füttyent. És egy félelmetes, kísérteties menet közeledik a kert felől a keramitos úton. Két ember egy hordággyal, amit lepel borít. És a takarón egy mozdulatlan test nehéz körvonalai, a hátracsuklott fej, a púposodó melkas. Elmegy a kísérteties menet. Hajnalban visszaköltözöm újra a mosókonyhába. Sem Banek úr, sem Vendréner úr nincs otthon. Izgatott a barokk villatitka. Biztos, hogy összefügg Neddával. Végére kell járnom. Talán, ha betörnék a villába. Úgy látszik, ez másnak is eszébe jutott. Az egyik redőnyt valaki félig felhúzta. Ez csak betörő tehette. Oda megyek, felágaskodom, és felugrottam a párkányra. Amit láttam, az olyan volt, hogy minden groteszk és különleges eldörpül mellette. Olyan, amilyet 100 évben, ha egyszer lát valaki. Eltátottam a számat. Nagy ég! A szobában két személy tartózkodott. Vendréner úr, az oroszlán, akit Vanek úrnak végre sikerült végleg új szállására költöztetnie, és az a horpat homlokú csavargó, aki Neddával beszélt a gránátról. Az ablak mellett a földön ült a horpat homlokú jassz, szánalmas állapotban, mint aki megtépolyodott, úgy guggolt a sarokban. Kimerett szemei egy pontra irányulnak, halott sápat, reszket, és milyen furcsa, ez galamb ősz. Megőszült valamitől, és úgy fest az egész, mintha most élte volna át a borzalmat, amitől ilyen lett. Rám néz, de szólni nem tud, mint aki megnémult rémületében. Csak hápog, csak a szeme jelez valamit. Követem tekintetét. Szemben vele kényelmesen elnyúlva, egy perzsa szőnyegen, Vendréner úr. Igen, ő az. Érdeklődve pislogott a horpat homlokura, nyugalmasan, mélyeket hunyorítva, és ahogy tudomásul veszi jelenlétemet, az ablakpárkányon bágyattan megbillentette a farka végén kihullott bojt helyét, mint egy szórakozottan kalapot emelve, aztán ásít és másfelé fordul, mert egy kocsi zörög kint. A csavargó kinyitotta a száját, de hang most sem jött ki a torkán. Szép kis hec, ez itt betört, aztán szembe találkozott Vendréner úrral, és nem mert többé moccanni. Majd a rémülettől megőszült reggelig. Hallja ezt, Vendréner úr, bravo! A tragikomikumnak olyan ellenállhatatlan felső határa volt a képtelen látvány, hogy nem bírtam magammal, akkor átnevettem, hogy lebuktam az ablakból. Vendréner úr riadtan felugrott, és a szoba sarkába vonult. A csavargó erre fejrezgésben nyilvánuló tünettel reagál rémületében, és csuklana, de nem mer, csak a fejét emelgeti, és a melkasa rándul. Hogy került maga ide? Ne félje, nem bántja az állat, ha itt vagyok. Nem árt, gondoltam, ha fél egy kicsit tőlem. Betörtem, felel vacogva. Mióta ül itt? Este 10 óta. Ez az ember kis hián megőrült, mert azt hitte, hogy egy Grand Guignol főszereplője, holott egy világhírű bohózatot játszott. Ha maga itt van, nem bánt? Kérdezte bátor, talanul vacogva, és felemelkedett kissé, mire Vendréner úr egy lassú fejmozdulattal megszemlélte a változást. A betörő visszaült, épp oly kevésé bízott az én biztatásomban, mint én Vanekében. És úgy ült, mint egy viasz bábú. Vendréner úr rám nézett, szinte vállat mond, mint azt mondaná. Ki érti ezt a pasast? Szomorú, roppant élő, de teljesen elhordott komódcipő az öreg Vendréner. Ez faktum, mint a nap. Minden esetre maradjon nyugodtan, mondta fölényesen, mert ebben az alattomos dögben sosem lehet biztos az ember. Arra figyelmeztetem, hogy a csettintek az ujjammal, úgy nyomban széttépi. A csettintés ellenállhatatlan uszító hatással van rá. És... És elenged? Kérdezte könyörgő szemmel. Attól függ?
2: Elengedem, ha megmondja, miféle gránátról tárgyalt a hölgyel, akihez betört.
1: Nézze, jön!
0: Vendréner úr e puszta megjegyzése visszafordult, de újabb rémület érte.
2: Mi ez?
0: Érdekes. Az udvar felé néző ablak redőny hasadékán bedobtak egy matent. Az oroszlán számára. Egy matent. Riadtan elugrott és odajött hozzám. Szegény már egész hisztérikus lett a sok zaklatástól. Megveregettem a fejét, és a horpat homlok kékült, reszkető ajakkal kuporodott a közelben.
1: Ne féljen, amíg én itt vagyok, addig nem bántja.
0: De ha nem felel arra, hogy mi dolga volt a hölgyel és a gránáttal, akkor csettintek, és a fenevad önt készséggel megrohanja. Felemeltem összeszorított mutató és hüvelykujjamat.
1: Várjon, mondta reket súgással, és ibolya színű lett. A robbanó gránát, az idegen légió jelzése, minden kincstári holmiban, benne van.
0: És miért nem teljesítette, amit a nő kért?
1: Mert akkor még...
0: Kimerett a szeme, és szinte elájult. Vendréner úr ugyanis némi érdeklődéssel megszagolgatta, nyájasan az arcába tüsszentett, majd felén fordította a fejét, megnyalta a száját, aztán odabaktatott a sarokba, mint valami öreg sánta mosónő, leheveredett, állát a matelne helyezte, és gyanakodva nézte a vezércikket. Minden pillanatban várható volt, hogy rágyújt egy szivarra, vagy felteszi a szemüvegét.
2: Álljon fel, és ne féljen, amíg nem csettintek.
0: Megjegyzem, bárki zavarba jött volna, ha azt kívánja Vendréner úrtól, hogy akárcsak az előtte fekvő matelne példányát széttépje. Vendréner úr kíváncsian idegesen felemeli a fejét, és a horpat homlokú kis híján a frászt kapja. Lépések. Most valaki a kerti ablaknál azt kiabálja.
2: Hoppla, Vendréner!
0: És szerencsétlenségemre nagyot csettint két ujjával, Vendréner úr felugrik, és a betörő nyomban ájultam terül el.
1: Tehetek én erről?
0: Vendréner úr feláll, és melső talpaira lapulva megropogtatja elhasznált csontozatát. Ez az állatoknál várakozást jelent. Gyorsan behúzom a zsalut, és lebújok.

0: Most, most jobban szólt, nem? Kicsit jobb.
1: Ezt ti szeretitek mindegy, nem érdekes.
2: Akkor 1 millió ázsiai a vonalban, vagy minden az ételben.
3: Hogy, Honti az ételben. Hana. Lesz vendégünk, nem sokára jön a vendégünk, ugye? Bandi, azt
1: bizony,
3: ígérted,
1: igen,
3: hogy...
1: de mostan eszik éppen Csupó Gábor úr, a Los Angeles-i rajzfilm Cézár, és most már filmrendező is, és most már filmrendező is, és ha jól tudom, magyar filmrendező nincs Hollywoodban, tehát van már magyar

0: Gyönyörű szép pinákat ábrázoló Süher Kielic Robi rajzok vannak, úgyhogy akit érdekel az ilyesmi.
1: Erre a szóra, amit nem ejtettél volna ki, mert gyerekek is hallgatják a műsort.
2: Halló, szervusztok, itt Dr. Strangelove. Ilona hármanról elfeledkeztetek, Robert De Niro egyetlen fodrásztáról. Senki mások nem engedi, hogy ő nyúljon a hajához. Csak egy magyar hölgynek.
0: Köszönjük az infót.
3: Mondd még egyszer a nevét.
2: Ilona Herman.
0: Ilona Herman. És jó csaj az Ilka?
2: Hát szerintem már egy ilyen idősödő hölgy, hát hiszen eléggé régóta már legalább 20 éve csak vágja De Nirónak a haját. Szóval nem lehet egy mai csirke.
0: Gyerekek, én 20 éves koromban buktam a 40-es nőkre.
4: Én is.
0: És milyen jó lenne, ha egy 20 éves fiatat befogadna az Ilka, mi oda?
2: Ugye? Egy kis fodrászasszisztens, ugye? Bizony.
0: Gondolom New Yorkban van, mert ugye Robert is New Yorkban lakik,
2: Tribeca-ban. Igen.
0: Ilka néni, hát szóljon akkor, ha hallgassa a műsort már.
2: Meg van egy másik, azt nem tudom, hogy annak magyar vonatkozása van-e, de a Szilveszter Lévai, aki a 80-as években volt nagy filmzeneszerző, 70-es, 80-es években, azt hiszem neki is magyar származása van.
0: Hát nagyon a hangja, vagy neve van neki.
2: Igen, ő is ilyen vígjátékokon szerzett inkább zenét. Na mindegy, hajlak titeket, csupot meg várjuk.
0: Köszi.
1: Jézus is magyar volt, én itt tudom.
0: Minimum.
1: Bizonyos konstelláció szerint igen, de a sumér magyar...
5: Ki akarok kérdezni egyet ebben kapcsolatosan, most mindegy a forrás, hogy igaz-e az állítás, ahol nincs igazságot, nincs béke?
6: Ahol
5: nincs igazság, ott nincs béke. Ha. Volt egy ilyen állítás, Cerbusz, megjött Ági, és gondoltam, hogy ne nézzük meg ennek a mondatnak az értelmét szerzőtől függetlenül. Hát ha megmondom, épp nem akarom. Hát ezt nem akarom, érted, majd aztán
1: de
5: mondom.
1: Miért? Nyugodtan mondd meg.
5: Nem, ezt egy politikai nagyságunk mondta, és ezen kezdtem el gondolkodni. Például Kant azt mondja, hogy nincs igazság a világon. Ő határozottan állítja a világtörténet.
3: A politikusok számára csak és kizárólag ilyen, tehát nincsen objektív.
5: Nem akartam jelentést adni, árnyalati jelentést ennek a mondatnak, de Orbán Viktor mondta, értitek, innentől egy kicsit más lesz a...
3: De nyilván itt most pedig minden, ez lett volna az kell mondani, igazság, hazugság.
5: Nem, én az igazság és a béke összefügg, összekötése egy mondatban.
0: Elméletileg, ahol nincs igazság, valóban nincs béke, mert az igaztalanság nem teszi helyre a dolgokat, a dolgok nincsenek a helyén,
1: már
0: nincsen
1: hát béke. A Viktor maga.
0: Sem, de... Halló.
7: Szia, Viki. Nem a Viktor. Gyerekkoromban emlékszem valami ilyen falvédőre, amire az volt írva többek között, hol igazságot, béke, taradarada dére, taradarada arada,
5: taradarada. Na, látjátok, tehát a falvédő is azt mondja, meg a band is.
0: Hát Viktor is abban az iskolában járt
7: valószínűleg. Bocsánat, te megfordítottad a tételt.
5: Hogy?
7: Hát, mert azt mondja, hogy hol igazságot, béke. Te pedig azt mondtad, ahol nincs igazságot, nincs béke.
5: Nem én mondtam, hanem idéztem valakit, jó, aki így mondta.
7: Most tőled hallottam, csak azért mondom, hogy tőled hallottam ezt a dolgot.
5: Jaja.
7: És azt szerintem nem ugyanaz, hogyha megfordítod. Vagy ugyanaz?
5: Igen. Én nem is hiszek a mondatba se, tehát én még messzebb vagyok, csak mondom, hogy...
1: Alapjáraton ott van szerintem, ennyi. Hogy elfogadhatod-e bármiféle autentikus forrásnak azt, amit egy politikus mond.
5: De gyerekek, most szűken, szaktudományosan véve az értem.
3: Mert akkor most már, ahogy a Betelfonáló mondta, nekem kicsit, mint tudod, ez a házi áldás, ami ilyen hímzett formában szokott felkerülni, és annak van, hogy ott van egy ilyen béke.
5: Igen, nincsen, na jó, de az egy érdekes, hogyha megfordítod.
3: Ez a poén.
5: Ha megfordítod, ahol nincs béke, ott biztos, hogy igazságtalanság is van. Tehát ezt így igaznak hiszem, míg ennek a fordítottját, amit mondott ez a politikus, nem. Tehát azért mondom, hogy elvileg 5 percig gondolkodhatunk azon, hogy ennek van igazságtartalma ennek a kijelentésnek, vagy nincs. Kétségtelenül, hogy a falvédő szövegek igazsága is a közhelyszerű igazságok birodalmába tartozik, az pedig nem, azért nem jó szerintem szíra, hogy mert politikus mondta, mert mondjuk azt, hogy nem Magyarországon vagyunk, attól még értelmes egy mondat, hogy politikus mondta.
0: De nem az értelmi, hanem az igazságtartalmát.
1: Képzeljetek egy francia politikus.
0: A politikus az egyenlő a hazudozóval, mert csak úgy lehet politikát csinálni, ki minél jobban hazudik, annál jobb politikus.
4: Halló.
0: Igen.
8: Hello. Hát ide figyeljetek, felbusztok.
0: Mondja, szia.
4: Ide figyeljetek, majd ha politikus

0: társasok lesztek, akkor beszéljetek. Nem tudjátok, hogy egy ember egy bizonyos szituációban mi lehet.
1: Sok minden.
2: Figyelj, én tudom.
0: Én szerintem annyi bestelen ember volt, és én most nem akarok itt valamit önmázolást csinálni, de azért az ember abból leszűri, hogy amit nem érdemes.
2: Lehet becsületesen hazudni, a hazugság nem becstelenség, az egy nagyon hasznos dolog.
0: De akkor most miért kell ezt a szerencsétlen fickót itt is emlegetni?
2: Kicsoda?
0: Hát olyan boldoggá tettetek volna, hogyha nem említitek meg ezt az emberformájú szerencsétlen.
3: A nevét. Kihúzták
0: hát ez beteg ember, hát gyerekek, hagyjátok már a francba.
2: Nem erről az emberről beszélünk, erről a filozófiai tételről.
0: Hát ne hozzátok kapcsolatba őt semmivel, mert ez már semmire
4: kell. Jó, nem hozzuk kapcsolatba.
0: Jó, oké,
2: köszönjük szépen, hogy őt nem hozzuk kapcsolatba. De azért, ha már ez a kérdés fölmerült, azért ugye érdekes. Tehát abszolút étteremben béke, vagyis mozdulatlanság, nyugalom akkor van, mikor minden a helyén van, vagy nincsen semmi. Ilyen helyzet nem létezik a világon, de ha létezne, az az igazság pillanata is, mert ott nem lehet ellentmondás, vagyis hazugság.
4: Igen.
2: Tehát ebből a szempontból igen. De például, hogyha én nagyon utálok valakit, és azt hazudom, hogy szeretem, akkor békébe tudok vele lenni, még hogyha igazat mondanék, és jól orba vágnám, van, akkor hazugság lenne. Tehát ebből a szempontból gyakorlati értelemben meg nincsen értelme ennek a mondatnak, mert nagyon gyakran kell hazudnunk ahhoz, hogy béke legyen. Na most a politikusokat pont azért alkalmazzuk, hogy béke legyen, ugye? Tehát egy béke, törvény, béke legyen. Tehát őnekik nagyon gyakran kell hazudni azért, hogy béke legyen. És mondom, én azt a politikus szeretem a legjobban, aki a legjobban tud hazudni, hogy béke legyen. És azt a politikust, aki nem hazudik eléggé, hogy béke legyen, azt nem szeretem.
3: Oké, nem, ezt értem. Nem egyszerűen, csak nekem az a félelmem támad, hogy már lényegében semmi mögött nem értünk semmit. Tehát tulajdonképpen, ha egy ilyen mondat elhangzik, és végig szalad az embereken, mint egy belátják ezt az igazságot, ami nem igazság.
5: Tulajdonképpen az a baj, hogy bármilyen mondat elhangzik, az átszalad az embereken, és mintha egyik füleden be, a másik.
6: Hát de kezdünk persze egy ilyen abszurd drámát magunkból kiizzadni, amiből akkor
3: tényleg... Jó, de ezt tudod, mikor
6: a
3: nyelv, volt
6: a nyelv teljesen... Ez, de mikor volt?
3: A első világháború előtt, második világháború...
6: Egy olyan helyzetben vagyunk, ténylegesen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a társadalomnak olyan, mint ilyen nagybetűs üzletársadalma, olyan kihívásokat, az önazonosságát, az önképét, és a többi úgy kéne újrafogalmazni, mint hogyha egy háborút szeretné éppen elkerülni. Erre mi teljesen képtelen vagyunk, mert például a beszédet, tehát a közbeszédet, igen. És a nem tudom, nem is, a mondatok jelentését olyan szinten kiüresítettük, elcsócsáltuk, elhasználtuk, és a többi. Nem az számít, hogy mi hangzott el, hanem hogy ki mondta. Ha na te de, mondtad, Óvé, akkor és ugye másra szavazok, akkor nem. Ezért rosszat mondtad, hogyha te mondtad GF és én meg másra szavazok.
3: Na jó, de hogy megőrültünk, én aznak akkor a beszédet kijebb nyitom. A mondat előtt éppen arról van szó, erre kaptam fel a fejem, hogyha megütik az egyik arcunkat, tegyük oda a másikat, és ha Jézuskát idézik, elkezdek figyelni. És nagyon érdekes volt, hogy azonos kontextusban lehetséges volt ez, és lehetséges volt egy nem csak Kanttal, hanem Jézussal kapcsolatosan, és akik azt állítják, hogy ez nem igaz. Expressis verbis azt állítják, hogy az igazságtalanság a föld és az élet. És azért mondom, hogy hogyan lehetséges azonos kontextusban teljesen ellentétes tartalmakat stílusosan képviselni?
5: Az lenne a szép egyébként, hogyha az általad említett személy mondjuk úgy határozná meg önmagát, hogy én kantiánus vagyok. Akkor elkezdene érdekelni, amit mond. De így kicsit
3: azért mondom, mert
5: a dolog súlytalanná válik, mert sok mindent mond, és meg a... az ellentetje is, vagy az ellentét párja is, csak az egész már kiürült, mint hogyha valami jó kis
3: kurgáló szert szedett volna. Na jó, de ez a rémület pillanata, ne haragudj. Mert ebben a pillanatban embert is lehet ölni, bármit lehet csinálni.
6: Persze. És az egy teljesen relatív dolog. Tehát belelőni nagy középületekbe, az egy teljesen izé dolog, mert arra azt lehet mondani, hogy ja, hát ezt megszervezték, itt egy összeesküvés van, ja, ezt nem tudom, én mit csinálom, hogy ez így volt. És a többi, és a többi. És már senkit nem érdekel egy hete, hogy belelőttek nagy középületbe.
7: Come on, back with the herbalizer. It's been a long time. Anyway, he asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote his beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here you go, here you go.

0: not fold your knot. That's all I got.
1: Két jó hírem van, egyre kevesebbet beszélünk a magyar valóságról, szerintem ez alig volt 20 perc, tehát elérjük majd szerintem a 2 percet, és a másik, hogy itt van a vendégünk, de a Bandi fogja bemutatni, mert ti ismeritek egymást.
2: Igen, már találkoztunk, Csupó Gábor.
3: Sziasztok!
2: Szia, hát ugye róla már az előbb beszéltünk egy kicsit, tulajdonképpen te, hát szerinted is te vagy az első magyar rendező Hollywoodba, aki rendező, mondjuk a Cukorbácsiék óta.
3: Hát valószínűleg, bár nem vagyok benne biztos, de mostanában én úgy tudom, hogy akik magyar származásúak, azoknak eljut a filmjük Amerikába, tehát, és azt hiszem, hogy volt is már olyan produkció, amit magyarok csináltak Hollywoodon keresztül, talán nem ilyen nagyságban, de hogy úgy, hogy valaki kint él, én úgy tudom, de lehet. Nem vagyok benne biztos, én úgy tudom.
2: Szóval most bemutatták itt Magyarországon is a te első, te általad rendezett játékfilmedet, a Híd Terabitiában, de eddig meg te rajzfilmmel foglalkoztál, mint tudjuk, itt Magyarországon is játszották a rajzfilmjeidet, a Klaszki Csupó rajzfilm cég iga vezetőjéről, tulajdonosáról van szó, de most ugye eljutottál oda, hogy rendezél egy játékfilmet. Hollywoodi produkció ez.
3: Így van.
2: És mennyi idő alatt csinált?
1: De én még azt sem tudom, hogy miért mentél ki. 75 vagy 80-ban?
3: Hát, hogy ilyen filmet talán egyszer 20 év múlva csinálhassam. Tényleg, hogy miért mentem ki? Hát kezdjük akkor ott. Azért, mert 70-es években nagyon elnyomottnak éreztem magamat, meg körülnéztem a Pannonia filmstúdióból, elkezdtem dolgozni, mint fázisrajzoló, hogyha én most nagyon jól csinálok mindent, akkor 10 év múlva esetleg még animációs filmrendező is lehetek. És akkor megnéztem azokat az emberkéket, akik szerintem nagyon tehetségesek voltak, és már filmrendezők voltak, hogy boldogak néznek-e ki. Vagy hogyha én mondjuk eljutok odáig, hogy az nekem megfelelő-e, és azt mondtam, hogy szó se róla.
4: Nem életei jön 10 év múlva. Nem, nem.
3: Így van. Tehát erről van szó.
4: És akkor ennek az útja módja milyen volt? Mert ugye akkor azért nyilván vannak hallgatók, akik nem tudják, hogy hogy kellett ezt annak idején.
2: Szóval hogy kell ezt csinálni, Gabika? Mondtál már a hallgatóknak, hogy akkor ők is
1: hogy legyenek
2: már rendezők.
1: Mi is nézzük egymást egyébként, hogy hogy nézünk ki, csak mi már öregek vagyunk. Igen.
3: Hogy kell ezt csinálni? Hát manapság már biztos, hogy máshogy kellene, de annak idején mi ezt úgy csináltuk, hogy szereztünk marha nagy nehezen egy vörös paszportot, ami még úgy nagyjából beszerezhető volt, mert a kékről álmodozni nem lehetett azoknak, akik ilyen 21-valahány évesek voltak. Pláne, hogy sokan ugye szerettek volna lelépni a katonaság elől. Na most nekem az viszont nem sikerült, mert engem elcsíptek, mielőtt én el tudtam volna menni, és 2 évre bevittek katonának, de ahogy kijöttem...
1: Ez is segített a döntésben, gondolom.
3: Valószínűleg akkor már annyira elegem volt, hogy engem így bezártak, meg lenyomtak, hogy eldöntöttük. Több haverommal, 3 Pannoniás kollégámmal, mármint 2 kollégámmal rajtam kívül, és 2 zenész barátommal, hogy szerencsét próbálunk. Lényegében csak erről volt szó. És fiatal fejjel, majdnem, hogy naivitással, mert semmi konkrét ötletünk nem volt, hogy hova, csak nekiíramodtunk. Jugoszláviába ki, piros paszporttal, mint turisták, nem is mondtuk meg a szüleinknek semmit, hogy megyünk, hanem kaptunk egy levelet Jugoszláviába, Svédországból, egy régi barátunktól, Bélai Tibitől, aki mondta, hogy ő már Pannoniás volt régen, és ő már kinnél Stockholmba, és hogyha följutunk Svédbe, akkor azonnal lesz munkák, mert nagy animációs filmet csinálnak a svédek, és az egész országban sajnos csak 3 animátor
4: van.
3: És most a 2 magyarral, vagy a 3 magyarral lett 6, amikor fölértünk, de hát 6-7-be, vagyis ha 6 hónapba tellett. Igen, 6 hónapba tellett, mire fölkerültünk.
1: De hogy mentek, úsztatok, másztatok, vagy hogy csináltatok?
3: Hát igen, a levél azt mondta nekünk, hogy gyerekek, kétfajta választás van, vagy átúsztok az Olaszországba vezető öblön, ami többnapos úszás, plusz cápák is esetleg előkerekedhetnek, vagy száraz földön 4 órás alagutat kell átkúszni egy hegy alatt, és akkor természetesen mi nem a cápás dolgot választottuk, hanem sétoltunk át az ausztriai határhoz.
1: Tehát azért akkor ez sima volt tulajdonképpen.
3: Nagyjából sima volt, mondjuk majd bekakantottunk, el tudod képzelni, éjjel kettőkor megérkeztünk a jugó oldalon az alagúthoz, és rettentünk, hogy a határőrök elkapnak, de hála Istennek valahol máshol cigiztek, és mi be tudtunk rohanni a vonat alagútba. És akkor ott a sötétség. De jött a vonat. Kétszer vagy háromszor. És az volt a szerencsénk, hogy volt egy zseblámpánk, és a vonatot hallod már percekkel előtte, mielőtt odaér hozzád, az alagútban nagy visszhanggal jön. És akkor berohantunk ilyen beugró helyekbe. Tudod, a munkásoknak van, hogy amikor dolgozik a sínen, akkor ne szoruljon be az alagútba, amikor jön a vonat, mert a vonat és a fal között lényegében egy 10 centis
1: hely. De jó, hogy volt ilyen beugró.
3: Volt, nagyon jó, mert akkor már mi nem beszélgetnénk itt, az biztos.
1: És akkor innentől az egész, gondolom, egyirányúvá vált, tehát hogy kiértetek Svédországba, és akkor onnantól elkezdődött
4: ott hány évig?
3: Én ott 3,5 évig voltam, akkor találkoztam ott egy amerikai hölgyel, aki engem átcsábított, ő az Arlene Klansky, vele kezdtük el a stúdiót Los Angelesbe. Lényegében kényszerből. Habár nekem a fejemben mindig az volt, hogy nekem az álmom, hogy legyen egy animációs stúdium, és ott már meg is lehetett valósítani, de én tényleg, én mai napig is mindig azt mondom, hogy nekem ami az agyamba volt, az, hogy így, ahogy mi vagyunk itt az asztal körül 4-5-en egyikőben, ekkora szobába, nekem ez volt az agyom, hogy ez lesz a stúdió, és 5 haver, és egész nap vidámkodunk, rajzolunk, jókat röhögünk, még bort is iszunk esetleg hozzá. Tehát ez volt az agyamba.
1: Ez volt a boldogság megfogalmazása.
3: Így van, ez volt a, idáig volt a fantázia, ebből látszik, hogy mennyire fantáziátlan vagyok, mert aztán sokkal nagyobbá kerekedett az egész.
1: Végül is növelte a fantáziádat, hogy kikerültél? Tehát azért ez jó volt, nem? Jó, ahogy lehet, hogy érdekes, hogy 22 éves korodig itthon vagy, és ez a vágy lök ki oda. Tehát az, hogy végül is ilyen híres és gazdag ember lettél, az végül is megelégedésedre szolgál, nem?
3: Nem panaszkodom, nem is azért jöttem haza.
1: Nem, csak hogy ez volt a vágy, hogy igen, minden igen. El is boldognak lenni.
3: Így van. És úgy érzem, hogy sikerült, de...
1: Ez azért fontos, mert ez annyit jelent, hogy nem mi magyarok vagyunk feltétlenül hibások abban, hogy boldogtalanok vagyunk.
3: Így van.
1: Mert tessék...
3: Már találtunk egyet. Íme. Egy már van.
1: De Bandi miért nem lett boldog?
3: Bandi?
1: Igen.
5: Én nem voltam boldog, én boldog voltam ott, csak amit én csináltam, az nem kellett senkinek.
1: De ettől boldogtalan voltál, nem?
5: Hogy mondjam csak, igen, hát aztán nézd, végül
3: minden
5: is...
3: Minden művésznek az kell, hogy a közönség megtalálja a munkáját, én ezt tudom, mert hogyha például visszamennék most erre a filmre, amit most csináltam, ha a kutyát sem menne megnézni, akkor el tudod képzelni, hogy érzem magam. Érted? 3 éves melló benne, hogy éjjel-nappal gyűröd minden, és utána kijön, és
1: akkor most izgulsz?
3: Nincs rá. Hát most izgulok, hogy Magyarországon mi lesz, mert tudom, hogy Amerikában már bemutatták, és sikere van. Tehát hála Istennek, az már jól megy. És az Andrisnál én tudom pontosan, és én nagyon is sajnáltam, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó művész, és én hát amennyit én tudtam, segítettem, pár évig nálam is dolgozott, meg vettem egy pár képét az Andrisnak, meg hogyha megszorult, akkor adott nekem festményt, hogy majd, amikor egyszer nagyon híres lesz, akkor én eladhatom, és akkor lesz belőle pénz.
5: Meg emlékszem, mondtam, ha megszorulsz, valami baj van hozzám.
3: Így van. Azóta is a festmények ott lógnak a házamban. És érdekes, hogy amikor a vendégek jönnek, akkor csodálják, hogy ilyen kurva jó. Bocsát, lehet, hogy ezt nem
1: szóval. De nem,
3: mindent lehet. de jó az a festmény, de amikor meg kellett volna venniük egy galériába, akkor nem volt olyan jó valami miatt, mert akkor pénzt kellett volna adni érte. Szóval egy érdekes világ. Az van, hogy az amerikaiak akkor szeretnek valamit, ha már mindenki szereti. Tehát ez egy nagyon vad beugrási valami, mert hogyha az András esetleg valami szerencsével megindult volna, akkor az olyan, mint egy özönvíz, és akkor mindenki az András festményeit akarja. Hát sajnos valami miatt ez
1: de
3: nem
1: akkor meg kell, a figurádat miért szerették? Meg tudom, hogy csak emiatt kérdezem, hogy ugye, mert az valahogy úgy történt, hogy ez a figura született meg picibe, és onnantól el... ugye?
3: Most a Simpsons-ról
1: Simpsons.
3: Most a Simpsons-t azt el kell mondanom, hogy nem én találtam ki, szóval én azért soha nem akarok kreditet kérni, amit én nem alkottam, hanem amit mi csináltunk, azt, hogy mi megkaptuk ezeket a rajzokat, ez az én stúdióm fejlesztette ki animációs filmé, és ugye mi vettük fel az írókat, a hangokat, az örejeket mi csináltuk.
1: De én azt hittem, te csináltad a figurát.
3: Nem. Matt Groening tervezte a figurákat, az én stúdióm hozta világra lényegében.
4: De az indulás, amikor ugye elmentél Svédországból Amerikába, az ne úgy képzeljük, hogy mint kés a vajban ment, tehát minden, vagy hogy volt akkor ott az indulás?
6: Volt először is vaj, nekünk is Svédországon.
3: Hogy jutottunk Svédből, hogy jutottunk Svédbe?
4: Először hallgassuk a hallgatót.
3: Jó, oké.
7: Sziasztok, a Golyos vagyok, hallgató a vonalban.
3: Igen.
7: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy azon hogy sikerült túljutnod, vagy hogyan mentél ki, eldöntötted előre, hogy te nem akarsz beilleszkedni, vagy be akarsz illeszkedni, és ízig-vérig amerikai akarsz lenni, vagy pedig inkább megmaradsz magyarnak. Mert mondjuk ennyire nem ismerlek, hozzáteszem.
3: Így van.
7: Tehát, hogy te nem vágod el a gyökereket, vagy nem vágod el a szálakat.
3: Abszolút. Jó, abszolút. Nem akarom elvágni a szálakat.
7: Ez érdekelne.
3: Igen.
7: Még egy kérdésem igen. lenne. Spin Doctor mit jelent angolul? Mert sehol nem találom. Vagy amerikai.
8: Nézd meg a szótárban.
7: Nincs benne.
9: Spin Doctor. Spin Doctor az valaki, aki keveri a szart. Az a Spin Doctor.
7: Aha. De nem a megkelek, aki nem ért hozzá és csinálja,
9: nem,
7: ugye?
9: Nem.
7: Aki
9: a Spin Doctor az, aki a háttérbe elintézi a dolgokat, ugye, Gabi? Politikában az a Spin Doctor, vagy ilyesmi.
7: Ilyen láthatatlan szürke eminenciás, ilyesmi?
4: Agytörösznek.
9: Keverő.
7: Köszönöm, hallgatom a választ, jó?
3: Sziasztok. Jó, szia. Tehát a kérdés az volt, hogy én elvágtam-e a gyökereket, és én már csak amerikai vagyok. Hát természetesen nem, már az is mutatja magába, hogy most is itt vagyok, és hazahoztam nagy szeretettel a filmet, hogy bemutathassam a premiéren, és nagyon sok magyar barátom van, magyar könyveket még a mai napig is olvasok, magyar filmeket is nézek. Hát a kettőnek az ötvözetére mondhatom, hogy azt sem mondom, hogy amerikai vagyok, ha bár már többet éltem kint, mint idehaza. Tehát...
1: Akkor mi van?
3: Hát ez az, lehet, hogy egy nagy kalapkeverék, tudom, de... Én megint csak azt mondhatom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy kétfajta kultúrát nagyjából megpróbálok ötvözni, és valami harmadik, valami kicsurok belőle. Tehát próbálok tanulni mindegyikből a legjobbat, és valahogy, érted, hasznomra váltani.
10: Halló? Sziasztok!
3: Szia!
10: Nem tudom, azt kérdezte már valaki, hogy én most már 52 éve élek ezen a sárgolyon, a rossz sem ott egye meg, ahol van. És én nekem még nagyon nagy élmény volt Ronald Reagan a hófehérke héttörpe, mikor a minden fűszál külön hajlongott meg minden. Most van egy 10 éves kisfiam, néha nézem vele a tévét, nem akartam minősíteni, meg minden, ezek a Dragon Ball, meg mindenféle számítógépet szarok. Hova tartunk? Már nem kell megrajzolni semmit. Hát elég egy szoftver, és akkor én csinálok egy kurva jó szoftverrel egy rajzfilmet, és sztár vagyok. Ebben nagyon tele van a tököm. hol vannak a Rufus feledzetek, hol a picsába van itt a művészet valami? Választjátok rá, mert megettem a telefonomat.
3: Te nézod, szerintem az, hogy mennyire mozog a fűszál, az másodlagos, mert igazából a sztori, ami fontos, meg a karakterek. Na most vannak olyanok, ugye, akik teljesen minimális animációval nagy sikereket érnek el, például a South Park. Hát azt akármilyen óvodás is ki tudja vagdalni azokat a karaktereket kemény papírból és a kamera alá dobva megmozgatni, de ami miatt sikere van annak, hogy hogy van megírva, mennyire reális a magyar, vagyis hát, hogy
1: a magyar. Oké.
4: De helyén van.
1: Mi szoktuk bejátszani.
3: Tehát korszerű dolgokról beszélget, ami találkozik a fiatalok problémáival, és emiatt szeretik az emberek. Na most vannak ugye egy nagyon szépen megcsinált filmek. Nagyon sok szar van, azzal is én is egyetértek, de például a computer animációban az Incredibles című film, az szerintem nagyon-nagyon jól meg volt csinálva. A Brad Bird, aki azt rendezte, én annak elég jó barátja voltam, meg még vagyok, és csak már nem annyit találkozunk, mert elköltözött a San Francisco. Őt én hazahoztam évekkel ezelőtt, amikor csináltuk a Bart Simpsonnak a Bartman című music videót, és a Varga stúdiónál gyártottuk elő, és a Brad Bird rendezte. Tehát ez volt az első dolog, amit az amerikaiaknak mi itthon Magyarországon gyártottunk le, ami aztán évtizedekig ment a tévébe. A Michael Jacksonnek a számáról van szó, csak nem lehetett nagyon reklámozni akkor, mert akkor már elkezdődtek a problémái a gyerekmolesztálással a kapcsolatban.
5: Te hogy lehet, ezt mondod, ugye milyen fontos a megírás, és ez tényleg, ugye tapasztaltam, hogy azt hinné az ember, hogy valaki megírja, és aztán keményen dolgoznak, hogy abból rajzfilm legyen, de nem így van, hanem valakik nagyon keményen megírják, évekig írják a sztorit, és aztán piff-paff megcsinálják. És hogy lehet, talán ez az oka annak, hogy ilyen keményen írják, hogy az ott írt sztorik az egész világon érvényesek lesznek, Magyarországon is nézik, azt hiszik, hogy megértik a South Parkot, miközben egész más emberek élnek itt, mint amik a South Park ábrázol. És cserébe miért nincs az, hogy mondjuk mindenki imádja a Gustavot Amerikába, pedig az is egy jó rajzfilm volt. Mi ennek az oka?
3: Igen, ez nem csak a rajzfilmmel van így sajnos, mert csinálhat a magyar rendező egy nagyon-nagyon jó élő cselekményes filmet, ami talán megnyeri minden fesztiválon a nagy díjat egész Európában, még Kanba, meg ahol akarod, Berlinbe. És az lehetséges, hogy kiviszed Amerikába, és ott meg a kutyának se kell, mert ott más a közönségnek a beállítottsága. Vagy elkapod őket egy olyan problémával, ami érdekli őket, vagy pedig a filmnek
5: de
3: nagyon...
5: De az, hogy lehet, hogy az ottani film ide érvényes, az itteni oda nem. Miért? Más a közönség, vagy
3: más a közönség, más, hogy van megcsinálva, tehát ott minden, nem csak a filmgyártásban van az úgy, hogy nagyon sok pénzt beletesznek, hogy a lehető legjobb legyen minden. Az én filmemnél is ugye 20 millió dolláros költségvetés, ami kint abszolút, majdnem, hogy minimum filmgyártásnak a költségvetése, tehát az egy low budget, tehát hogy mondják,
1: alacsony költségvetés.
3: Igen,
1: budgetot.
3: Low budget költségvetés. Lovakról beszélünk? Hát azt hiszem, mondta valaki nekem egy pár nap ezelőtt, hogy hát abból a filmből itt 40 filmet megcsinálnak. Na hát, hogyha viszont mert nem gyúrják minden porcikáját annyira, mint kint. Érted? Tehát van valami minőségi különbség, és ebből adódhat természetesen, amikor nincs rá annyi pénz, nem tudsz mindent úgy megcsinálni. 25-ször fölveszed ugyanazt a hangot, amíg a legjobb nem lesz belőle. Azt, ha nem tudod megcsinálni, akkor nem olyan lesz a film.

0: megyünk?
1: Igen, itt vagyunk.
0: Na hát ez Csupó Gábor zenéje volt, ez most a legutóbbi kiadásod?
2: Igen, ezt egy pár hónapja nyomattam ki, és csak úgy hobbiból elzenélgetek, mert imádom a komputer zenét, amivel otthon el tudok ügykölni, és az is tetszik benne, hogy senki nem szól bele, mert bezárod az ajtót, és azt csinálsz, amit akar. Uh-huh.
3: Van családod egyébként?
2: Van. Igen.
0: De mi történt veled? Régen azért más zenét csináltál, most ez egészen dallamos.
2: Igen. Annak idején hát igen, öregszik az ember. Nem, ezen is van a fele az albumon, eléggé avantgard és ilyen zörej zene. Aztán egy párad, így megszórtam egy kicsit olyannal is, hogy még talán a feleségem is meg tudja hallgatni.
3: Uh-huh. Igen.
4: Hello, Helen vagyok. Gratulálok a vendégeteknek. Nálam lejött ez a zene.
5: Köszönjük. Köszönjük.
3: És azt mondod, hogy ugye nem írtátok meg a szülőknek, hogy elmentek. És ők mikor tudták meg, hogy hol vagytok, és hogy mit csináltok?
2: Először Bécsből írtunk nekik egy levelező lapot, ahova üdvözöltük őket, hogy már itt vagyunk Bécsben, nem Jugoszláviában. És
1: azért örültek a szülők, nem? Vagy kétségbe estek, vagy miért?
2: Hát akkor más volt a helyzet, mert nem lehetett megmondani nekik, hogy elmegyünk, tehát nem tudtunk elbúcsúzni, mert akkor két variáció van, ugye, vagy azt mondják, hogy dehogy mész, kisfiam, azonnal hívom a rendőrkapitányságot, vagy az, hogy jó van, menjetek, de jó csináljatok, nektek van igazatok. Hát mind a kettő szerintem szar lett volna, tehát nem lehetett megmondani. Úgyhogy kapták a levelet, és akkor akkor már föl is hívtuk őket, persze, amikor már kint voltunk Bécsbe, és akkor beszéltünk, és édesapám mondta, hát sajnálom, hogy nem vagy itt, de tudod mit, boldog vagyok, érted, mert biztos, hogy valahogy megtalálod magad a világban. Uh-huh. És tényleg ő mindig egy olyan ember volt, aki engem ösztönzött és segített, és akármit csináltam, ő mindig aláhúzta, szóval ebből szerencsésnek éreztem magam, hogy ilyen szüleim vannak.
3: Te is ilyen szülő vagy, vagy apa vagy, vagy milyen szülő apa vagy?
2: Természetesen, hogy én is próbálom ösztönözni a gyerekeket, hogy csinálják, ami jó, hát de nagyon nem kell őket dicsérni, mert annyira ügyesek az én kislányom, 9 éves, és már jobban rajzol, mint.
3: Na, erre voltam kíváncsi, hogy mondtam, hogy igen, ugyanaz sem, mint a
6: Gábor, most penderültem ki 4-kor a Corvinból, és megnéztem a filmedet, a Hitler a Viti a földjére, és hát egyrészt szeretnék gratulálni a gyerekekhez, akiket találtál, nem tudom, ez is majd érdekel, hogy hány gyerekből, hány színészből, vagy színész palántából kerested ki ezt a két főszereplőt, és nekem ugye amerikai film, de mivel te magyar vagy, ezért mégis valamiféle párhuzamot találtam, és lehet, hogy még eddig erről nem került szó, vagy nem tudom, hogy kérdeztek esetleg.
2: De érdekes módon, mikor a filmnek a vágását, mert 10 hetet kap az ember, hogy megvágja a filmet egy vágóval, azután, hogy persze le van forgatva a film, és amikor bemutattuk a stúdiónak, nem a Disneynek, mert utána később mentünk oda, a Waldennek, akkor azt mondták, hogy jaj, nagyon szép, de ez egy kicsit túl európai, ezt nem fogják az amerikaiak megnézni. Kicsit tovább kellett vágdalni, hogy jobban pörögjön, mert nekem voltak nagyon gyönyörű, lassú, beállítottságú jelenetek, és azokat sajnos az volt az egyetlen, ami miatt a szívem érzik, hogy egy csomó olyan dolog meg lett rövidítve, ami szerintem költőibb és szebb lett volna, ha meghagyjuk, de az amerikaiaknak nincs türelmük egy ilyen kicsit művészebbi beállítású dolgokon átesni.
6: Hát amit én észrevettem, és mondom, hogy nem tudom, hogy ezt már mondták-e neked, hogy nekem rögtön például a Egri csillagok, tehát nyilván látod a filmet, és nekem rögtön ez a Vicca és a Gergőféle jelenet, akár a könyvben, nem tudom, hogy eszedbe jutott, illetve van-e benne párhuzam, amikor átlendülnek ezen a kötélen, és nekem a patak, tehát rögtön az a része, hogy a patakban, nekem ez abszolút hiába iszonyú amerikai, hogy mondjam, fejű gyerek, nagyon helyes lány a vágott szemével, és tiszta, szóval azt hiszem, abból a lányról abszolút egy nagyon fantasztikus színésznő lesz, ezt már lehet mondani, nem tudom, hogy ez rendkívüli tehetség, és a fiúnál én, hogyha 10 éves lennék, akkor biztos, a kapásból szerelmes lennék ebbe a srácba, mert egy olyan érzékeny valakit találtál meg a filmre, anélkül, hogy hosszan beszélne, tehát nincsenek igazából hosszú párbeszédek, de mégis amit ő tudott nyújtani a vásznon, nem tudom, kinek köszönhet.
1: Fölvetted ez a
6: marketingesnek? nem, én így jöttem ki a filmről, hogy nem amiatt, hanem egyszerűen ezt értem, nekem rég volt már ilyen film. És most mindegy, hogy most nyilván neked fontos volt az is, hogy ezek a figurák, akik ott megjelennek a végén.
1: Várj egy pillanat,
6: én szeretném, ha válaszolna majd a legvégén, hogy ezek a figurák, tehát a figurák, akiket megjelentettél, már nekem a végén, gyerekeknek lehet, hogy fontos, de nekem már nem volt, mert a gyerekekre voltam kíváncsi. Oké, na ennyi, akkor most
2: igazad van egyébként, mert amikor elolvastam a könyvet, akkor én tudtam, hogy hűnek kell maradnia, amit az író elképzelt, és ahogy a könyvet olvasod, akkor a terabitiai kalandoknak igazából csak egy nagyon pici része van meg a könyvben, és ráadásul nincs is részletezve, mert ott az írónő hagyta, hogy az olvasók fantáziája dolgozzon. Hát a filmnél valamit azért föl kell tenni a vászonra, ott nem írhatod ki. Na most gondold el, hogy használd a fantáziádat, és mivel nem volt pénzünk ide, most nem tudtunk semmit csinálni. Tehát meg kellett
1: a Monty Python megcsinálni.
2: Ja, hát azok igen, esetleg azok egy marha nagy budgetú action adventure Harry Pottert így megcsinálhatnának ilyen kártyákkal az vidámra. Én megnézném. De amikor a stúdió engem fölvett, akkor pontosan arra gondoltak, hogy oké, a Gábor az egy animátor, tehát ő biztosan telerakja a szuper animációval a terabitiai kaland részeket, és a gyerek sztori, ami a könyvben igazából dominál, az majd el lesz nyomódva, mert mindenkit csak az érdekel, hogy milyen kalandjuk van az erdőben. Hát ez persze pont fordítva történt, mert amikor megírtuk a forgatókönyvet, és előkészítettük a storyboardot, akkor meglepetésükre alig volt ebből valami. Én pont annyit tettem bele a filmbe, amiben én éreztem, hogy a minimumot kell beletenni, tehát beletettem a maximumot ahhoz, hogy nehogy
1: nem
2: eldöntsem.
1: Nem úgy viselkedtél, hogy előkéletei
2: igen, nem úgy, ahogy el, és azért tudtam csak ezt a balanszot megtartani, mert próbavetítések voltak, és hála Istennek a közönség meg direkt kérdezték, hogy elég ez a terabitiai kaland, és mindenki mondta, hogy pontosan ez a balansz, mert a történeti része, a gyerekek barátsága, a tragédia, a drámai fordulatok, azok mind sokkal fontosabbak, mint a terabitia.
6: Ja, kösz.
3: És mi az igazság ezzel az egri csillagok allúzióval? Mert azért erre én is nem láttam ugyan a filmet, de kíváncsi vagyok.
2: Ez egy nagyon érdekes észrevétel volt, de én nem ösztönösen sem, először is nem én írtam ezt a sztorit, tehát ez nem úgy volt, hogy na hát akkor jó, nagyon jó történet volt, valami olyasmit kéne csinálni. Ez mások írták, én csak megpróbáltam illusztrálni a kamerámmal, meg minden, szóval...
0: De és hogy van ez ugye a Magyarországon...
1: Azért ezt nem hiszem el. Jó, csak
0: hallom. Úgy szokott lenni, hogy a rendező az Atya Úristen, és a rendezőt szolgálja mindenki. Hollywoodban a rendezőt fölveszik egy produkcióra, és a rendezőnek el kell valamit teljesíteni igen. kell, amit a producer szeretne.
1: Igen. Az a szerep, de azért úgy hát gondolom, szóval egy magyar ember van egy szerepben.
2: Amikor tényleg Atya Úristen vagy, de aztán vannak pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elvehetik ezt az erőt tőled, akár melyik pillanatban azok, akik a pénzt adják a produkcióba, mert lényegében azok az Atya Úristen.
0: De hogyha már a feléig eljutottak, félhetsz attól, hogy elveszik?
2: Minél jobban benne vagy, annál kevesebb esélyed van rá, mert nagyon sok rendezőt kirúgnak a projektekről.
3: De amikor felkérkének, akkor van valami szerződés, amiben le van írva, hogy mit kell.
2: Persze. Nem is arról van szó, hogy az ember nem kap fizetést, mert a kontraktusok általában úgy vannak megírva, hogyha esetleg 3 napig maraszal anyagot küldök nekik, és csak víz alatti kamerákkal döglött halak folytani. És én ezt így fogtam föl, hogy nekem egy ilyen filmet kell csinálni, és azt tépik a hajukat, és kirúgnak, akkor is ki kell fizetni engem az egész filmre. Tehát így vannak megírva a szerződések. De, és sokszor elő is fordul, tényleg azon múlik, mert tudod, a daily-ket, tehát a napi anyagot mindig kell küldeni a stúdiónak. Én 3 hét után kaptam egy telefonhívást tőlük, hogy minden marha jó, csak csináld így, és nem is jöttek oda. Tehát az volt a szerencsém, hogy tetszett nekik az anyag.
0: A producerek minden nap megnézik, hogy mi történt.
2: Hát sok producer ott van velem.
0: Hogy sok? Mennyi?
2: Hát volt vagy 4 producer, abból 3 vagy 2 mindig ott volt velem a szettem.
0: És ők egyet értenek?
2: Akkor szólnak be valamit, hogyha látnak.
0: Úgy értem, ők egymással?
2: Nem mindig. Nem mindig. Nem.
0: Tehát van, akinek tetszik, amit csinálsz, van, akinek nem. Az egyik leszólt, te Gavi, ezt ne csináld, beszól a másik, Gavikám, nagyon jó, csak én csinálom. Hogy van ez?
2: Hát ilyen is előfordul, ezt általában úgy szokták, hogy ezt megvitatják egymás között. Nálam nem nagyon volt az, hogy a producerek oda rohantak, és mondták, hogy ezt ne így csináld. Nem volt olyasmi. Arra figyeltek inkább, hogy elég cover is csinálok, tehát, hogy fölveszem-e annyi szögből, ne az legyen, hogy legyen fedve, hogy nehogy az legyen, hogy amikor megpróbáljuk összevágni a filmet, akkor nincs elég anyag.
1: Akkor ez egy sima volt?
2: Hogy?
1: Akkor ez simán ment?
2: Igen, simán ment. Ez tényleg, ezt többször is kérdezték tőlem, de tényleg simán ment. Egy zökkenő volt, azt el kell mondanom, hogy a Michael Chapman, aki nekem a cinematográferem volt, tehát a kameramenem, az egy nagy profi, régi hollywoodi, idősebb úriember, aki fölvette, ugye ő volt a kameramen a Jason a Spielbergnek, a Godfather-ön ott dolgozott Gordon Willis alatt, tehát az összes kameramunka az az övé. Igen, és utána ő csinálta a Aging Ball, tehát a dühöngő hajt, a Scorsese-tól és a Taxi Driver-t. Na hát,
1: valószínűleg megfelelő szakmai
2: tudás. Szia, Ani, nem érek rá, puszi! Na mindegy, valami ilyesmi. És szóval profi a fickó, és akkor az elején én leültem vele napokig, dumáltunk, könyveket néztük, hogy akarom megvilágítani, hogy akarom a kameramunkát, minden, meg is egyeztünk, úgy nézett ki, hogy minden egyet értünk, és kb. 3 hétre a forgatásra valahogy úgy megszedte magát energiával, és elkezdte nekem mondani, egy belső jelenetet vettünk föl egy osztályterembe, ahol 40 gyerek ült, és ott elkezdett velem vitatkozni a gyerekek előtt, hogy ne oda tegyük a kamerát, hanem ide. És akkor mondtam, figyelj Csepé, és mi is levesszük így, és ha van még idő, akkor úgy is levegyük, hogy akkor neked is legyen igazad, aztán majd a vágószobába eldöntjük. Hát az, hogy ő úgy föl se akarja venni, hogy én akarom. És akkor olyan mérges lettem, hogy bekiabáltam a hangos bemondóba, hogy azonnal take out this jerk from the set. Tehát, és akkor jöttek a producer.
0: Ezt a faszfejet vigyétek el innen.
2: Hát, de ezért jötték ki Amerikában, tudjál most fordítani. De, és utána olyan mérges lett a fickó, mert én ezt elkiabáltam magam a gyerekek előtt, persze angol mindenki értette, hogy azonnal csomagolni akart, és menni akart haza, és azt mondták, oda mentek a producerek hozzá, hogy kérjen tőlem bocsánatot, és akkor oda jött hozzám, azt mondta, te miért nem a Vilmos Zsigmondt vetted föl? Hát magyarok vagytok, jobban el tudtatok volna kiabálni, miért engem vettél föl? Hát mondom, figyelj, mert én most úgy éreztem, hogy te meg fogod ezt tudni csinálni.
0: Te választottad őt?
2: Igen. Nem. Én szóltam, adtam egy listát a producereknek, és ők behoztak nekem 3-4 cinematográfert, akiket először is ugye az van, hogy te kiválasztod, akkor megkeresik az ügynöküket, ha ráér, akkor elolvassa a szkriptet, akkor fele elolvassa, felének nem tetszik, nem akarja megcsinálni, vagy nem ilyen filmet akar csinálni, vagy éppen busy, érted? Szóval annyi minden nem működik, és akkor 2-3 ilyen lehetőségem volt, és akkor én őt kiválasztottam, és akkor hajlongott is állatilag boldog volt, amikor
0: a vízi az nem meleget jelent, hanem elfoglalt.
2: És Szóval, és akkor félrehívtam, és akkor mondtam neki, hogy Cseppi, figyelj ide, te már dolgoztál olaszokkal, hát dolgoztál Scorsese-vel, és tudod, milyen kemények tudnak lenni, hát az olaszok és a magyarokat állandóan együtt emlegetik, hogy milyen dühös természetük lehet, de mondom, fidd el, hogy a magyarok ezerszer olyanabbak, mint az olaszok, úgyhogy ne hozzák ki többet engem a sodrumból, mert akkor még komolyabb bajok lesz.
3: Ezt el is hitték, mert ez Hollywood terjesztett fel.
7: Golyos vagyok, sziasztok meg én.
3: Szerint.
7: És ilyenkor, amikor munkázi juttatod, akkor magyar szokás szerint kéred is a százalékodat? Nem, hogy fogtál egy munkát? Vagy hogy van ez?
3: De Amerikában nincs, vagy van.
2: Százalék?
3: Kézzel, a Magyarországon mindenhol visszakörgetett pénzek vannak.
0: Tehát érted, szó szerint arról van szó, hogyha te egy operatőrnek szerzel egy munkát, akkor az operatőr ad neked egy kis pénzt.
2: De hogy is, hát ez
3: az. Magyarországon minden buli így megy, hogy vissza kell pörgetni.
2: Nem, ott szó sem volt
3: már.
7: Nincs ilyen.
2: Van olyan ország, akkor most nem itt lennék börtönben.
3: Ott becsukják az embert ezért, igen.
7: Jó, van olyan ország, ahol nem számít a korrupció, vagy mit tudom én?
2: Hát ott kriminálisaknak tekintik, ott azt nem lehet ilyen kickbacket csinálni. Az emberek börtönbe mennek.
3: Nálunk nem.
7: Jó van. András bátyám...
3: Még
7: egy szót hadd mondjak, jó? András bátyámnak hadd köszönjem meg azt a pár mondatot, amit múlt héten vagy két hete volt a Kultúrházban, amit mondott, hogy... hogy mi magyarok azért rontjuk el, mert mindig csak 75%-ig csinálunk meg valamit. Az amerikaiak meg mindig 100%. 110-re törekszenek, és abból esetleg lesz 100.
0: Ez és érdekes, komolyan... hogy én nem is mondtam.
7: Ezt mondtad, és köszönöm szépen, mert azóta e szerint élek én is valahogy. De most komolyan.
0: Örülök neki.
7: Jó?
2: Na, látod, még 25%-ot bele kellett volna tenned a festményeidbe, és
3: nem volt más magyar a filmben, nem volt az alkotók között, csak te voltál egyedül a...
2: Nem volt a filmben, nem
0: te
2: volt.
0: Te nem vetted be a haverokat, magyar haverok.
2: Csak hogy 75%-os könyvet leadni.
3: Azt figyeled, hogy itt mi történik? Vagy tudod, vagy látod, vagy érdekel?
2: Nagyjából érdekel. Hát mikor hazajön az ember, akkor veszek CD-ket, amik éppen kijöttek, meg próbálok DVD-ket. De most, amióta itthon vagyok, még 5 perc szabadságom nem volt, úgyhogy talán holnap bejárom a város. De érdekelnek a magyar filmek,
3: de olyan nagyon helyes, hogy de ezt választottad, én nem ezt kérdeztem.
2: Ja, nem?
3: Nem, mert Magyarországon...
0: A magyarok senki nem törődnek azzal, amivel foglalkoznak, hanem politikával.
3: És zúzás van
0: a közélet, meg a politika. Most úgy értelmeződött, az volt a kérdés, hogy...
3: De ez jó, hogy nem értette. Nekem azt tetszett, hogy a csupó már nem értette meg ezt.
2: Nem, élő beszélsz, engem csak a zene érdekel.
3: Nagyon a zene, irodalom.
2: Ja. Nem, én nem, abszolút a politikához nem értek, nem érdekel, nem tudom miért, lehet, hogy jobban kellene érdekelni, de hidegen hagy engem, hogy teljesen is.
3: Mármint, hogy az itteni vagy az ott?
2: Mindenfajta politika, igen. Nézd, a Bush-t is mindenki kritizálja, én tudom, hogy egy nagy faszkalap, és alig tud beszélni, meg hülye, meg minden, de
3: nem zavar,
2: soha nem lett, ja, de nem zavar, de zavar, hát eléggé egy hülye, egy elnök, az biztos, de biztos, hogy olyat is csinált, ami meg jó, de hát eltűnik, mert mindenki állandóan zaklatja és kritizálja.
3: Azt mondtad, hogy olvasol hát irodalmat is, mondjuk magyart. Miket? Vagy mi volt az, ami...
2: Mi volt utoljára egy magyar könyv?
0: Na, mielőtt a Gábor, amíg gondolkozik, azért azt elmondanám, hogy naponta körülbelül 25-30 DVD-t vásárol a Gábor, amikor leárazás van. És hát van egy ilyen...
3: Megnézed?
0: Egy körülbelül egy lakásnyi tár, amiben csak tárolja a DVD-ket. És minden. Tehát amellett, hogy naponta megnéz 4 filmet, emellett mit olvastál még az utóbbi?
3: És melyik az első 5 film, amire azt mondod, nem magyar, hanem minden film, amire azt mondod, hogy igen, az az etalon.
2: Ja, nekem például a Breathless, kodartól.
8: Kifulladás.
9: Hát akkor klasszikus ízlése van.
2: Hát, ja, a Godfather-t imádom, a Taxi Driver-t már az a felét az én kameramenem vette föl, amiket amúgy is szeretem.
1: Ez európai.
2: Most például az újabb dolgokból, a Babel című film nagyon jó, ami már megy itthon is a mozikba, az nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Mi jó még?
3: De ami az igazi film klasszikus nálad, tehát amire azt mondod, hogy vagy amit akármikor
1: megnéz.
2: Igen, igen, hát ezek. Igen, igen.

0: mostan,
1: ugye, ha kérdezek egy, ja, ha, csak azért, jó. Mert hogy ha így becsukod a szemed, és azért biztos gondolsz, miután művész vagy, és akkor reflektíve gondolkodsz magadra, akkor egyrészt hova helyezed a filmedet, hogy most mi történt, másrészt pedig, hogy szerinted hogy a családod történetében hogyan, mi ért célba veled?
2: Ezt az utolsó kérdést nem értem.
1: Úgy gondolom, hogy mondjuk magamról, hogy a történetben nem csak én vagyok, hanem a családom, generációk, egy kicsit Márkez ilyen gondold a dolgot, és az mindig egy személyben valami megvalósul. Uh-huh. Ami ő, de nem csak ő, mert hát az azért azt, hogy ezt te hogy gondolod magadról? Érted? Tehát azt nem mondhatod, hogy tök szerencsés fickó voltam, átmentem egy gyalogúton, és minden a probléma nélkül sikerült, Svédországban rajzoltunk, majd aztán...
3: Szerintem azért nem értél, Gábor, mert valószínűleg, ahogy én elképzelem Amerikát, ott mindenki saját maga harcol meg azért, amit...
1: Jó, de akkor is gondol magáról valamit, amit állít belül, vagy hangosan, vagy nem hangosan. A Citizen Kane, az aranypolgár, Orson Welles filmje az amerikai társadalomban, ott pontosan meghatározza, hogy ő mit gondol magáról. Egy idő után azt gondolja tévesen, hogy ő az amerikai államok elnöke lesz, de közben nem, mert ő csak egy főszerkesztő. Azért mondom, hogy akkor nem érthető, akkor visszavonom. De kérem a hallgatókat, hogy akik értették, azok telefonáljanak be, mert most hülyén érzem magam.
3: Az első részére.
2: Nem, hát értem, de ezt nehéz elmondani.
1: Köszönöm.
2: Ha már valaki, oké, okay,
4: a golyós vagyok, sziasztok. Én értettem a Bakácsnak a kérdését.
1: Köszi, köszi.
4: Azt szerette volna, azt kérdezi, hogy ha majd évszázadok múlva a család visszagondol, rád, akkor látják-e azt, hogy jé, hát a családban igen, volt egy filmrendező, egy híres filmrendező.
1: Igen, köszönöm,
4: hívtak,
1: köszönöm.
4: Hogy...
1: Igen, jó, jó.
2: Köszi.
1: Hát magyarról magyarra fordítottak.
0: Gabi, elmeséled azt, hogy hogyan sikerült belépni igazából, de amikor már Hollywoodban voltál, hogy a stúdióddal hogyan kaptad meg az első jó megrendelést?
2: Az Arlinnal, aki a partnerem volt, nagyon megijedtünk, mert nem volt annyi pénzünk, hogy kifizessük a rendet a legelején, amikor elkezdtük az egészet. És
5: kicsit nem vesszük fel.
2: Most nem vesszük fel. Foglalt.

0: ki kellett fizetni a lakbért, és semmi pénzünk nem volt, és összevágtunk egy kazettát, és fölhívtunk három hirdetési irodát és három tévétársaságot, hogy talán valami, akármilyen animációs mellót talán kapunk ez alapján. És csináltunk hat ilyen találkozót, és csak egyet akartunk megkapni, hogy abból talán lesz annyi pénz, hogy túléljük a hónap végét. De ahova mentünk, szóval így kezdődött a cég. Ahova mentünk, mindenhol kaptunk. Volt olyan hely, ahol két melót is kaptunk. Tehát a hétvégére annyi melót kaptunk, hogy már attól féltünk, hogy a fenébe fogjuk tudni megcsinálni. Most az egyik ilyen tévé megrendelő, csak hogy mondjak egy példát, hogy kellett melókat megcsípni. Beültünk egy tévé társasághoz, akinek Los Angelesben volt a csatornája, és ő éppen akart egy új tehát egy csatorna logót, egy animált csatorna logót tervezni, és őt csak az érdekelte, nem is azt, hogy fogjuk megtervezni, meg minden, hogy azt mi komputerrel, tehát a számítógépes technikával fogjuk-e meganimálni, mert akkor abban az időben, 80-as évek legelejében az volt az újdonság. Mindenki azt akarta, és nekünk nem volt számítógépünk, hát azt se tudtam volna, még ha lett volna, hogy mit kezdjek vele. Akkor még annyira kezdetlegesen kezdődött minden, és jó zene, gyerekek. Ez a telefonom. Azt hazudtuk a hapsinak, hogy igenis, mi azzal fogjuk megcsinálni, érted? És akkor odaadtuk neki a storyboardot egy hét múlva, és akkor én úgy rajzoltam meg a storyboardot, mint hogyha egy ilyen komputer animáció, raster graphic, meg minden, és azt mondta, ez nagyon jó, és ezt most akkor ezt ti beleteszitek a komputerbe, és akkor abból kijön egy ilyen animáció, és akkor mondtuk, hogy igen, és akkor hazamentem, és kézzel úgy animáltam, mintha én komputer lettem volna, mert nem volt komputerünk, de hát olyan stílusban, ilyen vektor grafikában, minden mozgott térben, és csaltam meg kézzel, és megették, és azért kaptuk meg a melót, mert ha mit tudom én, más öt animációs stúdió bejött volna, és őszintén megmondták volna, hát nekünk még nincs komputer, akkor ők nem kapták volna meg. Nekünk se volt, de valahogy...
1: Ravasz magyar.
0: Így van.
2: Ezért mondom, gyerekek, hazudjatok!
0: Miért a tanulság? Miért a tanulság?
3: És akkor nagyjából hány év volt, mire eljutottál oda, hogy nem kellett azon aggódnod, hogy most meg lesz a csekkekre a pénz, meg a...
0: Nagyon gyorsan beindult minden. Pénz állandóan jött be, de nem magunkra költöttük. Tehát nem az volt, hogy most kirohantunk és vettünk egy új autót. Én egy rozoga Toyotával jártam évekig. Azt is egy magyar csibésztől vettem Los Angelesbe, aki azt mondta, hogy nagyon jó a kocsi, és hetente kétszer szétesett. A végén az egyik haverommal úgy kellett tolnunk a kocsit.
1: Tudod, ki vagyok én, aki átvett a csupon.
0: te voltál? Volt egy hirdetés az újságban, hogy húzzad vagy toljad a régi kocsidat, tök mindegy, hogy ér ide, de adunk 1500 dollárt érte azért, hogy az betegy egy új autóba. Tehát ez volt a hirdetése egy autós cégnek ott, és én csak azt akartam, hogy odáig, hát ez a kocsi úgy beszart a hegyoldalon, hogy meg sem mozdult, és tényleg toltuk, húztuk, vontuk, hogy odaérjen, hogy megkapjuk az 1500.
3: Van létezik Hollywoodban magyar lobby?
0: Micsoda?
3: Magyar lobby.
2: Hogy a magyarok összetartanak és egymásnak elintéznek valamit.
0: Valószínűleg van. Hát legalábbis én az én társaságomban úgy érzem, hogy mi azért összetartunk.
3: Ez hány embert jelent, hogy
0: nagyjából? Kettő.
1: Mándoki van még jobban?
0: Igen, itt volt a Laci a premieren is, most átjöttek Münchenből.
3: Az első kérdése az volt Tabakinak, hogy a filmed, szóval mit tartasz a filmről?
1: Hanem hogy akkor, mert ugye gondolom, azért erre vágytál, hát azért született meg.
0: Így van.
1: És akkor ettől a pillanattól kezdve mi lesz a következő vágya, tehát ez már meg fogja határozni, nem? Tehát a pályádat, hogy most
0: hát
1: már
0: csináltad. Hát igen, az ember mindig arra törekszik, hogy vagy túlszárnyalod magadat, vagy legalább olyan jót csinál, mint az utolsó.
1: Igen, azért mondom, hogy ez egy ilyen programatikus helyzet.
0: Igen.
1: Hát, ja, de... Tehát elhatároztat, hogy filmeket fogsz csinálni?
0: Azt is. Hát animációt most nem fogom eldobni, csak azért, mert sikerült egy ilyen filmet csak, csinálni. Igen. Engem érdekel az is, hogy ne. No, én szeretnék még egy pár ilyen filmet csinálni. Nem mindig csak gyerekfilmet, mert a filmgyártásban azért lehet izgalmas dolgokat csinálni, anélkül, hogy mindig családi filmeket gyártsanak.
2: Hát például emlékszem, hogy amikor néhány éve Hollywoodban a La Cienegán nyílt egy bábszínház, ahol két férfi a farkával bábozott.
0: Ugye? Hát lehet azon más. A világ siker lett belőle. Mi hárman látták és...
3: Nem amikor ugye megcsinálsz egy filmet mondjuk ott ugye Hollywoodban, hogyha elhibázod, akkor nyilván hosszú ideig, ha csak nem a saját pénzedet
0: így van, akkor elkönyvelnek akkor, azonnal.
1: Akkor nem hibáztál, az annyit jelent?
0: Ez annyit jelent, mert nagyon nagy kassza sikerrel nyílt a film, pláne ahhoz képest, hogy milyen kis költségvetéssel volt megcsinálva.
1: De nem erre a filmre gondolom, hanem a pályádra vonatkozóan lényegében, igen? Akkor nem hibáztál.
0: Hát,
1: volt olyan, hogy hiba volt? Hát, tehát, hogy mondjam, ez, ahogy így messziről nézem, olyan, hogy nincs benne hiba, hisz a szakmai karriered folyamatosan...
0: Voltak azért baklövések is, érted, de hát hogyha a zömének sikere van, akkor azok a kisebb, akik eltűnnek, elesnek. Volt egy pár olyan sorozatunk, ami nem volt akkora nagy siker.
1: De akkor már lelkileg nem számított.
0: Akkor már nem. Ha van elég siker körülötte, akkor ezt, de hogyha csak szart adsz le, és mindegyik megbukik egymás után, a csúpa az, aki mindent elbasz.
2: Nem gondoltál arra, hogy megváltoztasd a neved? Ugye hát borzasztó nehéz kimondani, hogy Klaszki Szkupó.
0: Szupó, mindenfajta verziója volt. Amikor elkezdtük a céget, én csináltam egy egész oldalas hirdetést, kivágtam az összes olyan levelekből, ahogy félreírták a nevünket, hogy Klaszki Kaszupó, Cukupuszkopa, mindenfajta verziók jöttek, úgyhogy annyit kaptunk, hogy egy egész oldal teletöltöttem vele, mondtam, hogy itt van ez a kampani, tanuljátok meg, most se tudják.
3: Most se tudják. Nem.
0: És ránéznek, és akkor tudják.
1: És melyiket szereted a legjobban a neveid közül, ami nem a neve?
0: Az alkotásaim közül?
1: Nem, vagy a szupókupom. Ja, melyik az név, amit szeretsz, ja, hogyha rád mondanak?
0: Hát most mit mondjam, egyiket se. Értelem, mindegyik elég hülye hangzik. Ja.
3: De akkor a névváltoztatáson nem gondolkodtál?
0: Nem, mert először is már tényleg akkor, most már késő lenne, mert már bejárattuk ezt a hülye nyelvet. nem mondom, hogy egy hülye nevet, mert azért azt nem akarom mondani, mert édesapámtól örököltem, és nagyon sokat köszönhetek neki.
1: Ez az annyira magyar, hogy nem lehet lefordítani.
0: De még magyarul se tudjuk, hogy mit jelent. Mert hogyha még egy R betűt tennél, tehát egy R betűt a végére, akkor még úgy nagyjából valamit jelenten. Nem tudom, mit jelent.
4: Szóval, most van egy, egy magyar animációs film az Oscar nominált díjak között. Azt láttad?
0: Nem, sajnos, de mindent tudok róla, és drukkolok.
4: Jó. Csak ennyi lett volna, de akkor ezzel a hallgatóságnak is mondom, hogy még ide akkor elnézem, amielőtt ugye majd ez lesz Oscar díjas, és majd nehéz lesz megszerezni. 5 perc.
3: Szóval akkor, amikor megcsináltad a filmet, és akkor elindították, akkor azért volt benned szorongás, hogy mi lesz, hogy lesz ennek egyáltalán olyan, nagy szakmai sikere.
0: Pláne, hogy ahogy belett harangozva a film, eléggé hasonlóan, mint itt, hogy túlsúlyban van a hirdetésben a visual effects, tehát azok a fantasztikus jelenetek, mert ha megnézed a filmet, az egy nagyon kicsi része, amiről ez a film szól. Ez egy sokkal drámaibb film, mint ahogy sokan elképzelik. És talán ezért is van annyi akkora sikerem, mert ilyen filmet nagyon keves, Amerikában meg pláne, ilyet nem csinálnak gyerekeknek.
1: De felnőtteknek is akarsz csinálni, mert azt éreztem, hogy a következő az felnőtt lesz, ugye?
0: Hát, azért szeretném,
2: hogy... Mi lett azon a terveddel? Emlékszem, igen. Hogy tervezted, hogy a magyarokról csinálsz Hollywoodba, a magyarok kalandjairól.
0: Hát aztán később annak egy animációs verziójává kerekedett, amikor a Jóska nevezetű fickó, egy Igor nevezetű oroszak, véletlenül egy lakásba keveredik, mint menekültek, és mindenfajta a vízum nélkül és munkavási engedély nélkül próbálnak megélni Amerikába, és a csajokat kergetik, a vodkát isszák, stb. A káposztát eszik. De az előtt, amit próbáltunk, emlékszem, az Andrist is lefotóztam, mert ugye sokszor úgy kell eladni egy projektet a stúdióba, hogy illusztrálsz hozzá képeket, és kinagyítottam ilyen marha nagy fotókat, amiket lefilmeztünk magyarokról. Volt egy ötletünk, hogy az volt a neve, hogy Hungarian, és akkor írtam én is ezzel egy forgatókönyvet. Megint hasonló témakör, hogy a magyar jön Los Angelesbe és próbál helyreállni, de nem az én helyzetemről írtam, mert az eléggé kivételes az animációs szakmában, hogy én úgy sikerült elég hamar beilleszkednem, hanem azokról, a magyarokról akartam írni, akiknek nehéz beilleszkedni, és sok minden nehézségen és szarságon kell átrágódni ahhoz, hogy valamire eljussanak, vagy egyáltalán legyen elég pénzük, hogy egyenek, vagy valami ilyesmi, és akkor azzal játszadoztunk egy darabig, és az Andris volt az egyik fotó Maló, akit mi lefotóztunk, hogy illusztráljon a milyeneset magyar.
1: Egyébként a Jim Jarmusnak is van egy filmje, a Florida Paradicsom, ami ugyanerről szól, csak mondom.
0: Igen?
1: Persze, ott is magyarok Amerikában.
2: Stranger in Paradise.
0: De igen.
2: De sok ilyen emberrel találkoztam, mert sokan megkeresnek, mint valakit, akinek sikerült, sokan megkeresnek, akik szeretnének valamit elérni. Mit tudsz mondani azoknak a magyarok? Hogy látod, hogy miben csinálják jól, és miben hibáznak, ha valaki ki akar menni Hollywoodba, és valamit el szeretne élni? Hogy látod a magyarokat? Hogyan festenek ott Hollywoodba?
0: Hát, hogyan festenek?
2: Hát, hogy hogyan viselkednek?
0: Mint te? Mindenki úgy festen. Nem, hát jó lenne, ha mindenki úgy festen, mint te, akkor nagyon sok tehetséges festő lenne. Te,
2: mi jellemző a magyarokra, ha kikerülnek Hollywoodba? Mi az, ami vicces bennük? Mi az, amit jól csinálnak? Mi az, amit rosszul?
0: Hát ez megint minden, szóval annyi fajta ember van, hogy ezt nem lehet szerintem. Van, nagyon sokan van, aki azt hiszi, hogy oda megyünk és csibészkedésből azonnal megazgadok, hogy tudunk kit átverni. Szóval nagyon ilyen sok van, az biztos. De aztán vannak ügyesek is, meg szorgalmasak is. Ezt nem tudom általánosítani. Nehéz. És most egyre nehezebb ügye, amióta elkezdődött ez a terrorizmus, mert nem engednek be senkit.
2: Mit gondolsz a színészekről, a magyar színészekről?
0: Hát jó lenne, ha jobban hozzá tudnék szólni, de sajnos nem, nincs annyi ismeretem, hogy erről jól le tudjak beszélni, mert azon pár filmen keresztül, amit én...
1: Persze,
2: nincs
1: nehéz.
2: Igen. A filmes szakmában a filmes szakma melyik ágában jók a magyarok?
0: Hát például a cinematográfiban azt mindenki tudja, hogy a világ legjobb operatőriei innen jönnek. Hát jó szemük van az embereknek, szépen tudnak világítani. Hollywoodban is két nagyon híres cinematográfia dolgozott, ugye, a László Kovács, tehát a Kovács László és a Vilmos Zsigmond. És hát a Koltai, most már rendez, ugye, meg a Sára Sándor. Én a Sára Sándornak a filmjeit néztem, amikor Elégia, meg ilyeneken nőttem föl, amikor ő gyönyörű filmeket nem csak fotózott, akkor ő már próbálta rendezni is őket, rövid filmeket, meg minden gyönyörű dolgok. Még mindig emlékszem arra a filmre, amikor
1: mondok egyet, a Szimbát.
0: Szimbát, pontosan. Ezt akartam mondani, gyönyörű volt. Még mindig emlékszel a közeli képre, a leves, ahogy úszik a zsír
2: rajta. Ezt a te filmedben is lehet látni, sok ilyen közelit használsz, étel közelit. Ja, amikor sütik a palacsintát.
1: Én úgy tudom, sajnos a Gábornak el kell menni, ugye?
0: Igen, hát még adok 5 percet repetára, jó?
1: akkor jammerünk még 5 percet.

0: Ja igen, tehát Gábor, ugye, de nem csak rajzfilmet, meg filmet csinálsz, hanem nagyon szereted a zenét, halljuk itt a zenédet, és annak idején 10 évvel ezelőtt csináltál egy zenemű kiadót, a Tom Casualtyst, amiben a legelvetemültebb zenéket próbáltad kiadni, amit ember nem szokott hallgatni. És akkor még
1: de a kutyám nagyon eltáncol.
0: És emlékszem, amikor partikra is ezt raktad fel, és ott Hollywood Hills-en zúgott a villanyfúró hangja. A különféle... Ugye ezt, vagy is neveztük, hogy ez milyen zene?
1: Nem noise, vagy industrial.
0: Noise,
1: vagy
0: industrial, environment.
1: Ja, environmental.
0: És így tovább. És a világ leghíresebb ilyen művészeit is kiadtad. Igen, kiket adtál ki?
1: Hát a magyarok közül a András Vahorn, Hortobágyi László, Kemény Gábor, akkor BP Anima Service. System, BP Service, hát lényegében a ti maradékotok a bizottságból, így van, Kokó, meg a Gyurka.
0: És a világból?
1: Világból?
0: Kikapja?
1: Hát a Paul Schultz például, meg a Holger Cukai, a Kán zenekarból, Dr. Walker, német, hát nem tudom. Te emlékszel, te is, most hirtelen jutnak eszembe a dolgok. A Divótól, a Mark Mothersbaughtól kinyomtunk egy albumot, amikor egy kicsit avantgardabb volt, ilyen surf-punk zenét csinált.
2: Szépen passzol.
0: Hát ez tulajdonképpen olyan vállalkozás volt, ami egyáltalán nem akart kiszolgálni semmilyen igényt, hanem csak a te saját.
1: Hát igen, én szeretem, amikor a művészek elengedik magukat, és tényleg csak azért csinálnak valamit, hogy meg kijön belőlük, és éreznek valamit, aminek ki kell jönni, nem azért, hogy na, hogy tudom megtáncoltatni a Juliskát.
0: És amikor te rajzfilmet csináltál, azt hiszem senki más nem használta Frank Zappát zeneszerzőnek, filmhöz, és te pedig használtad, úgy tudom, hogy jó barátok voltak.
3: Hát ő hívott föl téged, nem?
1: Igen, fölhívott, hogy hát először nem ő hívott, mert az ő hangját aztán nem lehet nem megismerni. Kaptam egy telefonhívást egyik nap a stúdióba, hogy a Frank Zappa szeretne veled találkozni. Jót röhögtem, hogy melyik haverom viccel, mondom, persze. És azt mondja, hát akkor bemutatkozok, én vagyok az ő agentje, a CIA agency-től, és hogy tényleg a Frank imádja a Simpson sorozatot, amin ti dolgoztok, hogy nagyon szeretne átjönni és találkozni veled. És akkor nekem volt egy csomó Frank Zappa plakátom a hátam mögött az irodámba, és akkor mondja az ő agent, hogy mikor lenne jó neked. Hát mondom, nekem tök mindegy. Azt mondja, hát mi van, hogyha 10 perc múlva ott van? Hát mondom, oké, elmittem el, és akkor is. És 10 perc múlva megjelent tényleg a Frank a feleségével, a Gail-el, meg a gyerekeivel, az egész család beállított. Bejön az irodámba, ránéz a 3 plakát, azt mondja, de gyorsan kitetted őket. Mondom, ez már 5 éve kint van. Ja, de az neki jól esett, hogy látta, hogy olyan helyre jött, ahol értékelik az ő zenéjét.
3: És akkor borított is csináltál neki, nem?
1: Igen. Mielőtt meghalt szegény, az utolsó borított én csináltam neki. De közel laktunk egymáshoz. Hát én a Mándokéknak az volt az első levelem, amikor ők Németországban maradtak, hogy na én most már Frank Zappával egy országban lakom. Nem is tudtam, hogy 3 percre lapok tőle, de ez évekkel később. Én azzal dicsekedtem, állj, már Los Angelesben vagyok, ahol a Frank Zappa. Na jó, gyerekek, most már ennek úgyis vége van. Ez volt a zárózene. Köszönöm. Jó, én is köszönöm, srácok, sok szerencsét, és menjetek a filmet megnézni. Vigyetek papír zsebkendőt.
3: Köszönjük.
1: Sziasztok.

Jótékonysági felhívás következik. Sziasztok, Dieter vagyok. A Color Local volt Bellini tudósítója. Szép időben, vagy rossz időben, de mindig nagyon fontos, hogy Magyarországon szólhasson egy ilyen adó. Ezért adom 1%-át a Tilos Rádiónak. Add te is, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1-800-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Én akkor is fenntartom, hogy
1: pont és hana, bocs, mondjad.
2: Ja, hogy csak még egyszer visszatérve, Csupó Gábor volt a vendégünk, és rendkívül jellemzőnek tartom egyébként, amikor megkérdezte tőle, hogy mi a véleménye az országról, meg és azonnal ugye az első és normális reakciója az volt, hogy hát igen, hogy szoktam vásárolni CD-ket, meg nézem a filmeket, és hogy ez annyira jellemző.
3: Jó, mert el vagyunk butulva itt a politikában.
0: El vagyunk, hát nem szabad ezt letagadni. De nem az, hanem hogy
3: a jobb lelkünknek, hogyha még egy kicsit anyázunk.
0: De mennyire érdekes egy magyar embernek Amerikában Magyarország, az egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy nem érdekes, és pont az a fontos jelentés ennek a mondatnak.
3: De nem érdekes, persze, vagy olyan tekintetben a politika nem érdekes, hogy nyilvánvalóan, hogy egy csomó ember az a dolgával foglalkozik, az értelmes.
0: Igen, de én már elfelejtettem,
3: és azt mondja, hogy amikor politikával kell foglalkozni, akkor nagyon nagy baj van, akkor az a forradalom, akkor van, amikor a nép
2: csak,
3: elkezdi.
2: Hogyha csak azt nézed meg, hogy mondjuk ezt az egész európai régióra ránézel mondjuk a térképre, és egy rendes, szép térképen ilyen tarka-barka, hát világot nem látsz igazán sehol, csak itt sok-sok pici ország, sok-sok pici és mindegyiken belül ugye rengeteg hatalmas egó, amelyik valahogy, és ugye az is érdekes, hogyha megnézed azokat a nagy portrékat, amik az Unióban készülnek, és akkor hogy feszített a 36 ember mondjuk egy ilyen külügyminiszteri értekezlet, vagy miniszterelnökén. Szóval, hogy annyiban mindenféleképpen igaza van, hogy nem ez lenne az első és a normális reakció.
0: Jó, de most ne haragudj, majdnem egy hónapon belül két normális életvitelű ember volt a vendégünk, hát először is megdöbbentem Orsos László Jakabon, aki kisimult ábrázattal boldogan, és azt mondja, sokat dolgozom, érzi meg a sárga irigység öntött el, hogy olyan élethelyzetbe került, pedig cigány, érted, hogy az élet értelmes és visszaigazolt. Akkor itt volt a Csupó Gábor, bizonyos szempontból
2: Dresch,
0: azért mondom, hogy hozzuk a pozitív példákat közül, pedig folyamatosan arra gondolok, hogy lehetetlen ez a lelki állapot, amiben vagyunk, amelyben magát a létet utáljuk, mi magyarok. És azért a példának okáért ő tudja, hogy mi történik velünk lelkileg. Érted, mondjuk tudja a művészeteken, meg a zenén keresztül ugye rájön erre, de nem tudom, ki van a vonalban.
4: Sziasztok! Én Ági vagyok. Nagyon jó volt múltkor az Orsossal is a műsor. Én 94-ben kimentem egy fél évre, csak Európában, egy másik országba.
2: Melyik
4: Olaszországba.
2: Ja, hát
4: és akkor teljesen úgy mentem ki, hogy úristen, akkor majd én itt felveszem a kapcsolatot lapokkal, és majd küldök tudósítást, meg mit tudom én, és tartom a kapcsolatunknak. Kimentem, és néhány héten belül annyira, jó, akkor megvettem, és remegő térdel olvastam az újságot, amikor itt a választás volt. Az már tavasszal volt. De egyébként olyan szinten nem érdekelt, szóval nem pillanatokon belül kikapcsoltam.
2: És ki is ürült a szervezeted? Igen,
4: hát nem, aztán visszajöttem, aztán persze teljesen.
2: És nagyjából mennyi idő egy kellett ahhoz, hogy újra visszarendeződj?
4: Szóval heteken belül.
2: Nekem belül. Ez volt Brazíliával, és ott 3 hónapig tartott ki a...
1: Igen, Brazília 3 hónap, az igen, nagyon erős.
2: Igen,
1: kérünk helyeket, ami 3 hónapnál jobb, mint Brazília.
4: Na, szóval nagyon érdekes volt, pedig az itt van egy köpésre már, mint Olaszország, és
1: még... Már az is segít.
4: Igen.
1: Köszi a rossz hülye, és jó hírt egyszerre.
2: Hát, igen, én sokszor szorgalmaztam egyébként, hogy olyan nemzeti rehabilitációs programot kellene meghirdetni, amikor azt pénzelni az állam, hogy
1: mit tudom én,
2: igen, hogy minden hónapban mit tudom,
1: ezer
2: családnak kifizetnék az utazását, és akkor ez lenne a rekreáció.
1: Rekreációs vonal.
5: A szülészet.
1: Szülészet,
5: menjen, hát amikor szültek, új gyerek érkezik, és akkor...
1: De mi most nem értjük,
6: ezt ritkán szülök.
5: Hát, ki tisztít? Hát, Brazíliában is ritkán jut ki, nem? vagy minden napod el?
6: Nem, oda nem. Is
0: jött. Hogy azt mondod, hogy járjuk szülészetre, és akkor utána 3 hónapig jobb?
5: Hát nem azt mondtam, hogy járj el, nem folytott a lakszel, mint valami mérszaporulat ellenőrző, hanem amikor ez volt, akkor így gyerekek annyi, annyira nem érdekes semmi az égvilágon. Hát
0: De most mi nem tragédiába utazunk, hanem lágy, puha, jó érzésekben.
5: Miért tragédia egy születés?
0: Nem úgy, akkor úgy gondolom, nem a tragédia, hát azért az egy
6: elég... A gyereknek.
0: Igen, az nagyon érdekes mozzanatok vannak benne.
5: Csak így feldobtam, nem kell, hát jó, oké, mondjuk egy kiutazás, az sokkal kevesebb életmódváltással ilyenekkel, de nem kell kiutazni, hanem el is megteszi.
0: Jó, oké, mint a megoldást elfogadtuk, jó. Mert ott van a 220 is, érted, egy kicsit bedugod az ujjad, utána legalább 3 hónapig jó. Tehát én, nem csak, mert amikor Martikónak mondtam, hogy én egy kicsit gondolom azt is, hogy ez rettenetes, hogy ez a paradigma fönnmaradt, amikor apám még beszéltek arról, hogy ki kéne menni. Hát ez egy nagyon régi ilyen szlogen családokon belül, ki kéne menni. Hogy, és azt gondoltam, hogy egyszer el fog fogyni ez a mondat. És aztán nem fogyott el nekem, főleg most, hogy itt a csupó itt volt, hogy hát ezt én meg mindannyian egy kicsit elszúrtuk, hogy nem mentünk ki. Erre mondja a Martinkó, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. De érted, ez engem, hogy is mondjam, a reményben nem is érdekes, hogy a jéghegynek lába van. Mindig azt gondolod, hogy csúcsra futsz.
3: De tényleg szeretnénk, hogyha és ebben a hallgatók segítenének egy abszolút sikertelen amerikai magyar sztorit hallani, de úgy, hogy olyan, tehát, hogy aki tényleg 20-25 évig volt sikertelen Amerikában és
0: igen.
3: Magyar,
0: igen, egy
3: nem is kell, hogy hazajöjjön. Egy ilyen online-ka meg...
6: Én két ilyet is ismerem. Most nem járultak hozzá.
3: Szeretnénk véglényekkel beszélni, hogy a kicsit az igaz, tehát, hogy bennünk és a remény visszaköltözöm, hogy nem tudom, nem mondjuk el azt majd 20 év múlva, hogy én bárcsak mentem volna
0: bárcsak
3: ki, mentem volna ki, még 12 évesen is, hogy aki...
2: Hát valószínűleg egyébként a legtöbb családban, és az, mondjuk az én apámnak ugye, szóval hogy ott is megvolt a családban a történet, hogy ő 46-ban ment ki Dániába, illetve hát ilyen csere hát oktatásra, és akkor hát az első feleség az dán is volt, és ott is szóval maradhatott volna, de aztán hát ugye visszajött valami oknál.
0: Visszajött.
3: De
0: rengeteg magyar férfi tette
2: ezt. Nem, ez 46-ban a nemzeti parasztpárt
3: volt egy egész egy ilyen.
2: Fiatal paraszt fiúkat küldött ki, hogy megtanulják, hogy milyen is egyébként a korszerű hát mezőgazdaság, és akkor mondjuk apám megtanul dánul 3 hónap alatt, és aztán szóval ő az életében ebből aztán elég hát sokat is hát profitál, de mondjuk egy percig nem fordult meg a fejében, hogy ott maradjon hala, tehát ugye annyiszor lett volna lehetősége, már aztán utána, mint a skandináv tolmács hát rengetegszer járt.
0: És te nem bántad soha? Hogy itt
2: dehogy is nem. Hát, hát azért mindig.
0: Martinkó?
3: Ja, hát én nem bánok semmit.
0: Nem? De radikális vagy.
3: Nem azért, nekem jó itthon.
2: Nem azért rendkívül érdekes, hogy a nő...
0: Ági,
2: hogy a,
0: igen?
2: Van kedve
7: olvasni, ezt nem akarom, te olvasd.
2: Jó, mindjárt elolvassuk.
7: Jó.
2: Jó, majd elolvassuk, jó. Csak hogy azt akarom mondani, hogy a nővérem most mindegy, hogy az EU-ban dolgozik, ott lett tulajdonképpen hát ugye hivatalnok, és az unokaöcsém az ugye ott kezd el hát egy új életet. 13 éves fiú, és az egy már, éve vannak ott, de már érezni a dimenzió hát különbségeket, ami egyébként itt lett volna belőle, meg ami ott lehet.
0: Akkor él a kérdés, ezt mondom, hogy ez szerintem ijesztő.
2: Szóval mindenféleképpen azt azért azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy azt a fajta bezártságot, hát akár szellemi, hát akár érzelmi bezártságot, ami itt rátelepszik az emberre, azért hát időről időre
0: az a probléma,
2: meg kellene szüntetni, már csak azzal is, hogyha elmész mondjuk egy hétre, átmész a határon, az
0: igen,
2: már segít.
0: De a provincializmusodon nem segít, ugye nagyon helyesen kérdeztétek, vagy mondtátok nekem, hogy milyen hülyeség, hogy kérdeztem, hogy mit tud a magyar politikai életről, holott ugye az a legnagyobb probléma, hogy akármilyen is a politikai életünk, önmagában provincialista az a kérdésfeltevés. Tehát egy nemzeti nagyság, ami 93 ezer négyzetkilométer, se biztosít arról, hogy nem vagy provinciális. Ugyanakkor ugye az Orsós avval a nagyon érdekes és szinte forradalmi reformkori és Széchenyi gondolattal jött, hogy a gondolat maga az eredeti és magyar. Ugye, hát és arra is ugyanezt tudod mondani, hogy igen, igaza van, nem lehet nem hinni ezt, mint a Pascal fogadásféle elméletében, hogy egy gondolat eredetisége annak magyar voltában megragadható, másrészt pedig azt tudod mondani a magyarra, hogy provinciális. Hát én azért csak ki a szél, mert nem gondolnám a Csupó Gáborra, hogy nem egy teljesen tipikus magyar ember. Érted? Csak valószínű, hogy szorgalmas, tehetséges, tehát olyan tulajdonságokat is rögzít és ötvöz magában, ami itthon föllelhetetlen, vagy nem
3: jó, tudom. Hát ezért sokat beszélt a szerencséről, nyilvánvalóan az
0: ezekben hiszel, nem ennyire. Ezekben a szerencsében.
3: De nem, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok. Én nagyon egyszer az apámmal ezt így végig töltött, hogy Miskolcon születtem, és aztán Debrecen, és nem tudom, és az apám még folyamatosan költöztek. Ez egy nem jellegzetes dolog Magyarországon belül, hogy így ez a folyamatos. Azt hiszem, ők talán hétszer, mert ők talán Kecskeméten
0: kezdték.
3: Nem, hanem hogy ezek a váltások, ezekből mi gyerekek mindig jól jöttünk ki. Nem is éreztük azt, hogy nekik egzisztenciát újraépíteni, stb. De mi gyerekként tulajdonképpen mindig profitáltunk belőle, akár már rövid távon is, hogy ez a fajta ilyen mozgalmasság volt. És akkor ő is jött ebben a dologgal, hogy hát igen, de azért ebben nem volt ennyi tudatosság, amennyit én így visszaírok ebbe a történetben, nagyon sok szerencsés ilyen együttállás volt, hogy épp akkor úgy működött a dolog, és hogy, tehát nyilván az is kell egy intelligencia, hogy ezt a helyzetet, amihez már csak aztán kis szerencse kell azokat a helyzeteket előállítani. Úgyhogy én ilyen tekintetben nyilván hiszek, vagy de én nyilván a szerencsét lehet másnak is nevezni. Tehát,
0: azért mondom, több hibát követtem el, mert azt mondja bizonyos gondolkodás, hogy a szerencse nem más, mint a rálátó távolság kicsinsége, mert onnan szerencsének látod, hogy kicsit hátrébb mész, azonnal látod az okokozati rendszert. Ezért volt ugye rossz a másik kérdésem is a Csupóhoz, hogy vajon hogy látja magát a pályaíven belül, mert valószínűleg ott nincs is ilyen. Tehát, hogy nem történetileg fogalmazódnak meg a dolgok, hanem valamilyen ilyen...
2: Az itt és most. Ja,
0: az itt és most, a jelen valóság pillanatában, és ezért ugye szerencsésen alkalmazkodik a dolgokhoz, mert kompatibilis a jelennel. Szerintem ahogy az albán politika nem tudja megértetni magát Párizsban, hogy miért ragaszkodnak annyira a nemzeti létükhöz, ugyanúgy nem tudja szerintem ez a szerencsétlen provinciális magyar szellem kifejezni a kontabilitását.
3: Na jó, de mert minden energiája ebbe a kifejezésben vagy megy el, ahelyett, hogy ugye csinálná,
0: tehát csinálná a dolgát. Mondok egy példát ebből neked.
3: Tehát, hogy ahelyett, hogy csinálná a dolgát. Tehát nyilvánvalóan tehát, hogy akiket így pozitív példaként felsorolunk, ők egyszer csak abban a helyzetben kerültek, hogy végre a dolgukat csinálhatták. Azt, amihez értenek, és azt nagy energiával és nagy szorgalommal csinálták. És ez ők, nekik elmondta azt a történetet. Tehát nem az, hogy magyar vagyok, és ebben és ebben és ebben foglalkozom, hanem csak és kizárólag az van, hogy ezzel foglalkozom, és egyébként meg mellékesen nyilván ebből a produktumból látszik az a dolog is, valamilyen íz, vagy valami felhang során, hogy az valószínűleg az valahogy kötődik ehhez az országhoz, vagy ehhez a kultúrához.
0: És na jó, de pont tudod, azért mondom ezt a Velencei Biennálét, mert rajzfilmes összefüggés van hogy a téma között, ja, hogy mi a világ felé egy olyasmit akarunk animálni, ami szerintem, kérdezem Csupó Gábor, szerintem nem is érdekli. Érted? Tehát ahogy a világ felé megmutatjuk magunkat, az is provinciális, mert nem tudunk másból kiindulni, mint csak a saját október 23-i történetünkből, ami nem is történet
2: igazából. De mondjuk azért ellenpéldának fel lehet hozni mondjuk az oroszokat is, amelyik nép ugye hát nyilván nagyságrendileg más, de azért akkor is valami olyan belső szorongás van bennük, amitől
0: a csupónál dolgoznak, mert oroszokkal dolgoztak.
2: Igen. Na, kulturális ajánló, Vedres Ágika fotókiállítása megnyílt, és március 10-ig látható. A címe az Arany Disznó, ez a numero egy Chinese restaurantban van, kínai magyar gyors büfé, a cím, azt nem tudom, ott van, igen, azt mondja, hogy 7. kerület király, 6. igen, 6. kerület Király utca 70. A címe a kiállításnak az Arany Disznók orrukkal már a csengőt nyomják.
0: Na, akkor üljön ide az Ági, és megkérdezzük a
2: négy percbe, hogy mi is ez az Arany Disznó, mert nem is igazán értünk a kínai asztrológiához.
0: Hoztál verset, vers.
8: Az a Károly. Nem, erről nem volt. Az a Károly, de nem, azt én a Károlynak megtartom ezt a dolgot.
2: De szép kínai blúz van rajtad.
8: Igen, mert jöttek a webtévések forgatni, és beöltöztem nekik.
2: Akkor mondd, az Arany Disznó.
8: Na, az Arany Disznó, ugye, az nagyon érdekes. Az Arany Disznó már rögtön ugye el van írva a pestésbe, de most korrigálnék. Tehát nem 60 évenként, nem 600 évenként, tehát én már ezt így nem fogjuk megérni csapatostul, ezt a következő kiállítást. Arról van szó, hogy ugye, mint nálunk is a zodiákus, ugye 1-től 12-ig, itt is a kínaiban 12 évenként, 60 évenként, és ez a 600 évenként, amire igazából nem tudnak válaszolni, hogy miért 600 évenként jön el az Arany Disznó, na de hát ismerjük, hogy van ugye a disznó, a kígyó, a tégris, a stb.
3: Arany,
8: na de azért, mert ugye mindegyik jegyhez tartozik 5 elem. A föld, a fa, a víz, a fém és a...
2: És a disznó.
8: Nem, a disznó elvileg most fém év van, de ez Arany Disznó. Most ami még érdekesség, hogy én ezt pontosan tudtam, hogy a tűzkutya évet írtuk például 2006-ban, és 2007-ben jött el az bizonyos Arany Disznó. Most a kínaiak erre már tepernek, ha szabad így beszélni, hogy fogalm... Jó, teperés van. Nagy boom lesz, baby boom, mert gyerekgyártásban vannak a kínaiak, lévén, hogy ők már azt is tudják, hogy akik ebben az évben születnek, tehát fiúk, lányok, azok a legszerencsésebbek, legboldogabbak.
0: A legjobb jegy az összes
6: tört. Hát érdekel, Kínát, az esélyes.
8: Na, szálljon be mindenki. Nyugodtan lehet mindenki. Mi most már ezt tudjuk, és ezzel a tudattal kell gyereket gyártani, illetve érdemes most nősülni, házasodni, stb. Tehát minden jó. Az összes jegy, tehát hogy mondjam, az összes jegy közül a disznó az, amelyik minden jegynek a pozitívumát hordozza magában. Így
2: sose hittem.
8: De pedig így van. Tehát törvény...
0: Jó évünk lesz.
8: Abszolút.
0: Azt mondják a gazdaságkutatók, hogy nagy szóra lesz.
8: Nem igaz, mi már tudjuk, hogy nem. Aha, ez így lesz, és mindenkinek boldog
0: lesz
8: az élete.
0: Jó, hát ez az első jó hét.
8: Igen, és a másik dolog, ugye az érdekesek, hogy Budapesten, ugye, hát legalábbis én nem ismerek disznókat, tehát el kellett utaznom vidékre, legközelebb vidéki ismerőseimhez, rokonaimhoz, Dömsödre, aztán tovább kellett mennem Adonyba, ami hát a másfél órás út távolsági busza.
2: Iszlám országokban nem engedik.
8: Hát most ezt igen, hagyjuk, de most nekünk most szeretni kell a disznót, és meg kell érteni őket, a fotókon is ez látható. Ez egy 10000-es sertéshízlabda, és itt szeretnék külön köszönetet mondani dr. Stász Károly ügyvezetőnek, és Becker Robi állattenyésztőnek, aki végig kalauzolt, tehát ha szagos lenne, vagy illatos lenne, mind a 10000-et. Nagyon érdekes, itt a fotón...
0: Te most disznóba utazol?
8: Hát most ez még nincs feldolgozva, mert ott van még a magyar mangalica, ott van még a csüngő hasó kínai, hát szóval van még itt dolog.
2: De most ez ugye fénykép, nem a húsiparban.
8: Nem a húsipar, és erről ne is beszéljünk, mert én, viszont sikerült egy illetőt, hogy is mondjam, csak megtérítenem.
0: De mit látok a kiállítás?
8: Hát menjetek el, és nézzétek meg, malackák lesznek, de olyan malackák, hogy azt mondjátok, hogy örökbe szeretnétek holnaptól fogadni egyet.
0: Azért annyira örülök, hogy ez pénteki műsor, és van benne magazinos jellegünk.
8: Szombaton és vasárnap is nyitva van a kínai étterem, szóval lehet menni. Tehát kínai étteremben nyílt, kínai a téma, és a kínai... Hát most már csak fotókom.
0: Most az nem veszik.
6: Utolsó telefon, amit felveszünk.
0: Utolsó telefon.
9: Hát szervusztok.
8: Jaj, malacos vers, Karcsika. Rögtön ezért.
2: Malacos vers.
8: Azt szeretnék hallani.
9: Nincs a malacos versem. Amerikához, Hollywoodhoz van egy Nietzsche idézetem, Szabó Lőrinc fordításában.
2: Mond versformában, lehet?
9: Versforma, ez versforma.
8: Igen.
9: Tehát ez teljesen Amerikára vonatkozhat, én szerintem, érzésem szerint, és nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, hogy mikor kell ezt elmondanom, de ennek most jött el talán az ideje.
2: Tezárod, tehát
9: nagyon-nagyon másra is vonatkozik. Na, a címe az, hogy Csillagerkölcs. Kiszendelt csillagpálya vár, mit neked? Csillag, a homály. Zúgját üdvözölten a mán, nézd túl idegen nyomorán, fényhazád a nagy messzék, ne tűrd meg a részvéd bűnét. Parancsod csak egy, tiszta légy. Ugye milyen kegyetlen? Hát, talán ezért, ezért állnak egy ilyen gazdagon.
0: Károly, hagyd tanítsuk meg valamire. Tök jó volt, szóltam,
9: de nem szabad kommentálni.
0: A gondoknak, hogy utána zene, és rádumáltál.
9: Hát erre nem lehet mit dumálni.
0: Elbasztad az végét.
9: Még valamit, megengedtek egy kis gondolatmenet a provinciáról. Magyarországon. Mindig a szélén voltunk minden birodalomnak. A római birodalomnak a szélén voltunk, szélén, geopolitikailag szélén voltunk a kereszténységnek, szélén voltunk a orosz birodalomnak, és most is szélén vagyunk valaminek.
6: Hát így jártunk.
8: Egy összefüggést a végére, Karcsika.
9: Nem értettem, elnézést,
0: állj. Semmi.
2: Köszi,
8: szia.
2: Sziasztok,
8: mit iratok?
2: Még meg a Tilos honlapon remek fotókat láthattok. Akár a Honti és Hannáról is, de a Tilos Mikulásról láthattok, celebekről, ja, arról még nem láthattok.
8: Média
2: Sport. A tévében, de az még üres, fő de minden oldal. Esetre nézzétek meg a fő oldalon a galériát. Jövő héten is jövünk, szavaztok.

Piros Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

elrejtezem a füstös szürkeségben. Igaz, követte, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellapózni, a füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, ami titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre!

Internet-Café. Az idő metszeteiben éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van, pillék lepik a neoncsövet a szobámban, ablakban állok, idül a magány, régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan, egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik, és ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül a telítődő ének.

0: Ultima realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igazi énekesek. Sőt, néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Ha néha eszembe tódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a Holtak szigete, az unalmas szörnyvilág, mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam. Ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amiktől a lelkem émelyeg, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen értem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éjj kertben voltam Thanatos kuholása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a kételyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, csak a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött, csak az a csoda, ami elmúlt, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha. Eónok múlva se teremti meg még egyszer a világot.
1: Eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne volt. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítés. De most mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem, a kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni.

plusz minden időbe. Te szivárvány szemüldökű, napvilág lánya lángölű, Dárdának gyémán köszörű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréi harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom. Gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm, ha segítsz engem.

Figyelem, figyelem! Figyelmeztetjük a szeretőket, ne mókázzanak jelképeikkel. Csintalanságuk haszontalan, jelenünktől idegen. Figyelem! Tekints le az érdekek zónáira. Ülnek ott hatalmas páncélmackók. Hasukban az apró szabványzacskók, mindben kereken 30 ezüst. Íjászaim, az eskü, ne hagyjuk abba havat, szelet, északi süvítést a világ ablakainak, a sötét lelkiismeret hártyáinak. Hajrá, az idegek havazzanak, tombolj te sörényes velem! Zúdítva zenét, a szkíta nyilak érsznyelvét az éter síkjairól, hol testvér a húrral a köröm, a szem és hűen szolgál a nyerek sisak, de a dű nyargaló fejedelem, barbár és tiszta akár a hó. Íme a leszakadó ezüst zene, a páncélszekrénybe nem zárható, vérre se váltható, vad havazás. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, jelenkezzenek hómunkára! Harcra a hó bikái ellen! Elállják már az utat, forognak, hidakon bömbölnek tereken. Vakítják a szemet is, karambol! Figyelem, figyelem! Itt maradunk magas hazánkban. Havazás fehér szívében, hallatlan örvénykerékben. Itt nem horkad be a halántét, határainknak vérnyoma nincs. Ide kergültünk kénytelenül, ezt megalkottuk eszményen. Itt hahotázunk a vérünk tábortüzénél, itt lerogyunk. Ezüst arcunk fájt már a csókra, ezüst kezünk cédrus pohárra, kikalapált alakunk fájt már lenvirág ingért, s ideje jött, ideje a hömbölyödésnek, égő cukor és pörkölt dió aromájának, ideje jött húsunk mátvirág barlangjában a barbár ífeszülésnek, ríkatóan fehér havazásnak. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, nemzeti kincsnek nevezett szkíta leleteinkből, két alak, egy férfi, egy nő eltűnt már a havazás előtt, ezüst az arcuk, ezüst a kezük, a hóvihar mozgó centrumából fővárosunk felett magasan halál biztos, hogy ők zengenek. Magas a jutalom is, azé lesz, aki lehozza őket a földre megkötözve, fegyver is használható. Figyelem, figyelem! Fegyver is használható!

Csönd van, a lábse zizeg szélhajárja. Fekszik a nádas hóba folytott cicomás ezret. Fölötte tépet ruca piheté tova repket, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bord danolászva itt a jó katona, végpoéta. Ráfeszült hit, hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek. S nézd, amik pengve, sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle, menj haza gyorsan, hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz, kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereknek.

halnak, Szent Margitán lakó juhász Veres Pálnak, és az ő fiának, jó Veres Jóskának, aki a koponyán 7 hajnalig ivott, 7 álló nap táncolt, 7 báránt megevett, és egy álló hétig rejtőzött, aludott. Ettől az erei 7 emberre rúgott. 7 emberre rúgott altában ereje, 77-re, mikor rejtekiből ébredt. 7 szív bátorsága, az mind az övé volt. Ílő Veres Jóska aludt, mint a meghót. Költötte az apja. Kelj fel, fiam Jóska! Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csigasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Elserkent azt Jóska e szók hallatára, hanem neki fordult még nagyobb alvásra, még nagyobb rejtésre, még nagyobb húnyásra, fel nem kellett apja semmi hívására. Akkor ment az anyja, szülő édesanyja, néki az elgyövő nagy bajt, hogy elmondja. Kötötte e szókkal, kelj fel, fiam Jóska! De csak félig kelt fel, visszaesett alva. Ment aztán a párja, a jegyes mátkája. Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csikasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Kedvese szavára, a baj hallatára, Jóska fel is ugrott nyomban a lovára, kardját felemelve fennen fohászkodott, szaladt rá a pogány temirdek hadára. Hely, aki Isten vagy, lássad most vígemet, meghalok hazámír, szerelmes mátkámír, magyar nemzetemír, apámír, anyámír, tiszta jó nevemír, az én Krisztusomír. Így szavakat szólla, ösvényt vág mentibe, szekérutat nyitott vissza gyűvésibe, hanem akkor a lú kibukott alula, szívit dárda járta, fejét tatár nyíla, meghúlt a hazáír, úgy, ahogy azt mondta, apjáír, anyjáír, magyar nemzetünkír, hites mátkájáír, ami Krisztusunkír. Ide van temetve a Veres halomba. Vidd el, madár, vidd el levelemet, de nem igen messze, csak a tenger mellé. Apámnak, anyámnak tedd az ablakjára, ablakjáról vedd el, tedd az asztalára. Tudom, mindjárt kérdik, hogy vagyok, mint vagyok, tudjad megmondani, tatár rabja vagyok, földig vasba vagyok. Mert én úgy meguntam karcsú derekamon rabszíjat viselni, kezemen lábamon vasakot görgetni. Jobb lett lenne szívem, híredet, nevedet ne hallottam lenne, talán esztendőkvel többet éltem lenne. Szép fekete hajom meg sem őszült lenne, gyenge piros orcám meg sem hervadt lenne. Két fekete szemem, ki nem sírtam meg. Menj el, édes szolgám, tekintsd meg szép hazám, akarja tatárkán, csak hozz választ hozzám. Mondd meg szép Erdélynek, búba borult népnek, fő-fő vármegyéknek, a székely községnek, ha kérdik, mint vagyunk, mondd meg, rabok vagyunk, térdig vasban járunk, és csak sarcoltatunk, kezeink bilincsben, tömlöc fenekében vagyunk, nagyinségben, tatárok kezében. Megsarcoltam volna 20 000 tallérba, de az pogány tatár csak meg sem hallotta. Idegen országra hordoz szerteszéllyel, sűrű számú pénzen át török kezében.
18 000 vagyunk nagy inségben, tatárok kezében, szörnyű inségekben. 800-at hajtottak a vörös tengerre, mint ártatlanokat a veszedelemre. Kérjük szép Rákócit, mint kedves urunkat, szánja meg gyermekünk, özvegy feleségünk. Tatár udvarában, hideg cellájában, sötét kamarában tartnak nagy rabságban. Elváltozott színünk, elhervadott orcánk, béesett két szemünk, mint az írott két szemünk. Lengyelország szélén egy aranyalmafa, alatta sétálgat két lovas katona. Mindaz fújdogálja, de keserű kenyér a katona kenyér. A kardjával szántja, vérrel boronálja, a kardjával szántja, vérrel boronálja. Legkeserűbb kenyér az idegen kenyér, kit kardjával szánt meg, vérrel boronál meg. Az egyik katona csak azt sóhajtozza, idegen az ég is, idegen a föld is. A másik katona csak azt sóhajt,

Az egyik katona erre elindul, a másik katona arra elindul. Kövecses víz közepibe úgy feredik két görce. Oda mene egy nagy madár, révig csapa, mint egy tatár. Az egyiket elszenvedi, másikot onnat elűzi. Az-e onnat felreppene,

0: di tutto, ma non sa il tempo che scegli a fare.
1: Chiami il mio padre, mi ha fatto. Figlia del, tu dubbi a me, tu vedi ciò che ha. Tu gli ufficiali, ti fa forse anni. Tu non porto lì, istanir, osair. Adosni életet ontani vélet egy asszonyért, egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen, tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten, panasz keserve kín, elfolytva állni, meg nem jobbni, történjék akármi! Szenvedni némán, és hinni mégis, hogy kiderül a legsötétebb végig. Sreyánk köszönt a békítő kívánt.
0: Ez minden?
1: Tudunk nem csak beszélni, elnévulni. Elmondanom, ha tiltott, hogy mit érzek, hallgatok inkább, és titokban vérzek.
0: Ki bűne, hogy szeret? Ki biztatott? Fényt, éltető hevet keresni ott, hol újra búg sötétségét akar. Jártál utánam, meg se láttalak. Támoda nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se, vagy-e, és ki vagy? Vak szenvedélyen magas ülte csak, hogy rád nehezedett a bal szerencse, s ráhúz szívedre a fekete fátyol. Te vagy a bűnös, engem hát ne vádolj.
1: Vádolni nem, csupán szeretni merlek. Való igaz, a bűnös én vagyok, s nagy bánatom azóta még nagyobb, mióta vélet szemtől szembe állok, tudom, örökre elveszítlek ismét. Hát csak azért mutattad szép személyed, hogy fukarul azonnal visszavedd. Szájad piros pecsétjét, éjszemet tüzét ne lássam többé. Mondd, hogy éljek hangod vigasztaló zenéje nélkül? Hogyha jönnél hozzám, feleség.
0: Nem. Hogyan újra? Nem kell senki, senki se, te sem át, hagyj ott.

verses napló részlet. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékéltünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből. Palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falvak szegény népét. Tarka kendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnőm, halkléptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ég. Jer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány prücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeim, s a hegy, mely István király óta szomor. Fény! Ó, mi rég szomjaz rá bús telepén. Fény, és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki plánétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes repülőgép szelje át a vak eget. Fény. Ó, tiszta fényt! Ne kelljen pöttykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint e prücskök búsan, félig nyílt ajtóknál, a fények küszöbjein. Fényt! És fényt! Már mint a Néró fáklyái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen! Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi, e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy szál deszkán úszna sötét tenger fölött, mely minden percben összecsak. Vigyázz! Jól fogódzunk, édes, el ne ereszd bánat. Messze vak rakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon

Babics Mihály, Verses nap. Esztergom, Előhegy, 1932 nyarán. Naplót írni. Akkor írtam naplót, mikor gyermek voltam, s napjaim simán gurultak, mint a fűzni való gyöngyök. Jaj, egy élet is kevés már, és egy nap is sok nekem. Én már csak az órák képét festegetem, mint a piktor, aki ugyanazt a tájat reggel, délben, délután és este újra s újra festi, fények játékát tanulja. Én is óráról órára, ahogy jön és megy a felhő, lelki fényeim játékát festegetem újra s újra, fények és árnyak játékát, amik jönnek és eltűnnek. De versem, mint fénysugár, a távol űrbe viszi őket, a jövőbe, mint a fénysugár a tájképét az űrbe, ahol él és száll örökké az Isten szemébe nyúlva. Reggeli 6 óra. Nem zene még, nem zene még ez. Még csak hangolnak a zenészek. Most apad az álmok íze. Kenderice. Kenderice, fészek csippen, rigócska rikkan, vagy kakuk zeng föl innen-onnan, emberi hangon, mint egy titok, amit a morc éj elhallgatott, de már nem állja, és kibudjan itt is, ott is a pokorban. Nem zene még ez, nem zene. A hajnali óra ütne.